Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésről bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretetláng rózsafüzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért és hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott jó szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szent Lélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át lelkemet a Te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljen Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtel azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Amen.
0: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek Te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözz légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángod felszítsa a jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden név vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál éretünk, Istennek szent anya,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
1: Szentlélek, Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
2: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egy szülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Első könyv, 20. fejezet. A magány és a hallgatás kedvelése.
1: Keres alkalmas időt arra, hogy önmagaddal foglalkozzál, és Isten jó téteményeit újra meg újra végig gondoljad. Hagyd azt, ami csak a kíváncsiság fölcsigálja,

és jobb szerettek a rejtekben Istennek szolgálni. Valaki azt mondta, ahányszor csak emberek között voltam, emberségemben megrövidültem. Ezt többször tapasztaljuk, ha sokat nyájaskodunk. Könnyebb egy szót sem szólni, mint a szólásban mértéket tartani. Könnyebb otthon veszteg maradni, mint odakint annak rendje és módja szerint vigyázni magunkra. Aki tehát azon van, hogy belső, lelki értékekre szert tegyen, kell, hogy Jézussal együtt elvonuljon a sokaságtól. Csak az léphet bátran az emberek elé, aki szívesen rejtőzködik. Csak az szólhat bátran, aki szívesen hallgat. Csak az vezethet bátran, aki szívesen vállalja az alárendelt szerepét. Csak az örvendezhet bátran, akinek jó a lelki ismerete. És a szentek bátorságát mindig átjárja az Isten félelem. Attól, hogy nagyszerű erények, s kegyelem ékesítették őket, nem lankadt igyekezetük, nem kisebbedett alázatosságuk. A gonoszok bátorsága pedig a gőgből és a kevésségből fakad, és végül önáltatással változik. Soha ebben az életben ne remélj magadnak teljes biztonságot, még akkor se, ha jó szerzetesnek, szent életű remetének látszol. Akiket jobbnak tartanak az emberek, azok gyakran veszedelembe sodródnak, mert elbizakodnak. Azért sokkal hasznosabb, ha nem kerüli el őket minden kísértés, hanem gyakran támadásban van részük, hogy elbizakodva kevésségre ne vetemedjenek, s külső vigasztalások után ne nézzenek. Ó, milyen tiszta lehetne a lelki ismerete annak, aki sohasem hajszolna mulandó örömöt, sohasem törődnék-e világgal. Ó, milyen nagy békében és nyugalomban élne, aki minden hiába való gondot félretenne, és csak az üdvösséget illető, isteni dolgokra gondolna, minden reményét Istenbe vetné. Senki sem méltó a mennyei vigasztalásokra, csak az, aki szorgalmasan gyakorolja magát a szent összeszedettségben. Ha azt akarod, hogy egészen összeszedhesd magad, vonulj vissza hálófülkédbe, zárd ki a világ zaját, amint írva van, nyugvó helyeteken szálljatok magatokba. A cellában megtalálod azt, amit odakint gyakran elveszítesz. Ha sokat tartózkodol benne, megkedveled a cellát. Ha rosszul őrzöd, megutálod. A szerzetes életed kezdetén jól belakod, és hűséges őrének bizonyulsz, később kedves barátod és nagy vigasztalásod lesz. A csöndességben és a nyugalomban halad előre az istenfélő lélek. Ott tanulja meg mindazt, ami az írásokban rejtőzik. Ott akad rá a könnyek patakjára, amelyben éjszakáként megmosdik és megtisztul, hogy teremtőjével mind bizalmasabb kapcsolatba kerüljön, ahogy egyre jobban elszakad a világi zenebonától. Aki tehát elszakad ismerőseitől és barátaitól, ahhoz közelebb lép Isten és az ő szent angyalai. Jobb, ha rejtekben vagyunk, és magunk dolgával törődünk, mint ha magunkról megfeledkezve akár csodajeleket művelünk. Dicséretére válik a szerzetes félének, ha ritkán megy a városba, ha nem szeret emberek előtt mutatkozni, közöttük forgolódni. Minek akarod látni azt, amit bírnod tilos? Elmúlik a világ és minden kívánsága. Érzéki kíváncsiságod arra biztat, hogy járj, kelj mindenfelé, de amikor vége a kimenődnek, mit hozol haza nyomott lelki ismeretet és megosztott szívet? Vígan indulsz kifelé, és gyakran szomorúan térsz haza. A jókedvű éjszakázásra keserves reggel következik, hogy minden testi

0: Öröm hízelegve lopja közeledbe magát, de végül megmar és veszteret okozza. Mit láthatsz másutt, amit itt ne láthatnál? Előtted az ég, föld és minden elemek. Nem ezekből van-e minden? Mit láthatsz másutt, ami sokáig megmarad a nap alatt? Azt hiszed talán, hogy egyszer eljutsz az eléghez? Az el nem éred soha. Ha minden szemed előtt volna is, ami most van, mind-mind hiába látnád. Emeld föl szemedet a magasságos Istenre, és imádkozzál bűneidért, hanyagságodért. Hagyd a hiába valóságokat azoknak, akik ilyesmi után törik magukat. Te pedig arra figyelj, amit Isten parancsol neked. Zárd magadra az ajtót, hívd magadhoz Jézust, akit szeretve szeretsz. Maradj vele celládban, mert máshol nem találhatsz akkora békességet. Ha nem mennél ki és nem nyitnád meg füledet a világban folyó haszontalan beszédre, az áldott békében jobban elmerülhetnél. Mihelyt új hírek hallásában keresed örömöd, föltétlenül megzavarodik szíved nyugalma.
1: Kempis Tamás, Krisztus követése. Boráros Imre, Kossuth díjas színművész olvasott fel az első könyvből. A Miriam felvidéki magyar nyelvű Mária rádió felvételét Csöle Stefánia

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, imára hívjuk Önöket. A következő közel egy órában a szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, hát eddig tartsanak velünk, imádkozzunk ma este is együtt.

0: Áldunk és magasztalunk, jóságos Jézusunk. Köszönjük, hogy itt jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. És köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy ide jöhettünk, hogy hódoljunk neked. Hogy hálát adjunk az életünkért. Hálát adjunk azért, hogy meghallottuk a te hangodat. Hálát adjunk, Urunk, mindazért, amire nap mint nap tanítasz minket. És köszönjük neked, Urunk Jézusunk, hogy te megígérted, hogy velünk maradsz a világ végéig. És köszönjük a sok lehetőséget, amikor megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy a te igédből táplálkozhatunk. És köszönjük, Urunk Jézusunk, papjainkat, akik nap mint nap hirdetik nekünk az evangéliumot, és szent lelked vezetése által megérthetjük mindazt, amit egyen-egyenként általa üzensz nekünk. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes papért, akik ezt a hivatást választották. Köszönöm, Uram, hogy először is meghallották a te hívásodat, és döntöttek te melletted, lemondva olyan dolgokról, amikre lehet, hogy azelőtt vágytak. Te melletted döntöttek. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes alkalomért, amikor kiszolgáltatják nekünk a szentségeket. És Uram Jézusom, bocsásd meg nekünk, hogy mégis olyan sokszor közömbösek vagyunk, hogy mégis olyan sokszor a magunk bajáért fordulunk hozzád, és megfeledkezünk papjainkért imádkozni. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy nem vállalunk elég felelősséget, hogy imádkozzunk őértük. Bocsásd meg, hogy egyre jobban fogynak azok, akik válasszák ezt a hivatást. Adj nekünk kellő éberséget, Uram, hogy ne csak magunkért és a közelünkben levőkért forduljunk hozzád, hanem papjainkért is nap mint nap kérjünk, hogy egyre többen meghallják a te hangodat, és hogy általuk tudj szólni hozzánk. Áldunk és dicsőítünk téged, Urunk Jézusunk, és hálát adunk neked minden kegyelemért, amelyet papjaink által adsz nekünk. Áldott legyen, Uram, a te szent neved, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Áldalak Jézus Krisztus, az élő jelenlétedért. Hálát adok a felszentelt szolgáidért, akik által nap mint nap megújítod az áldozatodat itt az oltáron. Köszönöm, Uram, hogy a kenyér és bor átváltoztatásának ereje mellett megadtad nekük azt az erőt is, hogy az emberi szíveket, az emberi életeket átváltoztassák. Köszönöm, Uram, a bátorságukat, hogy meghallották és elfogadták a te hívásodat, hogy jöjj és kövess engem. Köszönöm azt a bátorságot, hogy az életüket adták, hogy használd őket, és cselekedj általuk. És mégis kérem, hogy újítsd meg ezt a bátorságot, hogy erővel is, hatalommal hirdessék az evangéliumot, hogy örömhíré váljanak, hogy megelevenedjen általuk a te szavad és ígéreted, hogy mindazok, akik hisznek benned, ugyanazokat a dolgokat cselekszik, amit te tettél, sőt, még nagyobbakot is azoknál. Köszönöm, Uram, hogy a kor kihívásai, nehézségei, feladatai, viharai közepette is szólsz a te szolgáidhoz, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. És hálát adok, Uram, hogy velük vagy, velük maradsz, és megerősíted őket. Amen. Amen.

Áldott légy Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatárt szívvel borulunk le elődbe, és hálátunk elsősorban a te szent jelenlétedért. Hálát Jézusom azért, hogy egy szívvel, egy lélekkel hozhassuk elődbe papjainkat, felszentelt szolgáidat, akik igen tudtak mondani a te hívásodnak, akik meghallották a te hangodat, és megérezték azt a meghivatást, amire meghívtad őket, hogy az élet szentségére igen tudtak mondani. És ezért van most hála a szívünkben, hisz azt is mondod, Jézusom, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjen munkásokat aratásában. Szükségünk van, Uram, papokra, szükségünk van, Uram, arra, hogy a fiatalok is meghallják a te hívó hangodat, hogy az a sok fiatal, akit meg akarsz szólítani, akiket meg akarsz hívni, igen tudjanak mondani a te hívásodnak, hogy rád figyeljenek, hogy bátorságot kapjanak, hogy hitet kapjanak tőled, hogy saját erejükből nem tudják ezt megtenni, csak veled, benned és általad, Uram, tudják megtenni ezt a hivatást. Segítsd, Uram, a döntéseikben, hogy a döntésük igazi legyen melletted, hogy nap mint nap megújuljanak te benned, és valóban a te akaratod szerint tudjanak dönteni. De hálás szívvel köszönöm meg, Jézusom, mindazokat a felszentelt szolgáidat, akik hűségesek hozzád. Kérjük a kitartás kegyelmét, hogy áld meg őket, hogy valóban hűségesek legyenek hozzád, hogy mindig téged tudjanak hirdetni, a te dicsőségedet. Áld meg, Istenem, hogy arcuk sugározza te fényedet, hogy mindannyian észrevegyük, hogy a szolgáid által üzensz hozzánk. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy meghallod a mi hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitottad a mi szívünket, hogy igent mondjunk erre a hívásra. Nem csak a mai estén, hanem akkor, amikor először hallottuk meg is, engedtük be a te hívásodat a mi szívünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz mindannyiunknak kitartást, hűséget és vágyat a mi szívünkbe, hogy vágyjunk a te jelenlétedbe jönni. Uram Jézusom, én is csatlakozom a testvéreim hálájához, a papjainkért, a te szolgáidért. Kérlek, bocsásd meg nekünk minden ítélkezésünket fölöttük, minden elvárásunkat irányunkba. Légy irgalmas, Uram, fölöttünk, hogyha nem áldásban hordozunk őket. És kérlek, Uram, minden jelenlevővel és hallgatóval, hogy küldd el a te szent lelked bölcsességét nekük, hogy dönteni tudjanak minden helyzetben, szolgálatukban, az Atya igazsága és akarata mellett, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között, és dönteni, Uram, a jó mellett. És kérünk, Urunk, hogy áld meg fiataljainkat, akiket meghívtál erre a hivatásra, hogy ők is dönteni tudjanak az Atya igazsága és hívása mellett, hogy semmilyen világi és múlandó dolog ne tudja elterelni a figyelmüket arról, ami a te utad, és ami a te hivatásod. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy jelen vagy köztünk. Amen.

Köszöntelek, élő Úr Jézus Krisztus! Hála van a szívemben, hogy élő Isten vagy, és itt vagy velünk. Szükségünk van rád. Rád van leginkább szükségünk, a te jelenlétedre. Te itt vagy velünk, és kérlek, tisztíts meg minket, hogy mi is veled legyünk. Hálásan köszönöm, Uram, hogy papokat adsz nekünk, és adtál, és hogy elhívod a fiatalokat, hogy szolgáljanak téged. Kérlek, tisztítsd meg az ő szívüket, lelküket, hogy elfogadják ezt a meghívást, hogy a tiéd legyenek, Uram, a szolgálatban. Hálát adok neked, Úr Jézus, hogy te választod ki a papokat, te kiválasztod és elhívod őket, hogy neked szolgáljanak a mi javunkra, Uram. Köszönöm, Uram, hogy te minden szükségest megadsz nekik, hogy te adsz hitet nekik. Az egyetlen dolgot, amit nem lehet tanulni, csak kegyelmi ajándékként elfogadni tőled, Uram. És te adod bőségesen. Kérlek, Uram, segítsd meg őket, hogy megmaradjanak a hitbe, hogy éljenek ebbe a hitbe, amit tőled kaptak. Látod, milyen sok a támadás a világ részéről, hogy megpróbálja meggyengíteni a papjaink hitét, mert akkor kiüresedik a liturgia. De te, Uram, te megerősíted őket a hitben. Te adsz nekik erőt, hogy szolgáljanak neked, hogy a te dicsőségedre álljanak az oltár mellett, és a mi javunkra, Uram. Kérlek, tisztítsd meg az ő hitüket, hogy az így megtisztulva megsegítse őket, hogy befogadják a te szent lelked fényét, hogy a szent lélek fényével a szívükbe, lelkükbe tudjanak szolgálni, kiszolgáltatni számunkra a szentségeket, amire olyan nagy szükségünk van. Hála neked, Úr Jézus, hogy bőségesen árasztod a hitet, megerősíted és fenntartod papjaink hitét, te benned, a te megváltásod és az örök életben. Hála és dicsőség szent nevednek. Amen. Amen.

Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, az élő valóság, mert te megígérted, hogy velünk maradsz életünk minden napjáig. Köszönöm, hogy te vagy az élő vízforrás, ahova elvezetnek bennünket a te felszentelt szolgáid, akik által részesülünk ebből az élet forrásából, amelyet felkínálsz nap mint nap a mi számunkra, egyházad javára, felszentelt szolgáid javára. Erőt és hatalmat adsz nekik, hogy ezt megtehessék, kiszolgáltassák, részesítsenek bennünket. Szelid és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint, de legfőképp az újabb papír szerzetesi hivatásra jelentkezőkét, Istenem. Tedd őket alázatosá, szelidé, formáld őket a te képmásodra, Istenem. A te követésedre, a te igénynek, Istenem, folytatására, továbbadására, megélésére. Köszönjük, Istenem, hogy ebben a megpróbáltatott világban, amikor azt érezzük, hogy egyházunk üldözés alatt van, erőt adsz és bátorságot az újabb papi hivatásra jelentkezőknek, hogy ne meglettenjenek, mert ne elcsüggedjenek, hanem rólad példát vedve álhatatosan kitartsanak a te igazságod mellett, a te alázatosságod mellett. És ez élő valóságá váljon továbbra is, hogy ég és föld elmúlik, de az én igém el nem múlik. Erre kent fel őket. Amen.

Valóban nagy vagy, Urunk Istenünk, és valóban hála tölti be a szívemet. Nem csak a teremtett világ csodájáért, hanem egyházadért, Uram, amit rendeltél számunkra. A te jelenlétedért, a te bölcsességedért, hogy felszentelt szolgáidat hagytad hátra, akik népednek kiszolgáltatják a szentségeket, amiket te alapítottál, ahonnan erőt kapunk, békét kapunk, amelyekkel formálódunk. Áldott légy, Uram, és hála legyen minden felszentelt szolgádért, és személyesen is hálát adok, Uram, azokért, akiket utamba rendeltél, akik a tékozló fiút tárt korokkal fogadták, akik irgalmat gyakoroltak, a te irgalmadat gyakorolták fölöttem, hogy elfogadható és befogadható vagyok. Hála legyen, Uram, a te felszentelt szolgáidért, hála legyen áldozatos életükért, hála legyen minden szemmiséért, amelyet itt ebben a templomban és az egész világon bemutatnak. Hála és dicsőség legyen neked, Uram, és csodálom és áldom a te bölcsességed, a te gondviselésedet, hogy nem hagyott, hogy szanaszét menjünk a világba saját fejünk után, hanem egyházad és felszentelt szolgáid által tanítasz minket, édesgetsz minket, hívsz minket, összegyűjtesz minket. Uram, áraszd ki egyházadra és felszentelt szolgáidra a te szent lelked bőségét, és töltsd be, Uram, örömmel és hálaadással és dicsőítéssel és köszönettel szíveinket, hogy minden nap megköszönjük a te felszentelt szolgáidat, akikkel megajándékoztál minket. Köszönöm, Uram, hála és dicsőség nevedért, nevednek most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm Jézusom, hogy a szívünkbe ültetted a vágyat, hogy téged keressünk. Köszönöm Jézusom, hogy te elhozod nekünk azt a békét, azt az örömet, amire oly nagyon vágyunk és oly nagy szükségünk van. Ez a béke és öröm, ez nem az, amit a világ ad. Ez maradandó és örök. De bocsáss meg nekünk, Uram, hogy mi mégis oly sokszor mullandó és világi örömöket keresünk, és nem nálad keressük szívünknek a gyógyírt, az életünkre a megoldást, hanem a világban. Én elődbe hozom, Uram, felszentelt szolgáidat, akik épp úgy kivannak téve a világ szellemének, kísértésének, talán még jobban, mint mi. Mert ők élharcosok elől vannak, és a gonosz jól tudja, hogy hova célozzon. Atyám Istenem, küld el szent lelkedet, erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, hogy minden nehézségükben, minden megpróbáltatásukban rád figyeljenek, minden megoldást nálad keressenek, magányukban és elkeseredésükben hozzád tudjanak fordulni, hisz az örök élet igéi azok nálad vannak. Én köszönöm Jézusom, hogy te megmutattad minnyájunknak, hogy az igazi béke és öröm az csak is általad és nálad lelhető fel. Mutasd meg és világosítsd fel felszentelt szolgáidat a te szent lelked által, Isten igazságát, hogy mindig és mindenkor bármilyen zűrzavar van körülöttük, meglássák, hogy mi az Isten akarata az ő életükben. Bármilyen vágy ébredt fel az ő szívükben, bárhogy visszatekintenének és hátratekintenének, mindig emlékeztesd őket arra, hogy csak is veled és általad lehet üdvösségre jutni. Erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, Uram, hogy a mullandóság, a csillogás, a villogás ne befolyásolja őket, bármivel is kecsegteti, sem hatalomra törekvés, sem irigység, sem gazdagság utáni sóvárgás ne tudja őket befolyásolni és meginoktatni az ő igenükben, amit neked kimondtak. És erősíts meg szent lelked által szolgáidat, hogy az a vágy, ami a szívükben előtör a család után, vagy saját gyerek után, mindezt megtalálják a közösségükben, megtalálják általunk, a mi szeretetünkben, a mi elfogadásunkban és törődésünkben. És köszönöm, Uram, hogy megáldod mindezt beteljesülésre. Amen. Amen.

Köszöntelek, drága Jézus Krisztus, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. És hálát adok neked, Uram, hogy itt lehetünk. Íme itt térdelek előtted is, mindnyájan közösen itt felszentelt szolgáidat hozzuk eléd be, Uram. Hálát adva neked, értük. Köszönjük, Urunk, hogy vannak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy példát mutatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy mutassák az utat feléd. Ezért kérünk téged közös kérésünkkel, hogy áld meg őket. Oly nagy szükség van arra, Uram, hogy téged tükrözzenek. Ezért te oltalmazd őket, te vezesd őket. Kérünk, Urunk, hogy te formáld őket, az ő életüket, az ő gondolataikat, szavaikat és tetteiket, Uram, hogy mindez általad nyilvánuljanak meg mindig minden helyzetben. Köszönjük, Urunk, a szent miséket és a szentségeket, amelyeket kiszolgáltatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vigyázol ránk, hogy pásztorokat küldtél nekünk általuk, és add, Uram, hogy legeltessék a te nyájadat, a te dicsőségedre, a mi örömünkre. Áldott légy ezért, Urunk, Jézus Krisztus, most és mindörökké. Amen.

Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben, kint szenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában szentségimádást közvetítettünk. A tehetik, tartsanak velünk. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük, amilyennek csak szeretnék.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: Első titok, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mi is az alázatosság? Maga az igazság, mely életet támaszt bennünk. Gyakran éljük át, hogy erőfeszítéseink, szorgalmunk, kitartásunk ellenére is szétesnek hétköznapjaink, elromlanak dolgaink. Ilyenkor még görcsösebben meg akarunk felelni az eszményképünknek, még több erőt fordítunk arra, hogy feljebb emelkedjünk a tökéletesség lajtójáján. Ha nem elképzeléseink szerint haladunk, beteg lesz a lelkünk, és esetleg másokat is bedekké teszünk. Az alázat abban áll, hogy nem ijedünk meg nyomorúságainktól, hanem legbelsőbb szobánkban, lényünk legmélyén találkozunk Istennel. Ez a találkozás gyógyít minket. A találkozás az igazság pillanata, amikor elismerjük és Istennek adjuk sebezhetőségünket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második titok. Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezd

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik titok. Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindjárt.

0: Egy kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmasra.
1: Negyedik titok, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézus,
0: bocsáss meg bűneinket.

0: Nyilvánosra.
1: Ötödik titok. Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Míg

szűzanya. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve ki.

0: Jézusom, vezess engem a te utadon, ne engedjem el soha te kezedet. A te kegyelmed éltessen engem, a te szeretetet lak bennem, a te tisztaságot költözzék belém.
1: A te test legyen a szemem előtt, ha nem a lélek, ne jelen,
0: hanem az örök élet, nem csak másoknak, de magamnak is szívből megbocsássak, mindig neked hálát adni tudjak, és ha választanom kell kettőnk között, Jézusom, mindig csak te és sohasem én legyek az első. Amen.
2: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges Szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, melyel anyai oltalmad alá menekültünk, végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Béke királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Fény királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

24. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Szentszék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggá avatási eljárása. Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháború által erősen sújtott Kalai egyházmegyében.

0: 14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Július 8-a és 11-e között zajlik az erbili Káld katolikus főegyház megyében az ankavai ifjúsági találkozó, amelyre a Szentatya videóüzenetet küldött. Arra buzdítja az Irak minden részéről érkezett fiatalokat, hogy ne féljenek a világ világossága lenni, tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről. Osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét, és bízzanak az Úrban, aki nem hagyja magukra őket a nehézségekben sem. A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbil keresztények lakta negyedében, az ankavai ifjúsági találkozón.
1: And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another.
0: A pápa azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és egymással. Az ifjúkor olyan életszakasz, amelyben nagy dolgokat szeretnének végrehajtani, megváltoztatni a világot. A Szentatya örömét fejezte ki, amiért az idei találkozó témájául a missziót választották. Az egyház alapvető küldetése az, hogy szolgálja a világot, Krisztus világosságát terjesztve, az embereket szeretett közösségre vezetve Istennel. Ti részt vesztek ebben a küldetésben, és én számítok rátok, hogy segítsétek átalakítani az egyházat és a világot az elkövetkező években, mondta videóüzenetében a pápa, majd hozzátette, a fiatalok nem csak az egyház jövője, hanem jelene is. Nem mindig könnyű a világ világosságának lenni. Az iraki fiatalok hivatása jelenleg az, hogy sugározzák ezt a fényt a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is. Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést, és a pápa is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet. Ne féljetek, és ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban. Én veletek vagyok, az egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba. Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy ő vezessen benneteket, biztatta az iraki fiatalokat a Szentatya. A világosság alapvetően fontos az életben sok mindenhez, ebből a pápa hármat emelt ki a küldetéshez támpontként. Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem egy automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel. Sokkal inkább a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogy Isten lát. Ezt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem láthatjuk.
1: The way you live must also bear witness to your faith, so that others can see in you the truth.
0: A fiatalok életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amire ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban. A fény második tulajdonsága, hogy hőt tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében. Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt. Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust, és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos minden nap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szent áldozás révén. Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában. Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek ráépíteni az életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét, és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel.

0: szívük, de mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon. A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk, és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az új Jeruzsálemet. Kedves fiatalok, soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyi őtök élete számára. Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőit Mária, az egyház anyja anyai oltalmába is vezetésére bízza.
1: I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
0: Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.
2: Szentszék, az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Az afrikai országok támogatásának túl kell terjednie a rövidtávú intézkedéseken, és támogatnia kell a hosszú távú fejlődést a szegénység okainak kezelése érdekében, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 8-án kiadott nyilatkozatában. A szegénység, különösen a mély szegénység, a legjelentősebb globális kihívás áll a nyilatkozatban. Tartós jelenléte sokféle dimenziójában továbbra is milliókat, különösen nőket és gyermekeket foszt meg a megfelelő élelemhez, tiszta vízhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és tisztességes munkához való hozzáféréstől. A szegénység súlyosan sérti az emberi személyi Istentől kapott méltóságát. A nyilatkozat a 2026-os New York-i magas szintű politikai fórumon hangzott el, azon az ülésszakon, amely az afrikai kontinens legkevésbé fejlett országaiban, a tengerparttal nem rendelkező fejlődő országokban és a közepes jövedelmű országokban a fenntartható fejlődési célok elérésének felgyorsításával foglalkozott. A Szentszék állandó megfigyelő missziója kiemelte, hogy a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv határidejének közelettével kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen a fejlődés előrehaladását akadályozó kihívások kezelése érdekében. E tekintetben a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, a kevésbé fejlett országok és a közepes jövedelmű országok megújult és megerősített támogatása. Ennek a támogatásnak a fenntartható fejlődést gátló strukturális akadályokat kell kezelnie, és ez magában foglalja a kedvezményes finanszírozáshoz való hozzáférés javítását, a tisztességesebb kereskedelmi rendszerek előmozdítását, a technológia átadás elősegítését és az érdemi adósságcsökkentés előmozdítását. A Szentszék állandó megfigyelő missziója azt is megjegyezte, hogy a fejlődés felgyorsítása érdekében fontos figyelmet fordítani az egyes országok egyedi sebezhetőségeire, miközben szem előtt kell tartani, hogy a földrajzi korlátok, az éghajlatváltozás és a korlátozott infrastruktúra súlyosbítja az egyenlőtlenségeket sokak számára. A Szentszék állandó megfigyelő missziója hangsúlyozta továbbá a család létfontosságú szerepét, mint a társadalom alapvető egységét, az elsődleges társadalmi jót és az ellenálló képesség kulcsfontosságú forrását. A nyilatkozat ezentúl kifejti, hogy a családokat erősítő politikák hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, valamint a társadalmi stabilitás és az átfogó fejlődés előmozdításához. Az ilyen politikákba való befektetés

0: befektetés és azok előmozdítása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen minden ember kiteljesedésének biztosításához, a szegénység felszámolásához és az átfogó emberi fejlődés eléréséhez, zárul a szentszéki nyilatkozat.
1: Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldogávatási eljárása. Selja szigetén szerdán jelentette be a Szentmise celebrálásakor az oszlói püspök a hírt, hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldogávatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt. Mintegy 100-an vettek részt a szertartáson a Selja szigetén lévő kolostor romjainál július 8-án, amelyet Fredrik Hansen oszlói püspök mutatott be, a középkori ír származású vértanú hercegnő Szent Szuniva emlékére, akit Nyugat-Norvégia védőszentjeként tisztelnek. Az evangélium bölcsőjének tartott helyen jelentette be az örömteli hírt, hogy hamarosan megkezdődik az 1882-ben született és 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő Sigrid Undset boldogávatási eljárása. Számunkra ő sokkal több, mint Nobel-díjas írónő. A keresztény hit modellje. Példát mutatott az erényekről és az életszentség kereséséről, mely meghatározta az életét, állapította meg Hansen püspök szent beszédében. Sigrid Undset állandó és konkrét figyelmet tanúsított a szegények iránt. Teljesen leánya gondozásának szentelte magát, kiállt az élet és annak szent mi volt a mellett. Számos könyvén keresztül rengeteg hívőt szólított meg, arra ösztönözve őket, hogy Krisztusban éljenek, és tanúságot tett középkori szentjeinkről, mondta még az oszlói püspök. A főpásztor kifejtette, hogy megvizsgálta Undset életét, és megbizonyosodott arról, hogy nagy tiszteletnek örvend a hívek körében, ezért a Skandináv Országok Püspöki Konferenciája és Sigrid Undset életének szakértői elé terjesztette a kérdést. Ezután megkezdődött a munka, hogy hivatalosan megnyithassák ősszel a boldogávatási ügyet, miközben a híveket arra kérték, hogy imádkozzanak az egyházmegyére váró feladatért. Ahogy Szent Szuniva és társai, úgy Sigrid Undset is példa legyen számunkra a Krisztusban való életre, mondta. Szuniva kultusza Nyugat-Norvégiában terjedt el, fontos szerepet játszott az ország evangelizálásában. Bergen város patronája, a fiatalok védőszentje. Virágkoszorús fiatal lányként kezében sziklával ábrázolják. Ünnepét július 8-án tartják. Undset Dániában született, de 2 évesen családjával Norvégiába költözött. 1924-ben katolikus hitre tért és belépett a domonkos harmadrendbe. 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba kellett menekülnie, mert ellenezte a náci Németországot és a német megszállást, de a II. Világháború befejeztével 1945-ben visszatért hazájába. Legismertebb műve a Kristin Lavransdatter, egy modernista trilógia a középkori életről Skandináviában. A könyv a középkori Norvégiában játszódik, és 3 kötetben adták ki, 1920 és 22 között. A Kristin Lavransdatter egy nő életét mutatja beszületésétől haláláig. Undset ezért a műveért, valamint Olaf Adunsonről szóló 1925-ben és 1927-ben megjelent 2 könyvért irodalmi Nobel-díjat kapott.
0: Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháborútól erősen sújtott Kalai egyházmegyében. Egy új plébánia felszentelése Myanmar északnyugati részén, a Kalai egyházmegyében reményt ad az ország híveinek a folyamatos humanitárius válság közepette. A Fidesz pápai missziós hírügynökség szerint több mint 600 katolikus, többségükben országon belüli menekültek gyűltek össze Kaikamio városában, hogy megünnepeljék a Szent Patrik plébánia történelmi felszentelését, egy szentmise keretében, amelyet Felix Lian Ken Tang püspök mutatott be 12 papkon celebrálásával. A Kalai Egyházmegye a Sagaing régió és Csin állam között fekszik, és a 2021. februári katonai puccsot követő polgárháború egyik legerőteljesebben sújtott területén található. A régió továbbra is súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A Mandalai érsekséghez tartozó szuffragáneus Kalai Egyházmegye közel 60 ezer katolikust szolgál. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, míg egy kisebb része Csin államban nyúlik át. Kalai városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária székesegyháznak és egyben az egyházmegyei székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú Csin közösséget és más kisebbségi csoportokat. A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett Kalai térségében. A Fidesz hírügynökség szerint a régió továbbra is sokrétű válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik. A Fidesz hírügynökség arról is beszámol, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támadást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak Kalai területén.

a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban egy újabb bibliai férfi alakkal találkozunk, és pedig Noé, az új teremtés hírnöke. Ő az Ószövetség egyik legjelentősebb alakja, tehát Noéról elmélkedünk. Amikor meghalljuk a nevét, legtöbben az özönvízre, a bárkára és az állatokra gondolunk. Ezek a képek mélyen élnek a keresztény kultúrában, de a Szentírás üzenet ennél sokkal gazdagabb. Noé története nem csupán egy múltbeli esemény, hanem Isten üdvözítő tervének fontos állomása. Az egyház kezdettől fogva úgy tekintett Noéra, mint Krisztus előképére, a bárkára, mint az egyház jelképére. A Teremtés könyvének első fejezetei bemutatják, hogy Isten a világot jónak teremtette. A teremtés koronája az ember volt, aki Isten képmását hordozza. A bűnbeesés azonban megtörte ezt a harmóniát. Káin meggyilkolja Ábelt. Az erőszak egyre jobban elterjed, és a bűn lassan áthatja az egész emberiséget. És a Szentírás megrendítő szavakkal írja le ezt az állapotot. Teremtés könyvének a 6. fejezet 5. verse: az Úr látta, hogy nagy az ember gonoszsága a földön, és szívének minden gondolata szüntelenül a rosszra irányul. Ez nem azt jelenti, hogy Isten megbánta a teremtést, hanem azt fejezi ki emberi nyelven, hogy a bűn milyen mélyen megsebezte a világot. Az ember szabadságát rosszul használta fel, és ezzel saját magát sodort a romlásba. Ma is hasonló veszélyekkel találkozunk. A technikai fejlődés óriási, de erkölcsileg gyakran ugyanazokkal a kísértésekkel küzdünk. Önzés, erőszak, közömbösség, az élet semmibevétele, Noé története, ezért rendkívüli, időszerű tulajdonképpen. Noé az igaz ember. Ebben a sötét korban egy ember mégis kitűnik. Teremtés könyve 6. fejezet 9. versében olvassuk, hogy Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében, Istennel járt. Az Ószövetségben az igaz ember nem bűntelen embert jelent, hanem olyant, aki teljes szívvel Istenhez ragaszkodik. Noé nem sodródott a tömeggel, nem a közvéleményhez igazodott, hanem Isten akaratához, és ez minden korszakban profétai magatartás. Sokszor mi is megtapasztaljuk, hogy a keresztény értékek vállalása nem könnyű. A becsületesség, a házasság hűsége, az élet tisztelete vagy a vasárnap megszentelése gyakran szembe megy a világ gondolkodásával. Noé arra tanít, hogy az igaz ember nem a többséget követi, hanem az Urat. Isten arra hívta Noét, hogy építsen bárkát. Ez emberileg teljesen érthetetlen feladat volt. Nem volt özönvíz, nem látszott veszély, mégis dolgozott hosszú éveken át. Ez a hit egyik legmélyebb meghatározása. A hit nem pusztán érzelmi élmény vagy vallásos hangulat, hanem engedelmes bizalom Isten szava iránt. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hit által Noé bárkát készített családja megmentésére. Tehát a hit mindig cselekvésre indít. Nem elég azt mondani, hiszek. A hit láthatóvá válik döntéseinkben, életformánkban és kitartásunkban. Az első keresztény századoktól kezdve az egyház atyák a bárkát Krisztus egyházának jelképévé tették. Szent Ágoston azt írja, hogy ahogyan csak a bárkában volt menekülés az özönvízből, úgy Krisztusban és az ő egyházában találja meg az ember az üdvösséget. A bárka egyetlen ajtóval rendelkezett, Jézus pedig azt mondja, én vagyok az ajtó. A bárka fából készült. Krisztus a keresztfáján váltotta meg a világot.
A bárkát kívül belül szurokkal kenték be, hogy a víz ne hatoljon be. A kegyelem ugyanígy megőrzi a hívőt a bűn pusztító erejétől. Az új szövetség különösen mély kapcsolatot lát Noé története és a keresség között. Szent Péter apostol írja, ennek előképe most a keresség, amely titeket is üdvözít. Az özönvíz egyszerre jelentett ítéletet és megtisztulást. A keresség vizében meghal a régi ember és új élet kezdődik Krisztusban. Ezért nevezi az egyház a kerességet új teremtésnek. Az özönvíz végén Noé galambot bocsát ki. Amikor visszatér olaj ággal, az új élet kezdetét hirdeti. Az egyházatyák szerint ez a galamb a Szentlélek előképe. Amikor Jézus megkeresztelkedik a Jordánban, a Szentlélek galamb képében száll le rá. Tehát a két jelenet mélyen összetartozik. Az új teremtés Noéval kezdődik, de Krisztusban teljesedik be. Az özönvíz után Isten szövetséget köt Noéval. Ez az első olyan szövetség, amely az egész emberiséget magába foglalja. Jele a szivárvány. A Biblia szerint a szivárvány minden alkalommal arra emlékeztet, hogy Isten hűséges. Az ember sokszor megszegi ígéretét. Isten azonban soha nem tagadja meg önmagát. Ez a szövetség előkészíti Ábrahám, Mózes és végül Krisztus új és örök szövetségét. Az egyház mindig Krisztus előképét látta Noéban. Noé megmentette családját, Krisztus az egész emberiséget hívja az üdvösségre. Noé bárkát épített, Krisztus megalapította egyházát. Noé új világba lépett ki, Krisztus feltámadásával új teremtést hozott létre. Noé áldozatot mutatott be, Krisztus önmagát áldozta fel a kereszten. Így az Ószövetség eseményei Krisztusban nyerik el teljes értelmüket. Noé arra tanít, hogy a hit nem alkalmazkodik a divathoz. Arra tanít, hogy hosszú éveken át is lehet hűségesen dolgozni akkor is, ha nem látjuk a munkánk gyümölcsét. Arra tanít, hogy családunk lelki életéért felelősek vagyunk. Arra tanít, hogy Isten mindig kész új kezdetet adni annak, aki megtér. És arra is tanít, hogy minden vihar után felragyoghat a remény szivárványa. Kedves hallgatók, lehet, hogy ma sokan úgy érzik, mintha életükben özönvíz tombolna. Betegségek, családi nehézségek, bizonytalanságok vagy lelki küzdelmek között élnek. Noé története arra hív bennünket, hogy ne hullámokat nézzük, hanem Istent. Ő ma is építi közöttünk az üdvösség bárkáját, az egyházat. Ma is hív bennünket a megtérésre. Ma is új szövetséget kínál Krisztusban. Kérjük a Szent Lelket, hogy adjon nekünk Noéhoz hasonló hitet, engedelmességet, álhatatosságot, hogy életünk végén mi is beléphessünk az örök élet országába, ahol már nem lesz özönvíz, könny és halál, hanem Isten örök békéje vár bennünket. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk. Maradjanak továbbra is velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máre Rádió hallgatókat. Hát a nagy ismert bibliai férfi alakról beszéltünk, tovább folytatjuk Noét. A biblikus héber Noáhnak mondja, arabul nő, a görögül Noé, a héber Biblia keresztény ószövetség egyik szereplője. Lamek fia, az ószövetség alapján Ádám, tízedik nemzetség beli utóda, egy istenfélő ember egy istentelen korban. Az emberiség második ősatja, mivel az egész emberiséget elpusztító vízözönből csak ő menekül meg a családjával együtt, feleségével, három fiával és három menyével, összesen 8 emberrel. Hogy fiaiban, Sémben és Kámban és Jafetben tovább vigye az emberi életet, Isten a vízözön után megáldotta Noét fiaival együtt szaporodásra, és a természet fölötti uralomra rendelte őket, mint egy megismételve az első emberpárnak mondott áldást. Noéról nem csak Mózes első könyve és a posztbiblikus zsidó irodalom legnagyobb tematikus rendszerbe foglalt gyűjteménye, a Talmud szól, hanem az iszlám elsődleges forrása és szent írata is, a Korán is, az 5 legnagyobb proféta egyikének tartja. A teremtés könyve szerint 950 évig élt, amit az új szövetség is megemlít. A magas életkort sokan azzal magyarázzák, hogy akkor másképpen számolták az éveket. Ugye az akkori évek csak 3 hónapból álltak. Az ókori Mezopotámiában a holt hónapokat jegyezték fel, és így nem 365, hanem csak 75 nap évnyi életkor számolható. Ezek azonban Noéra nem alkalmazhatók, hiszen a Biblia feljegyzi, hogy a vízözön után a bárka a 7. hónapban feneklett meg, és a 10. hónapban váltak láthatóvá a hegyek csúcsai. Továbbá megemlíti, hogy Isten a vízözön után csökkentette le az emberek maximális élettartalmát 120 évre. Tehát ezután már nem egy újabb özönvíz, hanem a természetes halál szabott korlátot a bűnnek az emberi életben. Számos tényező hozzájárulhatott a Noé korabeli emberek hosszú életéhez, de sok nézet alapján az akkori emberek sokkal nagyobb életerővel rendelkeztek, mint ma rendelkezünk. Eszerint, ha nem rendelkeztek volna nagyobb életerővel, mint a mai emberek, akkor az emberiség már régen kihalt volna. Később állandó volt a hanyatlás. Mózes könyveiben részletes leírást találunk, hogy zajlott a világ történelem kezdetén az egyéni és a társadalmi élet. Mégis az ő leírásaiban sehol nem találunk egy esetet sem, hogy egy csecsemő, gyermek vagy ifjú természetes halállal fiatalon halt meg, vagy pedig bénán, süketen vagy sérülten született volna. Jóval később, Krisztus első eljövetele alkalmával az emberiség már annyira elfajult és erkölcsösült volt, hogy elé vittek nem csak öregeket, hanem ifjakat, gyermekeket is különféle betegségekkel. A sumér királylista, amely időszámításunk előtt 2100 körül ékírással készült, a hajdani királyokat özönvíz előttiekre és utániakra osztja. Az első 30-35 nemzedék uralkodás idejét hihetetlen hosszúra, sok ezer évre teszi majd az özönvíz a Gilgámesz eposz után. A királyok, majd az özönvíz után olvashatjuk a Gilgámesz eposzban, a királyok uralkodási ideje lényegesen lerövidült. A tudósok sokáig nem is hitték, hogy ezek a királyok valóban léteztek, míg az ásatások nem egyről közvetlen bizonságot hoztak napvilágra. A korabeli tárgyakat, köveket, táblákat az ő nevükkel ellátva. Bár az uralkodás idejüket nem tudjuk igazolni, de létezni nyilvánvalóan léteztek. Sok ezer kilométerrel távolabb a kínai hagyomány szintén rendkívül hosszúra teszi a legelső uralkodóik uralkodása idejét, ami egy idő után nagyon lerövidül. A bibliai leírás szerint a bárka gófer fából épült,
és szurokkal volt vízállóvá téve, és a bárka belsejében rekeszek voltak. A bárka hossza 300 sing, vagyis 137 méter, szélessége 50 sing, vagyis 22,8 méter. Magassága 30 sing, vagyis 13,7 méter. Egy ablak sor volt rajta, az ókori sing mértékegység, amely a felnőtt átlagember könyökétől a kinyújtott kézfáj középső ujjáig mért, körülbelül 45 cm-es távolság. Tehát ekkora volt egy ablak felülről, és egy ajtaja volt oldalt a bárkának, és a bárka belseje három szintre osztott, és térfogata meghaladta a 40 ezer köbmétert. A modern hajózás több ízben kimutatta és bizonyította, hogy egy a Noé bárkájának a méreteivel rendelkező fából készült vízi jármű nem hajózható, mert arra nyílt vízen olyan erők hatnak, amelyekkel a fából készült test nem képes megbírkozni. Na de erről most ne beszéljünk, ugyanis ez egy isteni beavatkozás, úgyhogy ezt nem lehet megkérdőjelezni. A bibliai ember szereplője, Noé, ugye földműves volt és szőlőt telepített, ám a bortól megrészegedett és részegen feküdt a sátrában. Teremtés könyvének a 9. fejezetében olvashatjuk, Noé a földműves szőlőt kezdett telepíteni, amikor bort ivott, megrészegült és mesztelenül feküdt sátrában. Hám, Kánaán atya látta apja mesztelenségét, és elmondta két testvérének. Akkor Szem és Jafet fogták a felöltőt, mindketten a vállukra terítették, háttal bementek, és betakarták apjuk mesztelenségét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk mesztelenségét. Amikor Noé fölébredt részegségéből is megtudta, mit tett vele legkisebb fia, így szólt, legyen átok Kánaánon, legyen a legkisebb szolgatestvérei között. Azután ezt mondta, áldott legyen az Úr, Szem istene és Kánaán legyen a szolgája. Isten adjon tágteret Jafetnek, lakjék Szem sátraiban és Kánaán legyen a szolgája. Másnap tehát ugye a történeteket megtudva megátkozza a legifjabb fiát a tettéért, és ebből magyarázza a teremtés történet Hám ivadékainak az alávetettségét. Kánaán a Szentföld Izrael előtti neve. A Noé által megátkozott Kánaán pedig Noé unokája, Hám fia. A Szentírás további könyvei szerint a zsidók meghódították Kánaánt Egyiptomból való kivonulásokat követően, és bizonyos kánaánita népeket és törzseket kiírtottak, illetve uralmok alá vontak. De volt olyan időszak, amikor egy-egy népcsoportnak sikerült felülkerekednie a zsidókon. A Noakida, azaz Noé fiainak a 7 törvénye, 6 közülük tulajdonképpen tiltás, és csak egy a cselekvést igényelő parancs. A tilalmak a következők. A bálványimádás tilalma, istenkáromlás tilalma, ölés, lopás tilalma, a tiltott nemi kapcsolatok tilalma, például közeli rokonok között, élő állatból származó hús fogyasztásának a tilalma, bírósági rendszer felállításának a kötelezettsége. A 7 parancs ilyen formában a keresztény Ószövetségben, a zsidó szentírásban sehol sem szerepel. A Talmud szerint, aki ezeket a parancsokat betartja, az üdvözül. Napjainkban is számos embert lenyűgöz Noé bárkájának a valóságos maradványai után folyó kutatás, amelynek kezdetei legalább a 3. századik, ugye Eusebius történetíró koráig nyúlnak vissza. Számos híresztelés, megbízhatatlan információ, tanúságtétel és tudományos expedíció dacára nincsenek régészeti szakértők által is elfogadható bizonyítékok a bárka múltbeli létezésére. Kedves Mária Rádió hallgatók, Noéról körülbelül ennyit lehetett volna elmondani így történelmileg is, viszont
azt is elmondhatjuk, hogy Noé a hit, az engedelmesség és a remény embere. Az emberek ugye abban az időben eltávolodtak Istentől, de benne van a nevében, hogy felragyog ebben a sötét korban egy név, a hit embere, az engedelmesség embere, a remény embere, Noé. Ugye a bárkát, hogy építi, ez az engedelmesség iskoláját jelképezi, a bárka, mint az egyház képe. Az özönvíz után ugye a remény szivárványa, tehát az első dolga nem a házépítés volt, hanem a földművelés volt, amikor a víz visszahúzódott, és hálát mutatott be Istennek, és Isten ekkor szövetséget köt vele, és ennek a jele a szivárvány. Tehát nem egy szép természeti jelenség csupán a szivárvány, hanem a Szentírás annak az emlékeztetője, hogy Isten nem mond le az emberről. Tehát minden vihar után felragyoghat a remény. A bárka, Noé története azt jelenti, üzeni, hogy a bárka soha nem süllyed el, ha Isten vezeti. És mit tanít nekünk ma Noé? Hűséget. Maradjunk Isten mellett akkor is, amikor a környezetünk másfelé sodor. Kitartást, ugye a bárka nem egy nap alatt épült fel. A család, a papi szolgálat, a közösség építése is hosszú munka. Noé első gesztusa a hálódás volt. A keresztény ember mindig talál okot a köszönetre. A szivárvány arra emlékeztet, hogy Isten szövetsége erősebb minden viharnál. Egy idős falusi ember egyszer azt mondta a papjának: Atya, néha úgy érzem, egész életemben csak deszkákat hordok, mint Noé. A pap elmosolyodott és így válaszolt: Lehet, hogy ma még csak deszkát hordasz, de Isten tudja, hogy milyen bárkát épít belőle. Kedves hallgatók, talán mi sem látjuk még teljesen, mit épít Isten az életünkből, de ha hűségesen járunk vele, egyszer majd meglátjuk, hogy minden imádság, minden áldozat, minden szeretetből végzett szolgálat egy nagy bárka része volt, amely másokat is megmentett. Ennyi fért a mai műsorunkba, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát számomra most mindenképpen a legnagyobb öröm az, hogy Tarsoly Mátyást, nagy fiunkat pappá szentelték Jeruzsálemben. Hogy milyen érdekes ez az élet. Ugye Matyi Nagyváradról került hozzánk, nálunk volt első áldozó, bérmálkozó, minden. És olyan 13-14 éves korában már mondta, hogy ő ferences szerzetes akar lenni, és pedig a Szentföldön. Aztán elhallgatott, gondoltam, megfeledkezett róla, de érettségi után, hogy elment és elvégezte a teológiát Gyulafehérváron. Felszentelték diakónussá, közben ő ugye írogatta leveleit, hogy kimenjen Szentföldre. Persze oda nehéz kijutni, mert nyelveket kell tanulni, meg minden, de hát minden vizsgát szépen szerre, ugye jött egymás után letette. És végül most a Szentföld, ugye a latin pátriárkája, Péter bíboros úr, hát pappá szentelte, és pedig az Olajfák hegyén a Getszemáni kertben lévő népek temploma nevű gyönyörű bazilikában. Hát egy társammal mentem el, ketten, hogy nézzük meg, hogy hogy is van, legyünk mellette, imádkozzunk vele együtt. Ugye tudom, hogy háború van ilyenkor Szentföldön, de hát az embernek a fiát szentelik, akkor nincs háború. És nagy-nagy élmény volt. Nagyon szép volt maga a szertartás is. Latinul folyt, és tényleg 10 papot szenteltek, és tényleg megható volt. Több mint 70 papbácsi volt, szerzetesek, mindenki. Elég sokan vannak a Szentföldön, Jeruzsálemben, katolikus papok, és jó volt. Nagyon számomra olyan kimondhatatlan élmény volt, amikor hajdani gyermekem elé le tudtam térgyelni, és ő kértem, hogy áldjon meg, és újmis és papi áldásba részesültem. Amúgy is Szentföld, hát valóban az 5. evangélium. Akkor is szép, amikor az ember így egy nagy busszal megy, és idegenvezetve, lelkivezetőként hát magyaráz, de most úgy voltunk, hogy 3 napot még ráhúztunk, és elmentünk Kafarnaumba. Tehát, mit tudom, a szentelés előtti napon is a Jeruzsálem is Szent Sír bazilikának, a Szent Síron belül ott miséztünk. Bent, ugye, ott a legbelül, ahol máskor csak bekukkintani engednek, most akkor ott tudtuk elmondani a Szent Misét. Jóisten áldását kértük. Hát nem csak Matyira, hanem Erdély minden, Magyarország, Kárpát-medence minden lakójára, hogy az a béke, ami Krisztusból árad, az a nyugalom, az a derű, töltse be a szívünket. Persze jó volt a többi szentét is meglátogatni, hosszan járni a keresztutat, úgy jó nyugodtan, csak ketten. Most már, mivel hogy nincsenek zarándokok, hát annyira ezek a bazáros dolgok is sok minden be van zárva, tehát járható, látható. Igen, felmentünk arra a helyre, ahol Jézus Krisztus sírt, ugye Jeruzsálem falai előtt. Persze Mária elszenderesének a templomába, vagy hát bementünk az emeleti terembe is, ahol az utolsó vacsora volt, és senki nem volt, csak mi 3-an. És ott imádkoztunk nyugodtan, aztán utána kimentünk oda a térre, ahol hát Szent Péter elmondta maga beszédét, és 3000 embert megkereszteltek. Jó volt látni. De talán az egyik legnagyobb élmény nekem Kafarnaum volt, ugye? Matyi Tabgába és Kafardonba van két külön kolostor, és mind a két helyen ő ott volt, vagy összesen 7 évet. És logikusan ismeri a helybeli atyákat is, meg minden, mindenki nagy örömmel fogadta. Hát ott volt a primíciája neki. Az első miséje latinul is, vagy olaszul is, aztán utána magyarul is, amikor már csak hárman voltunk. Nekem egy nagy felfedezés volt ez a Tabga. 7 forrás jelent, és tényleg olyan források, hogy hát Erdélyben nem erős van ilyen bővízű, hatalmas forrás, de talán 3 kúti a gyímesi forrás az, ami egy helyről olyan, de itt 7 ilyen forrás van, tehát hogy Jézus Krisztus nem csak szerette a szépet, hanem meg is találtam. És tudják, ez a Tabgai hely, ez 2 kilométerre van Kafarnaumtól, és Kafarnaumban ott lakott Jézus, megvan az a hely, tehát az első századoktól, tehát ott a lő lakott, a fölé építettek egy 8-szögletű templomot, és aztán a keresztesek is építettek, és hát sok minden elpusztult, de a 30-as években épült egy nagy vasbeton szerkezet, ugye felül egy üveg falon keresztül lehet látni a lenti, hát ugye a templomnak, ami megmaradt, és egy gyönyörű szép templom, ahol miséztünk is persze. És hát az a Tabga, az 2 kilométerre van, és ami engem nagyon meglepett az, hogy nagyjából megmaradt úgy, ahogy volt. Források ugye folynak, Galilei-tenger ott van, hát én is kipróbáltam, hogy tudok-e vízen járni, nekem se jött össze, de még az 1-2 méter sem, amit Péternek sikerült, hát én újból és újból elmerültem, de újból és újból nekimentem, mert olyan meleg volt a víz, sokkal melegebb volt, mint a Balaton. Tehát, hogy hát jó volt benne üldögélni, úszni, tehát kristálytiszta, tehát hogy csak néztem, hogy abban a nagy sivatagos forróságban honnan van ekkora víztömeg, és persze, hogy az is apad, vagy szárad, de hát azért bőségesen van víz bennem. Aztán ugye ezen a helyen, Tabgán, hát itt volt van egy barlang, és volt egy kedves remete nő, még a 380-as években, és ő írja le, hogy hát ott van egy barlang, és Jézus a hagyomány szerint ott töltötte a napjait, ott fogalmazta meg a 8 boldogságról, meg a hegyi beszédnek a híres mondásait, és úgy beültem én is ebbe a barlangba, be lehet ülni minden további nélkül, és néztem, hogy nincs mahagóniai íróasztal, nincs semmi, és gyönyörű gondolatokat Jézus ottan megfogalmazta is. Hát ott előtte, a barlang előtt nem messze van egy ilyen nagyon szép lapos terület, és hát valószínű ott volt nem csak a hegyi beszéd, hanem ugye a kenyérszaporítás helye is, hisz 5000 embert máshova nem erős lehetett volna ott leültetni. És az a mező ma is úgy van. Egy kő oszlop áll, amin írja a szentírási idézetet, de igazából üres. Tehát, hogyha most oda mennénk 5000 emberrel, hát ugyanúgy, mint 2000 évvel ezelőtt le lehetne ülni, beszélgetni. Gyönyörű, gyönyörű hangulata van az egésznek, és aztán erről a barlangról jó rá lehetett látni a tóra, és olyan érdekes, mert mondják, hogy minden este hát egy ilyen nagyon erős szél van. Társam, akivel voltam, ő egy ilyen vitorlás hajós kapitány is, és ő mondotta, hogy igazából olyan szélbe nem szívesen vitorláznak ki erre a tóra. Tehát meg lehet érteni, hogy tényleg az apostolok viharba kerültek, és Jézus onnan fentről látta, és akkor vízen utánuk indult, és hát megnyugtatta őket, és aztán másnap ugye elment a Kafarnaumi zsinagógába, és kérnek, hát azelőtt való nap jól laktak ebből a csodálatos kenyérből, halból, hogy megint tennünk, és akkor mondja Jézus, hogy igen, ő fog adni ételt, és olyan ételt, amitől nem éhezünk meg soha, mert az örök élet kenyerét, az ő testét és vérét akarja adni, aki abból eszik, annak örök élete lesz. Tehát hogy látni ezek, hogy összefüggenek. Hát, Tabgán aludtunk, és Kafardonba át kellett menni reggel, hát mi 17:30 kezdődött a szentmiseben, ugye ott a napközben, hát ott a 40 fok körüli meleg van, és akkor már nagyon izzad az ember, és egy gyalog mentünk át. Jó volt sétálni egyet. De ezen a Tabgán van ez a gyönyörű hely, ahol ugye Jézus feltámadás után találkozott az apostolokkal. Van egy hatalmas sziklas, azt írja rajta, hogy Jézus asztala. De azon a sziklán mai napig úgy van, ahogy akkor volt, tehát tüzet rakott Jézus, halat sütött, kenyeret, és hát ottan van a fövenyes part, ahol az apostolok kiúzták azt a 153 halat tartalmazó hálót, és hát írja nagybetűkkel, hogy ez, hát igen, a primátus helye. És persze vannak képek, ott látszik, hogy 6. Pál, meg 2. János Pál pápa is, meg sokan elmentek oda zarándokolni és imádkozni. És ez mindegy kicsi-kicsi helyen. Nagy-nagy élmény ez, persze. Ő épült külön templomocska, azt a bencések építették a kenyérszaporítás helyére. Aztán épült ugye fennebb 8 boldogság kápolnája. Ezt gyalog be lehet járni. Adja az Isten, hogy tényleg 5. evangéliumot, hogy minél többen olvassuk, hogy látni azokat a helyeket, hogy igen, hát a mi Urunk Jézus Krisztus megszentelt ezeket a helyeket. Nem messze van tőle Kafardomtól Garada, oda is elmentünk, és igazából ugye ott az már a Dekapolishoz tartozik, a 10 városhoz, ezek már pogány emberek éltek, ott isztiót is tartottak, és akkor itt volt ez a megszállott, akit ugye mi Urunk Jézus Krisztus meggyógyított, és legyünk őszinték, ez volt az első ember, akit Jézus azért küldött, hogy a pogányoknak hirdesse, hogy mennyire szereti őket az Isten. Na, hát Szentföld. 5. evangélium. Adná az Isten tényleg, hogy az ember ugye tudja, de valahogy egészen más, amikor látja, hogy ez itt történt. És tényleg hely mai adja magát, hogy ez tényleg itt kellett történjen, mert máshol nincs hely, ahol történjen. Sziklából folyik az a hatalmas forrás, ugye 7 forrásból az egyik, 2 is ugye zubogott lefelé, vízes is, ki is van írva, hogy van vízes, és bász alá, és alig tudsz állni, mert nyom bele a földbe, olyan sunggal jön. És ugye elgondolkozó, hát ez Krisztus is használta ugyanezt a forrást, ugyanezt a vizet. Az ember jó étvágya, iszik belőle, nagy-nagy élmény. Igen, a kereszténység az nem mese. Kereszténység az nem egy vágyálom. Kereszténység az nem egy ilyen ópium, ahogy mondta, ugye Marx nép ópiuma, hanem a kereszténység az a valóság. Ez a járható út, amit lehet, hogy helyenként keskeny is, meredek is, de érdemes rálépni. Aztán ugye hazajöttem, és most kezdődik a balatoni csillagösvény. Hát az 50 gyerek, több mint 50 gyerek meg is érkezett Magyarországra, és akkor minden nap van egy délelőtt kicsi fagyizás, a gyerekeknek balatoni fürdés, nekünk felnőtteknek, aztán ugye este 6-tól van a mise, jönnek a gyerekek is, persze énekelnek, nagyon szépen, ilyenkor befonják ugye a lányok a hajukat, felöltöznek székelyruhába, hát mindegy, egy virágszál, úgy néznek ki, és akkor nem csak a misén énekelnek, hanem utána adnak egy kis koncertet, meglepetést. Az idén Márton Áron év van, úgyhogy Márton Áronnak a eseményeit próbáljuk szépen, hangosan ugye átelmélkedni a kedves jelenlévő hívekkel, tanuljunk nagyjainktól. Érdemes. Adná az Isten tényleg, hogy az életünk váljon ünnepé. Ugye mindenki nézi a foci meccset, most nagy izgalom van, Argentina, Egyiptom, lehet, hogy a kedves rádióhallgatók is nézték, és miért döbbenetes volt az, hogy 13. percig 2-0-al vezetett Egyiptom. És azt gondolom, hogy nagyon sokan a nézők közül is lemondtak már ezt, már nem lehet megnyerni. Kiesik Argentina. Messi, hát 11-est a kapusnak rúgta, kifogta a kapust. Tehát, hogy, hát hogy mindenki úgy érezte, hogy vége mindennek. És milyen jó, hogy ezek a játékosok nem úgy érezték. Belehúztak, és 13 perc alatt lőttek 13 gólt. És övéké lett a

irgalmából elérném a mennyek ország. Nem, állj neki is, küzdjél, cselekedettekkel. Gyűjtsél kincseket, olyan kincseket, ami megmarad az örök életre. Nézz körül, hogy hol tudsz valami jót tenni, valami irgalmasság, valami szeretet cselekedetet. Adná az Isten tényleg, hogy jó, bőséges, túlcsorduló mértékkel, hát szeressünk, segítsünk, tegyünk jót embertársainkért. Előttünk van az örök élet. De igen, hogy mondjam, csak akkor, hogyha húzogassuk a vállunkat, hát uram, ha akarod, nagyon hát, akkor én nem bánom, üdvözüljek. Ez nem fog így menni. Neked küzdened kell. És sokszor a feleséged, férjed, szomszédod zsörtölődését, uram, ezt a mennyek országáért lenyelem. Én emlékszem, hogy még az elején nagyon-nagyon nehéz volt. Rengeteg gyerek volt, és gond volt, és nem fogadtak szót a gyerekek, és kollégákkal is nehezen tudta megértetni, amit mondani akartam nekik, és emlékszem, hogy hát úgy éreztem, hogy nem bírom, és akkor jöttek, hogy alapítsak egy új házat. És akkor elmentem, és megnéztem, és minden porcikám azt mondta, hogy Csaba testvére, te feszíts túl a húrt, nem fogod bírni. És akkor letérgyeltem, és azt mondtam, uram, te mit akarsz? Lelkem mélyén világosan éreztem, hogy segíts azokon a gyerekeket. Állj melléjük, én is melléd állok. És akkor mondtam, jó van, uram, nézd, én ezt most bevállalom. Nem tudom, hogy lesz, de boldogságos szülője se tudta, hogy lesz, mikor Egyiptomba menekült, nem kapott ő se, hogy mondjam, írásos útmutatást, használati utasítást a kis Jézus mellé, és mégis igen mondott. És én is mondtam, uram, de én arra kérlek, hogy a mennyek országába aztán ottan ezt a kis kégli mellé egy kis patakot, egy kis tavacskát, ha lehetne, hát rendezzünk. És mindig azt éreztem, hogy jó Istennek tetszik ez az alkudozás, hogy igen, a mennyek országáé vállaljál terhet, vállaljál feladatot. Tehát, hogy most a prémiumot se annak adják a munkahelyen, aki semmit se csinál. Jézus világosan elmondta, hogy azt akarja, a talentumot, amit nekünk adott, azt kamatoztassuk. És tudják, olyan érdekes, hogy ugye Kafarnaumban ugye elmaradtak a zarándokok. És hát akkor szegény házfezető, ugye az atya, hát mutatta, hogy bizony itt repedések vannak, salétrom van, s ki kéne meszelni, s rendbe kéne rakni, s nem tudom miféle, s nincs pénz, s akkor persze kint is mutatta az olajbogyókot, kiszedi le, hát szóval kiszedje le, nincs, nem tudja megfizetni, van egy jó pár ilyen datoja, pálma, hát azt is, hogy kiszedi le, ez októberben érik, hát hogy lehull, mondta, vagy nem tudom miféle. Na és gondoltam egyet, és mondom, te Matyi, a régi osztálytársaidat, azokat a fiúkat, akikkel együtt voltál te gyerek otthonban, hívjuk el egy találkozóra, egy primiciára ide. Én egyúttal, ha már itt vagyunk, napi 8 órát beszélünk, takarítunk, olajbogyót szedünk, és utána aztán egyet kirándulunk, megnézünk egy-egy szent helyet, minden. És olyan érdekes, mert ugye hát ezek a fiúk már kirepültek, valamelyik már két-három gyerekes család, apa, család, fenntartó, és felhívtuk őket. És mindenki egyből azt mondta, nem azt kérdezte, hogy mikor atya, s hogy, s mint, hanem melyünk. Ott leszünk, Jézus kégliét kibeszéljük. Nagy öröm ez számomra, hogy igen, annál az Isten, hogy tényleg a jóság, a szeretet könyököljön ki a szívünkön. Tudjunk, akarjunk egymáson segíteni, egymás számára ajándék áldásá lenni. Mária Rádió kedves hallgatóinak kívánok egy áldott nyári szentidőt, és tudják azt, hogy sok mindenből szabadságra lehet menni, meg nyugdíjba is lehet menni, de a szeretet parancsaló nem lehet. Sőt, én azt gondolom, hogyha több a szabad időt, több az időt, energiát, akkor állj neki, és tedd a jót. Szeress, szeress, szeress.

szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Az Úr adja a bölcsességet. Az ő szájából származik a tudás és az értelem. Manapság szinte korlátlan mennyiségű információ áll rendelkezésünkre. Néhány másodperc alatt választ kaphatunk bármilyen kérdésre. Mégis azt tapasztaljuk, hogy a tudás önmagában nem tesz bennünket bölcsé. A Szentírás világosan különbséget tesz az ismeret és a bölcsesség között. Az ismeretet meg lehet tanulni. Könyvekből el lehet sajátítani. A bölcsesség azonban az Isten ajándéka, amely segít helyesen látni az életet. Segít jó döntéseket hozni. Különbséget tenni a lényeges és a lényegtelen között. És minden helyzetben az ő akaratát keresni. Ezért fogalmaz így a példabeszédek könyve. Az Úr adja a bölcsességet. Tehát nem a világ, nem a diploma vagy a saját ügyességünk. Salamon király sem gazdagságot vagy hosszú életet kért az Úrtól, hanem bölcs szívet. És ő örömmel megadta neki ezt az ajándékot. Neked is erre van a legnagyobb szükséged. Hiszen ennélkül nem boldogulsz a kapcsolataid ápolásában, sem a gyereknevelésben, vagy a munkádban, a szolgálatodban. Az Úr ma is készségesen adja ezt az ajándékot mindazoknak, akik ezt alázatos szívvel kérik. Ahogy Jakab apostol írja, ha pedig valaki közületek szűkölködik bölcsességben, kérje azt Istentől, aki mindenkinek bőven ad. Kérd ma te is a bölcsesség ajándékát, de ne kételkedve, hanem hittel. Mert az ige szerint, aki kételkedik, hasonló a tenger hullámához, amelyet a szél fölver, és ide-oda hajszol. Az ilyen ember ne gondolja, hogy kap valamit az Úrtól, hiszen kettős lelkű, és minden útján álhatatlan ember.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő mélyébe fogadás Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen nékem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
2: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
3: Mindenható érgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyénket, egyházközségünket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
4: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák, könyörgünk hozzád. Kérünk téged a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására. Oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, ad kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
3: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, aki általam akar szeretni.
4: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belém tápláltál.
5: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyja lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
3: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendezz, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
4: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
5: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
0: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
3: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
0: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.

Istenünk, támaszd szíved szerinti férfiakat, akik népedet erős lélekkel és nagy bölcsességgel kormányozzák, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai szombat reggelen is, ahogy már megszokhatták a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferencemessét hallják. Ma reggeli témánk az oltári szentség atmoszférája lesz. Erről fogok egy picit elmélkedni, és remélhetőleg gondolatokat elindítani a kedves hallgatókban, vagy épp érzéseket, vagy bármi mást előhozni. Vannak olyan helyek a világban, kedves hallgatók, és olyan helyeink, tereink, ahol a csend önmagában nem üresség, hanem jelenlét. Ahol a hallgatás nem a szavak hiánya, hanem egy mélyebb valóság nyelve. Az oltári szentség atmoszférája ilyen. Nem egyszerűen egy templom belső levegője, nem csupán a gyertyák fénye, a tömjén illata, vagy a padok öreg fájának ismerős melege. Valami ennél sokkal több. Egy olyan lelki tér, amelyben az ember fokozatosan elveszíti a világ zajának súlyát, és elkezdi meghallani azt, ami mindig is ott volt, csak túl halk volt ahhoz, hogy a mindennapok forgatagában észrevegye. Az oltári szentség előtt minden más mértéket kap. Az idő lelassul. Az órák már nem perceket mérnek, hanem jelenlétet. A rohanás értelmét veszti, mert itt senki sem sürget. Isten nem siet. Türelmesen vár. Úgy vár, ahogyan csak a szeretet tud várni. Követelés nélkül, szemrehányás nélkül, pusztán azzal a vágyjal, hogy az ember végre megérkezzen önmagához. Ilyen különös, hogy a világ legnagyobb ereje minden törékeny formában rejtőzik el. Egy egyszerű fehér ruscsában. Semmi külső pompa, semmi földi hatalom jele. Aki csak a szemével néz, annak csupán kenyér. Aki azonban a hit szemével tekint, annak maga Krisztus. Ez az isteni alázat talán az oltári szentség legmélyebb titka. Az a szeretet, amely nem akar lenyűgözni, nem akar erőszakkal meggyőzni, hanem csendesen meghív. Isten nem uralkodni akar az emberen, hanem vele maradni. Ez az atmoszféra ezért olyan nehezen leírható. Nem érzelmi meghatottság csupán, bár gyakran könnyeket fakaszt. Nem misztikus élmény, bár időnként annak tűnik. Inkább egy különös biztonság. Az ember érzi, hogy itt nem kell szerepet játszania, nem kell bizonyítania semmit. Nem kell sikeresnek, erősnek vagy tökéletesnek mutatkoznia. Az oltári szentség előtt lehullanak az állarcuk. Az ember egyszerűen az lehet, aki valójában. Egy szeretetre szoruló teremtmény, aki végre hazatalált. A szentségi jelenlét atmoszférájában a lélek másként kezd látni. A problémák nem mindig oldódnak meg, de elveszítik bénító hatalmukat. A szenvedés nem tűnik el, de már nem marad magára vele az ember. A kérdések sem mindig kapnak azonnali választ, mégis megszületik egy mély bizonyosság. Nem vagyunk egyedül. Az eukarisztia nem elsősorban magyarázatokat ad, hanem jelenlétet. És sokszor a jelenlét többet gyógyít, mint a legpontosabb válasz. Különös tapasztalat, hogy aki hosszabb időt tölt az oltári szentség előtt, annak belső világa lassan átrendeződik. Az ember megtanul várni, megtanul hallgatni, megtanul figyelni a legapróbb kegyelmekre is. Az imádság már nem csupán beszéd lesz, hanem együttlét. Az oltári szentség előtti csend ezért nem üres percek sora, hanem a szeretet legtisztább nyelve. Ebben az atmoszférában az ember saját szívével is találkozik. Sokszor fájdalmas ez a találkozás. Felszínre kerülnek régi sebek, elhallgatott bűnök, kimondatlan félelmek. Mégsem a szégyen válik uralkodóvá, hanem az irgalom. Krisztus tekintete nem vádló tekintet, inkább olyan, mint a felkelő napfénye, amely csendesen bevilágítja a szoba sötét zugait. Nem azért, hogy megszégyenítsen, hanem hogy minden új életet kaphasson. Az oltári szentség atmoszférája ebben az egyszerűség iskolája is. A világ állandóan különlegességet keres. Rendkívüli élményeket, látványos eseményeket,
hangos bizonyítékokat. Krisztus azonban a legegyszerűbb módon maradt köztünk. Ebben a szentségi egyszerűségben arra tanít, hogy Isten gyakran ott van, ahol mi már nem is keresnénk. A hétköznapokban, kitartó szeretetben, az önfeláldozás csendes gesztusaiban, az egymásért vállalt apró áldozatokban. A templom csendje ilyenkor egészen másként szól. Minden lesznek jelentősége lesz. Egy gyertya halk sercegése, egy pad finom recsenése, egy távoli harang hangja, mintha mind ugyanazt az egyetlen igazságot ismételnék. Isten itt van. Valóságosan, élő, személyes jelenlétével. Az eukarisztia atmoszférája békét sugároz, de nem olcsó békét. Nem olyat, amely figyelmen kívül hagyja a világ fájdalmát. Épp ellenkezőleg, olyan béke ez, amely átment a kereszten. Olyan csend, mely ismeri a könnyeket. Olyan remény, mely a nagypéntek sötétségéből született meg a húsvét hajnalán. Ezért képes megtartani az embert akkor is, amikor minden más bizonytalanná válik. Talán ezért térnek vissza újra és újra oly sokan az oltári szentség elé. Nem mindig tudják megfogalmazni miért. Nem mindig történik valami rendkívüli. Mégis érzik, hogy innen más emberként mennek haza. Nem azért, mert minden megváltozott körülöttük, hanem mert valami megváltozott bennük. A szeretet csendes közelsége lassan átformálja a szívet. Az oltári szentség atmoszférája végső soron a mennyország előíze. Egy olyan valóság, ahol már nem a teljesítmény számít, hanem a kapcsolat. Nem a birtoklás, hanem az ajándékká válás. Nem a hangosság, hanem a csend. Nem az önérvényesítés, hanem az önátadás. Itt az ember megtapasztalja, hogy Isten legnagyobb csodái gyakran nem látványos eseményekben történnek, hanem a lélek legmélyebb, legcsendesebb rétegeiben. Amikor végül kilépünk a templom ajtaján, a világ ugyanaz marad. Az utcák zajosak, a feladatok várnak, a gondok sem tűnnek el. Mégis valami láthatatlan velünk jön. Mintha a szentségi csend egy darabja tovább élne a szívünkben. Mintha Krisztus tekintete elkísérne a mindennapokba. Mintha az oltári szentség atmoszférája nem csupán a templom falai között létezne, hanem lassan átalakítaná mindazt, amit látunk, gondolunk és szeretünk. Ez az atmoszféra végül nem más, mint a szeretet légköre. Annak a Krisztusnak a szeretetéje, aki nem elégedett meg azzal, hogy egyszer eljöjjön közénk, hanem velünk akart maradni az idők végezetéig. Ezért az oltári szentség előtt ülni nem csupán imádság, találkozás. Nem csupán vallási gyakorlat, otthonlét. Nem csupán csend, a végtelen szeretetének szelidülelése, amely újra és újra emlékezteti az embert arra, hogy az élet legmélyebb igazsága nem a félelem, nem a mulandóság, hanem az a szeretet, mely örökre közöttünk maradt.

Ahogy az ember egyre gyakrabban időzik az oltári szentség csendjében, lassan felismeri, hogy ez a jelenlét nem csak vigasztalni akar, hanem formálni is. Krisztus nem pusztán azt kívánja, hogy nézzük őt, hanem hogy egyre inkább hasonlóvá váljunk hozzá. Az eukarisztia titka mindig túlmutat önmagán. Aki részesedik belőle, annak életében is eukarisztikus lelkületnek kell megszületnie. Olyan szívnek, mely kész odaadni önmagát, megtörni önmagát másokért, és szeretetté válni a világban. Az oltári szentség atmoszférájában az ember megérti, hogy Isten nem kívülről akarja átalakítani az életét. Nem erővel rendezi át a körülményeit, hanem belülről alakítja át a szívét. Ahogyan a kenyér és bor lényege Krisztus testévé és vérévé változik, úgy akarja átformálni a mi gondolatainkat, érzéseinket, döntéseinket is. Ez az átváltozás talán lassabb, mint szeretnénk. Évekig, olykor egész életünkön áttart. De minden őszinte szentségimádás, minden hittel fogadott szent áldozás egy újabb lépés ezen a csendes úton. Van valami különösen megható abban, hogy az oltári szentség előtt nincsenek szavak. Nincsenek kiváltságos emberek. A tudós ugyanúgy térdel, mint az egyszerű munkás. A gyermek ugyanazzal a bizalommal tekint a tabernákulumra, mint az idős szerzetes, aki már hosszú évtizedek óta járja az imádság útját. A gazdag és a szegény, az egészséges és a beteg, a bűnös és a szent. Mindannyian ugyanarra a Krisztusra tekintenek, aki senkit sem részesít előnyben, de mindenkit személyesen szeret. Talán ez az eukarisztia egyik legszebb vonása. Nem tömegként lát bennünket, hanem név szerint ismer. Az oltári szentség előtt az emberek néha az az érzése támad, hogy ezen a világon nincs más, csak ő és Krisztus. Nem azért, mert mások eltűnnek, hanem mert Isten szeretete oszhatatlan. Úgy tud teljesen jelen lenni minden ember számára, hogy közben senkitől sem vesz el semmit. Mindenkinek egészen adja önmagát. Ebben a csendben különös módon a teremtett világ is új értelmet nyer. Mintha minden visszatalálna eredeti rendeltetéséhez. A fény, mely beszűrődik a templom színes üvegablakain, már nem pusztán fizikai jelenség, hanem emlékeztet arra a világosságra, amelyet semmiféle sötétség nem győzhet le. A mécses lángja nem csupán ég, hanem őrködik. A virágok az oltáron nem díszek, hanem a teremtés néma hódolatát fejezik ki teremtőjük előtt. Az oltári szentség atmoszférája a reményiskolája is. Nem azért, mert elhiteti velünk, hogy minden könnyű lesz, hanem mert újra meg újra emlékeztet arra, hogy Krisztus már belépett minden emberi szenvedésbe. Nincs olyan magány, amelyet ne ismert volna. Nincs olyan könny, amelyet ne látna. Nincs olyan seb, amelyet ne érinthetne meg irgalmával. Ezért lehet az oltári szentség előtt még a sírás is békés. Az ember tudja, hogy könnyei nem a semmibe hullanak. A szentségi jelenlét előtt lassan megszületik a hála is. Nem nagy eseményekért, hanem a legkisebb ajándékokért. Egy új napért, egy megbocsátó szóért, egy készfogásért, egy családi asztalért, egy madárénekéért, egy napsugárért. Semmit sem birtoklunk véglegesen, de mindent megkaphatunk hálával. És talán egyszer elérkezik az a pillanat is, amikor az ember már nem csupán azért keresi fel a tabernákulumot, hogy kérjen valamit. Nem elsősorban vigaszt, segítséget vagy választ vár. Elég neki maga Krisztus. Ahogyan a zsoltáros mondja, nekem jó Isten közelében lennem. Ez az imádság érettsége, amikor a lélek már nem az ajándékokat keresi, hanem az ajándékozót. Ez az atmoszféra végül misszióvá is válik. Aki sokáig időzött Krisztus közelében, az akaratlanul is magával visz valamit ebből a csendből. Nem feltétlenül szavakat, sokkal inkább tekintetet, türelmet, irgalmat, nyugalmat. Az ilyen ember jelenléte maga is vigasztalassá lesz. Ahogyan a tabernákulum csendben őrzi Krisztust, úgy kezd a keresztény ember is Krisztus hordozójává válni a világ utcáin, családjában, munkahelyén és mindennapi találkozásaiban. Talán ez az oltári szentség atmoszférájának legmélyebb gyümölcse. Nem az, hogy egy órára kiszakadunk a világból, hanem hogy visszatérve már másképpen élünk benne. A
szívünkben továbbig az a csendes láng, melyet nem emberi kéz gyújtott meg. Olykor alig észrevehetően pislákol, máskor fényesen ragyog, de soha nem alszik ki egészen, mert maga Krisztus őrzi. S végül talán eljön az a nap is, amikor földi életünk utolsó útján minden ismert hang elcsendesedik. Az ember mögött maradnak az évek, az örömök, a fájdalmak, sikerek és kudarcok. Akkor talán újra felidéződik a templomok csendje, a tabernákulum előtt eltöltött órák békéje, a szentségi jelenlét szelíd fénye. És aki egész életében vágyakozó szívvel kereste az eukarisztiában rejtőző Krisztust, annak többé nem a hit homályában kell szemlélnie őt, hanem színről színre. Akkor beteljesedik minden szentségimádás, minden térthajtás, minden ima. Az oltári szentség atmoszférája átadja helyét annak a dicsőségnek, amelyre mindig is mutatott. Az örök együttlétnek Istennel, ahol már nem lesz szükség szentségi fátyolra, mert maga az örök szeretet lesz minden, mindenben.

Urunk Jézus Krisztus, itt maradok előtted a csendben. Már nem keresek különleges szavakat, mert érzem, hogy a te jelenléted többet mond minden emberi beszédnél. Az oltári szentség szent titkában úgy állsz előttem, ahogyan Betlehemben feküdtél a jászol egyszerűségében, ahogyan a názáreti évek rejtettségében éltél, és ahogyan a Golgota keresztjén egészen odaadtad magad értünk. Ma is ugyanaz a szeretet vagy, ugyanaz az irgalom, ugyanaz az alázat, mely soha nem fogy el. Köszönöm neked, hogy nem csak egyszer jöttél el közénk, hanem itt maradtál velünk. Köszönöm, hogy amikor a világ zajos, amikor a szívem zaklatott, amikor kérdések és félelmek vesznek körül, mindig van egy hely, ahol rád találhatok. Köszönöm a templom csendjét, az oltárok méltóságát, a tabernákulum rejtett fényét, és minden kegyelmet, amelyet észrevétlenül ajándékozol azoknak, akik időt szánnak arra, hogy veled legyenek. Taníts engem igazán jelen lenni előtted. Ne csak testben legyek ott, hanem egész szívemmel. Szabadíts meg szétszórtságtól, türelmetlenségtől és attól a belső nyugtalanságtól, amely oly sokszor elrabolja tőled a figyelmemet. Add, hogy amikor előtted térdelek, lassan elcsituljon bennem minden fölösleges gondolat, minden hiába való aggodalom és csak egyetlen vágy maradjon, veled lenni. Uram, alakítsd át a szívemet. Ahogyan a kenyér a te szent testeddé válik, úgy változtasd át keménységemet szelítségé, önzésemet szeretetté, büszkeségemet alázattá, félelmeimet bizalommá. Tégy engem olyan emberré, akinek életében mások is felismerhetik a te jelenlétedet. Hadd legyen minden szavam békésebb, minden tekintetem irgalmasabb, minden döntésem igazabb, mert veled találkoztam. Bocsáss meg mindazt, amivel megbántottalak. Azokat a napokat, amikor megfeledkeztem rólad, azokat az alkalmakat, amikor közömbösen mentem el melletted. Azokat az áldozásokat, amelyekben nem volt elég szeretet, nem volt elég figyelem, nem volt elég hála. Te mégis újra és újra vársz. Nem fáradsz bele a megbocsátásba, nem vonod vissza szeretetedet. Irgalmad nagyobb minden gyengeségemnél. Kérlek, őrizd meg egyházadat, melynek szívében az eukarisztia dobog. Áld meg a papokat, akik nap mint nap kezeikbe veszik a szent kenyeret. Adj nekik tiszta szívet, hűséget és örömet szolgálatukban. Erősítsd a szerzeteseket és szerzetesnőket, akik életüket neked szentelték. Áld meg a családokat, hogy otthonaikban is tükröződjék az a szeretet, amely az oltárról árad. Vigasztald a betegeket, az időseket, a magányosokat, a szomorkodókat és mindazokat, akik keresik a reményt. Emlékezz meg azokról is, akik még nem ismernek téged, akik kételkednek, akik eltávolodtak tőled, vagy akik soha nem tapasztalták meg a te szelíd közelségedet. Ne engedd, hogy bárki végleg elveszítse az utat hozzád, érints meg szívüket csendesen, ahogy csak te tudod. Hadd fedezzék fel egyszer, hogy a legnagyobb kincs nem a világ mulandó dicsősége, hanem a veled való találkozás. Köszönöm neked mindazokat a névtelen imádkozókat, akik nappal és éjszaka őrzik a szentségi jelenlét csodáját. Köszönöm azokat a könnyeket, amelyeket csak te láttál. Köszönöm a kimondatlan sóhajokat, a néma hálaadást, a hosszú vírasztásokat és az egyszerű szívek hűségét. Hiszem, hogy ezek a csendes imák tartják meg a világot sokszor akkor is, amikor erről senki sem tud. És amikor majd elfáradok az élet útján, amikor erőm megfogyatkozik, amikor szemem már nem lát tisztán, te maradj mellettem. Emlékeztess arra, hogy egész életemben te vezettél. Ne engedd, hogy az utolsó órában a félelem legyen urrá rajtam. Add, hogy ugyanazzal a bizalommal tekinthessek rád, amellyel oly sokszor néztem a tabernákulum csendjét. Vezess át a hit homályából a színről színre látás örömébe. Hadd teljesedjék be mindaz, amit az oltári szentségben csak fátyolon keresztül szemlélhettem. Hadd lássam azt az arcot, amelyet a földön csak hittel imádtam. Hadd halljam azt a hangot, amelyet itt lent csak a lelkismeret csendjében sejtettem. Hadd boruljak le előtted az angyalok és a szentek seregével együtt, hogy örökké zenghessem irgalmad dicséretét. Maradj velem, Urunk, mert nélküled elsötétedik a szívem. Maradj velem, mert nélküled elfárad a reményem. Maradj velem, mert nélküled kihűl a szeretetem. Maradj velem, mert nélküled nem találom meg önmagamat. És add, hogy én is veled maradjak minden nap, minden örömben és szenvedésben, minden munkában és pihenésben, minden találkozásban és magányban, egészen addig a napig, amik az örök mennyei lakomán már nem a hit fájtla mögött, hanem örök világosságodban szemlélhetlek.
mert tiéd a minden dicsőség, hálaadás és minden szeretet, most és mindörökké.

Végezetül pedig nem is maradt más hátra, mint egy rövid műsorismertető műsorajánló. 8 órától Tibor atya várja önöket, majd 8:30-tól asztalt terítünk Dávid Gyöngyivel. Ezt követően imaszándékaikat fogadjuk, majd az örvendetes rózsafüzért, illetve a Jézus vérelitániát imádkozzuk. 10 órától Iránytű című műsorunkat hallhatják, majd ezt követi 11 órától a Dalfakasztó, 11:30-től Napraforgó című műsorunkat hallhatják, majd déli 12 órakor Csíksomlyóra kapcsolunk a Csobotfalvi templomban, ahonnan primíciát közvetítünk. Ezt követően pedig egy újabb műsorismertetőt hallhatnak. Felhívom figyelmüket, hogy ma délután 5 órától egészen este 8 óráig Mária áhítatot közvetítünk Marosvásárhelyről. További áldott szép napot kívánok, kedves hallgatók, és arra bátorítom önöket, hogy időzzenek el az oltári szentség csöndjében. Én nézem őt, és ő néz engem. Legyen ez a mai házi feladat önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai gyönyörű szép szombat reggelen úgy gondoltam a következő 20 percben egy picit beszélgessünk a Leó pápáról, ugyanis a szerdai audiencia helyett róla beszélgettünk, az ő mentalitásáról, illetve hogyan volt megválasztva, úgy is mondják, hogy ő a remény pápája, és ott hagytuk abba a beszédünket a választásról, hogy 20 nappal a megüresedés után kell megtartani tulajdonképpen a pápa választást, tehát Ferenc pápa halála után századokról századokra a pápa választás szabályai az adott történelmi kor függvényében változtak. Kezdetben Róma püspökét, valamint más püspököket az egyház megye papságának és laikusainak konszenzus alapján általános közfelkiáltással választották meg, tehát szavazási procedúra nélkül. A választási eljárás kidolgozatlansága azonban sokszor káoszt okozott, ellenpápák megválasztását idézte elő. Elvileg el is lehetett utasítani a pápa személyét, ezt azonban a lateráni zsinat 769-ben eltörölte, majd első Miklós pápa a 862-es római zsinaton visszaadta a lehetőséget a római nemeseknek. A pápák a politika fogjaivá váltak, hűségesküt kellett tegyenek a német római császárnak, akinek feladata volt a biztonság és a közbéke biztosítása Rómában. Jelentős változás következett be 1059-ben, amikor II. Miklós pápa elrendelte az In nomine Domini, az Úr nevében dekrétumában, hogy a bíborosoknak először meg kell vitatniuk, kik legyenek a jelöltek, még mielőtt összehívnák őket a tényleges szavazásra. Az 1139-es II. Lateráni zsinat megszüntette az alsóbb papság és a laikusok beleegyezésének a követelményét, míg az 1179-es és a 3. Lateráni zsinat egyenlő jogokat biztosított az egész bíborosi kollégiumnak az új pápa megválasztásakor. A bíborosi kollégiumot 1059-ben jelölték ki egyetlen pápa választó testületnek. A politikai szereplők befolyásának csökkentésére 10. Gergely pápa a 2. lioni zsinaton 1274-ben elrendelte, hogy a bíborosokat el kell zárni. Cum clave, tehát kulcssal, a pápa választás időszakára, és nem is engedhetik ki őket, amíg meg nem választják az új egyházfőt. A konklávékat a Sixtus kápolnában tartják. A politika kiszorításának azonban több akadálya is volt. A középkor és a reneszánsz nagy részében a katolikus egyházban csak kevés bíboros szolgált. Az utazás nehézsége tovább csökkentette a konklávékra érkezők számát, és a csekély számú választók miatt minden egyes szavazatnak nagy jelentősége volt, ez pedig szinte lehetetlenné tette a családi vagy politikai hűség korlátozását. A konklávék időnként hónapokig, sőt akár évekig tartottak. Na, a választás folyamatát 15. Gergely tovább finomította, az 1621-es Eterni Patris Filius az örök atyának és fiúnak a pápai bullájával, amely előírta a választó bíborosok kétharmados többségének szükségességét a pápa megválasztásához. A dokumentum ugyan még nem szüntette meg a közfelkiáltásra történő megválasztás lehetőségét, de előírta a titkos szavazást. 1621 előtt a bíboros szavazhatott magára is. Körülbelül 1600-tól egyes katolikus uralkodók jus exclusivét, kizárási jogot, azaz
vétó jogot követelnek a pápa választások felett, amelyet egy koronabíboros gyakorolt. Egyes nem formális megállapodások szerint minden vétó jogot igénylő állam konklávén két egyszer gyakorolhatta a jogot. Ezért a koronabíboros csak az utolsó pillanatban jelenthette be a vétóját, amikor úgy látszott, hogy a szóban forgó jelöltet minden jel szerint megválasztják. A választások után már nem lehetett vétót emelni. A Német-Római Birodalom 1806-os felbomlása után vétó joga az Osztrák Birodalomra szállt. Az utolsó vétóra 1903-ban került sor, amikor az egyik herceg tájékoztatta a bíborosi kollégiumot, hogy Ausztria ellenzi például Rampolla megválasztását, és következésképpen a kollégium Giuseppe Sartót választotta 10. Pius pápának, aki azonnal megtiltotta a világi hatalom beavatkozását a ránk bízott titok alkotmány szövegében. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat, folytatjuk tovább a történelmi eseményeket a pápa választásról. Tehát 1899-ig rendszeres gyakorlat volt a laikusok jelenléte is a pápa választásokon. Olyan prominens nemesek vagy szerzetesek, akik nem voltak papok, de a cölibátust megkövetelték tőlük. Ez gyakorlat volt, hogy ők is jelen legyenek a pápa választásokon. Azonban Theodor von Mertel ügyvéd volt az utolsó laikus a pápa választásokon. 1899-ben bekövetkezett halálával ez a gyakorlat véget ér. 1917-ben abban az évben kihirdetett kánonjogi kódex előírta, hogy minden bíborosnak papnak is kell lennie. 1962 óta minden bíboros püspök, kivéve néhány idős, 80 éves vagy korosabb papot, akiket 1970 után bíborossá kreáltak, őket felmentették a püspök szentelés kötelezettsége alól. 1970-ben 6. Pál pápa a 80 év alatti bíborosokra korlátozta a választásra jogosultakat. És a jelenleg érvényben lévő, a 2. János Pál pápa által az Úr egész nyájának Universi Dominici Gregis apostoli konstitúcióban meghatározott eljárásokat 2007-ben és 2013-ban 16. Benedek pápa kissé módosította. Az új pápa megválasztásához kétharmados szupertöbbség szükséges. A konklávét legkésőbb 20 nappal a megüresedés után kell megtartani. Tehát Ferenc pápa halála után ez 2025. május 10 lett volna. Addigra azonban már nemhogy felszállt a fehér füst, de az új pápa az első szentbeszédét, pápai homiliáját is megtartotta. 1587-ben egyébként 5. Sixtus pápa 70-re korlátozta a bíborosok számát. Mózes példáját követve, akit 70 vén segített Izrael gyermekeinek kormányzásában. 23. János pápa azon kísérleteitől kezdve, hogy kiszélesítse a nemzetek képviseletét a bíborosi kollégiumban, ez a szám egyre nőtt. 1970-ben 6. Pál úgy döntött, azok a bíborosok, akik a konklávé kezdete előtt betöltik a 80 éves kort, nem vehetnek részt a választásban. 1975-ben szintén 6. Pál 120-ban határozta meg a választók számát, bár ma is 120 maradt az elvi határ, minden utódja rövid időre túllépte azt. 2005-ben és 2013-ban 115 bíboros vett részt a konklávén, tehát ezeken a választásokon nem érték el a 120-as limitet. A 2025-ös pápa választáson azonban minden korábbinál többen, 133-an vettek részt, elvileg 135 bíboros volt 80 év alatti, ám egy spanyol és egy kenyai főpap egészségügyi, illetve egyéb okok miatt már nem utazott el a Vatikánba. A felső korlát persze csak elviekben létezik a pápa választó kardinálisok létszámánál, hiszen nincs olyan személy vagy testület, amely meghatározhatná, hogy mely 13 bíborost zárják ki a létszám esetleges túllépése miatt. Természetesen ma már gyorsabban jut el a bíborosokhoz az információ, és könnyebben, gyorsabban tudnak utazni is Rómába, amikor kell, tehát ez is befolyásolja a jelenlévők számát, létszámát. És Ferenc pápa jelentősen átalakította a bíborosi kollégiumot. Európa szavazóinak száma két fővel, 60-ról 58-ra, észak-amerikai 1-jel 17-ről 16-ra csökkent, közép-amerika szavazóinak száma egy fővel nőtt 3-ról 4-re, Dél-Amerika 4 pápa választó bíborossal gyarapodott, 13-ról 17-re, ebből 2-t Argentina nyert, Afrika pedig 5 fővel, 11-ről 16-ra. Ázsia szavazóinak száma kétszeresére, 10-ről 20-ra, Óceániái pedig háromszorosára, 1-ről 3-ra emelkedett. De még ennél is jelentősebb, hogy 22 bíboros érkezett olyan országból, amely
korábban sosem rendelkezett kardinálissal, és közülük 15-en 80 év alattiként be is léphettek a Sixtus kápolnába. A bíborosok 70 országból érkeztek. 71 lett volna, ha a kenyai nem lett volna távol, a leghosszabb utat azonban a Soan Patita érsek, ő volt az, aki legmesszebbről érkezett, tehát olyan országból, amely korábban sosem rendelkezett kardinálissal, és Csendes-óceán közepén fekvő Tonga szigetén él, és több mint 24 órába telt eljutni a Rómába. És akkor elérkezett a nagy nap, május 7-én délelőtt 10 órakor, a Szent Péter Bazilikában tartották a Szent Misét a leendő pápáért, a főcelebráns Giovanni Battista Re bíboros elmérkedésében II. János Pál római triptikonjának sorait idézte fel, mely magyarul az Új Ember kiadónál jelent meg, Zsille János fordításában néhány sora azonban így hangzik, idézem, konklávé közös gondolkodás, a kulcsok az ország kulcsainak örökségéről, íme látják önmagukat a kezdet és a vég között, a teremtés napja és az ítélet napja között. Új rendeltetett az embernek, hogy egyszer meg kell halnia, utána pedig következik az ítélet. A végső áttetszőség és a fény, a történelem áttekinthetősége, a lelkiismeret áttekinthetősége. Kell, hogy a konklávé idején Michelangelo tudatosítsa, ne feledjétek. Te, aki mindent átlátsz, mutasd meg, és ő megmutatja. Tehát a Szent Mise azonban éppen az egyház megosztottságát mutatta, szó sem volt egységről, és Giovanni Battista Re bíboros a homiliájában többek megdöbbenésére nem említette Ferenc nevét, ami meglepő mulasztás volt az ő részéről, annál is inkább, mert az elmúlt egyházfő temetésén még meleg szavakkal emlékezett Ferencre. Nehez hasonlóra a korábbi konklávék során a leendő pápáit mondott Szent Misén soha nem volt példa. Erről nem lehet csak úgy elfeledkezni, ez biztosan szándékos volt, állította egy prelátus. És mind 2005-ben, mind 2013-ban a beszédben szeretetteljesen beszéltek az előző egyházfőről. Sokan úgy vélték, Re meghökkentő gesztusa biztosan hordoz bizonyos jelentést egy olyan konklávén, amelyen a központi vita arról szól, hogy kövessék-e Ferenc pápa útját, vagy forgassák vissza az időkerekét. Mindazok, akik ezt az örökségét, Ferenc örökségét kívánták folytatni, nem hittek a véletlenben. Szerintük a legkonzervatívabb áramlat a maga javára akarta billenteni a történéseket. És a másik intermezzo, ami vegyes viszonyra talált, szintén az ő nevéhez fűződött, az olasz bíboros a szertartás végén átölelte Pietro Parolint, a kedvencet, a konszenzus jelöltet, akinek sok szerencsét kívánt. A rendkívül tapasztalt Re bíboros jól ismeri a kúriát, és tisztában van a gesztusok értékével és azzal, hogy milyen jelentős fejlemény, ha ilyen szeretetteljesen köszönti a legesélyesebb jelöltet. Mások úgy vélték, ennek nem volt akkora jelentősége, a háttérben az állt, hogy a meglett korú 90 év feletti Re nem léphetett be a Sixtus kápolnába. És mivel már jócskán elmúlt 80 éves, helyettese Leonardo Sandri argentin bíboros szintén túl idős volt a konklávén való részvételhez, így Parolin vette át az irányítást, és a progresszíve fronton megkondultak a vészharangok. És délután 17 óra 45 perckor a bíborosok beléptek a Sixtus kápolnába, rájuk zárták az ajtót, elhangzott az extra omnes, vagyis mindenki kifelé kijelentés, vagyis csak a szavazók és a személyzet néhány elengedhetetlen tagja maradhatott a helyszínen. Például villanyszerelők, tehát a laikus tagoknak már napokkal korábban esküt kellett tenniük arra, hogy semmiféle információt nem szolgáltatnak ki a külvilágnak. A bíborosok sem tájékozódhatnak a konklávé ideje alatt,
bár egy bíboros lakonikusan megjegyezte, hogy 2013-ban pápa választáson bekapcsolta a tévét, de súlyos mulasztása miatt nem közösítették ki a katolikus egyházból. A konklávéba belépők átlag életkora valamivel 70 év alatt volt, ami nagyjából megegyezett a két legutóbbi konklávéval, amelyeken 72 év volt az átlag. Innen folytatjuk majd, kedves Mári rádió hallgatók, Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Az önzetlen adakozás, az anyagiasság ellenszere.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, szeretettel köszöntjük a székelyudvarhelyi stúdióból technikus társam József Ferenccel együtt, remélve, hogy velünk töltik a következő perceket. A mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Igen nagy örömömnek adok hangot azzal, hogy hallgatói kívánságnak tehetek eleget, hogy egy receptet osztok meg. A kedves hallgató kukoricaleves szeretne készíteni. Igaz, valamikor már volt műsorra tűzve, de itt is érvényes az az általános igazság, hogy ismétlés a tudás atya. A jó hír az, hogy időközben már megérkezett a csemege kukorica is, a piacok asztalain, zöldségüzletek standjain, rendezvényeken pedig megfőzve kínálják, most már késő őszig. Lehetőség lesz, hogy sok-sok receptet kipróbálhassunk, hiszen óriási a recept kínálat is. Interneten szörfözve, napi és heti lapokat olvasva, ma már mindenütt ott a sok recept. A hozzávalókat is megtaláljuk, ma már üzletekben, piacokon. Érdekes, hogy a termelők is próbálnak lépést tartani a kereslettel, hiszen már a brokkolit is kínálják a piacokon, ami színben nem ugyanaz, amit megszoktunk, világosabb zöld, egy kicsit lilás, de íze felülmúlja a fóliába tekert áruházijét. Mondtam már, hogy a virtuális főzés korát is éljük. A televízió, világháló, lapok, újságok, de még itt, a Mária Rádióban is. Hallgassák is az első receptet, kukorica krémleves. 1/2 kiló morzsolt kukorica, 2 gereszt fokhagyma, só, bors, köri, ezt fűszerként fogjuk használni, 1 doboz főzőtejszín, esetleg tejföl, 3 deciliter tej, kevés vaj és liszt, és még kell nekünk 1 deciliter alaplé vagy víz. Nagyon sokszor elmondtuk itt a műsorban is, ha a kedves hallgatók televíziót is néznek, akkor ott is biztos a főzőműsorokban nap mint nap hallják, hogy a víz és az alaplé között mi a különbség. Hogyha alaplével főzünk, egy picit finomabb lesz a végeredmény. Ha nincs otthon alaplevünk, akkor még mindig készíthetünk gyorsan is, ugye egy kockából, de az sem az igazi. A legjobb az lenne, hogyha húsból főznök, csontos részből, és lefagyasztanok, amikor szükségünk van, akkor csak előkapjuk a mélyhűtőből, és használjuk. Nem sokat kérnek a receptek, 1 deciliter, 2 deciliter, ám ez a kevés is nagyon sokat nyom alatba. Levesbetétnek itt a kukorica krémlevesnél a tortilla chipset ajánlom, ami szintén kukoricalisztből készül. És hogy le tudják írni a receptet, újra ismétlem, 1/2 kiló morzsolt kukoricára van szükségünk, esetleg konzervet is használhatunk, vagy fagyasztottat. A fagyasztottat még inkább ajánlom, mint a konzervet. 2 gereszt fokhagyma, só, bors, curry, 1 doboz főzőtejszín, esetleg tejföl, 3 deciliter tej, 1 deciliter alaplé vagy víz, kevés vaj és liszt. Az elkészítési módja roppant egyszerű. A vajat felolvasztjuk, rátesszük a kukoricát, fedő alatt megpároljuk. Az aprított fokhagyma és a fűszerek is hozzáadódnak, majd ráöntjük a vizet és puhára pároljuk a kukoricát körülbelül 20 perc alatt. Ha már puha a kukorica, akkor hozzáadjuk a tejszín felét és összeturmixoljuk. Akár át is passzírozhatjuk egy szűrőn, így a kukorica héját is fenntarthatjuk a szűrőn, nem kerül bele a levesbe. Én nem vettem észre, engem nem zavart a kukorica héja sem, hiszen ezeknek a csemege kukoricáknak maga a héjuk is nagyon puha. A maradék tejszínt és a tejet is hozzáadjuk, persze a tejszínbe elkavarjuk azt az 1 kanálka lisztet, hogy azzal is jobban be tudjuk sűríteni a levesünket. Hogyha nem szeretnénk liszttel sűríteni, akkor krumplit tehetünk bele, egy szép kis krumplit, és aznak az összeturmixolásával
pontosan annyira sűrítődik a leves, amennyire nekünk kell. Tehát a maradék tejszínt és tejet is hozzáadjuk, után ízesítjük, újra felforraljuk éppen, és forron tálaljuk is a tetejére, ezt a tortilla chipset tesszük, ami minden üzletben már megtalálható. Nagyon szépen mutat, és amint mondtam, ez szintén kukoricalisztből van, és azért nagyon jó, mert hogy a liszt érzékenyek is ezt a levest megehetik. Amennyire egyszerű az elkészítése és a hozzávalók, annyira finom a végeredmény. Lényegében, ha egy doboz kukoricakonzerv van otthon, neki is foghatunk, mert ha jól szétnézünk és kétszer végig sétálunk a kamrába, kinyitjuk a hűtőt, akkor a többi hozzávalók ott lesznek. A konyhában, a főzésnél is nagyon fontos a leleményesség. A jó hír az, hogy liszt és glutén érzékenyek is bátran ehetik ezt a levest, amint az előbb is mondtam, mint ahogyan a rizset, a hajdinát és a kölest is. Valamiért, okát nem tudom, csak sejtem, nem használjuk a kölest, hajdinát, sejtésem pedig az, hogy ízét meg kell szokni, mert enyhén, mintha kesernyés lenne, ám jól fűszerezve, esetleg salátákban nem érezhető. Jótékony hatása a szervezetre pedig kiemelkedő. Amióta használom, azóta megkedveltem, egy picit jobban fűszerezek, és nem mindig krumpli a köret, ezért szeretem a hajdinát is, és a kölest is. De térjünk csak vissza, még egy kis időre a kukoricára, pár percig még együtt kukoricázhatunk. Egy másik leves receptje így szól, egy doboz kukorica, egy kis fej hagyma, egy kanál vaj, 6 deciliter húsleves alaplé, persze itt nem kell annyira ragaszkodni, itt sem, hogyha ez nincs, akkor ezt vízzel pótolhatjuk. 1,5 deciliter tejszín, só, bors, csili, 10 deka száraz sajt, 15 deka bacon kockára vágva és kisütve. Ez már, tudom, hogy jobban hangzik azoknak, akik húst kedvelők. Egy doboz kukorica, egy kis fejhagyma, egy kanál vaj, 6 deciliter alaplé vagy víz, 1,5 deciliter tejszín, só, bors, csili, 10 deka száraz sajt, 15 deka bacon kockára vágva és kisütve. A csiliből pedig annyit tegyünk, amennyit az ízlésünk elbír, vagy ha kicsi gyerekekkel is meg akarjuk ezt az ételt kóstoltatni, akkor óvatosak legyünk vele. A vajon a hagymát megdinszteljük. A kukoricát rátesszük, az alaplével felengedjük, fűszerezzük, 15-20 perc után a tűzről levéve a tejszínnel összetúrmixoljuk, a sajtot is beletehetjük, vagy majd a tányérunkba reszeljük. Ki hogy szereti, a recept kimondottan úgy kéri, hogy tegyük bele és együtt túrmixoljuk. Én az ételeknél tányérba szoktam bele reszelni, és úgy öntöm rá a forró levest. A pirított húsos szalonnát a tetejére helyezzük, néhány szem kukoricát egészben díszítésre is megtarthatunk, sőt, érdemes megtartani. Ugyanezekkel az alapanyagokkal dolgozhatunk, de nem muszáj krémlevest készítenünk, hagyhatjuk egyben a szemeket, a gyerekek nagyobb bizalommal fognak hozzá az evéshez. Ízesítő fűszere lehet a kapor, a petrezselyemzöld és a schnitzling a kukoricaleveseknek. Hogyha önök az elhangzott recepteknél is különlegesebbet szeretnének, akkor itt egy nagyon finom, zöldséges kukoricaleves receptje, ami bizony érdemes a kipróbálásra, már első hallásra is elnyerte a bizalmamat, remélem, hogy önöknek is elfogja. A hozzávalók 5 deka vaj, 1 kanál liszt, 1 hagyma, 1 darab piros vagy zöld paprika, pár darab gomba, 1-2 krumpli, 1 cikk fokhagyma, 50 deka kukorica, 2 deciliter tejszín,
2 deciliter tej, 1 csokor metélőhagyma, azaz schnidling, só és bors. A tejnél, amikor a levesekbe, krémlevesekbe tesszük, akkor bizony a ne sovány tejet használjunk, hanem legalább 3,5%-os tejet, ne adj Isten, akinek otthon házi teje van, akkor azt öntse bele, hiszen ettől még finomabb lesz a leves. A zöldséges kukoricaleves hozzávalói 5 deka vaj, 1 kanál liszt, 1 hagyma, 1 darab piros vagy zöld paprika, pár darab gomba, 1-2 krumpli, 1 cikk fokhagyma, 50 deka kukorica, 2 deciliter tejszín, 2 deciliter tej, 1 csokor metélőhagyma, fűszerként használjuk a sót és a borsot. Itt is a frissen őrölt bors az a legfinomabb, mert megőrzi aromáját. Az 1 kanál liszt helyett, amivel sűrítünk, ha kukorica keményítőt használunk, szintén a liszt érzékenyeknek kedvezünk, ők is enni így ezt a levest. Rájuk is oda kell figyelni, számuk évről évre nő, hogy mi folytán ahhoz egy erre specializálódott orvost kellene kérdezni, de ha már megvan a baj, akkor ennek megfelelően kell táplálkozni, és segítsük őket is néhány ötlettel. Az előbb említett alapanyagokat aprítjuk és hagyományosan puhulási sorrendbe a vajon pároljuk meg, felöntjük a tejszínnel és a tejjel, fűszerezzük, ha minden megpuhult, gazdagon megszórjuk, snidlinggel és még forrón tálaljuk. Ugyanezt a levest tovább fokozhatjuk friss sárga és fehér répával és egyéb leves zöldséggel. Sűrítése önmaga is lehet, amikor egyrészt kiveszünk belőle, összetúrmixoljuk és visszatesszük a fazékba. Túlsúlyosoknak, diétázó fogyókurázóknak kimondottan ajánlom az e fajta sűrítést. Kedves hallgatók, néhány perc zenehallgatás után szintén ebben a témában, azaz a kukoricázással haladunk tovább, mert hogy a kukoricából őrölt lisztből is lehet finomságokat készíteni az egyszerű puliszka, polenta, újabb szó használattal. Ezeket mind fel tudjuk használni. És most zene következik.

majd az alkony lehull, a kerekmennybolton csillaghagyó. Egyszer csak váratlanul valahol felzen.

résen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, s úgy érzed, boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez él. Oly jó lesik a légy.

Ez persze csak jó tanács, lehet, hogy máshol még nem így szokás. Ám hogyha Budára jársz, a szíveddel hallgasd, hogy mit mond a hárs. A vén budai hársvár békésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, s úgy érzed, boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez él. Oly jó lesik a légy ott, este a rosszurmnál, s mint a mese halk most.

Önök az Asztalterítünk műsort hallják Székelyudvarhelyi stúdióból. Szeretettel köszöntöm újra, és azokat is, akik nem a műsor kezdetétől hallgatnak minket. A mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Az imént Ajtai Andor a vénbudai hársfákról énekelt, sajnos az illatukat nem tudjuk átjuttatni önöknek. És most folytatjuk a műsort a már megkezdett kukorica témával. Igaz, én sem gondoltam, hogy újra egy egész műsoridőt kitöltök vele. Úgy látom, nem csak a régi falusi emberek kedvelt étele, egy kicsit új ruhában öltöztetve a ma igen kedvelt étele lett. Valószínű, a média is hozzájárult ehhez, na meg az a fiatalos lendület, amivel mi is próbálkozunk bevinni egy-egy kis újdonságot mindennapi főzésünkbe. A puliszka eddig elé nem tartozott a kedvelt ételeim sorába, ebből kifolyólag keveset is főztem, így gyerekeim sem volt honnan megkedve.

mindnyájan otthon vagyunk. Ha a lányok nincsenek, akkor jöhetnek a régi finom ételek, mint a becsinált leves mazsolával, különböző főzelékek. Most azonban a közös kedvencről beszélek, és elmondom, hogyan készítsék. Ez a puliszka paradicsommal, bazsalikommal, sajttal. A hozzávalók egy fej hagyma, apróra kockázva, két cső kukorica, szemei levágva, vagy egy konzerv, két gereszt fokhagyma, apróra vágva, két deciliter kukoricadara, fél csésze reszelt sajt, egy csésze kockára vágott friss paradicsom. Só, bors, bazsalikom, kevés olaj és alaplé vagy víz. Egy fej hagyma apróra kockázva, két cső kukorica szemei levágva, egy konzerv is helyettesíti, két gereszt fokhagyma apróra vágva, két deciliter kukoricadara, fél csésze reszelt sajt, egy csésze kockára vágott friss paradicsom, só, bors, bazsalikom, kevés olaj és víz. Legelőször felforrósítjuk az olajat, megfuttatjuk rajta a hagymát, hozzáadjuk az 1 liter alaplevet vagy vizet, a kukoricát és a fokhagymát. Felforraljuk. Lefedve lassú tűzön 5 percig főzzük, ez pontosan elég idő arra, hogy megpuhuljon a kukorica, majd hozzákeverjük a puliszka lisztet, ugyanúgy, mintha puliszkát főznünk. Folytonos kevergetés mellett megfőzzük. Hozzákeverjük a sajtot is, addig is keverjük, amíg az elolvad. Tehát végül beletesszük, amikor már majdnem kész van a puliszkánk, akkor tesszük bele a sajtot, és addig keverjük, míg az is teljesen elolvad. Ízesítjük sóval és borssal, tányérra szedjük, és még amíg forró, rátesszük a paradicsomot is, gazdagon megszórjuk bazsalikommal. A paradicsom ebben az esetben szépen meg fog fonnyadni a forró puliszkán, és nagyon finom ízt fog ez is adni. Persze a fűszer, a bazsalikom lesz a korona az egészen. Kolbász, sonka, tojás rántotta, nem ront rajta, de egymagában is két lábbal állja meg a helyét. Lisztérzékenyeknek is tökéletes étel. Most már nem is csodálkoznak, hogy ennyire kedves ez az étel, ugye, kedves hallgatók? Aha, jó az, hogy már minden beszerezhető, hogy frissen ezt az ételt elkészítsék. A kukorica csövek is arra várnak, hogy a kosarunkba kerüljenek, csak rövid ideig főzzük, igazi csemege lesz belőle, főleg ha kis vajat és tejet teszünk a főzővízbe. Kipróbálásra érdemes ez a tipp, mert amikor kipróbáltuk, valóban a vaj és a tej egy nagyon finom ízt adott neki. A vízhez hozzáadunk egy kis kocka vajat, és egy decilliternyi tejet, és már is megváltoztattuk a kukorica csöveknek az ízét. Nos, mai utolsó receptet szörfözés közben találtam az interneten. Nagyon megtetszett, és hogy még jobban megkedveljük a puliszkát, el is készítem. Egy jó paprikás mellé, mondjuk gombából. Köretnek is kiváló. Ez a póré hagymás puliszka, amihez a hozzávalók 25 deka puliszka liszt és 5 deka búza liszt. Itt a búza lisztet azok tegyék bele, akik nem lisztérzékenyek. Hogyha lisztérzékenyek vagyunk, akkor a búza lisztet innen ki kell venni, és egy olyan liszttel pótolni, amit ők is megehetnek. Egy csomag sütőpor, 4 darab tojás, 30 deka joghurt, 1,5 deciliter olaj, 10 deka póréhagyma és 10 deka paprika. Ez bármilyen paprika lehet, piros, zöld, amihez kedvünk van, és még egy kis só kell fűszerként bele. A 25 deka puliszka liszt, 5 deka búza liszt, 1 csomag sütőpor, 4 darab tojás, 30 deka joghurt, 1,5 deciliter olaj, 10 deka póréhagyma, 10 deka paprika, zöld paprika vagy piros, mindenképp friss paprika legyen, és só. A póréhagymát és a paprikát apróra vágjuk, a kukoricalisztet, a búza

tésztel és a sütőporral jól elkeverjük, a tojásokat felverjük, hozzatöltjük a joghurtot, az olajat, sózzuk bátran, itt legalább egy evőkanál sót bele kell tenni, mert ugye elég nagy az adag, 25 deka puliszka lisztről beszélünk, oda az egy kanál evőkanál só kell. A liszthez hozzáadjuk a zöldségeket, majd a tojásos keveréket is jól elkeverjük. Jól kikent, vagy sütő papíros tepsibe öntjük, és 180 Celsius fokon megsütjük. Tepsi helyett torta formába is tehetjük, így érdekesebb lesz. Körülbelül 30 perc a sütési idő, főleg ha nem túl fokos a tepsink, inkább nagyobbat használjunk, így ropogósabbra sül majd, mivel hogy nem lesz annyira fokos, a széle szépen megpirul, és azt mondják, hogy az a legfinomabb a puliszkába, amikor a széle jól megsül. Egyszerűen tejjel, joghurttal is fogyasztható, de köretként is kitűnő, jól lehet mártogatni vele, és nem utolsó sorban szép a szemnek is, nagyon jól lehet feltálalni, akár vendégvárónak is kitűnő. Egy marék csemege kukorica szemmel dúsítva még szebb lesz a látvány, és az ízét is fokozza. Ugyan így lehet játszadozni a paprika színével is, esetleg tehetünk be pirosat és egy zöldet is, és a puliszka, a sárga puliszkába nagyon szépen mutat az egész. A kukoricából készült édességre és salátára ma már nem jutott idő, de Isten segítségével találkozzunk jövő héten is, addig is minden jót kívánunk Józsa Ferenc technikus társammal együtt a Székely Udvarhelyi stúdióból. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezem, Görgényi Tünde vagyok, és a következő negyed órában fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Ma reggel elimádkozzuk az örvendetes rózsafüzért és a Jézus vére litániát innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, a jelenlévő önkéntesekkel és rózsafüzér tagokkal együtt, felajánlva minden betegért, ágyhoz, házhoz kötött betegekért, nehéz helyzetben levőkért. De ma is imádkozzunk a békéért, hiszen nagyon fontos, hogy az emberi szívekben békesség legyen. Imádkozunk Szentatyánkért, Leópápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért. Imádkozunk minden családért, az úton levőkért, fiatalokért, akik ugye vakációznak, hogy sem baleset, sem semmilyen kellemetlenség ne érje őket, de még mindig vannak, akik vizsgáznak, őértük is, hogy Isten szent lelke vezesse őket. Hívhatnak a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámon. SMS-ben a 0758 420 555-ös számra küldhetnek üzenetet, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre.

0: És amíg telefonáló lesz, addig néhány üzenetet osztok meg önökkel, amik most érkeztek így e-mailben, meg SMS-ben. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy fiatal párért. Felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, családom egészségéért, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért. Gyermekeinkért, az élőhit kegyelméért és hogy rendeződjön életük Isten akarata szerint, imádkozik egy édesanya. Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani lányomért és családjáért, akik úton vannak hazafelé Olaszországból, írja egy mindennapos hallgató Váradról. A ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom gyermekeinkért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, rágalmazóim távozásáért az életemből, több fontos szándékért, Istenem, hallgass meg kérésemet, bízom a közös ima erejébe. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm.
1: Halló.
0: Igen, jól hallom önt.
1: Igen, szeretném ezt a rózsafűzért felajánlani édesanyámnak, Amáli nevet viselte, hogy a jó Isten adjon neki örök nyugodalmat a síkszentsimóni temetőbe, és az összes halottainét Isten fizesse. Nagyon szépen köszöntöm.
0: Mi is köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk.

0: A rózsafüzért felajánlom László megtéréséért és a gonosz távozásáért a családból, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Itt csertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Hallgatom önt.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom magunknak és a betegüknek és a férjemnek is, és a háborúnak szűnését, a fennmaradásáért, és imádkozunk együtt magamnak, és imádkozunk együtt.
0: Együtt fogunk imádkozni önért, és minden szándékáért. Köszönjük a hívását! Hálából akapott kegyelmekért, valamint családom békességéért ajánlom az összes imát. Jézusom, bízom benned! Ezt a rózsafüzért felajánlom édesanyám gyenge Margit lelke üdvéért, aki ma egy éve távozott el, drága édesanyám, a Jóisten nyugtasson békében, végtelenül hiányzol, leánya Imola imádkozik érte. Ezt a rózsafüzért és az egész imát egészségért, békességért, lányom útjáért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel. Köszönöm szépen, áldott napot! Halló, itt a Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafüzért és a napi szemmiséget fel szeretném ajánlni a én egészségem és fiam családjának egészségét, önökét, és még fel szeretném ajánlni Gárkály Alpárka és Dörötya egynap között házasságot a csiktaplicai temetőben, hogy Isten adjon nekik nagyon-nagyon hosszú boldog életét a hit, remény, szeretet jegyébe. Ezt kívánja tiszta szívből Csíkszeredából Jutka nénye. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldja meg a Jóisten önököt. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Jézusom, bízom benne.
0: Köszönjük szépen, Jutka néni, a hívását. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik, és köszönjük a jó kívánságokat is. Van egy ima szándék, amit a stúdióba érkezett, felajánlom unokámért, Boglárkáért az imát, hogy fogadja el a gyermekeinek az apját, és békében éljenek, családom minden tagjáért, minden betegért, Kittikéért, hogy baj ne érje. Egy mindennapos hallgató, egy hűséges hallgató. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm.
3: Halló.
0: Igen.
3: Halló.
0: Halló, szeretettel Halló. Köszöntöm, én hallgatom. Mindörökké, amen.
3: Örökkel imádkozva ezt a rózsafüzét felajánlom. Élő és elhunyt szeretteimért, a kapott kegyelmekért, testi lelki nyugalmamért, utonlévő szeretteimért, a gonosz távozásait, az igazság kiterülését, a vakációzó diákokért, a békét önökért, egy állandó hallgató, Isten és támogató, Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, együtt fogunk imádkozni.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úristen a Szent Nevát.
0: Mindörök
1: Gyula vagyok, Gyümesbükből. Azt a rózsatüzéket, a szemmiséket felajánlom az én egészségemé, a fának a lábaim, a feleségemnek az egészségem, a neki is vannak a lábai, a gyermekeimé, az unokáimé, a dédokáimé, és a szomszédoké. Dicsértessék az Úristen a Szent Nevát.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, Gyula bácsi, együtt fogunk imádkozni. Rózsafüzért önökkel imádkozom, és felajánlom önökért, fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával, imádkozom közös halottainkért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Halló, itt a Mária Rádió. Mindörökké, amen.
2: Este Rózsafüzi Istenekkel imádkozva, hogy szeretném ajánlani hallából a kaput kigyelnek itt, a boldogságos szüzanyának és a mennyi atyának. Továbbá, önökét a Mária Rádió közösségéért, kérem a szüzanya oltalmát és az ülközben járását, gyermekem gyógyulásáért, a mennyi atyát, hogy érintse meg gyógyító kezeivel, hogy meggyógyuljon. Elhunyt szüleim lelke ütvért, a családból a gonosz távozásáért, sok-sok szeretetét, békéért, a világ békéért, a fontos szándékét is. Isten fizesse, mindenki segíti a máját, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását.

0: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét felszeretném ajánlani, drága leanya, még Ercú Csilláért, és a testvéreimért, Máté Rózáért, aki a Szentkeresztbányán nyugszik, évfordulójára, és a lövétei temetőben Máté Jánosi, Lajosét, Árpiét, Béláit, és a szülőkét. Adjon a jó Isten nekik örök nyugodalmat, és szentes pihenést az örök hazába. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását, önnel együtt imádkozunk. Közös imád kérem lányom Szidónia testi-lelki gyógyulásáért, jó orvosi eredményért, rokonaimért, minden beteg gyógyulásáért az Úr Jézus kegyelmezzen, és adjon mindjájunknak erőt. Köszönöm. Imád kérek családomért, lányomért, aki holnap vizsgázik az egyetemen. Köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért, magam és családom betegeiért, és minden betegért. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről egy mindennapos hallgató. Telefonálod, köszöntök, akit kérek, hogy a háttérben a rádiókészüléket.
2: Halló.
0: Igen. Halló, szeretettel köszöntöm. Kérem szépen a rádiókészüléket lehalkítani. Vajon sikerül?
2: Halló.
0: Igen, én jól hallom önt.
2: Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Én is hallom a rózsafüzéről, önnek felimádkozva, csatlakozok a felsorolt szándékokért, de még arra állom a kispapért, amelyik máma végzi a primíciós miséjét, hogy a Jóisten adjon neki sok kegyelmát, hogy tudja végezni a hivatását. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Gyimesből egy állandó hallgatójuk vagyok, imádkozik Erzsébet.
0: Köszönjük szépen, kedves Erzsébet néni, önnel együtt imádkozunk, le is járt az ima szándékra szánt idő, hívjuk önöket, hogyha tehetik, csatlakozzanak az imához. Mi is az örvendetes rózsafüzét és a Jézus szíve litániát végezzük itt a Jézus vére litániát végezzük itt a stúdióban. Mi is imádkozunk azért a frissen felszentelt új misés papért, akinek itt a rádióban fogjuk közvetíteni ma déli 12 órától a primíciás szentmiséjét is. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe menetelet, számunkra is megnyitotta az örök életet. Ad szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a

0: áldását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Az...

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.

0: Sátra, amen.
1: Örvendet és rózsafüzér, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Mária Isten első igazi temploma a földön, ahol az élet megjelent. Általa Isten az én testvérem lett, és most már velünk van minden nap a világ végezetéig. Lehet nélküle egyáltalán élni?
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen

0: Asztor, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: A

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogod.

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Mariam, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: A

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg.

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál, az első szentséges körmenet a földön, az első igazi találkozás két ember között a paradicsomkert óta. Megáldozva én is hordozom Jézust, én is így akarok járni, kelni és találkozni másokkal.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: A

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: A

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsánat.

0: családra.
1: Amen. Akit te szent szűz a világra szültél, Jézus a világra születvén egyszer s mindenkorra emberi családunk tagja. Jézus a világ tagja lett Istent, most kicsi újszülöttként szemlélem. Milyen üres lenne karácsony, ha az ünnepek elmúltával elfeledném, hogy Isten valóban emberi lett értem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szül.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szűz.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szült.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: pályán. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: Szeressen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál, minden elsőszülött fiúgyermeket Istennek kell szentelni, de egy szertartással vissza lehet váltani, hogy a miénk az emberi családé maradjon. Jézus öröktől fogva mindörökké Istené, de most már a miénk is. Most bocsásd el, Uram, a te szolgádat, mert látták szemeim az üdvözítőt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Szól, Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a templomban bemutatta.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: Különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál, találkozás, bár csak sohasem veszítenélek szem elől Jézusom, de ha mégis megtörténnék ott, hogy mindig megtalálhassalak, és ekkor majd a földre leszállt mennyei Jeruzsálemben veled lehessek mindörökké.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtalál.

óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtalálsz.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: jön, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.

0: Szűz anyánk, amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk.

0: amire oktatlanak kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafüzér királynője, könyörgj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Jézus szíveli, Jézus.
3: Jézus szíveli tanja.
4: Jézus szent vérének litániája. Uram, irgalmaz nekünk!
5: Uram, irgalmaz nekünk!
4: Krisztus, kegyelmez nekünk!
5: Krisztus, kegyelmez nekünk!
4: Uram, irgalmaz nekünk!
5: Uram, irgalmaz nekünk!
4: Krisztus, hallgass minket!
5: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
5: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten,
5: irgalmaz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten,
5: irgalmaz nekünk!
4: Szentlélek Úristen,
5: irgalmaz nekünk!
4: Szent Háromság Egy Isten,
5: irgalmaz nekünk!
4: Krisztus vére az örök Atya egy szülött fiának vére.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére az Isten megtestesült igéjének vére.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére az új és örök szövetség vére.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a haláltusában földre hullott vér.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a megostorozáskor kisérkent vér.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a tövis koronától kicsordult vér.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a keresztfán kiontott vér.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére üdvösségünk váltságdíja.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére az irgalmasság folyama.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a gonosz lelkek legyőzője.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére vértanúk erőssége.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a hitvalók szilárdsága.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére szüzeket termő vér.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a veszélyben forgók támasza.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a szenvedők enyhülése.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a sírásban vigasztalásunk.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a bűnbánók reménysége.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére az örök élet záloga.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére a tisztító tűzben szenvedő lelkek szabadítója.
5: Üdvözíts minket!
4: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
5: Üdvözíts minket!
4: Isten báránya, elveszed a világ bűneit.
5: Kegyelmez nekünk!
4: Isten báránya,

0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmaz nekünk!
0: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
1: És Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójával rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, enged kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, ami Urunk által, amen.
2: Most segítsünk.

0: nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűz anya, amen.
1: Istenünk, tárom,

0: legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessünk, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály Arkangyal.

0: idejére. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentléleknek nevében. Amen.

0: Isten hozott benneteket. A mai alkalom egyrészt hozna még valamennyi új témát mindenképp, de már nem túl sokat, mert arra szeretnék hát valamennyire vállalkozni, hogy a következtetéseinket le tudjuk vonni, mert most már órára beszéltünk arról, hogy mit jelent a meghittség az Isten kapcsolatban, és hogy a következtetések megfogalmazódjanak. Emlékeztek, onnan indultunk el, hogy először beszéltünk arról, hogy mi nem a hit, aztán próbáltunk egy dinamikus modellt használni a hit leírásához, és aztán, mikor ez megvolt, akkor belementünk a mélyébe, vagyis megnéztük azt, hogy milyen emberi tapasztalatok azok, amelyekből a hitnek a tapasztalata vagy a megerősödése fakadhat, és aztán azt néztük meg, hogy amennyiben a mi szabad döntésünk által a bizalom mellett a hitünk meg tud erősödni, akkor ez milyen irányultságot jelent az életünkben, egyáltalán, hogy ebből az fakad, hogy egyszer csak valamire irányult életet tudunk élni. A valamire irányult élet, ez azóta jutott eszembe, hogy képesek vagyunk a jövőbe nézni, és ebből az fakad, hogy tudunk előre látók lenni. Nem vagyunk jövőbe látók, de jövőbe nézünk. Ugye a hit által az ember tud a jövőbe nézni, és emiatt tud előre látó lenni. Ha viszont merhetek és akarhatok előre látó lenni, akkor a jelenben tudok elköteleződni. És akkor kimondhatóvá válik valami, amivel össze tudom foglalni azt a 20 pontot a tapasztalatról, illetve arról, hogy mi az, amit az ember meg tud ilyenkor látni. Ez pedig az, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy beteljesedett, ezt nem a mennyei atyánál mondja, akkor, amikor kényelmesen ücsörög az ő atyának a jobbján. Hanem ez a szó, hogy beteljesedett, az agóniának a végén hangzik el a kereszten. Ebben az egyetlen képben össze tudom foglalni, hogy mit jelent az, hogy valakinek hit tapasztalata van. Hogy az agóniának a végén lehetővé válik annak a kimondása, hogy beteljesedett, nem pedig a megdicsőülés állapotában. Ennél jobban ezt nem tudom összefoglalni, és hát nem is én foglalom össze, úgy látszik, hogy ez már megtörtént, nekünk csak észre kell venni. Ami talán érdekes lehet, nézzük meg a speciálisan hívő emberre jellemző megküzdési stratégiákat. Ugyanis van ilyen. Talán 2 vagy 3 éve beszéltünk arról, hogy a közvetett megküzdési stratégiák, azaz érzelmi megküzdési stratégiák, közvetlen megküzdési stratégiák, amelyek a helyzet jobbítására irányulnak, emlékeztek? És aztán beszéltünk a tehetetlenségről, majd a mélypontnak az ünnepéjéről. És most akkor nézzük meg azt az 5 klasszikusan úgynevezett vallásos megküzdési stratégiát, ami nekünk rendelkezésre áll azon megküzdési stratégiák mellett, amelyek minden ember számára adva vannak. Ezek is adva vannak mindenkinek, persze, de ez már valamiféle alapot föltételez. Nézzük ezt az 5-öt, de rögtön szeretnék valamit hozzátenni. Egy kicsit lelövöm előre a poént. Vagyis képzeljétek el, hogy van ez az 5 megküzdési stratégia. Ugye? És most már is azt gondolom, hogy sokatoknak fölcsillant a szeme. Megküzdési stratégiák, de jó. Majd ezeket én használom, és alkalmazom, és... Most elmegyek a végére, és tudjátok, mi derült ki? Hogy akinek van, annak még adnak. Akinek nincs, attól azt is elveszik, amiről azt gondolta, hogy van neki. Vagyis... Megnézték az embereket, ez a 90-es évektől kezdve folytak a kutatások, hogy vajon a megküzdési stratégiák valóban segítik-e azokat, akik ezeket a megküzdési stratégiákat alkalmazzák a krízisekben vagy a nehézségekben. És valami nagyon-nagyon egyszerű dolog jött ki. Mégpedig az, hogy nem azon múlik, hogy valaki hatékonyan tud egy vallásos megküzdési stratégiát alkalmazni, hogy azt ismeri-e, vagy hogy abban benne van-e, vagy azt próbálja-e alkalmazni, nem ezen múlik, hanem a kötődési mintán, meg az alappozíción. Sajna bajna az derült ki, hogy ha valakinek elkerülő vagy bizonytalan a kötődési mintája, vagy az alappozíciója olyan, hogy nem oké, vagy én, vagy te, vagy mindketten, ő alkalmazhat akármilyen vallásos megküzdési stratégiát, nem jön neki be. Míg a biztosan kötődő, és aki abban az alappozícióban van, hogy én is oké vagyok, és te is, bármelyik stratégiához nyúlhat, abból jó jön ki. Na ez a nagy piszokság. De ezzel valami nagyon fontoshoz el fogunk jutni, de ezt előre akartam mondani. Nézzük az elsőt. Az úgynevezett lelki megküzdés, vagy spirituális megküzdés. Vagyis, aki biztosan kötődő, az általában arról számol be, hogy én támaszkodhatok a nehéz helyzetben Istenre, bízok benne, és ő segít nekem, tudom, hogy nem hagy el, és erről van tapasztalatom is, tudom, hogy oltalom alatt állok, és biztonságban vagyok. És mit mond egy ugyanolyan helyzetben lévő valaki, akinek a kötődése bizonytalan vagy elkerülő, ő azt mondja, Isten elhagyott, nem értem ezt, hogyan engedhette meg, Isten engem nem szeret. Sajnos tehát a legelemibb kijelentéseink, amiről azt gondoljuk, hát ezek a mi tapasztalataink, hát ez a valóság, ez valójában sokkal inkább a kötődési mintánkat írja le, és annak megfelelő, nem pedig az Istenről szól, vagy a vele való lehetséges kapcsolatról. Az jutott eszembe, ahogyan az angyal köszönti Máriát, és mondja neki, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. És hogy ezt mennyire szeretjük idealizálni, ó, akkor Máriának elárasztotta őt a kegyelem, és akkor... Van ennek a kegyelemmel teljesnek egy másik oldala, mert ez körülbelül csak annyit ír le, hogy nézd, Istentől megkapsz mindent, amire szükséged van. Mária felől pedig azt lehetne mondani, hogy ami Isten felől kegyelemmel teljes, az Mária felől bizalommal teljes. Hogy a bizalommal teljesség szükséges ahhoz, hogy a kegyelemmel teljességből valami kijöjjön. Valójában mindnyájan kegyelemmel teljesek vagyunk, csak nem vagyunk bizalommal teljesek. Ez a bajunk. De mert nem vagyunk bizalommal teljesek, ezért szívesen ezt az egészet leverjük Istenen, és azt mondjuk, hogy nem adott kegyelmet, nem ad eleget. Ó, a kegyelemmel van a baj. Azzal nem. Nem, az jó szokott működni. A bizalommal van a baj. Egy zseniális gondolatot olvastam, csak nem tudom kinél. Elizabeth Lucas eszembe jutott. Azt írja, hogy ha valaki csak a kétségbe esésben kiállt Istenhez, valójában a bizalmatlanságát árulja el. Ugyanis ha valaki bízik Istenben, az Istenhez kiáltása és annak a tudata, hogy Isten oltalmazza őt folyamatos. Amikor tehát valaki megfeledkezik Istenről, és csak a bajban gondolja azt, hogy Isten talán majd segít nekem, valójában egy olyan alapállásról kiált, ami majdnem lehetetlenné teszi, hogy az Isten kegyelmét hatékonyan tudja befogadni. Ezért tehát csak a bajban Istenhez fordulni, valójában a bizalmatlanságnak és a bizonytalanságnak a kifejezése egy olyan Isten iránt, akiről fogalmunk sincs, hogy van-e vagy nincs, de ha van is, bizonytalanok vagyunk benne, hogy segít-e vagy nem. Ebből aztán nagyon sok kudarc származhat, mert az illető az elkerülő vagy a bizonytalan kötődésével nem is biztos, hogy fölismeri, hogy az Isten hogyan segít neki. Az a 20 pont a tapasztalatról egyszerűen nem válik számára elérhetővé vagy megélhetővé. Miközben a másik egy kétszer olyan nehéz helyzetben megtapasztalja ezeket a fölismeréseket. Annyira fontos nekem az a történet, de tudom, többször elmondtam már. Frankl, mikor azt mondja, hogy az a tapasztalatom, hogy a koncentrációs tábor poklában a hit az nagyon sajátosan alakul. A gyönge hit eltűnik, az erős hit megerősödik. Pontosan ugyanezt mondja. És mikor valamelyikük szökni próbált, és akkor fölállították ott a barakot, és minden tizediket fölkötötték. És ugye persze végig kellett nézni. És valaki Frankl mögött azt mondja, hogy na akkor most mondja meg valaki, hol van Isten. Mire ugyanígy állnak, és akkor valakinek ez volt a válasza. Ott lóg a bitón. Gyakran hallottam azt is, ahogy olyan nők, akik megfogantak, és el kellett dönteniük azt, hogy megtartják-e a gyereket, vagy nem. És főleg, hogyha az a megfoganás egy nem biztos kapcsolatban történt, hogy klasszikusan spirituális lelki megküzdési stratégiába illőnek tartom azt, amikor valaki azt mondja, hogy én nem is teszem kérdésessé, hogy ennek a gyereknek meg kell születnie, mert hiszen már megfogant, tehát ő neki meg kell születnie. Ez az ő alappozíciójából, az ő spirituális Istenhez való viszonyából fakadó erőforrás. Miközben a helyzete lehet, hogy rosszabb, mint valakinek, aki úgy dönt, hogy mégsem szüli meg. Ez akart akkor az első pont lenni. Tehát spirituális vagy lelki megküzdési stratégiák. Második pont, közösségi megküzdés. A közösség nem egyenlő a csoporttal. A közösség annál több, ha valaki biztosan kötődő, és az alappozíciója én is, te is okék vagyunk, akkor a közösséggel kapcsolatban, mikor ő krízisben van, a következőket mondja. A közösség nekem támaszt ad. Nagyon jó, hogy van kihez fordulni. Hála Istennek nem vagyok egyedül. Míg a bizonytalanul vagy az elkerülő módon kötődő a következőket mondja ugyanilyen helyzetben, én nagyon elégedetlen vagyok az egyházzal és a vallási vezetőkkel. Nem segítettek és magamra hagytak. Az egyház nem ért hozzá. A 90-es évek elején volt egy nagyon érdekes kutatás. Ilyen egyszerű kérdéseket tettek föl, hogy mit gondol ön, hogy az egyház kompetense a gyereknevelési kérdésekben? Mit gondol ön, hogy az egyház kompetense a lelki-testi egészségre vonatkozó dolgokban? És kiderült, hogy ami az embereknek úgy általában nagyon fontos, és az életre markánsan vonatkozik, azzal kapcsolatban azt állították, hogy az egyház ezekben nem kompetens. 90-es évek eleje. Mondanék akkor néhány történetet. Emlékszem, amikor az édesanyám meghalt, és akkor vasárnap kora délután volt, és az esti misén, meg a mise után, hát ez kiderült, hogy az én anyukám meghalt, és akkor az az ifi közösség, akikkel én együtt voltam minden pénteken, most is vannak itt, hogy akkor azt ajánlottátok föl nekem, hogy Feri, gyere, imádkozunk veled együtt. És itt most hagy emeljem ki ezt, hogy veled együtt. Hát nem arról van szó, hogy majd imádkozunk érted, hanem hogy üljünk le együtt, és most vége van a misének, te most jó, most miséztél, meg nem tudom mi, ránk kellett figyelned, akkor most gyere, üljünk le, és imádkozzunk együtt. Hogy nekem ez egy életre szóló élmény. Hogy mit jelent, hogy egy közösség azt mondja, hogy gyere felé, imádkozzunk együtt. Pedig én vagyok a pap. Na és aztán. Vagy micsoda ereje tud annak lenni, hogy mondjuk tudod, hogy egy kolostorban ott este mindig elmondják a zsolozsmát, az egyházi máját. Hogy mindig. Hogy te oda mehetsz Pannonhalmára, akkor és akkor, és tuti biztos lehetsz benne, hogy ahogy 950 akárhány éve ott elmondják a zsolozsmát, 1000 éve, hogy most is elmondják. Hogy amikor Franciaországban bolyongtam, mondjuk így, akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy miért ne ugorhatnék el Tezébe. Hát elugrok Tezébe, akkor még Rozsi és Üc élt. És akkor fogtam, vettem egy jobbost, és elmentem Tezébe, és pontosan tudtam, hogy este a közösség összegyűlik imádkozni. Hogy ez bomba biztos. Tehát, hogy igazából egy csomó minden valamiről fogalmam sincs, hogy hogy van, de hogy este a közösségnek van imája, amire én odaülök, és ott énekelni fogunk, és hogy az hogy fog történni, az tuti biztos. Hogy amikor a közösség együtt van, hogy annak micsoda megtartó ereje tud lenni. Pedig nem is vagyok a tagja. Szóval anélkül, hogy bármit kifejeznék, vagy kifejeznénk abból, hogy összetartozunk, ez mégis így van. És hogy ezért fából vaskarika valójában hívő emberként csak bebeugrani egy misére. Ez tulajdonképpen fából vaskarika. Tehát mert a közösség ünnepel, ezért nem közösségben lenni, miközben ünnepeljük azt, hogy közösségbe tartozunk, ez egy abszurdum. Fiatalok olyan szépet mondtak nekem, 19-20 évesek, és ugye mennyit beszéltünk arról, hogy az elköteleződés mennyire nehéz. És mégis vannak az egyházközségben mindig olyan fiatalok, 17-18-19-20 évesek, akik ahelyett, hogy élnék a világukat, mondjuk 9-10-11-12 éves gyerekek kis közösségét vezetik. Minden héten több óra készülni kell, macera, szervezni, telefonálni, és 20-21 évesek. És mondjuk a péntek estéjüket nem bulizással töltik, hanem a gyerekekkel. És igazából ez, hogy miért csinálja? Hogy egy normális 20 éves miért csinál ilyet? És akkor megkérdeztem az egyiket, te mondd meg nekem, Laci, nem úgy hívják, de hogy te ezt most miért csinálod? És akkor a következőt pont a teljes természetességgel. Azért, mert amikor én gyerek voltam, akkor nekem nagyon-nagyon sok élményem volt, amit másoknak, az akkori felnőtteknek köszönhettem. És én azt akarom, hogy ezeknek a gyerekeknek is legyen ilyen élménye. Ezt én akarom. És akkor a rendszer szemléletből egy gyors mondat. Az élő rendszer mindig több, mint a rendszert alkotó tagok összessége. Nagyon, ez nagyon, nagyon. Ó, hát hányszor volt olyan élményem, én vagyok a csoportvezető, ülünk a csoportban, elvileg ugye én osztom az észt, és akkor valaki hoz egy valamit, és akkor én mondok valamit, hogy ilyen kézzel fogható legyek, és akkor azt gondolom, na, jó, ez most jól. És akkor a csoportban ül valaki, és mond egy olyan valamit, hogy így fejemhez kapok, és azt mondom, ha 5 évig kellett volna itt ülnöm és gondolkodni, akkor se jutott volna eszembe. Hogy valami olyan zseniális jött belőle, hogy csak azt lehet mondani, hogy na ez az. Na jó, tehát közösségi megküzdés. 3. Vallásos értelemadás. Aki oké-okében van, és biztos a kapcsolódása, ő fölismeri, hogy Isten szereti, és hogy valamilyen terve van vele. Hogy ez a nehéz helyzet is valamire taníthat, vagy elvezethet. Hogy egy új célt és értelmet akar adni az életemnek. Ez pedig a réginek az elvesztése által lehetséges csak. Hogy bár nagyon nehéz helyzetben vagyok, Isten gondviselése alatt történik mindez. Azonban a bizonytalanul vagy elkerülő módon kötődő, általában Isten büntetésére gyanakszik. Ez annyira súlyos lehet, hogy még a halálos ágyod is vannak, akikből ez kibeszélhetetlen. Tehát már látom, hogy úgy fog meghalni, hogy ez Isten büntetése. Olyan mélyen belevésődött ez a kötődési minta, hogy egyszerűen képtelen meglátni, hogy talán nem. Ilyenkor azt a stratégiát szoktam követni, hogy mégiscsak az ember akkor jár legjobban, ha Isten bünteti, és nem a felesége. Ezt most nagyon-nagyon gagyin mondtam el. Azt akarom ezzel mondani, hogy ha Isten büntet engem, ez nem így van, de mindegy, akkor ugye, ha úgy kezdődik, van egy téveszméd, akkor elfogadom, hogy van, és akkor azon belül lavírozunk. Ez az ő téveszméje, ezt én elfogadom, hogy ez van neki. Hát azért mégiscsak nagy dolog, hogy téged az Isten büntet. Az nem kevés. Tehát az Isten kifejezetten egy speciális büntetést ad neked. Ez minimálisan azt fejezi ki, hogy köztetek kapcsolat van. Méghozzá nagyon személyes kapcsolat. Ez egy jó kiindulási pont. A héten úgy döntöttem, hogy befejezem a hitoktatást. Már nem egy életre, csak erre az évre. Hát még lenne mondjuk 2 óra, de júniusban nem. Az egyik fiatal eltörte a bokáját. És azt kérdi tőlem, Feri atya, most mondd meg nekem, hogy ez véletlen volt-e vagy nem. Mit csináltam? Mit gondoltok? Hát, hogy nem válaszoltam meg a kérdést. Hát, mit gondolsz? És akkor egy ilyen szó zuhatag. Hát, Feri atya, az tuti, hogy ez nem véletlen. Hát, az 100%. Hát, ez véletlen lenne, a bokám eltörje, mi értelme lenne akkor annak? Az lehetetlen, hogy véletlen. Hát, ez gőzöm sincs, hogy mi értelme. Hát, az fogalmam sincs, majd erről beszéljünk még, de az lehetetlen, hogy véletlen. Ez valahogy az Istentől jött. Nem tudom, hogy, de az tuti. És kérdez a Feri atya, hogy múlt héten megkérdeztem egy apácát, hogy mondd kedves nővér, hogy ez véletlen vagy nem. És hát az nem lehet, hogy véletlen. Azt mondta, hogy véletlen. Az nem lehet, hogy véletlen. Föl volt pörögve, de teljesen ilyen nagy gipsz a lábán. Ugye? És nem lehet, hogy véletlen. Ugye 15, 6, 7, 8 éves fejjel, hát egy ilyen heroikus küzdelem, hogy megtaláljam az értelmét. Hogy mi a csuda az értelme annak, hogy az összes többi barátomnak lesül szépen a szőrtelenített vádlia, az enyémet meg nem kell szőrteleníteni, mert szép fehér gipszes. Hogy miért van az, hogy nyáron hogy fog kinézni? Hát ez szerintem ez elemi kérdés. Nem, egy 16 éves lánynál, hogy most nem tud mozogni, és ezért hízik. Ez nem lehet véletlen. Hát nem is az. Szóval egy ilyen fölkiáltás, hogy ugye van ennek értelme. Hogy most már az életemet úgy kell leélnem, hogy 3 darabba volt a bokám. Hogy ugye ennek van értelme. Ugye annak a megszállottjai vagyunk, hogy mit várok az élettől? Nem? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Szinte minden nap föltesszük magunknak, inkább abban a formában, hogy ma se kaptam meg, amit vártam az élettől, és akkor az életnek vannak keresztnevei. Na és szóval az a meglátásom, hogy ameddig az ember ezt a kérdést hajtja, nyomja a végtelenségig, valami kimarad. A lényeg. Mert ennek a kérdésnek van egy párja. Az élet mit vár én tőlem? Ez a kérdés legalább olyan fontos, mind a kettő egyformán fontos, de ez fontosabb. Mert amikor azt a kérdést teszem föl, hogy és én tőlem mit vár az élet, akkor valahogy az ember voltunknak valami nagyon reális, nagyon megalapozott helyzetét is állítom ebben a kérdésben. Hogy nem én vagyok a világ közepe. Hogy az élet nem azért jött létre a Földön, hogy hát jött, nekem is van belőle, de hogy nem azért pont. Nem véletlen, hogy a 20. század második felében ennek a kérdésnek egy külön nevet adnak, hogy logoterápia. Hogy az ember, aki ugye, nem tudom én, köpött egyet az ég felé, és azt mondta, hogy majd én, elvesztette ezt a kérdést. És belebonyolódott abba, hogy mit vár ő az élettől, és ebből egy csomó kudarc meg csalódás fakadt. Szóval, hogy ordító aktualitása lett ennek a kérdésnek. És a logoterápia azt, Frankl azt mondja, hogy csak jó számot mondjak. Valahogy így mondja, hogy a neurózissal hozzám forduló embereknek körülbelül egy harmada csak akkor gyógyul meg, ha az értelemadás megtörténik. Bajlódhat az érzéseivel, az érzelmeivel, a gyerekkorával, a kommunikációval, minden csodával dolgozhat, nem gyógyul meg tőle. Csak akkor fölteszi azt a kérdést, hogy és az élet mit vár tőlem? Valami ilyesmit, a neurózisok egyharmada erre a rugóra jár, hogy elfelejtette az illető ezt a kérdést. Igen, ugyancsak a logoterápiától tanultam azt, hogy megint csak egy egyoldalúság, nagyon gyakran azt kérdezzük, és tulajdonképpen mi is gyakran, mintha ebbe az irányba kancsalítanánk, hogy mi miatt is vagyok én olyan, amilyen? Hogy valamiért én ilyen vagyok. Nem is, hogy valami miatt én ilyen vagyok. Valami miatt. Valami miatt. Mert az apám, mert az anyám, mert a nagymamám, mert a valami miatt ilyen vagyok. És akkor erre próbálunk rájönni, hogy mi miatt vagyok olyan, amilyen. De legalább ugyanilyen fontos az a kérdés, hogy nem valami miatt, hanem valamiért vagyok olyan, amilyen. Tehát az nem a múltba, hanem a jövőbe vezet engem. Lehet, hogy egy kicsit bénán fog hangozni, de olyan nekem nagyon fontos fölismerés volt az, hogy nem véletlen, hogy az apukám harmadik házasságából vagyok. Nem véletlen, hogy az anyukám második házasságából vagyok. Hogy nem véletlen, hogy a szüleim elváltak. Hogy nem véletlen, hogy 30 éves vagyok, és mind a két szülőm már meghal. A nagyszülőkről meg már nem is beszélek. Hogy ez nem csak, hogy nem véletlen, hogy nem csak az az izgalmas kérdés ebben a helyzetben magamra vonatkozó, hogy miért van ez így? Miért vagyok én ilyen szerencsétlen, hogy nektek élnek a szüleitek, nekem nem? Hogy bezzeg a ti szüleitek nem váltak el? Tehát ragozhatom ezt a kérdést, hogy miért? De hogyha behozom azt a kérdést, hogy mi célból? Tehát, hogy nem mi miatt van ez velem, hanem hogy miért van. És akkor egyszer csak kezdtem megvilágosodni, hogy pont egy ilyen hülye, lehetetlen, nyomorult, kajla helyzetből jövő pap tud olyasmit mondani, ami érdekes lehet a legtöbb embernek. Tehát, hogy ennek valami ilyen értelemben célja van, hogy hát emiatt. És itt történik egy rendszerváltás az egyházban. Képzeljétek el! Tehát még mondjuk 20-30 évvel ezelőtt inkább az volt, hogy ilyen klasszikusan, tradicionálisan keresztény családokból, ahol sok gyerek van, egy-kettő elment papnak meg apácának. És hogy képzeljétek, ez a kor kezd lecsengeni. Valami nagyon sajátos üzenete van ennek. Jelenleg a papnevelő intézetben már, amiket én tudok és ismerek, nagyobb százalékban olyan hátterű gyerekek jelentkeznek, mint én. Ezek az emberek valószínű, hogy 5-10 év múlva, ha kibírják, akkor tudnak majd igazán hatékonyan működni. Mert különben állhat a szószéken 100 jó családból jövő, biztosan kötődő, egészen normális pap, és belehalunk a beszédjeikbe. Mert nem is értik, hogy mi a bajunk. Nem? Hát nem is értik. Tehát ilyen... Ez, tehát ami egyik oldalon, ugyanis hát van kapcsolatom a papnőr intézetek vezetőivel. És akkor ugye, fogják a fejüket, hogy Istenem, micsoda papnövendékek. Tehát, hogy ilyen elemi dolgokat nem tudnak. Szóval, hogy ami evidens volt 20 évvel ezelőtt, az ma az 5. évre kezd derengeni. Legkomolyabban. És hogy ami ilyen katasztrófának tűnik, annak valami hatalmas előnyei lesznek, ha kibírják, ha gyógyulnak. Negyedik pont. Cselekvő stratégia. A biztosan kötődő a következőről számol be, Isten útmutatását tudom keresni és meglátni. Képes vagyok együtt működni Istennel. Fölismerem a felelősségem, és tudok vele bánni. Reálisan értékelem a helyzetet. És személyes kapcsolatok által, együtt cselekvés által találok rá a helyes útra. Aki elkerülő módon vagy bizonytalanul kötődik, ott két véglet lehetséges. Az egyik, túlzott felelősségvállalás, mindenért én vagyok a hibás. Ennek is én vagyok az oka. Vagy pedig totál túl terheli magát. Mert nem gondolja, hogy az Isten megteszi a maga részét, ezért ő halálos kimerültségig melózik, és még akkor is azt gondolja, hogy nem tudom én, hát még mindig nem segítettem valakinek, ami igaz is. De attól ő neki még nagyon jól kellene tudnia aludni, mert amit ő már nem bír, azt az Isten nem bízta rá. De ő ezt nem így látja. Tehát ez az egyik, a másik pedig, hogy eldob mindent, és azt mondja, na uram, gyere! Én itt vagyok, én már tehetetlen vagyok, jöhetsz, én már nem bírom, gyere. Ezt úgy hívják a mi berkeinkben, hogy csodavárás. Katasztrófa, hogy még van olyan, hogy valaki a hitére hivatkozva orvosi ellátást elutasít. Most itt reális helyzetértékelésből fakadóan az orvos azt mondta, hogy ide nézzen, perforál a vak bele. Vagy kiszedjük, vagy megdeglik. Köszönöm, doktor úr. De én szabadon döntök a bizalommel. Hát, barátom, szép halál lesz. A csodavárás a másik véglet. Teréz anyát, mikor kérdezték, de hogy bírt a kis törékeny asszony? Hát, hogy azt a sok beteget, azt a sok haldoklót, hát hogy bírta? Hát mindig csak egynek segítettem. Ezt mondta. Ez volt a négyes pont. 5. Vallási rituálék. A vallási rituálé nagyon fontos. Annak, aki biztosan kötődik. A bizonytalanul kötődő pedig bemegy a templomba, és néha szól hozzá Isten, néha nem. Néha nagy élmény a templomba lenni, néha meg nem történik semmi. Néha szól az Isten, néha nem. A bizonytalanul kötődő az a valaki, aki persze valóságnak gondolja azt, hogy az Isten néha szól, néha nem. Itt szeretnék néhány példát mondani. A biztosan kötődő meg lubickol. Kereszteltem múlt héten is, és azt szoktam csinálni, hogyha több gyerek van, akkor tudjátok, a végén az élet gyertyát át kell adni. De hát a pici csecsemő nyilván nem tudja megfogni, ezért azt át kell adni a szülőknek. De én már rájöttem, hogy a gyertyát érdemes átadni a kisebb tesóknak. Mert alig várják, hogy ők is szerephez jussanak. És akkor mindig az szokott lenni, hogy vedd Krisztus világosságát. És akkor átadom a gyertyát, és hát akkor a gyerekek ilyen megbabonázva. És ez pont jó arra, hogy a mi atyánk alatt nem beszélnek. Mert az jön utána. Tehát ez az én vallási megküzdési stratégiám a keresztelésre nézve. És eddig mindig ez történt. Ez bomba biztosan bejött. Kis tesónak nyújtom, vett Krisztus világosságát. Ez olyan, mint a mennybe menetelt. És mi történik most? Gyerekek, itt is van kis tesó, érdez a rutinból. Vedd Krisztus világosságát. Mire a gyerek? Ez a hívő család. De tényleg, ugye, mert megszokta, hogy az imádság után nyújtják a gyertyát, és ő fújhatja el. Ugye, Petike, hogyha csöndbe maradsz az ima alatt, elfújhatod a gyertyát. Most Petike, miért nem mondod a mi atyánkot? Engem ti nem vágtok át, csöndbe maradok, elfújhatom. Úgy elfújtam, mint a sic. Tehát a vallásos megküzdési stratégiák, ezt tényleg néha meg kell küzdeni vele. Kereszteltem kisbabát. Utána jelentkezik egy felnőtt, de nem akkor rögtön, hanem több nap múlva. Azt mondja, Feri atya, ezt én is szeretném. Nem volt megkeresztelve. Ez egy nagyon szép mondat, mert nem biztos, hogy ki tudjuk mondani, hogy mit is. Ezt én is szeretném. Aztán a másik, a legmélyebb spirituális élményről beszélgettünk egy csoportban. És akkor a feleség azt mondja, hát nekem végül is az esküvő. És hát persze jön a férfi aggyal, és miért? Mire azt mondja, mert valamit olyan mélyen éltem át. De mit? Olyan mélyen. És igaza van. Nem biztos, hogy ezt meg kell mondani, vagy meg lehet tudni mondani, nem. Temetés után többször jöttek oda, és azt mondták, Feri atya, Én utálok temetésre járni, de ez valahogy más volt. És itt se kell tudni megmondani, hogy miért. Ez valahogy más volt. A gyerekek mikor gyónnak, az annyira édik, de itt is ám látszik, szóval látszik, hogy ki ilyen szorongó, elkerülő, mert akkor ők iszonyatosan próbálnak jók lenni, és akkor persze marhára nem megy nekik, és akkor még jobban szoronganak, őket gyógyítgatni kell. De vannak olyanok, akiknek a szülei ilyen halkan odajönnek hozzám, és azt mondják, te Feri atya, ez a gyónás után a panika egyszerűen átszellemült lett. Az napokig úgy mászkált itt a szobába, értitek? Nem jó gyerek lett, átszellemült. Azért az egy más minőség. Nem akarom most már ezt ragozni, meg már nem is írtam ide más, tehát nehéz is lenne. A rituálékról csak két dolog összefoglalásképpen. A vallásos rituálé a személyeset képes egyetemessé tenni. A legmélyebben személyes, egyébként is a leginkább egyetemes. De a vallásos rituálé ezt ki tudja fejezni. A legszemélyesebbet, legegyetemesebbként kifejezni és megélhetővé tenni. És a másik, a vallásos rituálé segít abban, hogy a kimondhatatlan kifejezhetővé váljon. Nem kimondhatóvá. A kimondhatatlan attól kimondhatatlan, hogy nem lehet kimondani. A papok ne akarják a kimondhatatlant kimondani, hanem végezzék a liturgiát. Azért kell végezni a liturgiát, mert a kimondhatatlan abban kifejezhetővé válik. Gyorsan-gyorsan akkor végkövetkeztetések. Most már biztosan állíthatjuk azt, hogy az Isten kapcsolatról elmondott tapasztalataink döntően a kötődési mintánkról és az alappozícióinkról szólnak, nem pedig az Istenről. Ezt ilyen axiomatikusan kijelenthetjük. Tehát amennyire rádöbbentünk arra, hogy fogalmam sincs, hogy ki vagy te és ki vagyok én ebben a kapcsolatban, mert a kötődési minta alapján láttamlak téged, magamat meg a kapcsolatot, ez ugyanúgy érvényes az Isten kapcsolatra. Valójában az Istennel vonatkozóan még duplán fogalmunk sincs, hogy ki ő. Egyrészt mert Isten, másrészt mert a kötődési mintánk ezt totálisan befolyásolja. Ezért aztán a szakirodalomban beszélnek meglepően ateistákról. Vallásos közegben fölnőtt fiatalok, akik egyszer csak totálisan váratlanul serdülőkorban vagy ifjúkorban ateistává lesznek. Ezekben az esetekben majdnem mindig az derül ki, hogy serdülőkorban vagy ifjúkorban a vallásos értelemadás nem tudott megtörténni akkor, amikor ők éppen valamilyen életválságban vannak. Tehát, hogy valamelyik megküzdési stratégia nem volt gyakorolható. Majdnem mindig ez derül ki, ők lesznek váratlanul ateisták. És aztán vannak meglepően hívők, vagy meglepően vallásosak, akik semmi háttér, semmi segítség, minden rossz, ahogy van. És mégiscsak azzá lesznek. Ott pedig nagyon gyakran az derül ki, hogy nagyon erősek a cselekvési megküzdési stratégiában. Nehéz helyzetben vannak, van valamennyi énerő, van valamennyi külső segítség, és ahogy cselekednek, egyszer csak tapasztalhatóvá válnak dolgok. Az a 20 pont. Vagy abból valamelyik. Egyértelmű összefüggést találtak a gondoskodó, szerető, minket föltétel nélkül elfogadó Isten képe és az intimitásra való készség között. A kettő között egyértelmű összefüggés van. Ezen kívül egyértelmű összefüggés van az én kép és az Isten kép között. A pozitív Isten kép megerősíti a pozitív én képet. Majd a pozitív én kép megerősíti a pozitív Isten képet. Egyébként pont fordított irányba pörög a történet. A negatív Isten kép engem abban erősít meg, hogy hát nem is vagyok szerethető, elfogadható, nem bocsátanak meg nekem, mert hát hogy. Ez még jobban megerősíti a negatív Isten képet, ami visszacsatol az én képre. Tehát az önértékelés és az Isten kapcsolat között kölcsönhatás alakul ki. A biztosan kötődő gyerek és fiatal, amikor változik az Isten képe, vagy a hitében természetes krízisek állnak be, ez nem rengeti meg az Istennel való kapcsolatot. Tehát a kép azért változhat az Istenről, mert a kapcsolat biztos talajon áll. azért teheti föl ezt a kérdést Istennek, hogy de mondd, Uram, akkor ezt most miért engedted meg nekem? És ebből nem következik az, hogy el is fordul tőle. Vagy pedig, hogy oda tud állni az Isten elé, és az Isten számon meri kérni. Azt dühös mer az Istenre lenni, ordítani mer vele, dühöngeni és panaszkodni, és akármit tenni. Mert tudja, hogy olyan biztos a kapcsolatuk, hogy kifejezheti az érzéseit Isten felé. Nem az a bizalom jele, ha Isten előtt mindig udvarjasan beszélünk. Az a bizalmatlanság jele, mert az van bennünk, hogy hát ha most elmondanám Istennek, mit is gondolok róla, még nagyobb bajba kerülnék, mint vagyok. A bizalomnak az a jele, hogy biztos vagyok a kapcsolatunkban, ezért beolvasok neki. És utána persze ugyanúgy le tudok térni, és azt mondom, hogy Uram, hát ezt is együtt éltük meg. És akkor itt egy izgalmas dolog. Emlékeztek, arról beszéltünk, hogy mi kell az intimitáshoz? Az, hogy először legyen egy megbízható anyuci, aki gondoskodik rólam. Mert a gyerek nagyon nagy bajban van. A pszichés egyensúlyának a kulcsa nincs nála. Minden gyerek ilyen végtelenül kiszolgáltatottan jön a világra. Az én lelki egyensúlyomnak a kulcsa egy másik személynél van. Hogy én biztonságban tudom-e magam, az egy másik személy kezében van. Hogy oltalom alatt állónak, hogy szerethetőnek, hogy értékesnek, nincs nálam ennek a kulcsa, pedig rám vonatkozik, az én pszichémről van szó. Én rólam van szó, és mégis nálad van annak a funkciónak a kompetenciája. Ugye a második lépés az, hogy az az anya, akinél volt a kulcs, annak a képe ide bekerül. Még mindig az anyánál van a kulcs. Még mindig. És akkor van egy átmeneti tárgy, és mit tudom én, a gyerek úgy alszik el, hogy a szájában van a mit tudom én mi, gumimaci, és akkor ez az átmeneti tárgy elevenné teszi benne az édesanyának a képét, aki őt aztán meg tudja nyugtatni, és azt tudja, hogy semmi baj, nyugodtan el lehet aludni, holnap föl fogsz ébredni. És aztán történik az meg, hogy nem kell már átmeneti tárgy, az anyukám képe bennem van, és hogyha nincsen anyukám ott abban a pillanatban, akkor is meg tudok nyugodni, de még azért erre a képre szükségem van. És aztán jön csak az, hogy a saját magamról alkotott képnek a részévé válik az, hogy én magamat meg tudom nyugtatni. Hogy én magamat meg tudom erősíteni. Hogy én önmagam felé ki tudom azt mondani, hogy értékes vagy, Feri. És el is hiszem. Ez a végpont. Az Isten képpel kapcsolatban ugyanez a helyzet. Vagyis a legtöbb ember, aki az Istent állandóan csak egy tőle független valakinek képzel él, aki valahol van, nem tudom, atyánk a mennyekben, vagy valami, tulajdonképpen állandó távolságban vagyok, és újból azt élem át, amit gyerekkorban, hogy nekem kéne most gondviselés alatt állónak éreznem magam, de én nem tudom annak érezni magam, csak hogyha kívülről az Isten mond nekem valami szépet, vagy ha történik valami szép esemény, és az megerősít, vagy keresed a jeleket. Ékes bizonyítéka annak, hogy az Isten nem vált a személyiségedről alkotott kép részévé. Ugyanis ennek a folyamatnak is az lenne a vége, hogy az önmagamról alkotott kép részévé válik az Isten kép. Jézusnak van egy olyan meredek mondata, nem is szoktuk idézni, csak úgy kerekperec azt mondja, hát nem tudjátok, Istenek vagytok. Benne van a Szentírásban. És azok után, amit elmondtam, talán érthető, hogy mit jelent ez a mondat. Már az Ószövetségben gyönyörű proféciák jelennek meg, azt mondja a proféta 2500 évvel ezelőtt. Új szívet adok neked, és új lelket öntök beléd, és többé nem lesz szükséged arra, hogy bárki is tanítson téged. Mert az új szív és az új lélek benned belülről majd megmondja az Isten tanítását. Hát ez, hogy az Isten kép a személyiségnek részévé válik. Ez tulajdonképpen milyen érdekes, ha történelmet nézzük, 2000 év óta totálisan világos kéne, hogy legyen, csak azonban, ahogy élünk, nem világos. Mert amikor kialakul az a képzet, hogy teremtő Isten, akkor Isten, aki által vagyok. Amikor megjelenik Jézus, akkor kialakul az a képzet, Isten, aki velem van. És amikor elküldik a Szentlélek Istent, akkor alakul ki az a tartalom, hogy Isten, aki bennem van. Ezért tehát én és Isten már nem is vagyunk elválaszthatók. Bennem van, itt hatékonyan. Tehát igazából, mikor valaki azt mondja, hogy Isten engem elhagyott, egy képtelenséget állít. Pontosan abban a tévedésben van Istenre vonatkozóan, mint önmagára vonatkozóan. Nem csak az Istenről állít valamit, ami nem úgy van, önmagáról is. Önmagát még mindig úgy látja, hogy ő benne Isten nincs. Ezt 2000 év óta tulajdonképpen tudhatnánk, de mégse tudjuk. És hogy azért nem tudjuk, mert nem a fejünkön múlik, hanem a tapasztaláson. A tapasztalásunk azonban súlyosan befolyásoltatik a kötődési mintánk és az alappozíciónk által. Jó, jó, sikerül befejeznem. Ez azt jelenti, hogy a biztosan kötődő és a pozitív istenképpen rendelkező ember biztos alappal bír a világhoz való viszonyában. Itt is egy egyértelmű összefüggés van. Vagyis meg tudja találni az élet értelmét, képes az elköteleződésre és az érzelmi melegségre. Erre a háromra alkalmassá válik. Az elköteleződésnek ebből a szempontból alapja a védelem és a biztonság. Annó. Azt tud elköteleződni a jelenben, aki a múltban, védelemben és biztonságban részesült. Egy másik döbbenetes kutatási eredmény, a pszichés egészségnek a vallás gyakorlattal kapcsolatos ismérvek közül az Istenhez való kötődés minősége a legjobb előrejelzője. Vagyis megkérdezek valakit, hogyan kötődsz az Istenhez? Ha ő azt mondja, hogy ó, én biztosan, az öt megküzdési stratégiában azt élem át, hogy Isten velem van, Isten nem hagyott el, a közösségben van helyem, segítenek nekem, de jó bemenni a templomba együtt. Aki erről számol be a pozitív Isten képéről, az illetőnek az egészsége az Isten képnek megfeleltethetően pozitív. Hogyha bemegyünk egy kórterembe, és frissen műtötték az embereket, és rákérdezünk az Isten képükre és az Istenhez való kötődésükre, akkor jó valószínűséggel meg tudjuk állapítani, hogy melyik csoportban lesz nagyobb százalékban szövődmény, vagy halálozás a műtét után. Tehát a lelki-testi egészség és az Isten kép, a kötődés egyértelmű összefüggésben vannak egymással. Ezt szoktuk úgy mondani, hogy a hit gyógyít, csak most bonyolultabban mondtuk. Ha negatív az én kép és negatív a szülőkép, ott a legritkább esetben van pozitív istenkép. És akkor egy érdekes, még belefér ugye két perc, hogy az érték átvétel szempontjából, hogy képes vagyok-e a szüleimtől tanulni, tapasztalati tanulásra hogyan vagyok képes, az elkerülő módon kötődő, az engedelmesség által tanul. Miért is? Hiszen nem biztos a kötődése. Ezért, ha hajlandó valamit átvenni a szüleitől, azt megtanulni és azt gyakorolni, hát azért teszi, mert engedelmes. Mert kell. Mert muszáj, mert kiszolgáltatott, vagy mit tudom én, előnyöket akar elérni. Ha a szülők elutasítják, akkor nagyon gyakran azokat az értékeket is elutasítja, amit a szülők képviselnek. Tehát az érték átadás súlyosan sérül az elkerülő módon kötődés miatt. Ha valaki biztosan kötődik, abból az következik, hogy lehet, hogy azt mondom, hogy hát ez az űrge egy nagy hülye, de azt, amit tud valamilyen területén az életnek, ezt szívesen megtanulom tőle. Az elkerülő módon kötődő nem így jár el, pont fordítva. Amikor a kapcsolatukba nehézség áll be, az egészet kidobja a kukába. Nem képes ezt megkülönböztetni. Ezért a forrásai sokkal szűkösebbek. Mindig csak addig tartanak, ameddig a kötődés tud tartani. A bizonytalanul kötődő itt nagyon nagy szerepet kap a harag, és a kötődése a tapasztalatot átadó személyekkel természetesen ambivalens lesz. Ezért két érdekes dolog fakad ebből, az egyik, hogy a biztosan kötődőre, egy biztosan kötődő gyerekre hat a szeretet megvonás. Biztosan kötődőnek azt mondjuk, hogy hát akkor biztosan kötődő, azt mondja, de nem, az a kötődés annyira fontos, de akkor inkább lefekszem aludni. Nem? Azt mondja, akkor ne, akkor reggel nem megyünk állatkertbe. Biztosan kötődő, azt mondja, azt nem szeretném. Állatkert tök jó dolog, anyuval menni tök jó dolog, akkor lefekszem. A bizonytalanul kötődőre azonban ezek a pedagógiai módszerek hihetetlenül nem hatnak. Ezt már megszoktam. Egyszer megyünk, egyszer nem. Az egész úgyis tök esetleges. Most minek? A bizonytalanul kötődőre a szülői harag van hatással. Na most aztán már, Petike, elég. Valahol itt a vége.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségre

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Dalfakasztó.
2: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
3: Simó Zsuzsa műsora.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, dalolóit. Mai műsorunkat egy orcsás énekkel kezdjük.

Mai meséknek az a címe, hogy a béka király papucsa. Valamikor nagyon régen, tarka-barka meseréten, csillámlott, hullámzott, enyhe-szélben fodrozódott egy kis kerektó. Partját körös körül Nefelejts koszorúzta, ott lakott a Nefelejts tündérke. Kék szemét minden reggel friss harmatban mosta, délben napsugárba törölte, és belemosolygott a víztükrébe. A tóban tanyázó zöld pocakos béka király ilyenkor egész udvartartásának áhítatos csendet parancsolt odalent a langyos iszappalotában, ő maga pedig meg sem moccant, csak pislogott, és nézte a kékszemű tündér vízbe nevető, szépséges arcát, úgy, hogy a szeme is kidüllett beli. Egyszer aztán nagyot és merészet gondolt, miért ne kérhetné feleségül a bájos kis Nefelejtset? Boldog lehetne a tündérke, hogy ilyen előkelő kérője akadt. Odafent úgyis csak a szomorú fűz, meg néhány bajszos fűkatona bókolgat neki. Bezzegő kagylókkal rakná ki az útját, moszat szőnyeget terítene a lába elé, úgy hozná le víz alatti birodalmába. Mindjárt el is küldte kérőbe a három legtekintélyesebb vízminiszterét, Kuruttyot, Puruttyot és Kutykuruttyot. Sőt, olyan biztos volt a dolgában, hogy még a szúnyogszárnyakból varrott menyasszonyi fájtat is elküldte velük ajándékba. Hanem amikor a Nefelejts tündérke megpillantotta a pöffeszkedő békákat, és megtudta, hogy miért jöttek, akkor átkacagott, hogy a környéken minden pókfonál elszakadt. Szerencsére a pókok nem bánták, mert ők is mind a nyolc lábukkal a hasukat fogták, úgy nevettek. Csak a három béka brekegett felháborodva. Ez rettenetes, ez felségsértés, ez ostobaság. Ekkora szerencsét elszalasztani, ahelyett, hogy örülnél, amiért megtetszettél a béka királynak. Ugyan miféle király az, aki naphosszat mezit lábugrál, nevetett a tündérke. Legalább egy papucsa volna. Nosza több se kellett a díszes küldöttségnek. Kuruty, Puruty és Kutykuruty ész nélkül ugráltak vissza a tóba, hogy hírül vigyék a béka királynak, mit kíván a szépséges menyasszony. Támadt odalent a nagy tanakodás. Elhatározták, hogy ezentúl nem csak a király, hanem az egész béka nemzetség papucsban fog ugrálni. Úgy vartyogtak, úgy brekegtek, hogy az emberek azt hitték, eső lesz. Másnap reggel aztán elindult a küldöttség a mesebeli vargához. A vargának éppen nem volt munkája, gyereke meg annyi, mint a köles, így hát azt felelte, hogy nem bánja, még a békáknak is szívesen var papucsot, csak jól megfizessék. Mindjárt megalkuttak egy maréknyi gyöngyben, és a varga megígérte, hogy harmadnap estére az összes béka papucsot leszállítja a kerektó partjára. Összefutottak a szomszédok, úgy nevettek rajta, de ő nem törődött velük, menten munkához látott. Pápa szemet tett az órára, hogy jobban lássa a sok pirinyó lábbelit, és dolgozott látástól vakulásig. Szebbnél szebb kis papucsok kerültek ki a keze alól, harmadnap estére megtelt velük egy véka. Fogta és boldogan vitte ki a tópartra. A béka király már ott ült apró csigaházakból rakott trónján, nádbuzogányos testőrei között. Körös körül vartyogtak, brekegtek, ümmögtek a mindenféle rendű és rangú békák. A mesebeli varga elébig borította a nagy véka papucsot, de a legszebbiket a tenyerére tette, úgy nyújtotta át a béka királynak. Titokban azt remélte, hogy a békák örömükben még a fizetségét is megduplázzák. Hanem mi történt? A béka király, aki eddig azt sem tudta, milyen a papucs, most a legszebbet is figymálni kezdte. Örömében és gőgében azt sem tudta, hogyan válogasson. Ez nem elég koppanús, az nem elég csosszanús, ennek alacsony a sarka, azt a varga szűkre varta. Ez itt nagyon bőnek látszik, ebben meg a talpon fázik. És mert a király így tett, természetes, hogy a sok ostoba alattvaló is utánozni kezdte. Pöffeszkedtek, kényeskedtek, válogattak, és azt sem tudták, hogyan ugráljanak mindaddig, amíg a meglepődött vargát el nem futotta a méreg. Szedte-vette maszatos, moszatos népség. Ti meritek ócsárolni az én munkámat? Ez se jó, az se jó? Hát akkor ugráljatok ezután is mezitláb. Szempillantás alatt összeszedte a papucsokat, és mire a buta békák feleszméltek, már odébb is állt. Kiabált most már a béka királya, hogy a torkán kifért, hogy papucsot, papucsot, akarom a papucsot, de a varga azért sem fordult vissza, csak ment nagy mérgesen és neki keseredve hazafelé. A nagy brekegésre a Nefelejts tündérke is felébredt. Meglátta a szomorú vargát, és a tópartról rámosolygott. Megállj, te szegény varga, megveszem én azokat a papucsokat, éppen jók lesznek a virág tündér testvéreimnek. Meg is vette, ki is fizette, olyan gazdagon, hogy azóta a mesebeli vargának minden gyereke mazsolás kalácsot reggelizik. A tóparton a sok kicsi papucsból papucsvirág lett, béka királynak pedig elmaradt a lakodalma. Csöndes estéken sok-sok alattvalójával azóta is maga varja papucsát, mert nem találtak még egy vargát,
aki ilyesmire vállalkozott volna. Majd, ha elkészül vele, nektek is küld egy fél párat mutatóba. És ha már a víz körül jártunk az első énekben és a mesében is, akkor egy újabb vizes éneket énekel.

0: Köszönjük a Héva zenekarnak, hogy ma is velünk tartottak. Nagy öröm nekünk mindig, hogy ilyen jó hangulatban tudunk énekelni velük. Köszönjük a dalfakasztóknak is, hogy velünk énekeltek, illetve együtt tanulhattunk meg két magányúj éneket. Búcsúznak is önöktől.
1: Horváth József.
2: Horváth Jani.
3: Máté Magor.
4: Simó Hanna.
5: Dobai Kincső.
6: Dénes Luca.
7: Nagy Anna Mária.
8: Sófalvi Szille.
9: Dénes Ábel.
10: Nagy Gergő.
11: Daszkeru Dániel.
12: Demeter Kristóf.
13: Dénes Gáspár.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus.
14: Dalfakasztó.
0: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
15: Simó Zsuzsa műsorát hallották.
16: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Egy életre szóló lecke. Volt egyszer egy csoport béka, akik versenyezni akartak. Egy nagyon magas toronyba akartak feljutni. Sok néző gyűlt össze, hogy figyeljék a versenyt, és biztassák a békákat. Elkezdődött a verseny. De a nézők közül senki sem hitt abban, hogy egy békának is sikerülni fog feljutni a torony csúcsára. Ilyeneket mondogattak. Ó, de fárasztó, sosem fognak feljutni. Vagy ezt mondták, semmiképp sem sikerülhet a torony, túl magas. A békák kezdtek lemaradni, egyetlen egy kivételével, aki élénken kapaszkodott felfelé. A nézők kiabáltak. Ez túl fárasztó. Senki sem fog feljutni. Egyre több béka gondolta meg magát, és fordult vissza. Csak az az egy haladt tovább kitartóan. Egyáltalán nem akarta feladni. Végül mindegyikük feladta, azt az egy békát kivéve, aki hatalmas ambícióval és kitartással egyedül jutott fel a torony csúcsára. Ezután a többi béka és a nézők is meg akarták tudni, hogyan sikerült neki az, amit mindannyian lehetetlennek hittek. Egy néző odament a békához és megkérdezte, hogyan volt annyi ereje, hogy feljusson a csúcsra. Ekkor derült ki, hogy a győztes béka süket volt.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból. Napraforgunk veszi kezdetét a mai szép délelőtön, akik önökkel tartanak.
0: Gyugodi Beáta.
1: És Szűcs Timea. Talán a kezdő énekből és ebből a történetből is nagyjából megpróbáltuk felvázolni, hogy miről is fog szólni a mai műsor. Egy picit a szavakról, a szavaink súlyáról, a szavaink erejéről szeretnénk beszélgetni, hogy mennyire fontos az, hogy figyeljek oda arra, amit kimondok, és arra is, hogy hogyan teszem ezt. Beja, te hogyan látod ezt? Ugye ez a történet is nagyon szépen elmesélte azt, hogy kitartással és ambícióval mindent el tudunk érni. Hogyha úgy félre tudjuk tenni a negatív dolgokat. Ugye ez a béka süket volt, és nem hallotta azt a sok negatív dolgot, amit a nézők neki mondtak, hogy nem fog sikerülni, hanem igenis kitartott, és haladt tovább, és ugye feljutott a csúcsra. Mi hogyan tudnánk ezt teljesíteni, amellett, hogy ugye mi halljuk a negatív dolgokat? Hogyan tudjuk ezt úgy félretenni, hogy tényleg sikerüljön elérni az álmainkat és a céljainkat?
0: Nagyon kedves és kifejező történet, amit így az elején felolvastam, meg meghallgattunk, és úgy az van bennem, hogy tényleg a szavainknak mennyire nagy súlya és milyen nagy ereje van, hogy sokszor nem is gondolnánk, van, amikor olyan apróságnak gondolunk egy-egy megjegyzést vagy beszólást, és közben nem is vesszük észre, hogy az nagyon sok ember számára mit is jelent, hogy mennyire lehúzó lehet, mennyire visszafogja akár csak így a történetbeli békát, hogy most örülhetünk, hogy milyen jó süket volt, mert így legalább akkor ugye csak azt tartott a szem előtt, ami felé haladt, és nem befolyásolták a külső körülmények, vagy a bekiabálások, míg a többieket pedig igen. Tehát, hogy valószínű, hogy voltak közülük olyanok, akik ügyesebbek voltak, akik talán jobb fizikumok voltak, vagy ambiciósabbak voltak, és mégsem sikerült nekik azért, mert hogy tényleg a szavaknak ez a visszahúzó ereje megakadályozta őket, hogy elérjék a célt, és hogy ha ezt így a hétköznapjainkra így le akarnánk fordítani, akkor ha csak visszagondolunk, hogy egy nap mennyi ilyen megjegyzést kapunk, vagy beszólást, akkor láthatjuk, hogy ennek egy része biztató, ami esetleg segít, és egy része pedig olyan, ami elgondolkoztat, ami eltántorít, ami bizonytalanná tesz. Fontos, hogy ezeket tanuljuk meg kezelni, ami nem is olyan egyszerű.
1: Így van, hogyha picit úgy belegondolok a az életemben nagyon sokszor voltak ilyen negatív dolgok, amit tényleg nagyon nehéz félretenni. Hogyha most példát kéne említsek, biztos, hogy már említettem a kedves hallgatóknak, de valahogy ez a történés úgy nagyon belém égett, hogy Kolozsváron, amikor még kint lakásban laktam egy családnál, és egyszer, amikor be akartam fogadni a kolléganőmet, akkor a házi úr vagy a családfő nem engedte meg, azt mondta, hogy ne hozzak idegent a házba, mert biztos őt azért nem engedik a bentlakásba vagy máshova, mert valami rosszat tett. És amikor mondtam a bácsinak, hogy nem tett semmi rosszat, csak szeretnék neki segíteni, hogy ne aludjon kint valahol, akkor ő azt válaszolta, hogy a kedvességemért és a szeretetemért még nagyon sokat fogok szenvedni. És úgy elgondolkoztam azon, hogy miért van benne ennyire visszataszítottság, vagy ennyi félelem mások iránt. Biztos azért, mert valamikor érte valamilyen olyan csalódás, ami arra vezetőt, hogy már nem tud megbízni az emberekben. És sokszor ezek a negatív befolyásoló dolgok úgy befolyásolják az embert, és úgy elgondolkoztam azon utána, hogy hogyan tudnék én neki segíteni. Mert látom, hogy nem feltétlenül azért mondta ezt, mert ő ezt szerette volna, hanem valami olyan mélyen elrejtőző fájdalom van benne, amivel úgy gondolja, hogy ha vele megtörtént, akkor mással is megtörténik. És biztos, hogy mindannyiunkat érnek negatív dolgok, fájdalmak azért, mert jók vagyunk és kedvesek, engem is értek, és sok olyan van, amitől az ember úgy visszarökönyödik, mert megbízol valakiben, szeretsz nagyon valakit, és pont az az az ember, aki aztán rosszat akar neked, vagy épp az ellenkezőjét teszi, mint ahogy ti voltatok egymással. És én nagyon sokszor mondjuk azt, hogy súlya van a szavainkban, és talán szövetkeznek néha ellenünk a szavak, ahogy a dalban is hallottuk, hogy a szavak néha szövetkeznek, hogy félrevezessenek. És hányszor mondunk ki olyan dolgot, amit lehet, hogy nem gondoltunk komolyan, vagy lehet nem is gondoljuk úgy, hogy ezzel valamit kit megbántottunk volna.
0: Igen, tehát hogy a szavainknak így az ereje, tényleg ha visszagondolok én is így az életemre, akkor nagyon sokszor így volt olyan, amikor ez ilyen visszahúzó volt, vagy hogy amikor bizonytalan voltam, akkor még jobban elbizonytalanított, hogyha valaki még erre így még rátett egy-két lapáttal, akkor valószínű, hogy nem mertem azt meglépni, amiben így bizonytalankodtam. És hogy volt rá olyanra is példa, hogy olyan emberek voltak mellettem, akik pedig pont a bizonytalanságomat látva nem így visszahúztak, meg eltántorítottak, hanem épp a biztatásukkal, meg a kedvességükkel, tehát hogy segítettek abban, hogy meg tudjam tenni. És ugye egy idő után rájöttem, hogy és tényleg meg tudom tenni. Kicsit hasonlóan a VK-hoz, hogy tovább tudok haladni. Egy ilyen helyzet jut eszembe, hogy akkor most így egy pozitív dolgot hozzak. Erre, amikor kezdő tanár voltam, akkor nekem nagyon-nagyon nehéz volt a fegyelmezés. Hát túl fiatal is voltam, tehát néhány éve voltam csak idősebb a gyerekeknél, akiket tanítottam. És kicsi is voltam, úgyhogy nagyon így messziről még talán ki se látszottam, hogy most ki tanít meg, ki a tanuló. És persze, amikor egy ilyen 30-as osztályban benn álltam, akkor hát a fegyelmezés az nagyon-nagyon nem ment. És így első órákon hát a zaj az nagyon nagy volt, az anyaggal nagyon kicsi léptekben tudtunk haladni egy-egy mondattal, tehát a nagy része az órának a fegyelmezéssel telt. Egyre nehezebb volt így a helyzet, mert hát még ugye a tananyaggal is gondjaim voltak, nem, hogy a gyerekeknek így ez a tényleg ilyen kis turpisságaikra is figyelni, vagy hogy azt valahogy kezelni. És a segítőm az a plébános atya volt, ő nagyon tudta tartani a fegyelmet, és amikor úgy elsétált a folyosón, hát persze hallotta, hogy mi történik az osztályba, és belépett, segített a helyzetbe, hogy akkor kicsit fegyelmezte a gyerekeket, akkor csend lett, akkor megint folytattam egy kicsit az órát, hogy én is haladjak, de ez persze 5 percig se tartott, újra nagy lett a káosz, meg az űrzavar, legközelebb az atya újra bejött, és tényleg nem az volt, hogy engem pirított le, hogy na hát azért ennyire nem megy a fegyelmezés, hanem inkább abban segített, hogy így valahogy mégis, tehát önbizalmam legyen, és úgy megtaláljam a hangot a gyerekekkel. Néhányszor ezt így megcsináltuk, és egy idő után azt vettem észre, hogy hát nincs is gondom a fegyelmezéssel, gyerekek is kezdenek megszokni, és úgy lassan kialakul a stílusom, de hogy ha akkor az első alkalom, akkor az atya rám pirított volna, vagy utólag behivatott volna, hogy hát hú, ezzel milyen nagy gondok vannak, amit én is tudtam, akkor valószínű, hogy ez nekem még nehezebb lett volna. De hogy ilyen tényleg támogatóan állt mellém, ez nagyon-nagyon sokat segített, és azt hiszem, hogy hasonlóan vagyunk minden élethelyzetben. Tehát, hogyha valaki tényleg ilyen jó szándékkal tud mellénk állni, és lehet, hogy egy-két jó szóval tud biztatni, vagy a megfelelő időben megfelelő szóval tud ránk figyelni, akkor tényleg ez nagyon sokat segíthet.
1: Így van, nagyon jó, hogy hoztál egy pozitív példát, és ahogy te is mondod, nekem is nagyon sok tapasztalatom van abban, hogy milyen az, amikor igaz barátok vannak melletted, akik próbálnak segíteni a te bizonytalanságodban, és az ő szeretetükkel próbálnak vezetni az úton, és biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak vannak nehéz pillanatai az életben, hiszen senki nem születik úgy, hogy mindent tud. Ugye mindent meg kell tanuljunk, és szükségünk van a vezetésre. Én is az elején én nagyon bátortalan voltam, ezt is már többször említettem. Nekem nagyon nehéz volt kiállni az egyetemen, akár egy előadást megtartani, akár egy vizsgahelyzetben, hiszen mindig úgy teljesen bepánikoltam, és úgy éreztem, hogy nem az igazi, nem úgy megy, ahogy kéne. Nekem például nagyon sokat segített a zene, az, hogy elkezdtem kórusra járni, és az a csapat, az a hangulat, ami ott volt, úgy félre tudta tenni az ember a mindennapi gondokat, és a kórus muzsika az, ami úgy előre vezetett. Vagy például, míg egyetemista voltam kórusban, sokat jártam a zenecsoportba, és ott is egy nagyon jó csapat gyűlt össze, akik egymást bátorítottuk, és tudtunk egymástól tanulni. És ez úgy segített előre lépni az életbe, és talán egy picit könnyebben belevágni az új helyzetekbe. Természetesen minden új helyzetnél újra kellett tanulni ezt a magabiztosságot. Ugyanúgy, amikor a rádióhoz kerültem, ott is meg kellett tanuljam azt, hogy igen, meg tudom csinálni, és képes vagyok rá. Ami az elején nem is volt olyan könnyű, megmondom őszintén. Bele kellett jönni, meg kellett tanulni. Amikor tudod azt, hogy felelősséged van valami iránt, és azért, amit teszel, azt tiszta szívből és szeretettel kell tegyed. És úgy gondolom, hogy itt a Mária Rádióban tényleg minden szónak súlya van. Akár a mi részünkről, akik vezetjük a műsort, akár a hallgatóink részéről, mert egy rossz szó, vagy egy rossz beszólás, vagy valami, az úgy tényleg tönkreteheti az embernek a napját, vagy a kedvét, vagy úgy eltántoríthat attól, hogy biztos, hogy jól csinálom azt, amit csinálok. Attól függetlenül, hogy van 100 ember, aki azt mondja, hogy nagyon jó, de van egy-kettő, aki negatívan áll neki, akkor úgy elgondolkozunk rajta, hogy hűha, most tényleg valami baj van, holott nem kéne így legyen. De hogy ugye ez is azt bizonyítja, hogy mennyire tudunk bántani a szavainkkal, vagy egy rossz gondolattal, vagy egy rossz dologgal, tehát hogy úgy be tudjuk zárkóztatni a másikat, vagy nem tudom, úgy elgondolkoztam én is, hogy biztos, hogy jól csinálom. És persze, hogy mások azt mondták, hogy nincs semmi gond, jól csinálod, de mégis úgy megütött az egy dolog, vagy azok a dolgok, amikor ilyen negatív dolgok is történtek. De én azt mondom, hogy mindenből tanulni lehet. A negatív dolgokban is elgondolkozik az ember rajta, hogy azt mondta, hogy nem jó. Nézek csak utána, hogy tényleg nem jó. Még hogyha nincs is igaza, de úgy az embert úgy ellöki úgy mélyre, hogy akkor nézem most ezt meg, hogy biztosan jól teszem azt, amit teszek, és hogy hogyan tudnék rajta változtatni úgy, hogy még több szeretetet tudjak adni, mert fontos az, hogy tudjunk adni, főleg itt, ugye rengeteg idős, egyedülálló hallgatónk van, akik szeretnek minket, és szeretik hallgatni a rádiót, és talán ezért is nagyon fontos az, hogy az, amit kimondok, annak értéke legyen.
0: Igen, és ez nem azt jelenti, hogy nem kell észrevegyük esetleg azt, ami kevésbé jó, és hogy ezt is úgymond szóvá lehet tenni, sőt, sokszor szóvá is kell tenni, csak az nem mindegy, hogy milyen formába tesszük. Hogy a szavainknak, mondta Timi, hogy súlya van, tényleg most nem mindenre bólinthatunk rá, hogy na hát persze ez így jó van, bárhogy is történik. Tehát, hogy van, amikor tényleg úgy helye van annak, hogy kritika, vagy helye van annak, hogy most valami lehetne változtatni, vagy módosítani, de hogy ez hogy van szóvá téve, hogy van megemlítve. Mert hogy ezt, tehát néha azt mondjuk, hogy ezt hogy tálaljuk, milyen formába. És hogy ez lehet úgy is, és tényleg ez szerintem nagy művészet, hogy amikor ilyen helyzet van, akkor hogy tudjuk úgy elmondani, hogy ez ne sértő legyen, hogy ne bántó legyen, ne kritika legyen, hanem hogy a másik azt érezze, hogy ezt csak azért tettem szóvá, mert hogy ha egy picit változtattunk, akkor úgy sokkal jobb lesz. És hogy valójában tényleg ezt megtanulni, hogy sokszor a hangnemünk az milyen ilyenkor, hogy milyen szavakat használunk, hogy milyen formában. Tehát, hogy ennek a gyakorlása, meg a tanulása, tehát, hogy szerintem az egy nagyon hosszú folyamat. Főleg, hogy még érződjön is az, hogy emögött szeretet van, és jó indulat van, és jó szándék van, ez szerintem nagyon nagy dolog. És főleg akkor, amikor esetleg tényleg bennünk is lehet, hogy a helyzet miatt lehet, hogy van egy ilyen felfokozott indulat, akkor biztos, hogy ezt így nehéz úgy tenni, hogy akkor tényleg az úgy a helyén legyen, és hogy annak ne egy ilyen élegy legyen, azzal ne piszkálni akarjunk, ne szúrni akarjunk, hanem hogy tényleg ezek a szavak, ezek bizakodásra, meg biztatásra legyenek alkalmasak.
1: Nagyon szépen kiemelted, hogy mennyire fontos, hogy a kritika mögött is ott legyen a szeretet, és tényleg sokat kell gyakorolni, de úgy értem, hogy minél többet gyakoroljuk, annál szebben tudjuk ezt megfogalmazni, és én biztos vagyok benne, hogy ahhoz, akihez eljut, nem fogja bántón érni, hanem lehet legközelebb jobban odafigyel arra, hogy akkor mit és hogyan tegyen, hogy szebb legyen, vagy jobb legyen, vagy tényleg a szeretet legyen mindig a középpontban, és ne az, hogy én most meg akarlak téged bántani, nem akarlak megbántani, de gyere, beszéljük meg a dolgot, szépen, szeretettel. Itt, amikor ugye készültünk a műsorra, Ferenc pápától hoztál egy nagyon szép gondolatot, ami engem nagyon megfogott, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezt is belefoglaljuk most ebbe.

0: hogy hát sokszor a magyarokra azt mondják, hogy eléggé panaszkodók vagyunk, és hogy sok dologban tényleg így a rosszat látjuk, vagy a nehézségeket azt így szeretjük elemezni, és újrakezdeni, és újramondani, és néha kevésbé vesszük észre azt, hogy mennyi jó dolog is van, és mennyi mindent megdicsérhetünk, vagy mennyi mindennek örülhetünk. Tényleg ez nagyon érintett ez a mondata a pápának, hogy a panaszkodás időveszteség, és hogy valójában ez milyen tévútra vezet.
1: Így van, biztos, hogy mindenki szokott panaszkodni, én is. De ahogy te mondtad, hogy tényleg néha azt érzem, hogy panaszkodhatunk, de miért? Tehát nem biztos, hogy jobb lesz attól a helyzet, mert én panaszkodom. De hogyha arra teszek erőfeszítést, hogy próbáljak segíteni ott, ahol baj van, akkor lehet, hogy együtt közös erővel tudunk változtatni. És próbálok e felé az út fele haladni, biztos, hogy még nagyon sokat kell tanulni, meg sokat kell gyakoroljam ezt a dolgot, de én reménykedem, hogy egyszer sikerül eljutni oda, hogy ne csak panaszkodjunk, hanem próbáljuk inkább megoldani a dolgot.
0: És talán érdemes arra jobban figyeljünk, hogy észrevegyük igen a jót, ami körülöttünk van, és ezt tegyük szóvá, vagy ezt hangoztassuk többször, és azt is, hogy azt érezzük, hogy a szavainknak tényleg lehet egy bátorító hatása, gyógyító hatása, és hogy ez mennyire jó, vagy mennyire örömteli lehet.
1: Akkor a mai napon arra biztatunk mindenkit, hogy legyenek pozitív gondolataink, legyenek bátorító szavaink, és próbáljunk meg mindenkit bátorítani, mindenkit szeretni, mindenkire mosolyogni, és egy-egy szép szóval szebbé tenni a napját, hiszen a pozitív gondolatok és a pozitív szavak mögött mindig óriási nagy szeretet van, mint amikor negatív gondolatokat mondunk, vagy valakit ezzel megbántunk. Lehet, hogy megbántjuk a másikat, én biztos vagyok abban, hogy az, aki megbántja a másikat, ő is érez valami bántódást. Ezért inkább mondjunk pozitív dolgokat, inkább próbáljunk segíteni, és akkor belül is egy békét fogunk érezni, és nagy-nagy szeretetet.
0: És megtapasztalhatjuk, hogy nem csak mi leszünk örömtelibbek és békésebbek, hanem a környezetünk is ezt fogja átvenni, és kicsit szebb lesz a világ, és szebb lesz az az élet, amiben élünk.
1: Legyen ez így a mai napon. Egy szép verset is hoztunk önöknek, így most a műsorunknak a végére. Turmezei Erzsébetnek a szavait hallgathatják meg a következő percekben.
0: Ha megszólalok, ha beszélek, soha se hangozzanak mit se érő, mit se sejtő, mit se segítő üres szavak. Legyen ott a szívem a szóban, egész szívem. De még a szív is kevés. Krisztusom, tégy csodát velem. Szívemben is, szavamban is, te légy jelen. És akármit teszek, a parányi tettek, mozdulatok is áldássá lehetnek. Csak semmit se végezzek sohasem gépiesen. Legyen ott minden tettben a szívem, egész szívem. De még a szív is kevés, Krisztusom, tégy csodát velem. Szívemben is, tettemben is, te légy jelen.
1: Mi megköszönjük, hogy velünk tartottak, hogy együtt tölthettük ezt az elmúlt közel fél órát. További szép délutánt és örömökben gazdag, szép vasárnapot kívánunk mindenkinek. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból.
0: Gyukodi Beáta
1: és Szűcs Timea.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. A Csobotfalvi Csibi Levent első ünnepélyes szentmiséjét közvetítjük a csíksomjai plébánia Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére felszentelt plébánia templomból. Szentbeszédet mond főtisztelendő László Attila kolozsdobokai főesperes, a kántori szolgálatot Borcsa Gergely kántor látja el. Közreműködik az egyházközség kórusa. Meghívom kedves hallgatóinkat, hogy lélekbe kapcsolódjanak bele a szentmisébe.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntelek titeket a mai szép ünnepen, Levente Atya Primiciás Szentmisén. Köszöntöm szeretettel és tisztelettel excellenciás és főtisztelendő püspök atyákat, Pál József temesvári püspök atyát, Isten hozta itthon. Tamás József püspök atyát, köszönjük jelenlétüket, imájukat, atyai jóságukat. László Attila kolozsvári főesperes urat, Bálint Emil felcsiki főesperes urat, teológia előjáróit, paptestvéreket, diákónusokat, kispapokat, kedves ünneplő családtagokat és rokonokat, Mária Rádió hallgatóit és mindenkit, akik eljöttetek a mai ünnepen, hogy együtt imádkozzunk Leventéért. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm Zsitianu Liviu atyát, aki ebben a templomban, mint az egyházközség utolsó papi hivatását eddig, 28 évvel ezelőtt pappá szentelték. Lévő Isten hozott téged is, érezd mindig itthon magad ebben az egyházközségben. Isten óvjon és őrizzen téged a nagyvilágban. Különös tisztelettel és szeretettel köszöntelek, Levi. Mai ünnep nagyon különleges. Nem csak azért, mert egyben a születésnapod is van a mai napon, hanem azért, mert Krisztus papjaként állsz itt az oltárnál. A Szentmise Krisztus szeretet áldozata. És azért vagy itt, mert Krisztus meghívott téged, és szeret. Maradj hűséges ehhez a szeretethez. Maradj hűséges a Szentmiséhez. Papként a Szentmise a te forrásod. Erősítsen téged a Szentlélek, amikor kételjek vagy nehézségek adódnak az életedben. De különösen a szűzanya szeretete indítson arra, hogy napról napra jobb pap legyél, Krisztus hű katonája legyél. Mert hogy szükségünk van a földi édesanyáknak a szeretetére és gondoskodására, szükséged lesz papi életedben az égi édesanyánk gondoskodására. Ő mindig a mentőv, az anya mindig a menedék, az anya mindig olyan, aki mindig nagyon szeret, nem tud nem szeretni. És ebben a szentmisében imádkozom érted, hogy hivatásod van a szűzanya mindig melletted álljon. Hogy legyen időd meglátogatni a csíksomjói szűzanyád. És arra is legyen időd, hogy amikor hazalátogatsz, édesanyád és édesapád meglátogatása ott legyen a te életedben. Mert a szüleink iránti szeretet mindig kötelez bennünket. Isten áldjon téged, Levi, életed minden napján, Isten áldja mindazokat, akik a mai ünnepért adtak az idejükből, a javaikból, az imájukból. Köszönet és hála mindenkinek mindenért. Kérlek szeretettel, mutasd be a legszentebb áldozatot.

Sőt, ha hívod is a bölcsességet, és szívedet az okosságra hajtod, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és kutatod, mint rejtett kincset, akkor érted meg az Úr félelmét, és nyered el az Isten ismeretét. Mert csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából származik a tudás és az értelem.

Ha szívedbe fogadod a bölcsességet, akkor megérted az igazságosságot, a törvényt, a becsületet,

Ünneplő testvérek! Ti hogy tudjátok, álmodik-e az Isten? Itt ma egy választ mindannyian találhatunk. Levente, születésnapodon örüljük, szeretteid, barátaid, tisztelőid, és a hívek körében új születésed, élet átminősülésed, eltörölhetetlen krisztusi papságod. Születésnapodon az első hála és köszönet az életet adó Istené. S nem szerény a jó kívánságom, váljon az ő álma valóra benned. De rögtön legyen hála és köszönet szüleidnek, kik vállalták nem csak a te, hanem még 6 testvéred életét, nevelését. Isten álma a család is, s áldás, ha család. Háttér, szülőként megmunkált élettel, ima kísérettel. Kellenek a testvérek, kik szerető körbe öleléssel óhatatlanul ösztönöznek önmagaddá válásra. Isten áldásának legyenek hordozói örömlétben, s jó egészségben köszönthesd őket számos esztendőn át.

Pappá szentelésedért vagyunk itt hálaadásban. A világnak ez egy statisztikai adat, újságnak, Facebooknak talán hír. Vannak, kiknek egy esemény, jobb esetben egy szertartás. A híveknek egy új érkezés, és lesznek, akiknek együtt haladás. De neked örök életre szóló ajándék. Akkor, amikor megláttad a számodra tökéletesebb utat, megtaláltad a számodra tökéletesebb boldogságot is. Mostantól egy dologra kell különösen figyelned, mert kísértve leszel, soha ne légy önmagad mércéje, mert boldogtalan leszel, és boldogtalanná teszel másokat is. Hallgass József Attila felhívására, idézem, a mindenséggel mérd magad. Megmondja a hogyant, nincs alkú, és a miértet is. Én hadd legyek boldog. Ültél már pásztor tűz mellett. Ott megtapasztaljuk, hogy van megfelelő közelség, amelynek sugarában lenni jó, meleggel, erővel tölt fel. Építettél kemencéket, melyekben a tűz által születik a mindennapi. A tűz számodra továbbra is más formában, de marad. És épp úgy, mint Mózes tapasztalatában, oldhatatlan. A Szentlélek tűze ez. Maradj erőadó közelségében, lángolás a sugarában. Ne feledd, Mózesnek attól kezdve az volt a legnagyobb vágya, hogy övéit, a népét is elvezesse erre a találkozásra. Így legyél pap. Enélkül félő, hogy elvesztesz mindent. Nagy a kísértés. Az emberek gyakran nem Istent keresik, hanem az egójukat. És nem az igazságot keresik, hanem a maguk igazát. De épp az életért, a nagybetűs életért szembesülniük kell a nagybetűs igazsággal. Mostantól általad. Erre vezess. Minden ember szívében van nyugtalanság. Ezt használd ki. És mutasd a többet. A horizonton túli emberi célt. A megváltott lét örömét. Mert a gondviselés az üdvösséget építi, nem az emberek elképzeléseit. Az arra vezető utat kell mutatnod, Alter Krisztusként. Tudod, miért hívjuk a papot Alter Krisztusnak? Másik Krisztusnak? Mikor hívhatjuk annak? Azért és akkor, ha a pap az Isten által megérintett szívét odaadja az embereknek. Ehhez ne azt keresd, hogy mit kell tenned, vagy tennünk, hanem azt lásd világosan, hogy mire kaptál, mire kaptunk meghívást. A jelenléted legyen Krisztusi. Ehhez a pap önazonosságának, életének, szolgálatának és fejlődésének is a horizontja határtalan, nyílt, bátor, hittel megvilágított, reménytől elkesített és szeretettől megerősített feladat. Ha bárki azt gondolná, vagy hallaná szavaimból, hogy én itt most Leventének prédikálok, gyorsan jelezném, hogy téved. Szent Pál apostol világosan megfogalmazta az Efezusiakhoz írt levele 4. fejezet 4. versében. Hivatásunk egy reményre szól. A te döntésed, a te elköteleződésedet Isten épp úgy kéri és várja,
mint a leventéjét. Nem, de így vagyunk mindnyájan keresztények. Szavaimat ezért magadénak is halljad. Mindig és mindenütt alapként éljük, és éld meg a szép és szent hitünket. Egyházunk anyai oltalmában és vezetésével. Soha nem erülj aggodalomba, amikor azt látod, hogy a rád, hogy ránk bízott feladatokat nehezen tudod, nehezen tudjuk ellátni. Nem ezen múlik az egyház sorsa. Az egyház a hívekből áll elsősorban. Felelősségünk közös. Mi ebben az ő lelki gondozásukat szolgáljuk. E szolgálatért státusváltás történt. Az öreg mostantól a pap lett. És mivel te magad gyakran viccelődtél vele, megkockáztatom azt is felemlíteni, ha valakinek valamelyik érzékszerve gyengébb, a többi érzékszerv átveszi a szerepét, élesebbé lesz. Papként jó is, ha nem hallasz meg mindent. De legyen annál élesebb a látásod, a szemedé, és még inkább a szívedé. Ehhez tedd és mondd, amit az Úristen rád bízott. Tedd egész szívvel. Jelmondatod hitvallás. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Választásodat úgy értem, tisztában vagy vele, hogy akar és ismer téged az Isten. Jelmondatod hálaadás is. Tudatába vagy meghívottságodnak. Önmagadért, a tieidért, a rád bízottakért legyél fiú, aki egy az atyával, és testvér, aki egy velünk. Krisztusi papságot közösséget feltételez. Isten azért hív ki valakit a közösségből, hogy visszaajándékozza a közösségnek. A szentelésben kapott méltóság nagyobb méltóság, mint az angyaloké, hiszen Isten a te kezedbe adta Jézus áldozatának megjelenítése hatalmát. Méltán vonultál végig virágszőnyegemba, és méltán csókolunk neked kezet, mert emlékeztetni akarunk, ne feledd, mától kezdve egész lényednek sugároznia kell azt a dicsőséget, amelyet Jézus mutatott meg a táborhegyen, nem feledve azt, hogy ez nem ott lett teljessé, hanem a Golgotán. Ma ünnepelj! Mi veled örülünk. Holnap már menned kell. Sajátos, más kultúrák egyvelegét sugárzó helyen, innen nézve, sok értelembe véve peremen kezded meg papi életed, szolgálatod. 4 év a Szászföldön nekem is adatott. Zsigerből tudom, mennyire várják ott a papot, az embert. Téged lendítsen a tény, hogy a tóapadása nem a közepén látszik, hanem a szélén. Így lesz ott bőven tennivaló, hitelességgel, hűségben élt papságban. Az ott élőkben is közös az itteniekkel, reményre vágynak. Add nekik a reményedet, egyházunk hitének egész bizonyosságával. Jó szóval. Ebben édesapád példája is erősít, tőle megtanulhattad, a találó szótól egy egész nyáj meghőköl. Leó pápánk így tanít. Senki nem ura saját karizmájának, hanem őrzője és szolgája. Tedd odaadással, amivel a szíved van most tele. Őrizd. Az odaadás egy papnál nem erény, hanem létkérdés. Azon túl meg kötelesség. A papi élet sikerének nem titka, hanem ára van.
ahogy vállaltad, úgy éld. Egészen. Válvetve a barátaiddal, istenkereső emberekkel, ebben pap társakkal. Miért kell egészen? Mert Isten nem csak egy részt adott önmagából, hanem teljesen önmagát. Óvd magadban a belső embert. Ez nem a motiváció, a pozitív gondolkodás őrzése, ez a kegyelem, amit a Szent Leckéből hallhattunk. Kell hozzá mindig az Isten, de Istennel ez a csoda maga. A csoda nekünk ott kezdődik, ahol a saját erőnk véget ér. A kegyelem nem elveszi a terheinket, hanem belülről teszi hordozhatóvá. Szíved ezért legyen a kegyelem kelyhe. Tudd és éld meggyőződéssel, Isten kapcsolatod s az imádság által benned végbe menő átalakulás hatásával mindenkire és mindenre a környezetedben, még ha ez nem is folyton tudatos. Soha ne zárulj be. Engedd, hogy szeressen az Úr, mert ezért teremtett téged. Amikor úgy élsz, ahogyan ő teremtett téged, az minden másnál fontosabb. A bűnön kívül egyébtől ne félj. Jézust törekedj ismerni mindenek felett, akkor a rád bízottakat is ismerni fogod, mert ők nem a tiéd, hanem a Jézusé. Az Úr Ezekiel prófétának mondott szavai rád is érvényesek. Téged, emberfia, őrállónak rendeltelek. Látni fogod, mindig lehet másként. Van is más, és mindent meg lehet magyarázni. De jól jegyezd meg. Ha papként semmibe veszed, kijátszod, vagy felülírod a törvényeket, azzal arra mást is felhatalmazol. S aki az Isten ügyének nem őrállója, az árulója lesz. Szeresd papi életet felüdítő fürdőjét, a liturgiát. Törekedj hitelesen, tisztelettel, örömmel, és gazdagon jelenvalóvá tenni az egyház életét. Istennek és embernek a megváltott létben való találkozását. Őrizd, nagyon őrizd a barátaiddal való közelségedet. Jézus is elvonul szűk csapatával, hogy erősek legyenek a legfontosabbra, közelségre az istenkeresőkkel, és azokkal is, akik nem tudják, hogy igazából kit keresnek. Tevékeny életünk van, s lesz. Ennek legfontosabbika van-e, lesz-e benne elegendő csend, hogy meghalljuk, mit kíván tőlünk az Isten. Itt a somlyói templom árnyékába nem kell különösebben mondanom, maradj mindig közel égi anyánkhoz. Mert Mária igenje minden nap megmutatja a személyes döntés erejét. Hogy legyen bátorságunk, elkötelezettségünk mindig a jobbra, a többre, a teljesebbre törekedni. Ünneplő testvérek!

és jó papokért, tudva, hogy a világot nem nekünk kell megváltanunk, de a megváltott lét örömét és reményét nekünk, egyházának kell felmutatnunk bátorsággal. Mindezt erősítse, és tegye teljessé életünkben a ma Levente által közvetített újmisés áldásban. Ámen.

0: Egyet egyházunkért, egyházközségünkért, és én is és testvérünkért, valamint az egész világért.
1: Imádkozzunk Szent Atyánkért, püspökeinkért és minden papért, hogy Krisztus

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiat üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházat áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad néve kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

könyörögjünk. Úrunk, Istenünk, add, hogy ebben az egyházközségben éljen és mindig fennmaradjon a hit sértetlensége és az erkölcsi élet tisztasága, a testvéri szeretet és az igaz vallásosság, és amint fiat testével és szavával folytonosan éltetett, kormányozd is

Kedves testvérek, elérkezett a pillanat, amikor személyesen is kifejezhetem hálámat. Bár az élő szó embere vagyok, de ezt most mégsem bízom a véletlenre. Mindenek előtt a Jóistennek szeretnék hálát adni. Neki köszönhetem ezt a kegyelmi napot, hogy megajándékozott a papi hivatás felbecsülhetetlen ajándékával, és elvezetett a papszentelésig. Hálás szívvel mondok köszönetet azért, hogy már anyám méhétől fogva ismert és szeretett, és végtelen irgalmában arra méltatott, hogy meghívjon az ő szolgálatára. Visszatekintve eddigi életemre, világosan látom, hogy minden lépésemet az ő gondviselő szeretete kísérte. Az örömökben és a megpróbáltatásokban, a bizonyosság és a kétel idején egyaránt hűségesen mellettem maradt. Amikor elfáradtam, ő adott új erőt. Amikor elbizonytalanodtam, ő világosságot gyújtott bennem. Amikor nem láttam az utat, ő gyengéden vezetett. Megtapasztalhattam, hogy kegyelme felemelt és tovább vezetett akkor is, amikor én gyenge voltam. Ezért ezen a napon minden dicsőség és hála őt illeti. Ha ma itt állhatok az oltár előtt Krisztus papjaként, az nem az én érdemem, hanem egyedül az ő végtelen irgalmának és kegyelmének ajándéka. Alázattal kérem őt, aki meghívott és mindeddig hűségesen vezetett, ezután is maradjon velem, formáljon napról napra, hogy papi szolgálatommal mindig az ő szeretetét és irgalmát közvetítsem minden embertársam felé. Köszönöm neked, mennyei atyám. Drága édesapám, szeretném neked megköszönni mindazt a szeretetet, gondoskodást és fáradhatatlan munkát, amellyel egész életemet körülvetted. Köszönöm, hogy felneveltél, hogy mindig igyekeztél a legjobbat biztosítani számomra, és hogy életed példájával kitartásra, becsületre és szeretetre tanítottál. Hálás szívvel köszönöm minden jó tanácsodat, bátorításodat és önzetlen támogatásodat. Köszönöm, hogy életem minden fontos pillanatában mellettem álltál, és hogy oly sok áldozatot hoztál értem. Mindaz, aki ma vagyok, nagy részben neked is köszönhető. Imádságomban arra kérem a Jóistent, hogy százszorosan fizesse vissza mindazt a jót, amit értem tettél. Áldjon meg bőséges kegyelmével, ajándékozzon neked sok erőt, jó egészséget, örömet és lelki békét. Isten áldjon meg, és tartson meg még sokáig szeretetében. Szeretett édesanyám, szeretném megköszönni neked mindazt, a szeretetet, gyengédséget, türelmet és gondoskodást, amellyel életem folyamán elhalmoztál. Hálás szívvel köszönöm, hogy egykor igen mondtál rám. Elfogadtál Isten ajándékaként, és szeretettel neveltél. Köszönöm azt a számtalan áldozatot, amelyet értem és családunkért örömmel meghoztál, sokszor talán észrevétlenül és csendben. Köszönöm minden bíztató szavadat, minden ölelésedet, minden imádságodat és azt a hitet, amelyet példáddal is igyekeztél átadni nekem. Nagy ajándék számomra, hogy mindig érezhettem szeretetedet, gondoskodásodat, és azt a biztos hátteret, amit számomra jelentettél. Imádságomban arra kérem a Jóistent, fizessen meg neked. Fizessen meg mindazt a jót, amit értem tettél. Áldjon meg bőséges kegyelmével, ajándékozzon neked jó egészséget, lelki örömet, lelki békét és sok-sok áldást. Tartson meg sokáig szeretetében. Isten áldjon meg. Drága ő testvéreim, köszönöm nektek, hogy végig kísértetek életem eddigi szakaszain, és hogy mindig ott voltatok, amikor szükségem volt rátok. Sok közös emléket őrzök, amelyekre mindig jó szívvel gondolok vissza. Hálás vagyok értetek, sokat jelent számomra a testvéri kötelék, ami összeköt bennünket. Köszönöm mindazt, amit értem tettetek,
a sok közösen megélt pillanatot. Kívánom, hogy a Jóisten áldjon meg titeket, és viselje gondotokat életetek útján. Kedves keresztszüleim, hálás szívvel köszönöm nektek mindazt a szeretetet és törődést, amelyet egész életem során tőletek kaptam. Köszönöm, hogy a keresztségben vállalt hivatásotokhoz hűségesen igyekeztetek mellettem állni. Imáitokkal, szeretetettekkel és példátokkal kísértétek utamat. Köszönöm minden biztatásotokat, jó szavatokat és azt, hogy életetekkel is tanúságot tettetek a hit értékéről. Isten fizesse meg neked. Szeretném kifejezni őszinte hálámat nagy méltóságú és főtisztelendő Kovács Gergely érsek atyának. Hálát adok a Jóistennek, hogy személyében olyan főpásztort ajándékozott egyházmegyénknek, aki atyai szeretettel és gondoskodással kísérte hivatásom útját. Köszönöm érsek atyának a belém vetett bizalmat, bátorítást és atyai gondoskodását, valamint azt, hogy nemrég az ő keze által részesülhettem a papi rend szentségében. Köszönöm mindazt, amit értem tett. Isten fizesse meg bőségesen. Úgy szintén az itt jelenlévő Tamás József és Pál József Csaba püspök atyáknak, és köszönettel tartozom, az évek alatt felém irányuló szeretetükért, gondoskodásukért, hogy e hosszú utat nem egyedül jártam, hanem bátorító szavaikkal és imádságukkal mindig mellettem álltak. Kérem önökre az Úr bőséges áldását, adjon jó egészséget és hosszú életet, a Jóisten sokszorosan fizessen meg értünk égi javaival. Őszinte és hálás szívvel mondok köszönetet Gergely István, Kovács Attila, Gőtér Gergely és Madarász Attila plébános atyáknak. Ketten közülük, Gergely István és Kovács Attila gyermekkorom, sőt ifjú koromtól kezdve kísérték és formálták életemet. Gőtér Gergely és Madarász Attila pedig kispapi éveimben voltak segítőim és bátorítóim. Nemrég jutottam a felismerésre, hogy én annyi plébánost értem eddig, ahány pápát. Talán ez is kegyelem. Hálát adok a Jóistennek, hogy rajtatok keresztül vezetett közelebb önmagához és tanításotokkal, valamint papi szolgálatotokkal felébresztettétek bennem az Isten iránti vágyat. Hálás vagyok azért is, hogy nem csak plébánosaim, hanem olykor lelki tanácsadóim is voltatok. Biztatásotokkal és imáitokkal segítettetek bátran követni Isten hívását. Kedves atyák, kérem a jó Istent, hogy gazdagon áldja meg életeteket. Jutalmazza meg mindazt a jót, amelyet oly sok embernek, köztük nekem is ajándékoztatok. Köszönöm, hogy szolgálatotokkal hozzájárultatok ahhoz, hogy ma én is közétek léphettem kimondva az Úrnak azt az igent, amelyet ti is egykor kimondtatok, és napról napra megújítotok. Isten fizesse meg bőségesen. Külön hálával tartozom primíciás szónokomnak, László Attila főesperes atyának, amiért elfogadta a meghívásomat, és ezen a számomra oly fontos napon mellettem áll, hirdetve Isten igéjét első ünnepélyes szentmisémen. Szívből köszönöm mindazt, amit a gyakorlati év során tőled kaptam. Hálás vagyok, hogy melletted szolgálhattam, mert nem csak a papi élet szépségét és felelősségét ismerhettem meg, hanem önzetlen szeretetedből, emberségedből és hűséges papi szolgálatodból nap mint nap tanulhattam. Mindig egyenlő félként tekintettél a rád bízott kispapokra, és soha nem volt számodra nagy áldozat, ha idődet, erődet, vagy akár mindenedet oda kellett adnod mások javára. Köszönöm a bizalmat, a támogatást és a testvéri szeretetet, amelyet bőkezően ajándékoztál nekem. Hálát adok az Úrnak, hogy ilyen lelki testvért állított mellén utamon. Kérem, hogy gazdagon áldja meg életedet és papi szolgálatodat. Fizessen meg mindazért a jóért, amelyet oly sok emberrel, köztük velem is tettél. Köszönök mindent. Kedves István atya, gyakorlati éven második fél évét nálad tölthettem. Öröm volt veled együtt dolgozni az Úr szőlőjében.
Jó volt látni, hogy a nehezebb időszakokban is derűs maradtál, és a mindennapok gondjait nem raktad teherként a vállamra. Köszönöm, hogy mindvégig emberséges maradtál hozzám. Áldja meg az Úr papi életedet. Kedves Emil főesperes úr, érted is köszönetet mondok a mindenható Istennek. Nem csak magam, hanem a kispapok nevében is. Te mindig otthonná tetted a plébániát számunkra. Nem sajnáltad a kispapokkal töltött időt, és mindig támogattál minket. Példát adva ezzel, hogy a jövendő papi nemzedék sorsának alakulása a mi feladatunk is lesz. Hiszem azt, hogy az értünk hozott áldozatokat és a velünk töltött időt már meghálálta neked az Úr itt a földön. És kívánom, hogy jutalmazzon meg egykor a mennyben is. A gondviselő Isten áldja meg életedet és papi szolgálatodat. Hálás szívvel mondok köszönetet a Gyulafehérvári és az EGRI papnevelő intézet előjáróinak és tanárainak. A gondviselés ajándékának tartom, hogy a szemináriumi évek során olyan papok vezettek és kísértek utamon, akik türelmükkel, szeretetükkel és önfeláldozó szolgálatukkal napról napra segítették hivatásom kibontakozását. Nem csupán tanítottak, hanem életükkel példát is mutattak. Nem csak tudást adtak át, hanem hitre, emberségére és Krisztus követésére neveltek. Sokszor észrevétlenül hordoztak, bátorítottak, amikor arra volt szükség, és bizalommal fordultak felém akkor is, amikor én magam talán még bizonytalan voltam. Mindaz, amit emberileg, lelkileg és szellemi téren tőlük kaptam, maradandó ajándék számomra, és papi szolgálatom egész életében elkísér. Kedves rektor, vicerektor, spirituális és prefektus atya, hálás szívvel köszönöm mindazt a jót, amit értem tettetek, és kérem a mindenható Istent, hogy gazdagon áldja meg életeteket. Ad multos annus. Szívből mondok köszönetet óvónőimnek, tanítóimnak, tanáraimnak, valamint az EGRI és a Gyulafehérvári papnevelő intézet minden dolgozójának. Életem különböző szakaszaiban mindannyian nyomot hagytak bennem. Volt, aki az első lépésemnél fogta a kezemet, volt, aki tudással gazdagított, mások pedig csendes, hűséges szolgálatukkal tették otthonná azt a helyet, ahol hivatásom érlelődött. Sok kedves szó, bátorító tekintet és jóság ma is bennem él, és hálás szívvel őrzöm ezeket. Köszönöm, hogy munkájukkal, emberségükkel és szeretetükkel hozzájárultak ahhoz, hogy azzá válhassak, aki ma vagyok. Kérem a Jóistent, hogy bőséges áldásával jutalmazza meg mindazt a jót, amelyet oly sok gyermekért, fiatalért és hivatásért nap mint nap csendben és önzetlenül tesznek. Külön szeretném megköszönni EGRI paptestvéreimnek, akikkel együtt járhattam a szemináriumi évek útját. Hálás vagyok, hogy közöttünk szövődött testvéri kapcsolatok megerősödtek és megmaradtak. Hálás vagyok az őszinte beszélgetésekért, a közös imádságokért, a derűs pillanatokért és azért a kölcsönös támogatásért, amely oly sokszor erőt adott, még a nehezebb napokon is. Nagy ajándék számomra, hogy egymás mellett növekedhettünk a hivatásban, és együtt készülhettünk arra a szolgálatra, amelyre Krisztus meghívott bennünket. Hiszem, hogy a közöttünk kialakult kötelék nem ér véget a szemináriummal, hanem papi életünk során is tovább erősödik. Köszönöm, hogy testvérként álltatok mellettem, és kérem a jó Istent, hogy őrizzen meg benneteket a szeretetben, az egységben, hogy szolgálatunkkal és szolgálatotokkal mindig hűséges tanúi lehessünk Krisztusnak. Kedves Lívió atya, a te nagymamád az én nagymamám is volt. Ő volt az első, aki megkérdezte tőlem, pap akarsz-e lenni. Én akkor csak annyit mondtam, nem tudom. Talán látott bennem valamit, amit én még nem, ami elől olyan hosszú időn át menekültem. Remélem, hogy a kérdésére
a mai napon igent mondtam. Hiszem azt, hogy velünk ünnepel és velünk imádkozik. Isten szeretete kísérjen utadon, kedves atya. Kedves Hunor és Ferenc, külön szeretném megköszönni nektek, hogy veletek járhattam végig ezt az utat. Kedves paptestvéreim, megcsináltuk. Jó abban a tudatban lenni, hogy nem csak évfolyamtársaim, hanem igazi barátaim is voltatok, akikkel együtt élhettük meg a szemináriumi évek örömét és küzdelmét. Sokszor ültünk egymás mellett a reggeli kávézások alkalmával, sóhajtozva néztük azt a lambériás plafont, amely nyomasztó színével présként nehezedett ránk. De tudom azt, hogy mindez javunkra szolgált és formált minket. Sokszor élcelődtünk egymással, ugratásaink azonban mindig testvéri szeretetből fakadtak, és a nevetés mögött ott volt az a biztos tudat, hogy minden helyzetben számíthatunk egymásra. Titkon reméltük egymástól, hogy a másik valamikor meg fog változni. Titkon reméltük azt, és tettük fel a kérdést, vajon mikor fog elviselhetőbb lenni. Vártuk, hogy mikor lesz Hunorból kevésbé érzékeny lelkű ember, akit nem lehet könnyen megbánni.

Mindannyian még várnunk kell. A reményünk nem alaptalan, hiszen úgyis az hal meg utoljára. Köszönöm, hogy mellettem voltatok, és őszinte barátként velem együtt hordoztátok ennek az útnak a terheit és örömeit. Hiszem, hogy a szeminárium kapuján kilépve nem válnak majd külön az útjaink. Papként, barátként és az Úr szőlőjének munkásaiként továbbra is együtt járjuk ezt az utat. A küldetésünk ugyan sokfelé vezethet, de a célunk mindig ugyanaz marad. Hűséggel szolgálni Krisztust, és egykor együtt örvendezni az ő országában. Isten áldjon meg titeket! Kedves kispapok, hálás szívvel mondok köszönetet nektek, akikkel a gondviselés összehozott a szemináriumi évek során. Köszönöm, hogy együtt járhattuk végig a hivatás útjának örömeit és megpróbáltatásait, hogy megoszthattuk egymással reményeinket, küzdelmeinket és sikereinket. Testvéri közösséget találtam bennetek, ahol egymást hordozva, bátorítva és imádságban támogatva növekedhettünk Krisztus szeretetében. Sok közös emlék, beszélgetés, mosoly és csendes együttlét, örökre elkísérés. Hálával tölt el, hogy ezt az utat nem egyedül kellett mindeddig végigjárnom. Imádkozom azért, hogy a Jóisten őrizze meg szívünkben ezt a testvéri egységet, és tegyen bennünket hűséges, örömteli papokká, akik mindig egymás támaszai maradnak az ő szolgálatában. Isten segítsen benneteket! Végül, de korán sem utolsó sorban, hálás szívvel fordulok mindazok felé, akik jelenlétükkel, szeretetükkel és imádságukkal osztoznak ezen a napon velem. Ez számomra egy kegyelemteljes ünnepség. Ez a nap ugyan személyesen az én papi hivatásom ünnepe, de valójában mindazoké is, akik valamilyen módon részesei voltak ennek az útnak. Egyetlen ember sem jut el egyedül idáig. Mögötte mindig ott áll egy közösség, sok-sok szerető szív, csendes áldozat, kimondott vagy éppen halkan elmondott ima. Külön szeretném megköszönni gyermekkori barátaimnak, hogy életünk útjai ugyan sokszor különböző irányba vezettek. Mégis megmaradt közöttünk az a kapcsolat, amelyet a közösen átélt évek kovácsoltak össze. Köszönöm, hogy együtt őrzitek velem gyermekkorunk emlékeit, a gondtalan pillanatokat, a közös játékokat, nevetéseket és azokat az élményeket, amelyek személyiségem és hivatásom alapjait is formálták. Jó tudni, hogy vannak emberek, akik a papon túl a barátot is látják bennem. Mély hálával köszönöm mindazoknak a távolról érkezett barátaimnak és vendégeknek is, akik nem sajnálták a hosszú utat, az időt és a fáradtságot, hogy ezen a kegyelem teljes napon velem együtt adjanak hálát a Jóistennek. Jelenlétetek számomra sokkal több, mint egy megtisztelő gesztus. Annak a szeretetnek és a barátságnak a kézzelfogható jele, amely elkísér utamon. Meghat a tudat, hogy ilyen messziről is eljöttetek, mert fontosnak tartottátok, hogy osztozzatok örömömben. Ezt a szeretetet és figyelmességet hálás szívvel őrzöm, és mindig Isten különleges ajándékának tekintem. Köszönettel tartozom szeretett helyi közösségünk minden tagjának, alsó és felső szomszédaimnak, akik éveken át osztoztak mindennapjaimban. Köszönöm a sok kedves szót, az érdeklődést, a biztatást, és azt a szeretetet, amelyet mindig érezhettem felőletek. Hálás vagyok kórusunk tagjainak, kántornak, a sekrestésnek, az egyháztanás tagjainak és mindazoknak, akik szolgálatukkal, zenéjükkel, munkájukkal vagy jelenlétükkel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a mai nap valóban Isten dicsőségét szolgálja. Köszönöm mindazoknak is, akik kétkezi munkájukkal, anyagi támogatásukkal vagy csendes, kitartó imádságukkal segítették utamat. Sokszor talán nem is tudták, milyen sokat jelent egy-egy gesztusuk, vagy egy értem elmondott ima, de a Jóisten mindezt számon tartja. Hálás

Mivel emlékezem elhunyt szeretteinkre, lelki pásztorainkra és jótevőinkre is, akik már az örökké valóságból ünnepelnek velünk. Hiszem, hogy ma ők is örvendeznek, és közbenjárásukkal továbbra is kísérik életünket. Köszönöm minden jó szándékú hívőnek, aki valaha egy imát is mondott értem, egy biztató szót szólt hozzám, vagy életpéldájával erősített hivatásom útján. Lehet, hogy sokan nem is sejtik, milyen mély nyomot hagytak bennem. Tudom, hogy lehetetlen név szerint megemlíteni mindazokat, akik életutamon jót tettek velem. Éppen ezért szívemben hordozom azokat is, akiket e sorokban nem neveztem meg. Nem azért, mert kevésbé lennének fontosak számomra, hanem mert nem szeretnék akaratlanul sem megfeledkezni senkiről, akinek szeretetéből, jóságából vagy áldozatából részesülhettem. Hiszem, hogy a Jóisten ismeri mindannyiunk nevét, látja a legkisebb emberi szem előtt talán rejtve maradó jótettet is, és tudja, hogy nélkülük ma nem lehetnék az, aki vagyok. Ezért értük is hálát adok, és kérem a mennyei atyát, hogy bőséges áldásával kísérje életüket, szeretetüket és százszorosan fizesse vissza mindazt a jót, amelyet értem és hivatásomért tettek. Isten fizesse meg. Köszönöm mindenkinek minden áldozatát. Nagy méltóságú és főtisztelendő püspökatyák, fogadják szeretettel, primiciás ajándékként ezt a csokor virágot és a stólát, amelyet ma használtak. Legyen ez emlék, primiciás emlék önöknek. Kedves László Attila atya, azt a miseruhát, amelyben ma az Isten igéjét hirdetted, áldja meg rajtad az Isten, és adja, hogy rojtosra koptasd még. Kedves plébános atyák Attila és Gergely, úgy szintén ezt a miseruhát, amelyet ma viseltek, legyen ez emlék tőlem, és szolgáljuk hűségben, szeretetben együtt az Istent. Kedves István atya, a szóló, amely rajtad van, emlékeztessen erre a szent és kegyelem teljes ünnepre. Isten áldjon meg benneteket.

A primíciás áldások sorrendje a következő. Az új misés először megáldja édesapját, majd édesanyját, ezt követően testvéreit. A jelenlévő püspökatyákat, a plébános atyáit, gyakorlati éves plébánosait, az előjárókat, az egri papságot, a papságot, az évfolyam társait és a kispapokat, majd a jelenlévő híveket részesítik áldásban az új misések.

Fordíts. Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten. Fogadd el, édesapám, az áldást fiattól. Legyen ez öregséget támasza. Fizessen meg neked az Isten kegyelmének titokzatos kincstárából. Teljesítse kéréseidet, adja meg azokat szíved szerint, és erősítsen meg elhatározásodban. Áldjon meg téged a szenvedés idején, küldjön neked segítséget, és őrizzen téged. Légy áldott minden dolgodban, találj tetszésre Isten szemében, ő adjon neked hosszú életet. Áldjon meg téged az Úr az ég áldásával, s midőn majd elfogy életed, ne hagyjon el, hanem legyen bőséges jutalmad a mennyben. Nyerj százszoros jutalmat és örök életet, s a boldogságos Szűz Mária és védőszentet Szent János apostol közbenjárására minden égi és földi áldással áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Béke veled!

szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten, fogadd el édesanyám az áldást fiattól, legyen ez öregséget támasza. Fizessen meg neked az Isten kegyelmének titokzatos kincstárából, teljesítse kéréseidet, adja meg azokat szíved szerint, és erősítsen meg elhatározásodban. Áldjon meg téged a szenvedés idején, küldjön neked segítséget és őrizzen téged. Légy áldott minden dolgodban, találj tetszésre Isten szemében, ő adjon neked hosszú életet. Áldjon meg téged az Úr az ég minden áldásával, s midőn majd elfogy életed, ne hagyjon el, hanem legyen bőséges jutalmad a mennyben. Nyerj százszoros jutalmat és örök életet, s a boldogságos Szűz Mária és védőszente Szent Zsuzsanna közbenjárására minden égi és földi áldással áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Béke veled!

szeretetének tüzét gyújtsa meg szívetekben az Isten, fogadjátok az áldást, legyen ez életetek támasza. Fizessen meg nektek az Isten kegyelmének titokzatos kincstárából, teljesítse kéréseiteket, adja meg azokat szívetek szerint, és erősítsen meg elhatározásotokban. Áldjon meg titeket a szenvedés idején, küldjön nektek segítséget, és őrizzen meg titeket kegyelmével. Legyetek áldottak minden dolgotokban, találjatok tetszésre Isten szemében, ő adjon nektek hosszú életet. Testvéri szeretetetekért áldjon meg titeket az Úr az ég áldásával, és midől majd elfogy életetek, ne hagyjon el, hanem legyen bőséges jutalmatok a mennyben. Nyerjetek százszoros jutalmat és örök életet. A boldogságos Szűz Máriának és védőszentjeitek közbenjárását kérve életetekre, új misé és papi készföltételem által, minden égi és földi áldással áldjon meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Béke veletek!

A békesség Istene, aki Urunkat, Jézus Krisztust, a juhok pásztorát, az örök szövetség vére által feltámasztotta a halottak közül, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesíthessétek akaratát, melyre szent szolgálatotokban küldetést kaptatok. Általa gyarapítsátok a hitben Isten nyáját, legyetek őrzői, ha fenyegető farkasok veszik körül őket. Hogy hűségetekért elnyerjétek a mennyben égi jutalmatokat. Új misés papi készföltételem által, védőszentjeitek Szent József és az Isten szülő boldogságos Szűz Mária közbenjárására minden égi és földi áldással áldjon meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Béke veletek!

Az Úr legyen veletek! Töltsön el titeket a remény.

Isten, ami atyánk, gyarapítson és gazdagítson szeretetben egymás és mindenki iránt, tegye álhatatossá szíveteket, hogy fethetetlen

0: himnuszok eléneklése után az asszisztencia és a papság a hátsó ajtón fogunk kivonulni. Kérem, hogy a hátsó kijáratot hagyják szabadon. Visszajövünk ide az oldal bejárathoz, ahol bejöttünk egy csoport képre. Az asszisztencia és a papság. Utána pedig levonulunk a plebániára. Ott lehet majd Leventit köszönteni, aki ott szeretné. A kijáratnál pedig primíciás szentképet fogadják szeretettel Levente részéről, hiszen lett süteményt a kedves hívek, jelenlévő hívek számára. További áldott délutánt kívánunk, és a meghívottak részére a csomortáni kultúr otthonba folytatódik az ünneplés. Istenünk, te áron püspököt, arra választottad ki,
1: hogy igazságnak őre, a szülőzetek megélet.

kedves hallgatóink, a Csobotfalvi Csibi Levente első ünnepélyes szentmisét közvetítettük a Csíksomjai plébánia Szentpéter és Pál apostolok fejedelmek tiszteletére felszentelt plébánia templomból. Szentbeszédet mondott főtisztelendő László Attila, kolozsdobokai főesperes. A kántori szolgálatot Borcsa Gergely kántor látta el, közreműködött az egyházközség kórusa. Köszönjük, hogy a mai délutánon is velünk ünnepeltek. Ha tehetik, a továbbiakban is választák társukul az Erdély Mária Rádiót. Holnap is primiciás szentmisét fogunk közvetíteni, úgyhogy nagy szeretettel várjuk hallgatóinkat akkor is a rádiókészülékek elé, a lövétéről. További áldott, szép délutánt kívánva búcsúzom a helyszínről. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ezúttal innen az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából, ezután a nagyon szép primíciás szentmise után, biztos, hogy akik ott voltak jelen, azok kegyelmeket kaphattak, úgy betelt a szívük, de én úgy gondolom, hogy így a rádió hullámhosszán is keresztül, így ahogy hallgattuk az ünnepélyes szentbeszédet, és ugye a Csibi Levente újmisésnek a lelkületét, megéreztük Isten szeretetét. De nézzük meg, hogy akik továbbra is a Mária Rádióval tartanak, mi az, amit kínálunk önöknek. Nem sokára a medjugorjei üzenetet hallhatják Vidikán Lokodi Tünde tolmácsolásában, majd fogadom az önök ima szándékaikat innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, és megszokott módon 3 órától elimádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét. Csiszér Imre plébános a vasárnapi örömhírrel várja önöket 15 óra és 15 perctől, majd 15 óra 30 perctől Ferenc Emese műsorát hallják Klikkelj Jézusra címmel. 16 órától a Lélekidő című műsorunkat hallják Reikli Erikával, majd ezt követően a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását ismételjük meg. Marosvásárhelyről közvetítjük a Mária áhítatot délután 5 órától, az engesztelő imaóra lesz majd 6 órától a szentmise, végül 7 órától a rózsafűzér. A rózsafűzér végén majd egy újabb műsorismertetőt is mondok. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, úgy, ahogy Lóránd kollégám is mondta, holnap ismét lesz primíciás szentmise, 12 óra 30 perctől lövétéről, előtte 12 órától a rózsafűzért fogjuk imádkozni. Reggel 8 óra 30 perctől Érkörtvélyestről is lesz szentmise, úgyhogy ha valaki korán kell, akkor abba is bekapcsolódhat. Jó rádiózást kívánok mindnyájuknak. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ma veletek imádkozom a békéért. A jó és a rossz harcol egymással, és uralkodni szeretne a világban és az emberi szívekben. Ti legyetek a remény és az imádság emberei, és legyen nagy bizalmatok a Teremtő Istenben, akinek minden lehetséges. Kicsi gyermekek, uralkodjék bennetek és körülöttetek a béke. Édesanyai áldásommal áldalak meg benneteket, kicsi gyermekek, hogy öröm legyetek mindazok számára, akikkel találkoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2024. augusztus 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából. Az ima szándékok fogadásának van itt az ideje, a pontos idő 14 óra és 42 perc. A mikrofonnál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk innen a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból a jelenlévő önkéntesekkel, és felajánljuk a háborúk megszűnéséért, a békéért, felajánljuk pápánkért, püspökeinkért, papjainkért, keresztények közötti egységért, katolikus anya szent egyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, testi-lelki betegekért, szenvedélybetegekért, de imádkozunk azokért is, akik magányosan egyedül élnek. Imádkozunk keresztény családokért, úton levőkért, fiatalokért, hogy ők is megismerjék Krisztus szeretetét. És hálával imádkozunk ma is önkénteseinkért, munkatársainkért és támogatóinkért. Kedves hallgatóink, hívhatnak bennünket a jól ismert telefonszámokon, a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számon. Rövid szöveges üzeneteket, SMS-eiket a 0758 420 555-ös számra küldhetik.
0: És kérjük, hogyha élőadásba kerülnek, akkor ne feledjék el a háttérben kikapcsolni a rádió vagy tévé készüléket. Köszönjük szépen megértésüket és türelmüket!
1: És van egy kedves hallgatónk is a vonalban. Őt is hallgassuk meg, hogy kiért szeretne imádkozni. Mindörökké, amen.
2: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva rózsafüzét felajánlom. Hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, családom minden egyes tagjáért. Egészség, szeretet, békesség legyen a családba. A Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamért, halottaim lelkűzőjéért, világbékéért, lelki testvéreimért, csatlakozom az Önök által felsorolt ima szándékokhoz, és minden Mária Rádió hallgató egyéni szándékára Isten áldását kérve mindenki életére, családjára áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy velünk imádkozik.
0: És amíg újabb telefonáló lesz, néhány üzenetet is megosztunk Önökkel. Felajánlom a rózsafüzért az unokáimért. Drága Jézusom, add kegyelmedet, vezesd őket a Te utadon, a Te ösvényeden. Köszönöm szépen.
1: Cirkalmasság rózsafüzérét felajánlom az öregekért, a kapott kegyelmekért, a hozzám tartozó halottakért, Önökért, írta Margit.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
3: Haló, haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt az irgalmasság rózsafüzét szeretném felajánlani hálából a mennyei atyának a mindennapi kaput kegyelmekért, alkalmas időjárásért, a Csikrákos Gröcsola Bacsács Egyház községünkben minden személyét, különösen az öregekét, betegekét, magányosokét, mindazokét, akikét nem imádkozik senki, kicsi családom testi-lelki gyógyulásáért, a halottaimét, a sok-sok lelki testvéremét, de most különösebben szeretném felajánlani kortárs találkozó volt 40 éves, minden 40 évesnek a Jóisten bőséges kegyelmét adja családjukra, hogy még sokáig tudjanak kitartani a mindennapi keresztviselésben a sok-sok betegét, a Mária Rádió nagy családjáért. Mi imádkozzunk együtt és egymásét hittel és bízalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen. Velünk imádkozik a kedves hallgató.
0: Drága húgom, érted, imádkozom ezt a rózsafüzért, aki holnap ünnepled Csikcsicsóban az 50 éves kortárs találkozót. Szabó Mártáért imádkozom, kívánjuk, hogy élj sokáig a te kis családod körében, adjon a Jóisten sok egészséget, hosszú boldog éveket. Ezt kívánja nővéred Veronka és sógorod Árpád.
1: És telefonáló van a vonalban, halló Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Ezt az érvalmaság rózsafűzét önökkel imádkozva szeretném felajánlani az elhunyt hozzám tartozó adottaimért. Köszük a feleségem 12 éve hónap volna a születése napja, és nagyon örök nyugodalmat és boldogságot neki, valamint a többi jó ismerősökét, szüleimét, nagyszüleimét és minden halottaimért. A külföldön élő gyerekeimért, a fiam gyógyulásáért, az unokáimnak a sikeres vizsgák eredményéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a világ békéért, a megfelelő eljárásért, és minden jó akaratú emberét, valamint minden beteg gyógyulásáért.
1: Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatónak, hogy velünk imádkozik, tegye ezt máskor is. Pap Ferencet 86. születésnapja alkalmából köszöntik, drága édesapát és nagytatát, szívből kívánnak boldog születésnapot, jó egészséget, sok boldog évet szerettei körében. Felesége Irén, gyermekei, családjaik, unokái, dédunokái köszöntik, Isten éltesse, és imádkoznak érte. És telefonálót köszöntünk újra, halló Mária Rádió. Mindörökké.
5: Imádkozzátok én élő álmunk tovjaimé, a család békéjé, a fiatal papbacsi, más a máma feleskétet, egy leventét, a Júzsa adjon sok sikert a munkájában, az eliménetet. A Maradad munkatársa azoknak hozzátartozó imádkozzunk egy és egymást, egy tiszta szívvel lélekkel. Isten bizása, beüthattam, dicsertetek az Úrét is.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy velünk imádkozik. Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom drága szüleimért, férjemért, testvéremért, sógornőmért, anyusomért. Adj Uram örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Teréz imádkozik szerettei lelke üdvéért. Imád kérek unokáim sikeres vizsgaeredményeiért, illetve unokám sikeres vizsgaeredményéért. Köszönöm szépen, írta egy kedves hallgató. Halló, itt a Mária Hello. Rádió. Szeretettel Hello. Köszöntjük.
6: Halló.
1: Igen, hallgatjuk Önt, élőadásban van.
6: Igen, ezt az irgalmasság rózsafüzérét fel szeretném ajánlani. Fejfer Lajos lelke üdvér, akit a tegnap helyeztek örök nyugalomra. Adjon a Jóistenek örök nyugodalma, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjon békességben, amen. Köszönöm a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindöröki, amen. Köszönjük szépen a hívását. Csiszár Márton lelki üdvért és a család elhunytjaiért ajánljuk fel a rózsafűzért, Isten nyugtassa békében őket. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom férje megtéréséért és a gonosz távozásáért. Felajánlom a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, írta Péter Szovátáról. És hallgató van a vonalban, halló Mária Rádió. Halló, halló. Hallgatjuk Önt, élőadásban van. Halló. Halló.
7: Dicsértessék, Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
7: A rózsafűzért, a szemmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a gyermekemnek a lebénult lábáért, és a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért és a lelki-testi gyógyulásomért, a család békességért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjemért, és dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy együtt imádkozhatunk. Rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, unokáimért, a családomért, sorstársaimért, halottaim lelke üdvéért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. felsorolt szándékokért és az én szándékaimra ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm szépen.
0: Lányomért kérem az imát, aki testi és lelki beteg is, egy mindennapos hallgató írta Váradról.
1: Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért a Jóisten és a szűzanya segítőkegyelmét.

0: megszakadt közben a vonal, addig, amíg próbál a kedves hallgató, de itt is van. Halló, Mária Rádió! Halló! Halló, halló!
1: Dicsértették a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Én szeretném ajánlni a mai szentmisétet, az olvasókot, egészségemet, mert nagyon beteg vagyok. Ma 7 éve hátus között beteg vagyok. Mindig önökkel imádkozok. Mária Rádiós tag vagyok már 14 éve. Mindig önökkel vagyok. Egyet is. A Mária Rádióban.
0: Ajánljuk.
1: Én szeretném ajánlani a gyermekeimét, azok családjaikét, az utám tartozó elhúny tagjaimét, hogy a jó Isten nyugtassa őket, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szent nevébe. Üzenyám, könyörű rajtam, ennyit fájdalom.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk imádkozik a kedves hallgató, és mi is imádkozunk önért. Lányom testi lelki egészségéért, munkába sikerért, ajánlom a rózsafűzért, valamint Márkusz gyógyulásáért és a fiam céljainak a megvalósulásáért. Rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért és a gyermekeim, valamint unokáim egészségéért és hálából mindenért. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Igyekesség a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Azt a szent olvasót önökkel imádkozó felajánlom önökért, hogy Jóisten fizesse meg a hazáltat munkájukat, és a Csíkszem Márton és Csekep Holdi 40 évesekért, a hónap lesz az ünnep. A Jóisten adjunk egészséget, békességet, kedves családjukkal, gyerekeikkel, szülőkkel, együtt. Jóisten segélye meg mindnyájukat, és felajánlom a családomért, unokáimért, dédunokáimért, szomszédjaimért, négy testvéremért, családjukkal együtt. Jóisten segélye meg, érezzem meg mindegyiket boldog, és a sok betegét, fiatal, idős betegek is, a Jóisten adjon segítségedelmet a gondolók mellett, és adjon szürelmet, gyógyulást mindnyájuknak. A halottaknak örök mindolmat, Isten fizessen, dicsétessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. A mai összes rózsafűzért felajánlom saját magamért, gyógyulásomért, gonosz távozásáért, kapcsolatomért, felajánlom Timár Zitáért, Jézusom, bízom benned. Ezt a mai rózsafűzért szentmiséket kérem családom egészségét, békességét, szeretetért, türelemért, szerencséért, férjem gyógyulásáért, bűneink bocsánatáért. Betegekért, a haldoklókért ajánlom a rózsafűzért. Az összes elhangzó imát felajánlom családomért, gyermekeimért, unokámért, békéért, bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért, a gonosz távozásáért. Rózsafűzért felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békéért, türelemért, gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, írt egy mindennapos hallgató hidegségről. Drága jó Istenem, segíts meg a családomat, adj egészséget a családunkba és a gyermekeimet, óvd meg minden rossztól, adj segítő embereket és egy jó munkahelyet. Felajánlom a rózsafűzért és minden imád családomért, a két fiamért, lányomért, szemem gyógyulásáért. Köszönöm, írta egy édesanyja udvarhelyről. És hallgatót köszöntünk a vonalban. Halló, Mária Rádió!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: A rózsafűzébe elhangzó imáimat szeretném felajánlani. Hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak.

0: senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk. Valamint minden hozzám tartozó halott bűneinek, bocsánatáért, lelki nyugalmukért, és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, felajánlom önökért, az egészségükért, a kitartásukért, valamint a hozzám tartozó halottokért és a világ békéért. Köszönöm szépen, hogy megtetszett hallgatni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Marika írja Ceglid Bercerről, ezt a rózsafüzért szeretném felajánlani a kapott kegyelmekért, drága szeretteinkért és Bétába egy kismamáért és az ő kis magzatáért. Isten fizesse.
2: Zsófia írja Csíkszépvízről, drága édesanyánkért, Imre Marikáért szeretném kérni az imád. 7. éve, hogy nincsen közöttünk, a Jóisten nyugtassa békében, adjon neki örök nyugodalmat.
1: Lányom testi lelki egészségéért ajánlom fel ezt a rózsafűzért.
2: Gyermekeim testi lelki gyógyulásáért, áldásért a munkájukra, egy fontos szándékra kérem a rózsafűzért, írt egy édesanyám.
1: És egy utolsó hallgatót köszöntünk.
2: Halló Mária Rádió! Hallgatjuk szeretettel! Sajnos megszakadtunk,
1: és már nincs is idő még egy telefonálót élőadásba kapcsolni, de hívjuk önöket, kedves hallgatók, ha tehetik. Imádkozzanak velünk itt a Sepsi Szentgyörgyi stúdióban, amint említettük, a jelenlévő önkéntesekkel imádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét. Akik az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat fogadták,
2: Pál Jutka
1: és Görgényi Tünde.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: királyán. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
0: bízom benned.
3: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk évközi 15. vasárnapjának evangéliumáról, amely Szent Máté evangéliumából hangzik el. Abban az időben Jézus elment hazúról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszére esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hiszen nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ekkor odamentek hozzá tanítványai, és megkérdezték, miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt, nektek adatot meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatot meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izaiás próféta jövendőlése. Halván hallotok, és mégsem értetek. Nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis a népnek szíve. Fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok és nem látta, vágyott hallani, amit ti hallotok és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszére esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfogyja az benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumban Jézus a galileai tengerpartján ül le tanítani. Olyan sokan gyűlnek köréje, hogy bárkába kell szállnia, a nép pedig a parton marad. Ez a kép már önmagában is sokat mond. Jézus nem zárt helyen, nem a kiválasztottak kis csoportjának beszél, hanem mindenkihez szól. Az Isten ígéje nyitott minden ember számára. Gazdag és szegény, tanult és egyszerű ember, fiatal és idős egyaránt meghívást kap arra, hogy meghallja az örömhírt. Jézus egy egyszerű képpel kezdi tanítását. Egy magvető kimegy vetni. Hallgatói jól ismerték ezt a jelenetet. Nap mint nap látták a földműveseket, akik vállukon a vetőzsákkal járták a földeket, és bőkézzel szórták a magot. Nem minden mag hullott jó földbe. Volt, amelyik az ultra esett, másik köves talajra, ismét a másik tövisek közé, és csak egy része került termékeny földbe. Jézus azonban nem mezőgazdasági leckét akar adni. A mag Isten ígéje. A magvető maga Krisztus, de mindenki magvetővé válik, aki továbbadja az evangéliumot, a föld pedig az emberi szív. Már itt fel kell tennünk magunknak a kérdést, én milyen föld vagyok. Nem azt kell vizsgálnunk, hogy mások milyenek, hanem saját lelkünket kell megvizsgálnunk. Az evangélium mindig személyes kérdést intéz hozzánk. A mag önmagában csodálatos. Egy apró búza szemben ott rejlik az egész kalász. Egy kicsiny magból hatalmas fa nőhet. Ugyanígy Isten ígéje is látszólag egyszerű. Egy mondat az evangéliumból képes megváltoztatni egy egész emberi életet. Hány szent életében történt így?
Egyetlen evangéliumi mondat indította el őket a megtérés útján. Szent Ágoston hosszú ideig kereste az igazságot, míg nem meghallotta, vedd és olvast. Kinyitotta a Szentírást, és Isten ígéje átformálta egész életét. Assisi Szent Ferenc meghallotta Jézus szavait, ne vigyetek magatokkal semmit az útra. Ez lett egész életének programja. Isten ígéje ma is ugyanilyen erővel rendelkezik. Nem öregedett meg, nem veszített erejéből. A kérdés csupán az, hogy milyen szív fogadja. A példabeszéd első talaja az út, féltestvérek. Az út kemény. A mag nem tud belehatolni. Jönnek a madarak és felcsibegetik. Jézus maga megmagyarázza, ezek azok az emberek, akik hallják ugyanaz ígét, de nem értik meg. A gonosz elragadja szívükből. Sajnos ez ma is gyakran megtörténik. Vasárnap meghallgatjuk az evangéliumot, de mire hazaérünk, már egészen más tölti be gondolatainkat. Az Isten szava nem jut el a szív mélyére. Ennek oka gyakran az, hogy túl zajos lett az életünk. Telefonok, hírek, internet, munka, állandó rohanás. Minden szól hozzánk, csak Isten halk hangját nem halljuk meg. Pedig a hit csendben növekszik. Ahogy a mag is csendben csirázik, úgy a kegyelem is csendben munkálkodik. Ezért fontos, hogy minden nap legyen néhány percünk a Szentírásra, az imádságra, az elcsendesedésre. Aki állandó zajban él, annak szíve lassan olyan keményé válik, mint az országút. Testvérek, az Úr Jézus tovább magyarázza a példabeszédet. A második talaj a köves föld. A mag gyorsan kikel, mert kevés föld takarja, de amikor feljön a nap, a növény elszárad, mivel nincs mély gyökere. Mit jelent ez lelki értelemben? Jézus így magyarázza. Ezek azok az emberek, akik örömmel fogadják Isten ígéjét. Meghatódnak egy szép prédikáción, egy lelki gyakorlaton vagy egy zarándoklaton. Úgy érzik, most minden megváltozik. Elhatározzák, hogy többet imádkoznak, rendszeresen járnak szentmisére, megbocsájtanak és új életet kezdenek. Az első lelkesedés azonban önmagában még nem elég. A hitnek gyökeret kell vernie. A gyökér pedig a mindennapi hűségből nő, az imádságból, a szentségekhez való járulásból, a szentírás olvasásból és a szeretet cselekedeteiből gyakorlásából. Amikor megérkeznek a nehézségek, betegség, csalódás, szenvedés vagy üldözés, akkor derül ki, milyen mély a hitünk. Nem az számít, hogyan kezdünk, hanem hogy kitartunk-e Krisztus mellett. Sok szent életében voltak hosszú időszakok, amikor nem éreztek vigasztalást, mégsem hagyták el az Urat. Tudták, hogy a hit nem pusztán érzés, hanem hűség Krisztus mellett. Ezután Jézus a tövisek közé hullott magról beszél, testvérek. A növény kihajt, de a tövisek megfojtják. Mit jelentenek ezek a tövisek? Az Úr világosan megmondja, a világ gondjai és a gazdagság csábítása. De ide sorolhatunk mindent, ami lassan elfoglalja Isten helyét a szívünkben. A túlzott pénzszeretetet, a siker utáni vágyat, a hiúságot, a kényelmet, az állandó rohanást vagy akár a sértettség is olyan tövis lehet, amely megfojtja a hitet. Érdemes megfigyelni, hogy a tövisek nem egyik napról a másikra nőnek ki. Lassan terjednek észrevétlenül, ugyanígy a lelki élet sem egyszerre gyengül meg. Egy elmaradt ima, egy kihagyott szentmise, egy meg nem bocsájtott sérelem, egyre kevesebb idő Istenre, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy a hitünk elveszítette erejét. Ezért fontos a rendszeres lelki ismeretvizsgálat. Időről időre meg kell kérdeznünk magunktól, mi foglalja el a szívemet? Mi tölti ki a gondolataimat? Mire fordítom az időmet? Mi az első hely az életembe? Ha Krisztus már nem az első, akkor a tövisek lassan növekedni kezdenek. A jó kertész rendszeresen kigyomlálja a kertet. A keresztény embernek is naponta tisztogatnia kell a lelkét. Ebben segít a bűnbánat szentsége, az őszinte ima és az alázat. A Szent Jónás olyan, mint amikor a gazda kiszedi a gyomokat, hogy a vetés újra növekedhessen. Drága jó testvéreim, Jézus nem azért mutatja meg ezeket a veszélyeket, hogy elcsüggedjünk, hanem hogy éberek legyünk.
ami urunk bízik bennünk. Azt szeretné, hogy szívünk egyre inkább megtisztuljon, és alkalmassá váljon az evangélium befogadására. Vizsgáljuk meg ma őszintén önmagunkat. Vannak-e kövek a szívünkben, amelyek megakadályozzák a hit mély gyökerét? Vannak-e tövisek, amelyek lassan elfojtják bennünk Isten életét? Kérjük az Urat, hogy kegyelmével tisztítsa meg a lelkünket, és alakítsa szívünket termékeny földi. És a példabeszéd végén, drága jó testvéreim, Jézus reménnyel tölti el hallgatóit. Nem az út, nem a köves talaj, és nem is a tövisek mondják ki a végső szót. Van jó föld is. Van olyan emberi szív, amely nyitott Istenre, befogadja az ígét, és abból gazdag termés fakad. Mitől lesz jó a föld, a szív? Nem attól, hogy tökéletes, nem attól, hogy soha nem hibázik, hanem attól, hogy engedi magát művelni. Ahogy a földműves felszántja a földet, kiszedi belőle a köveket, kigyomlálja a gazt, a gyomot, úgy Isten is munkálkodik a lelkünkben. Sokszor éppen a szenvedések, a csalódások, a megpróbáltatások törik fel a szív keménységét, hogy alkalmassá váljon Isten kegyelmének befogadására. A jó föld tehát nem hibátlan föld, hanem megművelt, megdolgozott föld. A keresztény ember egész élete egy ilyen megművelési folyamat. Nap mint nap engedjük, hogy Isten ígéje formáljon bennünket. Ezért olyan fontos a napi imádság, a szentírás olvasása, a szentmise, a szentgyónás és az oltári szentség, vagyis az eukarisztia. Ezek által a Szentlélek lassan átformálja a szívünket. Jézus azt mondja, hogy a jó föld 30-szoros, 60-szoros, sőt 100-szoros termést hoz. Mit jelent ez? Az, hogy Isten kegyelme mindig többet ad, mint amit mi emberileg várhatnánk. Egyetlen szeretettel kimondott szó békét teremthet egy családban. Egy őszinte megbocsájtás generációkon átható sebeket gyógyíthat meg. Egy gyermeknek adott hitbeli nevelés egész életre meghatározó lehet. Egy idős ember csendes, kitartó imádsága sokak számára kiestheti Isten kegyelmét. Sokszor nem is látjuk földi életünkben, milyen termést hozott a hűségünk. Isten azonban számon tart minden jó tettet, minden áldozatot, minden könnyet, amelyet szeretetből vállaltunk és tettünk. A termés nem egyforma. Van, aki 30-szorosat hoz, más 60-szorosat, ismét más 100-szorosat. Jézus erre ezzel arra tanít, hogy nem egymáshoz kell mérnünk magunkat. Nem az a kérdés, hogy más mennyit tett, hanem az, hogy én hűséges voltam-e ahhoz a kegyelemhez, amelyet kaptam. Az egyházban minden hivatás értékes. A pap, a szerzetes, az édesanyja, az édesapa, a nagyszülő, a beteg ágyhoz kötött ember, vagy a kétkezi munkás egyaránt teremtett gazdag gyümölcsöt, egy életet Krisztusnak felajánlva. Testvérek, a magvető ma is járja a világot, ma is szórja az ígét, minden szentmisén, minden felolvasott evangéliumban, minden prédikációban, minden őszinte lelki beszélgetésben újra és újra elveti a magot. A kérdés már nem az, hogy Jézus vete, ő mindig vet. A kérdés az, hogy milyen földre talál bennünk. Kérjük ma alázatos szívvel, Urunk, törd fel szívünk keménységét, távolítsd el belőlünk a köveket és a töviseket. Add, hogy életünk jó föld legyen, amely bőséges termés hoz a te dicsőségedre, egyházad javára és embertársaink üdvösségére. És testvérek, az evangéliumban a tanítványok egy különös kérdést tesznek fel Jézusnak. Miért beszélsz nekik példabeszédekben? Miért nem mond el Jézus mindent egyszerűen és közvetlenül? Azért, mert Isten nem akarja ránk erőltetni az igazságot, nem kényszeríti ki a hitet. A szeretet csak szabadon születhet meg. A példabeszéd olyan, mint egy mag, amely gondolkodásra késztet. Aki nyitott szívvel hallgatja, annak egyre mélyebben feltárul az üzenet. Aki viszont bezárja a szívét, annak ugyanazok a szavak semmit sem mondanak. Ez ma is így van. Ketten ülnek ugyanazon a szentmisén, ugyanazt az evangéliumot hallják. Az egyik ember szívében öröm és megtérés születik, a másik pedig közömbösen távozik a szentmiséről. Nem Isten szava különbözik, hanem a szív állapota. Ezért mondja Jézus, akinek van, annak még adnak, és bővelkedni fog. Aki megnyitja a szívét Isten előtt, az egyre több kegyelmet kap.
a hit növekszik, a remény erősödik, a szeretet kiteljesedik. A lelki élet olyan, mint egy élő fa. Ha gondozzuk, egyre erősebb lesz, ha elhanyagoljuk, lassan elszárad. Isten azonban soha nem mond le az emberről. A magvető újra és újra kimegy vetni. Nem csak egyszer szórja el a magot, hanem újra kezdi. Minden vasárnap, minden szentmisén, minden szentgyónásban, minden őszinte imádságban ismét megszólít bennünket. Ez mutatja Isten végtelen türelmét. Mi emberek gyakran feladjuk. Ha valaki nem változik meg, azt mondjuk, nincs értelme. Jézus azonban nem így gondolkodik. Ő éveken, sőt egész életünkön át kopogtat a szívünk ajtaján. Gondoljunk arra, hányszor bocsájtott meg nekünk, hányszor emelt fel minket bukásainkból, hányszor adott új lehetőséget. Ezért nekünk sem szabad elveszítenünk a reményt sem önmagunkkal, sem másokkal kapcsolatban. A példabeszéd testvérek arra is tanít, hogy mi magunk is magvetők vagyunk. A szülők magvetők, amikor imádkozni tanítják gyermekeiket. A nagyszülők magvetők, amikor hitükkel példát mutatnak. A pap, a lelkipásztor magvető, amikor hirdeti az evangéliumot. A hitoktató, a tanár, a kántor, a minisztrás, de még az a beteg ember is magvető, aki csendben felajánlja szenvedéseit Krisztusnak. Sokszor nem látjuk munkánk gyümölcsét. Egy pap évekig prédikálhat ugyanabban a faluban annélkül, hogy látványos eredményt tapasztalna. Egy édesanyja hosszú éveken át imádkozhat gyermekeért. Egy nagymama könnyek között kérheti unokái megtérését. És egyszer talán hosszú évek múltán Isten kegyelme mégis meghozza a termést. A termés ugyanis mindig Isten adja. Szent Pál ezt így fogalmazza meg, én ültettem, Apolló öntözött, de a növekedést Isten adta. Milyen felszabadító igazság ez. Nekünk a hűség a feladatunk, a gyümölcs pedig Isten ajándéka. Drága jó testvérek, kérjük ma a Szent Lelket, hogy tegyen bennünket jó földé, és ugyanakkor bátor magvetőkké is. Ne féljünk jót tenni, ne féljünk tanúságot tenni Krisztusról, ne féljünk szeretni akkor sem, amikor nem látjuk azonnal munkánk eredményét. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma is elvetette szívünkbe ígéd magját. Ne engedd, hogy a gonosz elragadja tőlünk. Törd fel szívünk keménységét, távolítsd el a köveket és a töviseket, és add, hogy jó földé váljunk. Add, hogy életünk 30-szoros, 60-szoros, sőt 100-szoros termést hozzon. Hitet, reményt, szeretetet, békét és szentséget. Segíts, hogy egykor földi életünk végén örömmel állhassunk eléd, és meghalljuk szavaidat. Jól van te hűséges és derékszolga, menj be Urad örömébe. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenés, jó vakációzást, szabadságolást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okoz.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Mai műsoromban az emberről szeretnék elmélkedni, az emberről különböző pozíciók mentén, az emberről, vagyis magunkról. Kezdjük az emberrel, aki a hatalom közepén áll. A hatalom nem megváltoztatja az embert, hanem felnagyítja azt, aki már benne volt. Aki bizonytalan, még görcsösebben kapaszkodik a pozíciójába. Aki fél, még erősebben uralkodik másokon. Aki pedig sosem tanulta meg az emberséget, az a hatalom mögé bújva könnyen elfelejti, hogy az emberi kapcsolatok törékeny szövetek, nem eszközök. A felszín gyakran meggyőző, mosolyog, bájcsevegi és ismételt mozdulatok rendje. A felszín, amely mögött sokszor nem áll más, csak egy kiüresedett tér, ahol a szeretet szó puszta jelölévé silányul, nem pedig tapasztalattá válik. Pedig a szeretet nem attól válik világossá, kimondjuk, hanem attól, hogy létezésként megéljük. Ezt nem lehet imitálni. Aki nem hord magában szeretetet, annak a szavai előbb-utóbb önmaguk visszhangjává válnak. Üresen, hidegen, idegenszerűen. Én úgy látom, az ember igazi próbája nem az erő birtokában mutatkozik meg, hanem abban, hogyan viszonyul másokhoz akkor is, amikor semmi sem kényszeríti együttérzésre. A hatalom legfinomabb, mégis legveszélyesebb csábítása nem csupán az, hogy mindent megengedhetővé tesz, hanem hogy lassan elhiteti, mindez meg is illet bennünket. Innen pedig már csak egyetlen lépés a felejtés. Az eredet felejtése annak az önazonosságnak az elhalványulása, akik voltunk, és azoknak az arcoknak az eltűnése, akik akkor is jelen maradtak, akik még semmit nem volt. Mégis valahol legbelül mindannyian sejtjük, hogy a tökéletlenség nem szégyen, hanem az emberi lét alapállapota. A gyengeség nem akadály, hanem tapasztalat. Az elbotlás nem végzet, hanem annak része annak az útnak, amelyen formálódunk. Az igazi veszély nem a hibáinkban rejlik, hanem abban a pillanatban, amikor elhisszük, hogy mások fölé emelkedhetünk. Akik már nem az embert látjuk az emberben, csak a szerepeket, pozíciókat és távolságokat. Ezért is alapvető, soha ne váljon az ember embertelenni az emberrel szemben. Hogy a szeretet ne legyen könnyű kimondás, ha nem jár együtt azzal az áldozattal, amelyet a figyelem, a jelenlét és a felelősség követel. A szeretet nem jel, nem szerep és nem védekezés, inkább egyfajta létmód. Annak vállalása, hogy a másik létezése bennünket is átalakít és felelőssé tesz. A szeretet így nem állapot, hanem folyamat. Idő, amelyben az ember újra és újra túllép önmaga kényelmén. Néha fájdalom, néha kimerülés, néha bizonytalanság vállalása. Azonban nélküle minden hatalom puszta üresség, minden siker jelentését veszti, és minden mosoly csupán a forma önmaga köré zúródó vízhangja marad. Ez a legmélyebb erő, amikor valaki a pozíciója, rangja vagy befolyása ellenére is megőrzi emberi mi voltát. Nem feledkezik meg arról, hogyan kell lehajolni a másikhoz, meghallani a kimondatlan tartalmakat is, és bocsánatot kérni ott, ahol a felelősség ezt megköveteli. Nem a hatalom mögé vonul vissza, hanem az esentőség vállalásában válik láthatóvá. Az ilyen jelenlét túlmutat a szerepeken, nem pusztán irányítás, hanem létezés a másik mellett. Ritkassága nem abban áll, hogy valaki hatalommal bír, hanem abban, hogy a hatalom közegében sem veszti el az emberi dimenziót.

Az ember a szóterében. A szóbeli bántalmazás sajátos kegyetlensége elsősorban nem abban áll, hogy fájdalmat okoz, hanem hogy a fájdalmat jelentéssé alakítja. A testi erőszak közvetlenül a testet támadja meg, a szóbeli bántalmazás viszont azt a láthatatlan szerkezetet, amelyen keresztül az ember egyáltalán értelmezi önmagát és a világot. Nem egyszerűen sérülést okoz, hanem beavatkozik az értelmezés rendjébe. Mintha valaki nem a házfalait bontaná meg, hanem az alaprajzot rajzolná át titokban. A hétköznapi gondolkodás hajlamos úgy tekinteni a szavakra, mint a valóság másodlagos kísérő jelenségeire. Előbb vannak a dolgok, aztán a róluk alkotott mondatok. Az emberi élet azonban nem működik ilyen egyszerűen. A legtöbb dolog, amely valóban számít számunkra, méltóság, szeretet, szégyen, hűség, árulás, érték, nem kézzelfogható tárgy, hanem nyelvileg közvetített tapasztalat. Nem pusztán átéljük őket, hanem folyamatosan elbeszéljük önmagunknak. Éppen ezért a beszéd nem csupán leírja az emberi valóságot, részben létre is hozza azt. Ezért olyan félrevezető az a gyakran hallható mondat, hogy ezek csak szavak. A történelem jelentős része szavakból épült fel. Vallások, törvények, forradalmak, birodalmak, szerelmek és háborúk. Az ember az egyetlen lény, mely képes belehalni egy gondolatba, és képes egy mondat miatt új életet kezdeni. Furcsa volna épp a bántó szavakról feltételezni, hogy azok valamiképpen kivételt képeznek-e szabály alól. A szóbeli bántalmazás nem egyszerűen negatív állítások sorozata, sokkal kifinomultabb folyamat annál. Valójában nem azt próbálja elérni, hogy az áldozat rosszul érezze magát, hanem hogy elveszítse a bizalmát saját belső tapasztalataival szemben. A nyílt sértések csak a felszínen zajlanak. A mélyebb művelet az, amikor az ember fokozatosan megtanul gyanakodni önmagára. Kevés dolog rombolja alattomosabban az embert, mint amikor elveszíti bizalmát a saját ítéleteiben. Egy idő után már nem azt mérlegeli, hogy igaz-e, amit mondanak róla, hanem hogy vajon van-e joga másként látni önmagát. A sérülés nem az önértékelés felszínén kezdődik, hanem mélyebben. Ott, ahol az ember a saját tapasztalatait hitelesnek fogadja el. A tudat ilyenkor, mintha két irányba húzna. Az egyik hang még tiltakozik, a másik azonban egyre készségesebben hajol meg az előtt a tekintély előtt, amely újra és újra megkérdőjelezi az értékét. E ponton a bántalmazás van, ami nyugtalanító módon függetlenedni kezd eredeti forrásától. A másik ember már nincs jelen, de a nyelvi struktúra, amelyet létrehozott, tovább működik. Az ember saját gondolataiban találkozik vele. Nem emlékként, hanem szinte belső törvényként. Mintha a külső hang fokozatosan átvenni a lelkiismeret helyét, és onnantól kezdve már nem kívülről érkezne a vád, hanem belülről. Itt érkezünk el a probléma legmélyebb rétegéhez. Mi az oka annak, hogy egyik ember mondatai olykor nagyobb tekintélyre tesznek szert bennünk, mint a saját tapasztalataink? Az egyik lehetséges válasz az, hogy az ember identitása soha nem teljesen önteremtett. A mai kultúra gyakran ünnepli az autonóm individuum eszményét, azt a személyt, aki kizárólag önmagából meríti önazonosságát. Ez azonban nagyrészt fikció. Az ember eleve mások tekintetébe születik bele. Mielőtt megismerni önmagát, már értelmezik. Mielőtt beszélni tudna, már beszélnek róla. Az én tehát nem magányos szívetként jön létre, hanem kapcsolatok szövedékében. Éppen ezért a másik ember szava nem egyszerű külső zaj. Olyan forrásból érkezik, amelyhez az identitásunk kialakulása eleve kötődik. A tragédia ott kezdődik, amikor ezt a természetes nyitottságot valaki uralommá alakítja. A bántalmazás nyelve nem egyszerűen állításokat tesz, hanem identitásokat próbál kijelölni. Nem azt mondja ez az én értelmezésem rólad, hanem azt sugallja, hogy nincs más értelmezés. Ebben rejlik valódi ereje és veszélye. Nem egy vélemény akar lenni a többi között, hanem az a hang, amely minden más hang fölé emelkedik, és végül a magát, a valóságot kívánja helyettesíteni. Azért olyan nehéz védekezni ellene, mert nem egy konkrét állítással kell vitatkozni, hanem egy teljes értelmezési kerettel, amely fokozatosan természetesnek kezdi feltüntetni önmagát. A bántalmazás nem akkor válik igazán veszélyessé, amikor fáj, hanem amikor magától értetődőnek tűnik. Az elviselés kérdése ezért nem csupán lelki teherbírás kérdése. Legalább ennyire arról is szól, hogyan tud az ember hű maradni a saját tapasztalataihoz, akkor, amikor valaki újra és újra azt sugallja neki, hogy amit érez, gondol vagy megél, az nem valós, nem fontos, vagy egyszerűen nem jogos.
A válasz talán az önbizalom növelésében rejlik. Az önbizalom ugyanis törékeny dolog, könnyen válik önhipnózissá. Fontosabb lehet valami szerényebb, de stabilabb képesség. Annak felismerése, hogy a saját tapasztalataink nem szorulnak folyamatos külső jóváhagyásra ahhoz, hogy valóságosak legyenek. Ha valami fáj, akkor fáj. Ha valami megalázó, akkor megalázó. Nem azért, mert valaki elismerte ezt, hanem mert megtörtént. Az elsőre egyszerű kijelentésnek tűnik, valójában azonban komoly, egzisztenciális teljesítmény. Az ember ugyanis hajlamos összekeverni a valóságot annak társadalmi visszaigazolásával. Sok szenvedés abból fakad, hogy csak azt merjük komolyan venni, amit mások is komolyan vesznek. Szóbeli bántalmazás túlélésének egyik feltétele éppen ennek a függőségnek a részletes meghaladása. Van azonban egy még nyugtalanítóbb felismerés. Az idő nem mindig gyógyít. A közhely szerint a múlt fokozatosan elveszíti erejét, a sebek behegednek, a sérülések jelentősen csökken. Az emberi tudat azonban nem lineárisan működik. Bizonyos mondatok évtizedekig változatlan intenzitással maradhatnak jelen, mert egyszerűek túl mélyen épültek be abba a rendszerbe, amelyen keresztül önmagunkat érzékeljük. Az érettség talán nem ezeknek a hangoknak a teljes eltüntetését jelenti, inkább annak elfogadását, hogy jelenlétük nem feltétlenül jelent uralmat. Egy gondolat attól még nem válik igazsága, hogy rendszeresen visszatér. Egy belső hang attól még nem lesz tekintély, hogy régóta beszél. A szabadság nem a múlt elnémításában áll, hanem abban, hogy többé nem tévesztjük össze a visszhangot a hang forrásával. Végső soron ez a szóbeli bántalmazás legmélyebb paradoxona. Az ember eleinte azért szenved tőle, mert túlságosan hisz a szavakban, később pedig épp ugyanennek a szenvedésnek a következtében kezd el gyanakodni rájuk. Megtanulja, hogy a nyelv nem átlátszó közvetítője a valóságnak, hanem annak egyik alakítója. Megtanulja, hogy a kimondott mondatoknak súlyuk van, de nem végzetük. Hogy a jelentések nem egyszer s mindenkor adottak, hanem folyamatosan újra tárgyalhatók. Az ember ilyenkor nem lesz sérthetetlen, talán soha nem is lesz az, de lassan megszűnik pusztán tárgya lenni azoknak a történéseknek, amelyeket mások mondanak róla. Ez fontos különbség, mert attól a pillanattól kezdve, hogy valaki képes saját életének értelmezésében részt venni, a bántalmazás már nem kizárólagos szerzője a személyiségének. Legfeljebb egy hang marad a sok közül, egy hang, amely egykor törvénynek tűnt, később azonban fokozatosan visszazuhan oda, ahová mindig is tartozott. Egy esendő ember véleményei közé.

Az ember a betegség tükrében. A betegség nem azért rendíti meg az embert, mert fáj. Az ember meglepően sok fájdalmat képes elviselni. Ami igazán nyugtalanító benne, az valami más. A betegség lerombolja azt a hallgatólagos meggyőződést, hogy az élet a rendelkezésünkre áll. Egészségesen ritkán gondolunk erre. Úgy élünk, mintha a jövő természetes folytatása volna jelennek. Terveket készítünk hónapokra, évekre előre, és közben észre sem vesszük, hogy minden tervünk egy kimondatlan előfeltevésre épül. Arra, hogy holnap is ugyanaz az ember leszünk, akik ma vagyunk. A betegség nem megdönti ezt a bizonyosságot, hanem feltárja annak törékenységét. Kiderül, hogy amit szilárd alapnak hittünk, valójában mindig is feltételezés volt. A ma embere sajátos viszonyban él a testével. Egyszerre tekinti önmagának és valaminek, amit használ. Gondozza, alakítja, edzi, méri és javítja, mégis ritkán gondol rá, mint önálló valóságra. A test többnyire észrevétlen marad, mert nem ráfigyelünk, hanem általa vagyunk jelen a világban. Nem tárgya a figyelmünknek, hanem annak feltétele.

de nem egyszerűen az övé. Ez első hallásra abszurdnak tűnhet. Mi lehetne inkább a miénk, mint a saját testünk? A kérdés azonban mélyebb, mint amilyennek látszik. A tulajdon fogalma rendszerint rendelkezést feltételez, birtokolni valamit annyi, mint többé-kevésbé szabadon rendelkezni fölötte. A testtel való kapcsolatunk azonban soha nem ilyen. Nem választottuk, nem mi terveztük, működésének döntő részét nem mi irányítjuk, és végső soron még azt sem határozhatjuk meg, meddig marad velünk. A betegség nem elveszi a kontrollt, inkább elfedi, hogy a kontroll mindig is részleges volt. Ez az a pont, ahol a betegség túlmutat az orvosi kategóriákon. A laboreredmények, diagnózisok és kezelések a test állapotáról szólnak. A beteg ember tapasztalata azonban ennél többről. Arról a különös felismerésről, hogy az ember nem úr a saját létének abban az értelemben, ahogyan szeretné hinni. Ma az egyik legmagacsabb mítosz az önteremtés gondolata. Az az elképzelés, hogy az ember önmaga projektje, aki megfelelő akarattal és kitartással szabadon alakíthatja önön sorsát. Ez a gondolat bizonyos mértékig igaz, de csak bizonyos mértékig. A betegség ugyanis emlékeztet arra, hogy minden szabadságunk egy olyan valóságra épül, amelyet nem mi hoztunk létre. A létezés alapjai nem a mi kezünkben vannak. Talán ezért olyan nehéz betegnek lenni. Nem a szenvedés miatt, hanem mert a betegség sérti az ember önértelmezését. Egészségesen hajlamosak vagyunk cselekvőként gondolni magunkra. Olyan lényekként, akik alakítják a világot. A betegség ezzel szemben passzivitásra kényszerít. Várni kell eredményekre, kezelésekre, javulásra vagy épp rosszabbodásra. Az ember ilyenkor megtapasztalja azt, amit a mindennapi élet többnyire elfed, hogy nem csak cselekvői, hanem elszenvedő is vagyunk saját létünknek. Ez a felismerés közelebb vezet egy másik kérdéshez. Miért azonosítjuk olyan gyakran az emberi méltóságot az erővel? A betegségtől való félelmünk mögött sokszor nem csupán a fájdalomtól való félelem áll. Talán még inkább attól rettegünk, hogy elveszítjük függetlenségünket. Attól, hogy másokra szorulunk, hogy segítséget kell kérnünk, hogy olyan állapotba kerülünk, amelyben nem a teljesítményünk, hanem puszta létezésünk marad. Pedig az emberi élet nagy része eleve ilyen. Gyermekként mások gondoskodásából élünk, időskorban gyakran újra is oda jutunk vissza. A kettő között pedig hajlamosak vagyunk elhinni, hogy önmagunknak köszönhetjük önmagunkat. A betegség ennek az illúziónak az egyik legerősebb cáfolata. Megmutatja, hogy az ember nem autonóm sziget, hanem sérülékeny lények hálózatában létezik. A betegség tehát nem egyszerűen rendellenesség az emberi életben, inkább olyan tapasztalat, amely felnagyítja annak alapvető vonásait. Láthatóvá teszi azt, amit az egészség többnyire eltakar. Hogy életünk nem birtok, hanem feltételes lehetőség. Hogy a biztonság, amelyre építünk, soha nem teljes. Hogy a jövő nem ígéret, csupán remény. A betegség tükrében az ember nem valami idegen dolgot lát meg önmagáról, éppen ellenkezőleg, talán először látja azt, ami mindig is volt. Kedves hallgatók, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánok önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Azért van síró, hogy vigasztalt, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed, vak elhagyott, azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak mások vállai, hogy terhüket te segítsd hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, hogy mennyi szeretet van benned. Megmutattad már néha legalább. Enyhült, szépült-e tőled a világ? Vagy tán kezedtől támadt foltra folt ott is, hol eddig minden tiszta volt? Mi vagy? Vigasznak, írnak szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Valahol rég, siess, keresd, ki van jelölve a helyed, s csak ott leszel az, aminek Isten rendelt. Másként rideg, céltalan lesz az életed, mag leszel, mely kőre esett. Elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el, gyógyszer,

amely kárba veszett, s mit sohasem kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan, cserép, miben nincsen virág, s nem veszi hasznod sem az ég, sem a világ.

0: mindannyájan egy nagy család tagjai vagyunk.
1: Nap mint nap tapasztaljuk,
2: hogy családjaink
3: a megélt örömök mellett
4: nehézségeket is tapasztalnak.
0: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
5: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
0: Sokan betegen, magányosan élnek.
4: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
0: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
2: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
3: A mennyei atya,
5: a szűzanya áldása
0: kísérjen minden adományozó családtagot.
6: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

lélekidő. Harmóniába kerülni önmagunkkal és Istennel. Csendes elmélyülés, gondolatébresztő felismerések. Reikli Erika műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, Rejkli Erika vagyok. A mai műsorban az élet apró örömeiről, értelméről, boldogságról szeretnék beszélni. Az élet minden öröme Isten ajándéka számunkra. A boldogságot és az értelmet csak akkor találjuk meg igazán, ha nyitott szívvel élünk, hálát adva a Teremtőnek minden kis csodájáért, és hogyan láthatjuk meg Isten jelenlétét a mindennapokban, hogyan válhat életünk tele békével, örömmel és szeretettel. Isten ajándéka minden pillanat, amit az élet ad. Nyissuk meg szívünket a hála és öröm előtt, és fedezzük fel jelenlétét a mindennapokban. Az ember gyakran úgy gondolja, hogy a boldogság nagy dolgokhoz kötődik. Valami különleges eseményhez, egy nagy sikerhez, vagy egy megálmodott karrierhez. De ha egy kicsit jobban megfigyeljük az életet, rájöhetünk, hogy a valódi öröm sokszor egészen apró dolgokban is rejtőzik. Az élet apró örömei ott vannak a mindennapokban, csak meg kell tanulnunk észrevenni őket. Egy nyugodt reggel, amikor még csend van, egy pillanat, amit megcsodálunk, egy kedves emlék, ami eszünkbe jut, egy jó hangulatú beszélgetés. Sokszor annyira sietünk egyik feladattól a másikig, hogy észre sem vesszük ezeket a pillanatokat. A gondolataink már a következő teendőn járnak, miközben az élet éppen most történik körülöttünk. Pedig ha egy pillanatra megállunk, rájöhetünk, hogy mennyi apró szépség vesz bennünket körül. A természet, a friss levegő illata, egy madárka hangja, mind olyan élmények, amelyek egyszerűek, mégis feltöltik a lelket. Egy kedves szó, egy őszinte mosoly, egy váratlan beszélgetés szintén képes felmelegíteni a szívünket. Talán éppen ezért fontos, hogy néha tudatosan lassítsunk, hogy hagyjunk időt arra, hogy jelen legyünk a saját életünkben. Amikor ezt megtesszük, hirtelen sokkal több örömöt fogunk felfedezni magunk körül. Az egyszerű pillanatok értéke gyakran csak akkor válik igazán világossá, amikor visszagondolunk rájuk. Egy nevetés, egy közös étkezés, egy csendes este, ezek mind olyan emlékek, amelyek később különösen fontossá válnak. Az élet nem mindig könnyű. Néha elég egy pillanatnyi nyugalom, egy kis figyelem és egy nyitott szív. Vegyük észre és értékeljük az apró örömöket is, amelyek nap mint nap körülvesznek bennünket. És ha megtanuljuk észrevenni őket, akkor rájöhetünk, hogy az élet már most is sokkal több szépséget tartogat számunkra, mint gondoltuk. A boldogság az ember életének egyik legmélyebb és legősibb keresése. Szinte minden ember tudatosan vagy tudattalanul a boldogság felé halad. Amikor dolgozunk, amikor kapcsolatokat építünk, amikor döntéseket hozunk, valahol a háttérben mindig ott van a gondolat, hogy boldogok szeretnénk lenni. Sokan úgy gondolják, hogy a boldogság valami nagy különleges dolog. Egy siker, egy fontos cél elérése. De idővel rájövünk arra, hogy a boldogság nem csak a nagy pillanatokban rejtőzik, a mindennapi dolgokban is megtalálható. Gyakran akkor jelenik meg, amikor az ember képes jelen lenni a saját életében. Amikor nem csak rohan egyik feladattól a másikig, hanem megáll egy pillanatra, és észreveszi azt, ami körülötte van. Az, hogy szeretünk, és az, hogy szeretve vagyunk, már önmagában is boldogság. Amikor szívből adunk szeretetet, legyen az egy mosoly, egy kedves szó, vagy egy apró figyelmesség, nem csak mások életét gazdagítjuk, hanem a sajátunkat is. Minden ilyen cselekedet, amit szeretetből teszünk, visszatér hozzánk. Melegséget és örömet hoz a mindennapokba, és apránként a teljes életünket boldogabbá, tartalmasabbá teszi. Így a boldogság nem csupán pillanatnyi érzés, hanem egy folyamat,
amelyben mi magunk is aktív részesei vagyunk. Fontos része az is, hogy az ember elfogadja önmagát. Senki sem tökéletes. Minden ember követel hibákat, mindenki hordoz bizonytalanságokat. Amikor valaki saját magát bírálja, vagy másokhoz hasonlítja, akkor könnyen elveszítheti a belső nyugalmát. A boldogság egyik kulcsa az, amikor az ember megtanul békében lenni önmagával. A kapcsolatok szintén nagyon fontos szerepet játszanak a boldogságban. Az ember társas lény. Szükségünk van arra, hogy meghallgassanak, hogy megértsenek, hogy tartozzunk valahová. Egy őszinte barátság, egy szeretetteljes családi kapcsolat, vagy egy kedves szó néha többet ér, mint bármilyen anyagi siker. Ugyanakkor érdekes módon a boldogság nem azt jelenti, hogy az élet mindig könnyű vagy problémamentes. Minden ember életében vannak nehéz időszakok, bizonytalanságok. Ezek az élet természetes részei. A boldogság inkább abban rejlik, hogy az ember képes ezek között is megtalálni az egyensúlyt és tovább haladni. Sok bölcs gondolkodó azt mondta, hogy a boldogság inkább egy út, mint egy cél. Nem egyetlen pont, ahová egyszer eljutunk, és onnantól minden tökéletes lesz. Inkább egy folyamat, amely során az ember tanul, fejlődik, és egyre jobban megérti önmagát és a világot. Talán a boldogság egyik legegyszerűbb megfogalmazása az, hogy az ember képes értékelni az életét úgy, ahogy van. Nem azért, mert minden tökéletes, hanem mert megtanulta meglátni az értéket a hétköznapokban is. Amikor az ember lecsendesedik egy pillanatra, és végig gondolja az életét, gyakran rájön, hogy a boldogság nincs is olyan messze. Sokszor ott van egy mosolyban, egy kedves pillantásban, egy nyugodt percben, vagy egy reményt adó gondolatban. Talán ezért mondják sokan, hogy a boldogság nem valami, amit meg kell találni valahol a világban. Inkább valami, amit lassan felfedezünk önmagunkban és az élet apró pillanataiban. És amikor ezt felismerjük, akkor talán egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, amit valóban boldog életnek nevezhetünk. Sokszor mondjuk magunkban, most jó itt lenni. Nem feltétlenül történik valami különleges, mégis béke van bennünk. Fontos az is, hogy a boldogság nem mindig kívülről jön. Sokszor belül kezdődik. Ha érezzük, hogy szeretve vagyunk, érezzük a másik ember gondolatát felénk, ez a tudat nyugalmat, melegséget hoz. Ilyenkor rájövünk, hogy a boldogság sokszor nem nagy eseményekben, hanem ezekben a csendes, szeretettel teli pillanatokban rejlik. A szeretet apró jelei, egy kedves gondolat, egy figyelmes szó, egy kézfogás, egy csendes érintés olyan örömet adnak, amely átjárja a szívünket, lelkünket. Már az, hogy valaki értékesnek lát minket, önmagában is boldogság. Attól függ, hogyan tekintünk az életre, hogyan értékeljük azt, amink van. Ha mindig csak arra figyelünk, ami hiányzik, akkor könnyen elégedetlenek leszünk. De ha észrevesszük a kis örömöket, akkor a mindennapok is gazdagabbnak tűnnek. A kapcsolatok is nagyon fontosak a boldogság szempontjából. Az ember társas lény, szüksége van arra, hogy szeressen és szeressék. Egy őszinte mosoly, egy kedves szó, egy ölelés sokszor többet jelent, mint bármilyen anyagi ajándék. A valódi érték nem pénzben mérhető, hanem abban rejlik, hogyan szeretünk és figyelünk egymásra a mindennapokban. A mai világ gyakran azt sugallja, hogy a boldogsághoz nagy dolgokra van szükség, több pénzre, nagyobb sikerre, különleges élményekre.
mintha az élet értékét mindig valami rendkívüli dolog határozná meg. De ha egy kicsit jobban megnézzük sokszor, éppen az egyszerű dolgok adják a legmélyebb örömöt. Az egyszerű élet nem azt jelenti, hogy lemondunk mindenről. Inkább azt jelenti, hogy megtanuljuk észrevenni azt, ami már most is jelen van az életünkben. Sokszor annyira sietünk egyik céltól a másikig, hogy közben elfelejtünk megállni. Pedig az élet nem csak a nagy eseményekből áll. A mindennapok apró örömei adják az igazi tartalmát. Ha megtanuljuk értékelni az egyszerű dolgokat, akkor rájövünk, hogy az élet valójában gazdagabb, mint gondoltuk. Az ember gyakran felteszi magának a kérdést, mi az élet értelme? Ez a kérdés talán egyidős az emberiséggel. Minden korszakban, minden kultúrában próbáltak rá választ adni. Vannak, akik a hitben találják, meg mások a családban, a munkában, vagy az alkotásban. De az igazság az, hogy nincs egyetlen válasz, amely mindenkire egyformán érvényes lenne. Az élet értelme sokszor nem egy nagy felismerés formájában érkezik meg. Nem egy pillanatban világosodik meg minden. Inkább apró tapasztalatokból áll össze. Egy-egy döntésből, egy-egy találkozásból, egy-egy fontos pillanatból, amely nyomot hagy bennünk. Amikor fiatalok vagyunk, gyakran úgy gondoljuk, hogy az élet értelme valami nagy dolog lesz. Egy siker, egy fontos cél, amit el kell érni. De ahogy telnek az évek, lassan rájövünk, hogy az élet sokkal inkább az apró dolgokból áll. A hétköznapi pillanatokból, amelyek elsőre talán jelentéktelennek tűnnek, mégis ezek adják az élet igazi tartalmát. Az élet értelme sokszor ott van egy beszélgetésben, amikor valaki igazán figyel ránk. Ott van egy nevetésben, amely őszintén tör fel. Ott van egy segítségben, amikor valaki számíthat ránk. Talán az élet értelme nem is egyetlen cél, inkább egy út, egy folyamat, amely során tanulunk, tapasztalunk, és közben egyre jobban megértjük önmagunkat és a világot. Mert sokszor éppen azokban a pillanatokban találjuk meg a választ, amikor nem is keressük. Az élet igazi értelme az, hogy szeretetben éljünk, hálás szívvel elfogadjuk Isten ajándékait, és jósággal forduljunk egymás felé. Gondolatok az életről. Az élet sokszor olyan, mint egy hosszú utazás. Néha pontosan tudjuk, merre tartunk, máskor pedig csak lépünk előre, és közben próbáljuk megérteni az utat. Vannak napok, amikor minden könnyűnek tűnik, és vannak pillanatok, amikor a kérdések száma több, mint a válaszoké. Mégis talán éppen ez adja az élet igazi szépségét. Az ember gyakran hajlamos arra, hogy mindig a jövőre figyeljen. Terveket készítünk, célokat tűzünk ki, és közben sokszor elfelejtjük észrevenni a jelent. Pedig az élet valójában a jelen pillanatokból áll, amikor egyszerűen csak megállunk. Az élet nem verseny, amelyet minél gyorsabban kell végigfutni. Inkább egy út, amelyet érdemes figyelemmel, nyitott szívvel járni. Az emberi élet tele van kérdésekkel. Néha nem találunk azonnali válaszokat, és ez teljesen rendben van. Az élet egyik különleges tulajdonsága, hogy sokszor maga az út tanít meg bennünket arra, amit tudnunk kell. Talán az egyik legfontosabb dolog az életben az, hogy megtanuljunk jelen lenni, észrevenni a kis örömöket, értékelni az embereket magunk körül, és hálásnak lenni azokért a pillanatokért, amelyek békét hoznak a szívünkbe. Mert végső soron az élet nem csak arról szól, hogy mennyi mindent értünk el. Sokkal inkább arról, hogyan éljük meg az utat. Hogy mennyi szeretetet adunk és kapunk, mennyi szépséget veszünk észre a mindennapokban. És talán éppen ezekből az apró pillanatokból áll össze az, amit egyszerűen csak így nevezünk,
élet.

Köszönöm, hogy lehajoltál értem, és gyermekeddé fogadtál. Köszönöm, drága mennyei atyám, mindazokat az áldásokat, amit kaptam tőled. Köszönök mindent, amit készítesz számomra. Köszönöm a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. Köszönöm a családomat, köszönöm az életemet. Köszönöm a szent véredet, ami engem tisztára mosott. Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért és azokért is, kik nem is tudják, hogy őket is szeretjük. Hála mindenkiért, hála fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat a szeretet közösségében. Hála az egyházért. Köszönök Istenem mindent, ami tőled jön, mert ez a minden az irgalom, a szeretet és az élet. Hála neked, hogy válaszolsz és megvigasztalsz. Hála a küldetésemért, a figyelmedért, a végtelen türelmedért. Hála, hogy vársz rám, és hogy örökké szeretsz.

A hála az ember egyik legcsendesebb, mégis legerősebb érzése. Megváltoztatja azt, ahogyan a világot látjuk. Amikor hálát érzünk, valójában egy pillanatra megállunk, és felismerjük, hogy az életünkben mennyi érték van jelen. A mindennapok rohanásában sokszor természetesnek vesszük azt, amink van. Természetesnek tűnik az egészségünk, a családunk, a barátaink, az otthonunk, vagy akár egy nyugodt nap. Csak akkor kezdjük igazán értékelni ezeket, amikor valami hiányozni kezd. A hála azonban arra tanít, hogy most is észrevegyük mindazt a jót, ami körülvesz bennünket. A hála azonban arra tanít, hogy már most is észrevegyük mindazt a jót, ami körülvesz bennünket. Amikor az ember hálát érez, valahogy megváltozik a gondolkodása. A figyelme nem csak a problémákra és a nehézségekre irányul, hanem arra is, ami működik az életében. Ez nem azt jelenti, hogy a gondok eltűnnek, inkább azt, hogy a nehézségek mellett meglátjuk a fényt is. A hála nem mindig nagy dolgokhoz kapcsolódik. Gyakran egészen apró pillanatokból születik. Talán jelentéktelennek tűnnek, mégis ezekből áll össze az életünk. A hála segít abban is, hogy közelebb kerüljünk más emberekhez. Amikor valaki megköszöni a segítséget, az időt vagy a figyelmet, azzal elismeri a másik ember értékét. Egy őszinte köszönöm sokszor többet jelent, mint gondolnánk. Melegséget teremt az emberek között, és emlékeztet bennünket arra, hogy nem vagyunk egyedül. Érdekes módon a hála nem csak a jó dolgokra vonatkozhat. Sok ember idővel arra is rájön, hogy még a nehézségek is taníthatnak valamit. A hála egyfajta belső szemlélet is. Nem attól függ, hogy mennyi mindenünk van, hanem attól, hogy hogyan tekintünk az életünkre. Két ember élhet hasonló körülmények között, mégis az egyik folyamatosan hiányt érez, a másik pedig képes örülni annak, ami van. A különbség sokszor a hálában rejlik. Amikor az ember hálát gyakorol, lassan megváltozik a lelki állapota is. Nyugodtabbá válik, türelmesebb lesz, és kevésbé érzi úgy, hogy az élet állandó küzdelem. A hála nem old meg minden problémát, de segít abban, hogy könnyebb szívvel viseljük azokat. Talán a hála egyik legszebb tulajdonsága az, hogy bárki számára elérhető. Nem kell hozzá gazdagság vagy különleges helyzet. Elég egy pillanatnyi figyelem, egy csendes gondolat arról, hogy mi mindenért lehetünk hálásak ma. Amikor este visszagondolunk a napunkra, talán találunk néhány apró dolgot, amiért érdemes köszönetet mondani. Lehet, hogy ezek nagyon egyszerű dolgok. Egy jó szó, egy nyugodt perc, vagy az a tény, hogy ma is volt erőnk végigmenni az utunkon. És talán éppen ezek a kis hálával teli pillanatok segítenek abban, hogy az életünk gazdagabbnak és teljesebbnek tűnjön. Mert amikor hálát érzünk, akkor nem csak azt látjuk, ami hiányzik, hanem azt is, ami már most is érték az életünkben. A szeretetről, a háláról és az apró örömökről láthatjuk, hogy ezek adják az élet igazi gazdagságát. Minden szeretetből való cselekedet visszatér hozzánk, melegséget és boldogságot hozva. Ha nyitott szívvel élünk, észrevesszük a mindennapok csendes csodáit, és ráébredünk, hogy az élet igazi értelme nem a nagy dolgokban, hanem a szeretetben, a hála érzésében, és az örömökben, és az apró örömökben rejlik. Minden pillanat, amit szeretettel és hálával töltünk, a boldogságunkat gyarapítja, és életünket gazdagabbá, teljessé teszi. Legyen minden napunk tele szeretettel és hálával. Ha észrevesszük a mindennapok apró örömeit, szívünk megtelik békével, boldogsággal,
és az élet minden pillanata értelmet nyer. Kedves hallgatók, megköszönöm figyelmüket. Ennyi fért a mai műsorba, elköszönök Önöktől, jó egészséget kívánok mindenkinek. Rejkli Erikát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Szentszék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggá avatási eljárása. Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháború által erősen sújtott Kalai egyházmegyében.

0: 14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Július 8-a és 11-e között zajlik az erbili Káld katolikus főegyház megyében az ankavai ifjúsági találkozó, amelyre a Szent Atya videóüzenetet küldött. Arra buzdítja az Irak minden részéről érkezett fiatalokat, hogy ne féljenek a világ világossága lenni, tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről. Osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét, és bízzanak az Úrban, aki nem hagyja magukra őket a nehézségekben sem. A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbil keresztények lakta negyedében, az ankavai ifjúsági találkozón.
1: And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another.
0: A pápa azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és egymással. Az ifjúkor olyan életszakasz, amelyben nagy dolgokat szeretnének végrehajtani, megváltoztatni a világot. A Szent Atya örömét fejezte ki, amiért az idei találkozó témájául a missziót választották. Az egyház alapvető küldetése az, hogy szolgálja a világot, Krisztus világosságát terjesztve, az embereket szeretett közösségre vezetve Istennel. Ti részt vesztek ebben a küldetésben, és én számítok rátok, hogy segítsétek átalakítani az egyházat és a világot az elkövetkező években, mondta videóüzenetében a pápa, majd hozzátette, a fiatalok nem csak az egyház jövője, hanem jelene is. Nem mindig könnyű a világ világosságának lenni. Az iraki fiatalok hivatása jelenleg az, hogy sugározzák ezt a fényt a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is. Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést, és a pápa is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet. Ne féljetek, és ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban. Én veletek vagyok, az egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba. Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy ő vezessen benneteket, biztatta az iraki fiatalokat a Szent Atya. A világosság alapvetően fontos az életben sok mindenhez, ebből a pápa hármat emelt ki a küldetéshez támpontként. Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem egy automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel. Sokkal inkább a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogy Isten lát. Ezt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem láthatjuk.
1: The way you live must also bear witness to your faith, so that others can see in you the truth.
0: A fiatalok életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amire ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban. A fény második tulajdonsága, hogy hőt tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében. Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt. Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust, és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos minden nap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szent áldozás révén. Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában. Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek ráépíteni az életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét, és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel. Végül pedig a fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe, folytatta gondolatmenetét 14. Leó pápa. A szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, hogy egyesítsék a körülöttük lévő embereket, és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézniük, de mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon. A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk, és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az új Jeruzsálemet. Kedves fiatalok, soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyi őtök élete számára. Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőit Mária, az egyház anyja anyai oltalmába és vezetésére bízza.
1: I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
0: Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.
2: Szentszék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Az afrikai országok támogatásának túl kell terjednie a rövid távú intézkedéseken, és támogatnia kell a hosszú távú fejlődést a szegénység okainak kezelése érdekében, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 8-án kiadott nyilatkozatában. A szegénység, különösen a mély szegénység, a legjelentősebb globális kihívás áll a nyilatkozatban. Tartós jelenléte sokféle dimenziójában továbbra is milliókat, különösen nőket és gyermekeket foszt meg a megfelelő élelemhez, tiszta vízhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és tisztességes munkához való hozzáféréstől. A szegénység súlyosan sérti az emberi személy Istentől kapott méltóságát. A nyilatkozat a 2026-os New York-i magas szintű politikai fórumon hangzott el, azon az ülésszakon, amely az afrikai kontinens legkevésbé fejlett országaiban, a tengerparttal nem rendelkező fejlődő országokban és a közepes jövedelmű országokban a fenntartható fejlődési célok elérésének felgyorsításával foglalkozott. A Szentszék állandó megfigyelő missziója kiemelte, hogy a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv határidejének közelettével kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen a fejlődés előrehaladását akadályozó kihívások kezelése érdekében. E tekintetben a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, a kevésbé fejlett országok és a közepes jövedelmű országok megújult és megerősített támogatása. Ennek a támogatásnak a fenntartható fejlődést gátló strukturális akadályokat kell kezelnie, és ez magában foglalja a kedvezményes finanszírozáshoz való hozzáférés javítását, a tisztességesebb kereskedelmi rendszerek előmozdítását, a technológia átadás elősegítését és az érdemi adósságcsökkentés előmozdítását. A Szentszék állandó megfigyelő missziója azt is megjegyezte, hogy a fejlődés felgyorsítása érdekében fontos figyelmet fordítani az egyes országok egyedi sebezhetőségeire, Miközben szem előtt kell tartani, hogy a földrajzi korlátok, az éghajlatváltozás és a korlátozott infrastruktúra súlyosbítja az egyenlőtlenségeket sokak számára. A Szentszék állandó megfigyelő missziója hangsúlyozta továbbá a család létfontosságú szerepét, mint a társadalom alapvető egységét, az elsődleges társadalmi jót és az ellenálló képesség kulcsfontosságú forrását. A nyilatkozat ezentúl kifejti, hogy a családokat erősítő politikák hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, valamint a társadalmi stabilitás és az átfogó fejlődés előmozdításához. Az ilyen politikákba való befektetés és azok előmozdítása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen minden ember kiteljesedésének biztosításához, a szegénység felszámolásához és az átfogó emberi fejlődés eléréséhez, zárul a szentszéki nyilatkozat.
0: Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldogávatási eljárása. Selja szigetén szerdán jelentette be a Szentmise celebrálásakor az oszlói püspök a hírt, hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldogávatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt. Mintegy 100-an vettek részt a szertartáson a Selja szigetén lévő kolostor romjainál július 8-án, amelyet Fredrik Hansen oszlói püspök mutatott be, a középkori ír származású vértanú hercegnő Szent Szuniva emlékére, akit Nyugat-Norvégia védőszentjeként tisztelnek. Az evangélium bölcsőjének tartott helyen jelentette be az örömteli hírt, hogy hamarosan megkezdődik az 1882-ben született és 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő Sigrid Undset boldogávatási eljárása. Számunkra ő sokkal több, mint Nobel-díjas írónő. A keresztény hit modellje. Példát mutatott az erényekről és az életszentség kereséséről, mely meghatározta az életét, állapította meg Hansen püspök szent beszédében. Sigrid Undset állandó és konkrét figyelmet

0: és Sigrid Ünszent életének szakértői elé terjesztette a kérdést. Ezután megkezdődött a munka, hogy hivatalosan megnyithassák ősszel a boldoggáavatási ügyet, miközben a híveket arra kérték, hogy imádkozzanak az egyházmegyére váró feladatért. Ahogy Szent Szuniva és társai, úgy Sigrid Ünszet is példa legyen számunkra a Krisztusban való életre, mondta. Szuniva kultusza Nyugat-Norvégiában terjedt el, fontos szerepet játszott az ország evangelizálásában. Bergen város patronája, a fiatalok védőszentje. Virágkoszorús fiatal lányként kezében sziklával ábrázolják. Ünnepét július 8-án tartják. Ünszet Dániában született, de 2 évesen családjával Norvégiába költözött. 1924-ben katolikus hitre tért és belépett a domonkos harmadrendbe. 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba kellett menekülnie, mert ellenezte a náci Németországot és a német megszállást, de a II. Világháború befejeztével 1945-ben visszatért hazájába. Legismertebb műve a Christine Lavransdatter, egy modernista trilógia a középkori életről Skandináviában. A könyv a középkori Norvégiában játszódik, és 3 kötetben adták ki, 1920 és 22 között. A Christine Lavransdatter egy nő életét mutatja beszületésétől haláláig. Ünszet ezért a műveért, valamint Olaf Adunsonről szóló 1925-ben és 1927-ben megjelent 2 könyvért irodalmi Nobel-díjat kapott.
1: Új plébániát szenteltek a mianmari polgárháborútól erősen sújtott Kalai egyházmegyében. Egy új plébánia felszentelése Mianmar északnyugati részén, a Kalai egyházmegyében reményt ad az ország híveinek a folyamatos humanitárius válság közepette. A Fidesz pápai missziós hírügynökség szerint több mint 600 katolikus, többségükben országon belüli menekültek gyűltek össze Kaikan Mio városában, hogy megünnepeljék a Szent Patrik plébánia történelmi felszentelését egy szentmise keretében, amelyet Felix Lian Ken Tang püspök mutatott be 12 papkon celebrálásával. A Kalai egyházmegye a Sagaing régió és Csin állam között fekszik, és a 2021. februári katonai puccsot követő polgárháború egyik legerőteljesebben sújtott területén található. A régió továbbra is súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A mandalai érsekséghez tartozó szuffragáneus Kalai egyházmegye közel 60 ezer katolikust szolgál. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, míg egy kisebb része Csin államban nyúlik át. Kalai városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária székesegyháznak és egyben az egyházmegyei székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú csin közösséget és más kisebbségi csoportokat. A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett Kalai térségében. A Fidesz hírügynökség szerint a régió továbbra is sokrétű válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik. A Fidesz hírügynökség arról is beszámol, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támadást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak Kalai területén.

a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatóink, Mária áhítatót közvetítünk a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomból. A rózsafüzért és a szentségimádást a Székelykáli Rózsafüzér Társulat tagjai végzik. A Szent Misét Biró Nándor Alfonz, székelykáli plébános mutatja be. A kántori szolgálatot Bakos László és Lőrinci Miklós kántorok látják el. Molnár Miklós Csaba önkéntesünk pedig a technikában a segítségem. Hívjuk önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be a Mária áhítatba, imádkozzunk együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mélységes hódolattal borulunk le előtted, Jézusunk, királyunk, aki jelen vagy itt köztünk a legméltóságosabb oltári szentségben. Ma jövünk, és a Szűzanya tisztelőinek azzal a hatalmas tömegével, amely körül térdeli oltárodat kezében az olvasóval. Eléd jöttünk, Jézusunk, az oltárszekrény isteni fogja, gyenhítsük köztünk való jelenléted sivár egyedüliségét, vigasztalni, engesztelni jöttünk, fel szeretnénk vidítani elhagyatottságodban, elfelejteni a hidegséget, közönyt, a rengeteg bűnt, amelyekkel a megszomorítnak percről percre azok, akikért itt maradtál a földön. Szeretnénk kifejezni előtted köteles gyermeki hódolatunkat, imádásunkat. Teremtményeidként alázattal emeljük tekintetünket a porból. Imádunk téged, áldunk téged, örömmel és hálával fogadjuk el fölöttünk való uralmadat, hódolva hajtjuk meg homlokunkat királyi szent jogarod előtt. Újongó örömmel imádjuk az oltári szentség szerény hajlékában értünk dobogó szentséges szívedet, és az isteni szívedben alakozó boldog szent háromságot. Hozzád jöttünk, Urunk és Istenünk, hogy kifejezzük mérhetetlen hitünket, reményünket és szeretetünket. Örömmel veszük mindazt, amire édesanyád is tanít a rózsafűzérben, hogy végtelen jóságodban földre szálltál értünk, kisgyermekként születtél, és köztünk laktál, mert gyönyörűségedet találtad az emberek fiai között, hogy határtalan irgalmadban keserves szenvedéseket és kereszthalált vállaltál a megváltásunkért, hogy végül, legyőzve a halált, dicsőségesen feltámadtál, mennybe szálltál, dicsőségedbe és boldogságodba magadhoz emelted édesanyádat, és minket is oda vársz, hiszen helyet készítettél számunkra atyád országában. Ezért remélünk benned, és szeretünk téged, édes Jézusunk. Add kegyelmedet, hogy egyre jobban és többen szeressünk téged. Taníts meg, hogy gyermeki szívvel szeressük édesanyánkat, a boldogságos Szűzmáriát, és testvéri szíveddel szeressük embertestvéreinket is. Jóságos Jézusunk, ha édesanyád a Szentolvasó királynője, akkor nyíltan te vagy a Szentolvasó királya. Ó áldott királyunk, ezen a szentórán kezünkben a Szentolvasóval akarunk téged imádni, édesanyádat pedig magasztalni. Tekints a rózsafűzér imádságokra, amelyeket évszázadokon át édesanyád tisztelői hűségesen végeztek. Áld meg érte anyaszent egyházadat és annak fejét, a te helytartódat, püspökeit, híveit, egyházmegyénk minden tagját, és ezt az egyház községet, a jókat és a bűnösöket, a hívőket és a hitetleneket, a gyermekeket, a felnőtteket, az egészségeseket és a betegeket. Áldj meg mindannyiunkat édesanyáddal, a Szentolvasó királynőjével együtt, aki élsz és uralkodsz az Atyával és a Szentlélekkel együtt most, és mindörökkön, örökké. Amen.

0: Örvendezzünk Máriával. A dicsőséges Szent Háromságot, aki Mária szeplőtelen szívét az örömök tengerével árasztotta el, gyertek, imádjuk. Isten az emberi szívet örömre teremtette. Élet célul tűzte eléje, hogy megkeresse, és birtokába vegye az igazi örömet, illetve hogy annak megszakíthatatlan birtokában boldog legyen. Ezért törekszik az ember az öröm megszerzésére, legerősebb, letörhetetlen ösztönünk ez, amelyet ott látunk csirájában már a tegnap született csecsemőben, és nem hiányzik a sír felé ballagó öregemberből sem. Kivétel nélkül minden egyéni és társadalmi tevékenység az öröm keresésében, hajszolásában merül ki. Forrását tekintve háromféle öröm lehetséges. Egy, a természet ellenes öröm, amely Isten örök akarata ellen van, ugyanis csak Isten akaratának, törvényeinek áthágásával szerezhető meg. Ilyenek a test érzék örömei, bűnös szenvedélyeinek kielégítése, múló, piszkos örömök ezek, melyek pillanatnyi élvezetek után keserővé teszik az ember életét, megmérgezik lelkiismeretét, elrabolják lelki békéjét. Második a természetes örömök, amelyek Isten akarata szerint valók, és megszépítik az ember természetes földi életét. Ilyen a jól végzett munka öröme, a házas élet tiszta örömei, a természet szépségeinek, valamint a művészet szépségeinek élvezése. És az öröm harmadik fajtája a természet fölötti öröm, amely a lelkiek fölötti birtoklásból áll, ilyen javak a kegyelem, a lelkiismeret nyugalma, a szentségek élvezése, az erények gyakorlása, az imádság édessége, az örök élet reménye, és a legfőbb öröm Isten, akivel a lélek örök egyesülésre törekszik. Ha ezek a természet fölötti kincsek birtokunkban vannak, örömünket semmiféle természetes bánat, szenvedés el nem rabolhatja. Szent Pál mondja, vigasztalást tölt el, s minden bajom közt is kiárad bennem az öröm. Az apostolok örvendeztek, hogy börtönt szenvedhettek Jézus érte, ezért figyelmeztet az apostol az igaz, a természet fölötti örömök keresésére és biztosítására. Örvendjetek, és ismételten mondom, örvendjetek. Ha igazi örömet akarunk látni, és annak forrása után érdeklődünk, a boldogságos Szűzmáriát kell tanulmányozni. Végig kell őt kísérni az örvendetes szentolvasó állomásain. Mária az igazi örömet a helyes úton kereste, és meg is találta. Számára ez az öröm a megtestesült Istenember volt, akit a Szentlélek közreműködésével méhébe fogant. 9 hónapon át aranyháza, elefántcsont tornya volt, akit túláradó örömben világra szült, a boldogság elragadtatásaiban ölelt karjaiba, akit szíve egész hálájával ajánlott fel az atyának, és könnyes örömmel csókolta meg, miután fiát 3 nap után a templomban megtalálta. Kimérheti fel a szűzanya szeplőtelen szívének érzelmeit, örömét ezeknél az eseményeknél. Próbáljuk magunkat a szűzanya lelki állapotába képzelni, és vele együtt örvendezni. Az ő örömei a mi örömeink is, hiszen a legfontosabb az, hogy minden örömök forrását nem csak a maga számára találta meg, hanem a mi számunkra is. Gyermeki hűséggel, újongó szívvel mondjuk, veled örvendünk, Mária. Az előimádkozott részre ezt válaszoljuk, veled örvendünk, Mária. Ősszüleinket a bűnbeesés után elhangzott messiási ígéretének, veled örvendünk, Mária. Hogy egy asszony, ki te magad voltál, sarkával eltiporja majd a kísértő kígyó fejét, veled örvendünk, Mária, hogy az Ószövetség sok évezredes messiás várása után elérkezett végre az idők teljessége. Veled örvendünk, Mária, hogy alázatosságod és tisztaságod miatt téged szemelt ki az örök atya, hogy szent fia édesanyja légy. Veled örvendünk, Mária, hogy e jövendő méltóságodra való tekintettel szeplőtelen fogantatással tüntetett ki az isteni jóság. Veled örvendünk, Mária, Gábriel főangyal megtisztelő üdvözletének. Veled örvendünk, Mária, kegyelemmel való teljességednek. Veled örvendünk, Mária, a Szentlélek Isten rajtad tett csodájának. Veled örvendünk, Mária, szűzi méhed isteni vendégének. Veled örvendünk, Mária, édesanyai méltóságodnak. Veled örvendünk, Mária, anyaságod mellett megőrzött szüzességednek. Veled örvendünk, Mária, 9 hónapos áldott állapotod minden rejtett örömének és boldogságának. Veled örvendünk, Mária, rokonodnál Erzsébet néltett látogatásod örömeivel. Veled örvendünk, Mária, Szent Erzsébet csodálatos köszöntésének. Veled örvendünk, Mária, keresztelő Szent János megtisztulásának. Magnifikát énekednek elragadtatott újongásában. Hogy Isten megtekintette szolgáló leányának alázatosságát. Hogy nagy dolgokat cselekedett az ő karjával. Isteni gyermeked betlehemi szent születésének. Első édesanyai csókodnak és ölelésednek.
1: Veled örvendünk, Mária,
0: tisztaságos jegyesed Szent József szeretetének, bizalmának és pártfogásának.
1: Veled örvendünk, Mária,
0: a karácsonyi angyalok énekének.
1: Veled örvendünk, Mária,
0: betlehemi pásztorok hódolatának.
1: Veled örvendünk, Mária,
0: a 3 szent királyok imádásának. Jézusod első mosolyának.
1: Veled örvendünk, Mária,
0: Szent fiad első kiejtett szavának.
1: Veled örvendünk, Mária,
0: isteni gyermeked első megtett lépésének.
1: Veled örvendünk, Mária,
0: Jézusod angyal hirdette üdvözítő szent nevének.
1: Veled örvendünk, Mária,
0: isteni fiadnak a templomban történt bemutatásánál. Hogy a jámbor, Simeon és Anna asszony felismerte szent fiatban a messiást.
1: Veled örvendünk, Mária,
0: hogy sírva keresett gyermekedet megtaláltad 3. napra a templomban.
1: Veled örvendünk, Mária,
0: hogy veled ment és megosztotta veled szerény otthonodat.
1: Veled örvendünk, Mária,
0: hogy mindenben engedelmes volt neked és Józsefnek. Hogy édesanyai gondossággal ruházhattad, gondozhattad, táplálhattad őt.
1: Veled örvendünk, Mária,
0: a názareti rejtett élet minden bensőséges örömében és boldogságában.
1: Veled örvendünk, Mária,
0: ó Mária, megváltónk, szeplőtelen szívű édesanyja, taníts meg minket szent fiat hűséges szolgálatára. Könyörögjünk, örök mennyei atyánk, te nem akartad a képedre és hasonlatosságodra teremtett embert az eredeti bűn elkövetése után megsemmisíteni, vagy a kétségbeesés szomorúságában hagyni, hanem vigasztalására megváltót ígértél, saját fiadat, és ezzel visszaadtad reménységét és örömét. Az idők teljességében el is küldötted hozzánk isteni gyermekedet, hogy tanítunk, példaképünk, a sötétben világosságunk legyen, hogy a szeplőtelen szűzanya a boldogságos szűzanyával együtt emelje föl, és hozzávezesse a szegény, elesett emberi lelkeket. Szent fiadnak és édesanyjának érdemeire kérünk, fogadd kegyesen sok millió gyermeked alázatos szentolvasó imáját, és töltsd el szívünket igazi, maradandó örömmel már itt a földön, és azután mennyei országodban, Szent fiad, ami urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik, dicsőségben most és mindörökkön, örökkém.

0: Hálálkodjunk Máriával, Jézusunkat, Istenünket, ki a boldogságos Szűz Máriát, szeplőtelen édesanyját, diadalának és dicsőségének is részesévé tette, gyertek, imádjuk. Kiszállt a sírból, mennybe ment, a lélek hozzánk küldetett, s téged, anyánk, kit kín csigázott, felvett fiad, s megkoronázott. Ó, dicsőséges olvasó, nem álom, édes, szent való, míg áll az ég, s az Isten trónja, a mindenség e dalt dalója. Anyám, segíts, hogy te veled, e titkok részese legyek, s az örök hármas egyvalónak én is alleluját daloljak. Mikor az ószövetségi választott népnek sikerült ellenségeitől végleg elszakadnia, és a fáraó üldöző hadserege fölött összecsaptak a Vöröstenger hullámai, a szabadulás partján Mária próféta asszony, Áron nővére, kezébe vette a dobot, s kimentek utána az összes asszonyok dobokkal, táncoló karokban, s ő énekelgette előttük, mondván, énekeljünk az Úrnak, mert fönségeset művelt. Olyan ez az Úr, mint a hősi harcos, mindenható az ő neve, jobbod, Uram, az ellenséget megverte, dicsőséged nagyságában megbuktattad ellenségeidet, e népet, amelyet megváltottál, irgalmadba vezetted, és hatalmaddal szent lakóhelyedre vitted. A népek felserkentek és haragra gerjedtek, míg átvonul közöttük, Uram, a te néped. Míg átvonul néped, melyet magadévá tettél. Vidd be, és ültesd örökséges hegyére, erős lakóhelyedre, melyet készítettél, Uram, szent helyedre, melyet kezed erősített össze, s uralkodjék az Úr mindenkor örökké. Sok ezer év múltán, az első allelujás húsvét hajnalán ez a diadalének illik a másik Máriának, a feltámadt üdvözítő édesanyjának ajkaira is. A feltámadt Jézus győzelme ugyanis Mária győzelme is, mint ahogy isteni gyermekének élete, majd szenvedése, az édesanyja élete és szenvedése is volt. Aki kereste és megtalálta az igazi, természet fölötti életet, aki elfogadta az Istennek tetsző szomorúságot és szenvedést, az megérdemli, hogy része legyen a húsvéti diadalmas örömben is. Ha Jézus győzelme Mária győzelme, akkor az a mi győzelmünk is, akik Mária gyermekei vagyunk. Győzelem a test fölött, győzelem a világ fölött, győzelem a sátán fölött, győzelem a bűn fölött, győzelem a halál fölött. Halál, hol a te győzelmed? A dicsőséges szentolvasóban kézen fogva vezetel bennünket a szűzanya királyi útján a nagy győzőhöz, szent fiához, és eltölti szívünket az ő szeplőtelen szívének újjongó érzelmeivel, örömmel, hálával, a diadalmas királynak szóló hódolattal, csodálattal, imádással, rajongással, szeretettel, és a maga boldogságából fakadó újongással. Jézus feltámad, ünnepélyesen elfoglalja mennyei trónusát, elküldi a vigasztalót, szenvedő társát pedig maga mellé emeli, égi királynővé teszi. Íme a győzelem diadalmas útja. Ha királynő anyám méltó gyermeke leszek, ez az út az én utam is. Ezen az úton vezet fel engem is, hogy részem legyen kettőjük diadal ünnepén. A szentolvasó királynője a dicsőséges olvasóban ezt a mindent legyőző, törhetetlen reménységet is éleszteni akarja szívünkben. Gyulladjon fel át szívünk, és egyesítve érzelmeinket a szűzanya érzelmeivel, kiáltsuk együtt szűzanyánkkal, hála legyen Istenünknek. Az előimádkozott részre ezt válaszoljuk, hála legyen Istenünknek. Húsvét hajnalának diadalmas örömében veled kiáltjuk, Szűzanyánk, hála legyen Istenünknek. Hogy legyőzte szent fiad a halál hatalmát, veled kiáltjuk, Szűzanyánk, hála legyen Istenünknek. Hogy összetiporta a sátánnak fejét, veled kiáltjuk, Szűzanyánk, hála legyen Istenünknek. Hogy megnyitotta a mennyország zárt ajtaját, veled kiáltjuk, Szűzanyánk, hogy megvitte a pokol tornácán várakozó igazaknak a jó hírt, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Hogy beteljesítette a jobblatornak tett ígéretét, még ma velem leszel a paradicsomban, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Hogy megdicsült testben megjelent elsőnek előtted, veled kiáltjuk, Szűzanyánk, hogy megjelent a tagadását sírató Péternek, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Hogy megvigasztalta megjelenésével Mária Magdolnát, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Hogy zárt ajtók mögött felkereste apostolait, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Hogy az Emmauszi kételkedő tanítványokat visszatérítette, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Hogy a hitetlenkedő Tamásnak megmutatta szent sebhelyeit, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Hogy mint egy 500 testvér láthatta őt megdicsült alakjában, veled kiáltjuk, Szűzanyánk, hogy feltámadása után 40 napon át még az emberek között maradt, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Hogy ez idő alatt Pétert saját helyettesévé és egyháza alapkövévé tette, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Hogy apostolainak az oldás, kötés hatalmát adta, veled kiáltjuk, Szűzanyánk, hogy apostolait az evangélium hirdetésére és a keresztség kiosztására minden nemzethez elküldte, veled kiáltjuk, Szűzanyánk, hogy 40 nap elteltével diadallal bevonult atya örökségébe, veled kiáltjuk, Szűzanyánk, hogy ül az Atyaisten jobbja felől, veled kiáltjuk, Szűzanyánk, hogy szent fiad, mint örök bíró jön el az utolsó napon ítélni eleveneket és holtakat, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Hogy mennybe menetele után 10 napra elküldte vigasztaló szent lelkét, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Hogy a Szentlélek betöltötte a lelkeket és az apostolok lelkét ajándékaival, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Hogy azóta sem szűnik meg fiad egyházát és annak tagjait kormányozni és megszentelni, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Hogy napjaid lejártával szeplőtelen lelkedet megdicsőített testeddel együtt égbe emelte isteni fiad, veled kiáltjuk, Szűzanyánk, hogy mennyei atyának, mint édesanyát mutatod be téged, szent fiad, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Hogy ég és föld királynéjává tett isteni gyermeked, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Az ég angyalainak és szentjeinek hódolata láttán, veled kiáltjuk, Szűzanyánk, a szent pátriárkák hódolata láttán, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: A szent próféták hódolata láttán, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek.
0: Hogy nekünk, szegény bűnösöknek, mennyei dicsőségedben is édesanyánk maradhattál, veled kiáltjuk, Szűzanyánk,
1: hála legyen Istenünknek,
0: hogy neked, a térden álló minden hatóságnak, királyi fiad egy kérését sem utasítsa vissza, veled kiáltjuk, szűzanyánk, hogy sohasem lehetett hallani, hogy valakit, aki oltalmadat kérte, magára hagytál volna, veled kiáltjuk, szűzanyánk, hogy szent fiad jó voltából betegek gyógyítója vagy, veled kiáltjuk, szűzanyánk, hogy szent fiad jó voltából a szomorúak vigasztalója vagy, veled kiáltjuk, szűzanyánk, hogy szent fiad jó voltából a szüzek oltalmazója vagy, veled kiáltjuk, szűzanyánk, hogy szent fiad jó voltából az édesanyák példaképe és oltalmazója vagy, veled kiáltjuk, szűzanyánk, hogy szent fiad jó voltából a hitvesek és családosok példaképe és oltalmazója vagy, veled kiáltjuk, szűzanyánk, hogy szent fiad jó voltából papjainak és szerzeteseinek különös pártfogója vagy, veled kiáltjuk, szűzanyánk, hogy a kiválasztott lelkeknek és szent fiad minden gyermekének segítségre siethetsz, veled kiáltjuk, szűzanyánk, hogy minden kegyelem kieszközlője és közvetítője vagy, veled kiáltjuk, szűzanyánk, hogy a földön küzdő anyaszent egyház pátronája vagy, veled kiáltjuk, szűzanyánk, hogy a tisztító tűzben szenvedő egyház kínjainak irgalmas szívű enyhítője vagy, veled kiáltjuk, szűzanyánk, hogy kegyhelyeiden a kegyelem különleges csodáit művelheted, veled kiáltjuk, szűzanyánk, hogy szent fiad szeretete folytán dicsőséged égben és földön egyre növekszik, veled kiáltjuk, szűzanyánk, hogy a mennyország éke és a Szent Háromság öröme vagy, veled kiáltjuk, szűzanyánk, ó Mária, megváltónk szeplőtelen szívű édesanyja, szent olvasó királynője, taníts minket szent fiad hűséges szolgálatára. Könyörögjünk. Imádandó Szentlélek Úristen, te a szeretet és minden vigasztalás lelke, te voltál az, aki csodálatos isteni bölcsességeddel levezetted megváltásunk nagy művét, a Szent Szűz csodálatos foganásától az örökige dicsőséges feltámadásáig. Ma is te vagy, ó hét ajándék Istene, aki alkalmazott és kiosztod a megváltás drága kincseit, kegyelmeit, folytatod és befejezed isteni művedet az egyházban és az egyes lelkekben az utolsó napig. Alázattal kérünk, tarts meg minket a földön, isteni megváltónk és szeplőtelen édesanyja szeretetében és szolgálatában, halálunk után pedig vezess el kettőjük társaságába, ki az atyával és fiúval egyetemben élsz és uralkodsz, elszakíthatatlan szeretetben, most és mindörökkön, örökké. Amen.

0: Istenünket, ki Máriában ajándékainak örömével halmozott el minket, gyertek, imádjuk és magasztaljuk. Szentek, költők, ki nem dalolták, még így szívük elét hajoltját, nem izzott így angyali vágy, magnifikát, magnifikát. A mindenségi ez a dallam, a szférák törnek fel e dalban, s ember szívből az ősi vágy, magnifikát, magnifikát. Taníts, anyám, hogy veled zengjek, hálát én is a hármas egynek, s áldjam atyánkat, atyánknak egy fiát, magnifikát, magnifikát. Lizői Szent Teréz beszéli el, hogy gyermek korában két kismadara volt, egy gyönyörűen éneklő kanária és egy pirókja. Ez a szegény kis pirók mindjárt fészkéből való kirepülése után került hozzá, amikor még nem részesülhetett madárszülei részéről zenei oktatásban. Így a pirók egy ideig néha néma és szomorú volt, de élt a szívében az életvágy és az ének öröme. Nem akart néma maradni. Mit tegyen? Elkezdett énekleckéket venni a kanáritól. Lassan, ügyetlenül utánozgatni kezdte a kis tanítómesterét, eleinte ügyetlenül, hamisan énekelt, de végül elég tűrhetően eltanulta a kanári hangját, dalát. Ez a szegény, magára maradt emberi lélek képe. Abban is az ég, abban is ég az ösztönös vágy Isten után, hogy kifejezze magát, beszédbe elegyedjék Istenével. Honnan tanulja ezt meg? Jézus után Mária, a mi nagy tanítómesterünk. Tőle megtanulhatjuk az Istennel való egyesülés imáját, azt az imádságot, amelyet Erzsébetnél való látogatása alkalmával szíve túlcsorduló érzelmeiből énekelt, a helyes és igazi imádság tökéletes iskolája. Az ő ajkán valóban a Szentlélek Isten imádkozott kimondhatatlan sóhajtozásokkal, benne van a minden imánál szükséges alázatosság, bizalom, szeretet, vágyakozás. Benne van az egész emberi szív, legjobban mégis a hála domborodik ki belőle, ezért is nevezzük a szűzanya hála énekének. Magnifikát, magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék, mély nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és szent, irgalma az istenfélőkre száll nemzedékről nemzedékre. Az imafajták közül a legszebbet, a legnemesebbet, a hála imát tanuljuk meg Máriától, hiszen annyit kapunk Istentől, helyesebben mindent tőle kapunk. Testi, szellemi, lelki javaink mind tőle vannak. Mindennapi kenyerünktől az oltári szentség kenyeréig, testi erőnktől, egészségünktől, lelkünk életét jelentő, megszentelő kegyelemig, földi hazánktól, mennyei hazánkig, minden Istentől jön. Nélküle nyomorgó koldusok, vele királyan gazdag lelkek lehetünk. Oly ritkán gondolunk arra, hogy hálálkodni is illene néha. Az Úr Jézus panaszkodik egyik kiválasztottjának. Az emberek általában olyan természetesnek tartják, hogy adok, és nem is igen hálálkodnak, vagy csak kevesen. Pedig a szívem szereti, ha hálálkodnak. Ez még csak szítsa a szeretetet, mert a hála a szeretet szava. Ezt olvassuk Boszis Gabriella egyik könyvében. Igen, érezzük, hogy így van, és azt is érezzük, hogy pusztán emberi vonalon is a hálátlanság a legnagyobb hiba, az emberi szívben. Tanuljuk meg a szüzanyától a kis pirók példájára a hálálkodás imáját, mely nagyon tetszik az isteni szívnek. Vegyük szemügyre az Istentől kapott ajándékok sokaságát, és köszönjük meg azt szüzanyánk hálaszavaival, magasztalja az én lelkem az Urat. Az elimádkozott részre ezt válaszoljuk, magasztalja az én lelkem az Urat. Jóságos mennyei atyánk, lelket és életet adtál nekem, magasztalja az én lelkem az Urat. Jóságos mennyei atyám, testi és szellemi képességekkel láttál el, magasztalja az én lelkem az Urat. Jóságos mennyei atyám, életemre alkalmas eszközöket és körülményeket teremtettél számomra, magasztalja az én lelkem az Urat. Jóságos mennyei atyám, bukásunk miatt nem vetetted el az emberi nemet, magasztalja az én lelkem az Urat. Jóságos mennyei atyánk, megváltásunkra elküldted saját szent fiadat, magasztalja az én lelkem az Urat. Jóságos mennyei atyánk, szent fiad számára édesanyjául kiválasztottad Máriát, magasztalja az én lelkem az Urat. Jóságos mennyei atyánk, Máriát, legszebb teremtményedet, legkiválóbb ajándékaiddal halmoztad el, magasztalja az én lelkem az Urat. Jóságos mennyei atyánk, üdvözítésünk tervébe kegyesen beleszőtted szent fiad édesanyját,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Kegyes Jézusunk, megtisztelted emberi nemünket, hogy közülünk választottál édesanyját Máriában, magasztalja az én lelkem az Urat. Kegyes Jézusunk, édesanyádat számunkra is édesanyává rendelted,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Kegyes Jézusunk, édesanyádban hatalmas közbenjárót adtál nekünk,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Kegyes Jézusunk, édesanyádban tökéletes mintát mutattál nekünk a veled való egyesülésre,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Kegyes Jézusunk, édesanyádban az erények gyakorlására örök példaképet rendeltél számunkra,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Kegyes Jézusunk, édesanyádban megértő vigasztalót állítottál elénk a szenvedések vállalásában,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Kegyes Jézusunk, édesanyádban hűséges kegyelem közvetítőt adtál nekünk,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Jóságos Jézusunk, édesanyád mennybevételével biztos utat mutatsz nekünk a mennyországba,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Jóságos Jézusunk, édesanyádban fönséges királynőt állítottál fölénk,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Kegyes Jézusunk, édesanyádban szeretőszívű pártfogót adtál anyaszentegyházadnak,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Kegyes Jézusunk, édesanyádban részvételes védelmezőt adtál az emberiségnek,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Vigasztaló Szentlélek Isten, szepőtelen jegyesedben tökéletes szentet neveltél a mennyország számára,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Vigasztaló Szentlélek Isten, Márián keresztül elhalmozott lelkünket kegyelmeiddel és ajándékaiddal,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Vigasztaló Szentlélek Isten, Mária kezével hinted el a jóság magvait a földön,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Vigasztaló Szentlélek Isten, Mária példájával választotta egy seregét hithűségre, alázatos tisztaságra neveled,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Vigasztaló Szentlélek Isten, Mária példájával éleszt bennünk a mennyország utáni reményt és vágyakozást, vigasztaló Szentlélek Isten, Mária mosolyával hívsz majd, ha hűségesnek találtatunk halálunk óráján atyánk házában,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Vigasztaló Szentlélek Isten, édesanyánk és királynőnk közelében tölteszel majd mennyei örömöddel,
1: magasztalja az én lelkem az Urat.
0: Magasztalja az én lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, könyörögjünk. Ajándékozó Szentlélek Isten, hogy a test tett öltött örökige számára, hozzá méltó édesanyját nevelj, legdrágább kegyelmeiddel és ajándékaiddal ékesítetted fel, és egyeseddé választottad az Úr alázatú szolgáló leányát, Máriát. Nem csak Krisztusnak, hanem egész titokzatos testednek, anyaszent egyházadnak, és minden léleknek édesanyjául rendelted őt, alázattal kérünk, hathatós kegyelmeddel vezess, erősíts, hogy akit földi élete letelte után testben és lélekben, legnagyobb mennyei dicsőséggel tiszteltél meg, mi is gyermeki hódolattal tiszteljük, és mennyei boldogságában egykor mi is részesé lehessünk, ki az Atyával és a Fiúval örök szeretetegységben élsz és uralkodsz, most és mindörökkön örökké. Amen. Áldott Jézusunk, végére érve ennek az imádási órának, hálás lélekkel köszönjük meg kegyelmeidet, amelyekkel láthatatlanul elhalmoztad lelkünket. Alázattal kérünk bocsánatot szórakozottságunkért, figyelmetlenségünkért és egyéb hibánkért, melyekkel még ezekben a legszentebb percekben is megszomorítottuk atyai szívedet. Bárcsak követhetnénk édesanyádat abban a tiszteletadásban, szeretetben, szolgálatban, mely már itt a földön körülvett téged, és most mennyi dicsőségben is legnagyobb örömödre szolgál. Fölajánljuk ezt a szent órát isteni szíved és szüzanyád szeplőtelen szíve szándékainak megvalósításaért, hogy a bűnösök megtérjenek, az igazak hűségesebbek legyenek, hogy a társadalom a test és lelki jólét útjára lépjen, hogy a nemzetek Istennel és egymással megbékülve, testvéri egyetértéssel szolgálják Isten dicsőségét és az emberiség boldogságát, hogy az Anya Szent Egyház szilárd egységre jusson, hogy a tisztító tűzben szenvedő lelkek enyhülésre és az örök boldogságba jussanak. Jóságos Jézusunk, mielőtt eltávoznánk, bizalommal kérjük atyai áldásodat önmagunkra és mindazokra, akik előtted és előttünk kedvesek. Áld meg minket, és az egész emberiséget szüzanyánk szeplőtelen szívén keresztül, legforróbb áldásoddal, az Atyának és Fiúnak a Szentlélek Istennek nevében. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.

Urunk Jézus Krisztus, Teben a szentségben kényszenvedésednek emlékét hagytad ránk, add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki össz és uralkodol minden.

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Ebben a szentmisében elhunyt Ilonka nővérünk lelke üdvéért imádkozunk. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mindasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem.
1: Kérdezzék a boldogságos mindenkor Szűz Mária,
0: az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk, Istenünk, Te megmutatod igazságot fényét a téveigőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra, add meg mindazoknak, akik a keresztény hitet vallják, hogy elutasítsák, ami ellenkezik ezzel a névvel, és törekedjenek arra, ami méltó hozzá, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szól az Úr. Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz az én szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ez az Isten igéje.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, úgy gondolom, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amelynek részesei leszünk. Maga a természet is sovárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, de nem önként, hanem Isten akaratából. Abban a reményben, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy addig az egész természet sovárogva vágyakozik. De nem csak a természet, hanem mi magunk is, akik a lélek csiráit bensőnkben hordozzuk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült az egyik csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre utatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az út szélére esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfújtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott. Az egyik százszorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ezek az evangélium igéjé.
1: Amen.

Krisztusban, kedves testvérek! Hogyha Mária áhítat, akkor úgy gondoltam, hogy Máriáról fogok beszélni, pontosabban a rózsafüzérnek, a dicsőséges olvasónak a bevezető titkairól. És mindegyik olvasónak vannak bevezető titkai. Hagyományosan úgy szoktuk ezeket mondani, nem kötelező, de hagyományosan ezt szoktuk, hogy az őrmentetes olvasónak a bevezető titkai az a hit, remény, szeretet alapján, az hitünket növelje, reményünket erősítse, szeretetünket tökéletesítse. A Szent II. János Pál pápa által bevezetett világosság olvasójának a bevezető titkai, aki megtisztítson minket, aki lelkünk békéjét megőrizze, és aki a szentségekben megerősítsen, mint a fájdalmas olvasónak az értelem, emlékezet, akarat hármasán megyünk végig, hogy aki értelmünket megvilágosítsa, aki emlékezetünket megerősítse, aki akaratunkat tökéletesítse, és a dicsőséges olvasó hagyományosan a bevezető titkai az a gondolataink, szavaink, cselekedeteink hármasán, az aki gondolatainkat irányítsa, szavainkat vezérelje, cselekedeteinket kormányozza. Nyilván mindegyikről hosszasan lehetne elmélkedni, majd csak a dicsőséges olvasó bevezető titkait vesszük, azt is visszafele haladva. Hogy ezek első hallásra olyan egyszerű kéréseknek vagy titkoknak tűnnek. De ha jobban belegondolunk, mindhárom ütközik a mai ember egyik legerősebb meggyőződésével, és pedig azzal, hogy én akarok dönteni az én életemről. És az egyik ez, hogy cselekedeteinket kormányozza. Az emberek először nem azt látják, hogy mit gondolunk. És sokszor nem is azt, hogy mit mondunk, hanem azt, hogy mit teszünk. Egy családban nem azt jegyzik meg, hogy milyen szépen tudunk beszélni a szeretetről, hanem hogy segítettünk-e egymásnak. Ott volt az édesanyám, az édesapám, a testvérem, amikor szükségem volt rájuk. És én ott voltam-e, amikor szükségük volt rám. A munkahelyen nem azt nézik, hogy milyen értékeket vallunk, melyik pártnak vagyunk a tagjai, hanem azt, hogy becsületesek vagyunk-e, becsületesen végezzük-e el a munkánkat. És az egyházban sem az a legfontosabb kérdés, hogy hány szép imát ismerünk kívülről, hanem azt, hogy észreveszik az elesettet, meglátogatjuk a beteget, megbocsátottunk-e annak, aki megbántott. És ha Mária életét nézik, akkor az egész élete tele van ilyen csendes cselekedetekkel. Az evangélium nem jegyezte fel, hogy Mária sokat beszélt volna. De látjuk azt, amint elindult Erzsébethez segíteni, ott áll a kánai mennyegzőn, ott áll a kereszt alatt, imádkozik az apostolokkal, és ezek nem hangos tettek, de mindegyik mögött ott van a szeretet. Nagyon sokszor a világ azt mondja, hogy a szabadság azt jelenti, hogy senki sem mondhatja meg azt, hogy én mit tegyek, hiszen szabadság van. És Mária azt tanítja, hogy a szabadság azt jelenti, hogy én döntöm el, hogy kire bízom az én életemet, kit követek. És Mária pedig Istent választotta. És Mária nem azért engedelmeskedett, mert nem volt választása, hanem azért, mert szabadon rábízta magát Istenre. És ezért lett az élete áldása. És ezért kérjük a szentolvasó imádkozásakor is, Jézust kérjük Mária által, hogy kormányozd cselekedeteinket, ne engedd, hogy az önzés, a harag vagy a közömbösség irányítson bennünket, hanem a te szereteted. De a másik titok az, aki szavainkat vezérelje. És úgy vagyunk néha, hogy azt talán még elfogadjuk, hogy néha rosszul cselekszünk. De amikor a szavainkról van szó, akkor rögtön megszólal bennünk a tiltakozás, hogy nekem ne mondja meg senki, ne írják el, hogy én mit mondjak. Sokan mondják azt is, hogy ami a szívemen, az a számon. Hát igen, ezt teszik lapok, akkor elég sok rossz szívű ember van. Mondják aztán azt is, hogy hiszen szabad országban élünk, mindenkinek joga van a véleményéhez, kimondom, amit gondolok. Csak hogy a keresztény ember nem azt kérdezi, hogy szabad-e kimondanom, hanem azt, hogy épít-e az, amit kimondok, amit mondok. Mert hogy milyen sok örömet, vagy milyen sok sebet tud okozni egyetlen mondat. Egy dicséret egész napra erőt adhat.
És egy sértő szó évekre megmaradhat valakiben. És talán van bennetek olyan nektek mondott sértő mondat valamikorról, régről, amelyre mind a mai napig emlékeztek, hordjátok, cipelitek. Jakab apostol a nyelvet parányi tűzhöz hasonlítja, amely egész erdőket képes felgyújtani. Mert ugye egy rossz szó után évekig hordozzuk a sebeket. De Máriának bár kevés szavát ismerik az evangéliumból, de amit mond, annak mindig súlya van. Amikor megszólal, mindig Istenhez vezet. Amikor Gábor angyal megszólítja, ezt mondja, legyen nekem a te igéd szerint. Amikor Erzsébetnél jár, Isten nagyságát énekli. Amikor Kánában észreveszi a bajt, nem kezd panaszkodni. Nem hibáztat senki, hogy biztos, hogy ez a hibás, biztos az a hibás. Nem, hanem a szolgáknak ennyit mond Jézusra az ő fiára mutatva, hogy tegyetek meg mindent, amit csak mond. Mondjuk ez az egy mondat, vagy ez az egy parancsa Máriának egy egész életre szóló program lehetne nekünk, hogy csak azt tegyük, amit Jézus mond. De milyen jó lenne, hogyha a mi szavaink is ilyenek lennének. Kevesebb panasz, kevesebb plecska, kevesebb ítélkezés, több bátorítás, több vigasztalás, több igaz szó. És talán nekünk is kevesebbet kellene beszélnünk magunkról, és többet Krisztusról. És ezért kérjük Jézust Mária által, hogy vezérelt szavainkat, taníts úgy beszélni, hogy a szavaink ne romboljanak, hanem gyógyítsanak. És majd ugye az első bevezető titok az, aki gondolatainkat igazgassa. És itt jutunk el a legbenső emberhez. És talán itt a legerősebb az ellenállás, hogy mit csináljak, azt nem mondja meg senki. Hogy mit mondjak, azt se. De hogy mit gondoljak, az aztán végképp senki ne mondja meg, ne írja elő, hogy én mit gondoljak. Mert a gondolataink azok a legbensőbb világunk. Csak hogy éppen itt kezdődik minden. Minden kimondott szó, minden tett, minden döntés. A Szentírás azt mondja, hogy a szív bőségéből szól a száj. Hát először megszületik a gondolat, abból lesz szó, és a szóból pedig tett. És ezért akarja Isten először a szívünket formálni. Nem azért, hogy elvegye a szabadságunkat, hanem hogy megszabadítson bennünket. Hiszen nem minden gondolat igaz. Sokszor félünk ott is, ahol nincs okunk. Gyanakszunk, ahol bizalomra lenne szükség, haragot őrzünk, amikor már rég meg kellett volna bocsátani. És már ennek a különlegessége nem az volt, hogy ő mindent értett. Nem értett mindent. De már ennek a különlegessége az volt, hogy imádságban hordozta mindazt, amit nem értett. Máriáról kétszer is olvassuk az evangéliumban, a latin szentírás így fogalmazta, hogy conference in corde suo. Most helytelenül fordíthatjuk azt, hogy konferenciát tartott a szívében, de egy-egy fordítás úgy fordítja, hogy szívében forgatta, de a szívében elgondolkodott rajta, elmélkedett rajta, amit a pásztorok és a királyok mondtak neki. Tehát Mária időt adott Istennek. Hagyta, hogy Isten gondolatai lassan az ő gondolataivá váljanak. Mert hogy annyi zaj vesz körül bennünket. Hírek, közösségi oldalak, vélemények, félelmek, és mindez könnyen rendezetlenné teszi a gondolatainkat. És ezért kérjük Jézust Mária által, hogy igazgass gondolatainkat, segíts úgy látni az embereket, ahogyan te látod őket. Segíts előbb megérteni, mint elítélni. Segíts a jót keresni akkor is, amikor könnyebb lenne a rosszat észrevenni. Ha meg akarjuk változtatni a világot, akkor mi sokszor a cselekedeteinket akarjuk megjavítani. Pedig az út az mélyebbről indul. Mert hogy a tiszta gondolatból születik a jó szóból fakad a szeretetteljes cselekedet, és ezért imádkozzuk újra egészen tudatosan, hogy Jézus igazgasd gondolatainkat, hogy igazak legyenek, vezéreld szavainkat, hogy építsenek, kormányozd cselekedeteinket, hogy szeretetedet tegyék láthatóvá. Mert ahol a gondolat megtisztul, ott megszelidül a szó. Ahol megszelidül a szó,
ott megszentelődik a cselekedet, és ahol a gondolat, a szó és a tett összhangba kerül, ott már Krisztus él bennünk, és akkor Mária valóban fiához vezet bennünket. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában. Testvéreim, Krisztus az örök ige, tanítunk és példaképünk, kérjük kegyelmeit. Hogy Isten igéje termékeny talajba hújjon lelkünkben, és százszoros termést hozzon. Hogy Isten igéje egyesítsen minket elszakadt testvéreinkkel a szeretet egységében. Hogy Isten igéjét közömbössé vált embertársaink is meghallják. Hogy szent igéd megvigasztalja a betegeket és a szenvedőket. Hogy elhunyt Ilonka nővérünk dicsőséges életre támadjon az utolsó napon. Urunk Jézus Krisztus, segíts minket, hogy tanításod szívünkben jó talajra hújjon és gazdag termést hozzon, aki össz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Urunk Istenünk, fogadd szívesen könyörgő egyházad áldozati adományait, és attól, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig, és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának te szabtál törvényt, a te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelen magasztaljon téged Krisztus a mi Urunk által. Ezért mi is dicsőítünk minden angyallal együtt, vidám élekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk szentel meg azt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami jólunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben.

0: Íme hitünk szent titkam.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elhalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesül.
1: Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt.
2: Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látásán. Könyörülj kérünk mindannyiunkon, hogy az Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsétve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk, mi Atyánk,
3: aki a mennyekben van, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a hatalmad, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen
0: szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki össz és uralkodol mindörökkön örökkém.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a felek. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
3: Legyen békesség.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Könyörögjünk. Részesültünk ajándékaidban, Urunk Istenünk, kérve kérünk, hogy valahányszor megünnepeljük ezt a misztériumot, növekedjék bennünk üdvösségszerző kegyelmed, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Hirdetjük a kedves testvéreknek. Köszönjük szépen Bíró Nándor székekáli plébános atyának, hogy vezette a szentségimádást, végezte a szentmisét és prédikációt mondott nekünk. A székelykáli híveknek is köszönjük, hogy most a szentmise után a rózsafüzért mondatni fogják. Közös szándékunk, imádkozzunk, hogy a ránk bízott szabadítőt bölcsen, hasznosan és Istennek tetsző módon használjuk fel. A következő Mária áhítat augusztus 8-án lesz, és megköszönjük a Mária Rádiónak is, hogy minden hónapban innen közvetíti a Mária áhítatokat. Kedves testvéreket, arra kérjük, hogy jövő héten evangelizációs hét lesz, 102 gyermek és 30 segítő. Imádkozzanak azért, hogy lelkileg gyarapodjanak a részvevők, a segítők. És ezen kívül 39 ifjúval megyünk kommandóra, jelenlét táborba, őértik is imádkozzanak.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért.
2: Közösen megünnepeltük, járjatok békében.
0: Istennek legyen hála. Istenünk, te áron püspököt, arra választottad ki,

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Első szentitok, aki halottaiból feltámadott. Az Úr Jézus élete, a mi életünk, az ő szenvedése, a mi szenvedésünk, az ő föltámadása, a mi föltámadásunknak az oka. A keresztény ember az életével az Úr feltámadását hirdeti. Hiába való lenne a mi hitünk, hogyha az Úr nem támad volna fel. Az ő föltámadásával elkezdődött a holtak föltámadása.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom, bocsáss

0: Második szentitok, aki a mennybe felment, csak az mehet föl a mennybe, aki onnan szállt alám. Krisztus megnyitotta számunkra az örök élet kapuját. A keresztény ember úgy él, mint aki el van ragadtatva. Látja a megnyílt eget és az emberfiát, amint az Isten jobbján áll. Többé már nem számít semmi nekem ezen a földön, csak Isten, az ő irgalma, az ő jósága és szeretete.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ám. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. üdvözlégy Mária, kegyelemmel

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszony,
0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, de most is.

0: harmadik szentitok, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Mi már a húsvét is a pünkös fényében, hitében élünk. A Szentlélek Isten tesz képessé minket arra, hogy megismerjük az igazságot, és azt követni is tudjuk. Krisztus az örök igazság, a Szentlélek Isten pedig éltető lélek. Nélküle képtelenek lennénk, hogy hitvallók krisztusi életet tudjunk élni. Ő a szeretet lelke, aki az isteni szeretet lángját gyújtja meg bennünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál a most is halálunk korráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál a lelkünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, hozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább szükségünk.

0: negyedik szentitok, aki téged szent szűz a mennybe felvett. A boldogságos Szűz Mária ezen a földön teljesen azonosult az ő szent fiának életével. Méltó volt arra, hogy az ő földi elszenderülésekor szent fia testestől, lelkestől felvegye a mennybe. Valóban boldognak mondanak téged, Mária, mert nagyot tett veled a hatalmas, szentséges az ő neve.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvett. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom!

0: Ötödik szentitok, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. A szűzanya megkoronázása azt jelenti, hogy az ő élete Istenben már örökre teljességre jutott. Abban a dicsőségben és méltóságban részesült, amely őt megillette. Mária az ég és föld dicső királynéja, ő a mennynek ékessége, a mi égi édesanyánk, a mi reménységünk. Kérjük őt, hogy az ő közbenjárása által a fölséges Istentől mi is elnyerhessük azt a koronát, amelyet irgalmában öröktől fogva nekünk készített.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Mária, Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom,
2: bocsáss meg

0: Szentséges szűz.
1: Boldogságos szűz Mária,
2: éljen!

0: halált mond a lelkem.
1: Kész napon át. Mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Önviselő szemed, illek óvd az éjjel, testemes lelkemet, szűzanyám s őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz. A kedves testvéreknek jó utat kívánunk hazafele is, nyugodalmas jó éjszakát. Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
1: A boldogságos Szűz Mária is minden szent közben járására áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya,

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a Mária áhítatot közvetítettük Marosvásárhelyről. A rózsafüzért és a szentségimádást a Székelykáli Rózsafüzértársulat tagjai végezték, a Szent Misét Biró Nándor Alfon székelykáli plébános mutatta be, a kántori szolgálatot Bakos László és Lőrinci Miklós kántorok látták el. Technikában segítségemre volt Molnár Miklós Csaba önkéntes. Megköszönöm kedves hallgatók figyelmét, további jó rádiózást és kellemes estét kívánok mindnyájuknak. Mielőtt azonban elbúcsúznék, engedjék meg, hogy röviden ismertessem önökkel az esti műsort, mi az, amit hallhatnak itt a Mária Rádióban. 8 órától a Szeretet útján című adásunkat hallják Olasz Béla segédlelkész szerkesztésében, majd imádkozásra hívjuk önöket a kiáltás imára, melyet a béke rózsafüzér követ, azt követően pedig a hivatásokért imádkozunk a kispapokkal. Az imádság bátorsága, dr. Sávai János atya műsora 9 óra és 25 perckor kezdődik. 10 órától a zsuluzsmából a befejező imaórát végezzük, 10 óra 10 perctől pedig megismételjük a Házunk táján című információs műsort, melyet Szilágyi László munkatársunk szerkeszt. Ima beszélgetések az életről, Trepszker Erika nővér és Szűcs Timea kolléganő műsora, illetve a műsornak az ismétlése 10 óra és 40 perctől lesz hallható, és 11 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adása fog kezdődni. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom holnap, július 12-én, vasárnap, reggel 8 óra és 30 perctől közvetítünk Szentmisét Értkört Viesről, 12 óra 30 perctől pedig Lövétéről primícia lesz, délután 6 órától pedig Csíksomjóról a Kegytemplomból. Mindannyiuknak egy békés, csendes estét kívánok magam és minden munkatársam nevében. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencia.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Isten világot alkotó, világot sarkán forgató, ki napnak ékes fényruhát, éjnek kegyelmes álmot adsz.
1: A fáradt test, ha elpihent, munkára nyerjen új erőt, a frissült lélek vessen el búbánatot s agályokat.
0: Hálát adunk a tűnt napért, imádkozunk, ha jön az éj, s hogy könyörülj a bűnösön, zsoltárainkkal hódolunk.
1: Áldjon lelkünk legbelseje, zengjen a szó, a dallamos, szeressen minden tiszta szív, imádjon minden józan ész.
0: Hogy amikor az éj sötét elfátyolozza a napot, hitünk ne érjen vakhomályt, s ragyogja át az éjszakát.
1: Hallgass meg, kérünk, jó atyánk, s atyánknak egyszülött fia, és szent lélek, vígasztalunk, most és örök időkön át. Amen.
0: Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig. Dicsérjétek Isten szolgái, dicsérjétek az Úr nevét.
1: Áldott legyen az Úr neve, mostantól fogva mindörökké.
0: Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig.
1: Fölséges az Isten minden név fölött. Dicsősége magasabb az egeknél.
0: Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, a magasságokban áll a trónja, onnan tekint alá égre és földre.
1: Az elhagyatottat a porból magához vonja, fölemeli a szegényt a sárból,
0: hogy odaültesse a gazdagok közé, népének gazdagjai közé.
1: S aki gyermek nélkül élt házában, az gyermekek boldog anyává teszi.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig. Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét. Hiszek, bár gyakran mondtam, én nagyon nyomorult vagyok.
0: És keservemben így szóltam, hazug minden ember.
1: Mit adhatnék én az Úrnak? A sok jóért, amit ő nekem juttatott.
0: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.
1: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
0: Becses dolog az Úr szemében, szentjeinek halála.
1: Uram, én a te szolgád vagyok, a te szolgád és szolgálód gyermeke.
0: Bilincseimet széjjel törted, most hála áldozatot mutatok be neked, és segítségül hívom az Úr nevét.
1: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
0: Az Úr házának udvarán, Jeruzsálem falait között.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.
0: Az Úr Jézus megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt mindörökre. Jézus Krisztus isteni mi voltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék,
1: hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló, külsejében olyan volt, mint egy ember.
0: Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felségesebb minden névnél.
0: Hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban,
1: és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr Jézus megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt mindörökre. A békesség Istene, aki Jézus Krisztust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát az örök szövetség vére által feltámasztotta a halálból, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkája bennünk Jézus Krisztus által mindazt, ami kedves előtte. Dicsőség neki mindörökké. Amen.
0: Mély nagyszerűek a te műveid, Uram!
1: Mély nagyszerűek a te műveid, Uram!
0: Bölcsességgel alkottad
1: a te műveid, Uram!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mély nagyszerűek a te műveid, Uram!
0: Jézus beszállt egy csónakba, és sok példabeszédben oktatta a tömeget. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajda megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Jézus beszállt egy csónakba, és sok példabeszédben oktatta a tömeget. Krisztus megkönnyörült az éhező népén, és szeretetének csodáit művelte érte. Emlékezzünk erre, és kérjük áhítattal.
0: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted.
1: Hittel valljuk, Urunk, hogy minden jó, amit ma kaptunk, a te szeretetedből származik. Ne maradjanak ezek eredménytelenek, hanem teremjék meg gyümölcsüket szívünk jóságában.
0: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted.
1: Minden nép világossága és üdvössége, őrizd azokat, akiket elküldtél, hogy tanúságot tegyenek rólad az egész világon, és tedd lobogóvá bennünk szent lelked tüzét.
0: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted.
1: Add, hogy mindinkább átalakítsuk a világot a te szándékod szerint, és vezetéseddel a kór égető kérdéseinek nemes lelkűen megfeleljünk.
0: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted.
1: Testi lelki orvosunk, enyhítsd a betegek szenvedéseit, állj a haldoklók mellé. Irgalmas jóságoddal látogass és ápolj bennünket.
0: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted.
1: Halottainkat sorold jóságosan szentjeid közé, akiknek neve ott van az életkönyvében.
0: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, te megmutatod igazságot fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Az embernek nem csak sok kérdése van, hanem önmaga is kérdés, mondta Carl Jaspers.

Dicsétessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai műsorban a kiállás erejéről fogunk beszélni. Többek között arról is, hogy miként akar bennünket is az Úr elhívni arra, hogy Ábrahámokként ott szolgáljunk, és azokat szolgáljuk, akik mellett vagyunk. Ahogyan Ábrahámnak az élete is ezt mutatja, nekünk is talán ez a hivatásunk, ez a feladatunk, hogy azon emberek érdekében tegyünk valamit, akik mellett élünk, akik között élünk. Legyünk mi magunk is olyan emberek, akik Istenre mutatnak, és olyan emberek, akik által Isten tud cselekedni mások üdvösségért. És bizony, ha ebben igazán hiszünk, akkor sok emberi élet változhat meg. Talán a kedves Mári Rádió hallgatóknak nem ismeretlen a következő történet, amelyről mesélni fogok. Ábrahámról és Sáráról. A Szentírás tanúsága szerint Ábrahám és Sára nem számítottak társaságra. Isten társaságára semmiképpen sem. És talán mi is sokszor így vagyunk. Pont hozzánk köszöntene be az Úr, s lám-lám, egy-egy kegyelem, egy-egy áldás, egy-egy véletlennek gondolt történés, utólag hányszor azt a felismerést mondatja velünk, hogy bizony ott volt az Úr. Azonban visszatérve a szentírási szakaszunkra, egy délután azonban, amikor Ábrahám és Sára gyanútlanul éppen ültek a sátrukban, gyanútlanul, hivatlanul, bejelentés nélkül, áruhában, Isten egy férfi képében egyszer csak megjelent. Két másik férfi, két inkognitóban lévő angyal volt vele. Azt nem tudjuk, hogy Ábrahám mikor ismerte fel, hogy Isten jelenlétében van, de bizonyára már a találkozó elején észlelt valami furcsaságot. A pátriárka kigördítette a vörös szőnyeget. Kenyeret süttetett, borjút vágatott, és ünnepi lakomát készített és szolgált fel. Ábrahám Sárára nézett. A kérdés, ha kimondatlanul is, de az arcukra volt ráírva, rávésve. Miért van itt Isten? Mi a csodát keresít? Mit akar tőlünk? A lakoma után az isteni trió kiment a táborból, és Szodoma felé indultak, ahol Lót, Ábrahám unokaöccse lakott. Ábrahám egy darabon útjukra engedve elkísérte őket. Egy bizonyos ponton Isten megállt, és így tűnődött magában. Eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, áll a Teremtés könyvében. Nem fogom, döntötte el. Elmondta Ábrahámnak Isten, hogy bizony, sok jajkiáltás, sok panasz van Szodoma és Gomorra miatt. És hogy vétkük már nagyon, de nagyon súlyossá vált, és azt mondja a Teremtés könyvében, 18-as fejezet, az Úr, hogy lemegyek és megnézem. Lemegyek és meggyőződöm, hogy valóban így van-e. Gondolhatjuk most, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy Ábrahám hát értetlenül állt a történtek előtt. Talán valamiképpen úgy volt, mint egy kőszobor. Hiszen ő tudta, hogy Szodomában Isten mit fog találni. Igen, Ábrahám ismerte az utcák bűzét, és az embereknek a gonoszságát, a bűneit. És milyen érdekes, kedves Mári Rádió hallgatók, ahogyan megyünk szépen hosszan a Szentíráson, a Teremtés könyvén, hát szemünkbe odlik. Ábrahám mégis hitte azt, hogy vannak páran, nem sokan, de vannak páran, akik miatt érdemes lenne megmenteni ezt a várost. A városban ott voltak Ábrahámnak a rokonai.
Talán ezért tette, amit tett. Azt mondja a Szentírás, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Mint magányos fának a prérin, a hit atyának volt elég hite az atyában, hogy odaálljon az irgalomra szoruló emberek is közé. Isten és a bűnös nép közé áll, és úgy hitte azt, hogy ezt az irgalmat megadhatja, megszerezheti. Nagyon szépen mondja a Teremtés könyve, hogy hogyan emelt szót érdekükben Ábrahám. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte, Uram, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember ebben a városban, akkor is elpusztítod? És nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak? Nagyon merész lépésre szánta el magát Ábrahám. Csak egy beduin pásztor, akinek a haja, a vállát verdesi, talán ha lelki szemeink elé idézzük, szúró szakál, ápolatlan, talán görnyedt is, és talán még egy-két foga is hiányzik, mégis odaállt Isten elé. És talán, kedves Mári Rádió hallgató, talán mi is már voltunk így, Ábrahámokként, amikor valakiért közben jártunk. Talán a bíróságon voltunk, talán azon az éjjelen, a sürgősségén, abban a nehéz helyzetben, amikor egy jó szót szóltunk a másikért. Amikor a kollégánk a bizalmába avatott, amikor meghallgattuk a nehézségét. Amikor bevallott, hogy elrontottam, hibáztam, elfuseráltam, tévedtem. És te megtetted, amit Ábrahám tett. Odaálltál a közé, akinek segítségre volt szüksége, és a közé, aki megadhatja ezt a segítséget. Imádkoztál. Azt mondja Szent Jakab apostol levelében 5-ös fejezet 16-os vers, imádkozzatok egymásért. Járjatok közben egymásért. És kikért kell imádkozni? Hát igen, a tékozlókért, a bűnösökért, az egyháziakért, a tévedő egyháziakért, talán minden emberért. Talán volt olyan, hogy valakinek segítettünk az úton, talán adtunk egy-két lejt, és közben mondtunk érte egy fohászt. Talán volt olyan, hogy valakinek a fejére tettük a kezünket. Ágyhoz kötöttel imádkoztunk. Kézen fogtuk, megragadtuk. És talán így mondunk, Uram, áld meg őt, segítsd meg őt. Vagy amikor láttuk, hogy valaki hibázik, téved, aki küszködik, nyillódik, imádkoztunk érte. Vagy amikor legutóbb híreket olvastunk, és háborúkról hallgattunk híreket. Háborúkról olvastunk cikkeket. Talán imádkoztunk. Istenem, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtuk. És kedves Mári Rádió hallgatók, amikor így tettünk, akkor azt tettük, amit Ábrahám tett. Odaálltunk, ahol Ábrahám állt, közéjük és az Isten közé. És lehet, hogy tűnődtünk azon, hogy vajon az Úr hallja-e. De mégis, ha kételkednénk, ha elbizonytalanodnánk, ha lekicsinyelnénk hitünket, imánknak az erejét, önmagunkat, azért mégis Ábrahámnak a története ad okot a reményre. Isten hallja az imánkat. Be kell vallani, hogy Ábrahám vakmerő volt az Istennel. Könyörgött Istenhez, hogy kímélje meg Szodoma és Gomorra népét. Azt mondja a Szentírás, távol legyen tőled, Uram, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és hogy úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? A Szentírásban és az emberiség történetében mindeddig senki nem volt ennyire bátor, vagy mondjam azt, hogy vakmerő, hogy azt kérje Istentől,
vizsgálja felül a tetteit. Ádám és Éva néhány, jó néhány oldalal korábban nem tett ilyet. Káin panaszt emelt, de nem alkudozott. Matuzsálem születésnapi tortáján 969 gyertya égett. De amennyire tudjuk, soha nem könyörgött, hogy Isten rajzolja át a terveit, mert hogy ő másként szeretné. És még Noé sem tett ilyet. A bárka építője csendben maradt. És ott van Ábrahám, aki felemelte a hangját. Halljuk, hogy a közeli sátorban talán Sára egy nagyot nyelt. Suttogja: hallgass, Ábrahám, mindannyiunkra bajt hozol. És talán bebújt a sarokban, nem tudjuk. De Isten nem sújtott Ábrahámra, meghallgatta. És azt mondja Isten: ha van 50 igaz ember ebben a városban, a város megmenekül mindenestől. Talán vége is lehetne itt a történetnek, azonban, hogyha a Szentírást ismerjük és olvasjuk, akkor tudjuk, hogy hát itt nem állt meg. Ábrahám arré ment, megállt, talán megpöndörítette szakállát, bajuszát, talán egyet vakart a fején, és azt kérdezte: de hát uram, mi van, ha csak 45 van? Isten mosolyogva azt mondja: ha 45 van, akkor is megkímélem a várost. Ábrahám elfordul, megint nagyokat számolgat, vakarja homlokát, halántékját, és azt mondja, hogy de mi van, ha csak 40 van? Isten azt mondja: rendben, Ábrahám, akkor legyen 40. És kedves Mári Rádió hallgatók, hát nagyon-nagyon szép történet, rendkívül szép történet, hogy ez így megy oda-vissza, és képzeljük el, hogy megállapodnak abban, hogy ha 10 igaz van a városban, mindenki megmenekül. Ábrahám elment az útjára, Isten is a magáira. Mi pedig elgondolkodhatunk azon a megdöbbentő gondolaton, hogy Isten nem haragudott meg. Isten belement a dologba. Nem tolta félre az ügyet, hanem készségesen válaszolt. És habár a Szentírás tanúsága szerint sajnos, hogy Szodomában, Gomorrában nem volt még 10 igaz sem, és habár elpusztult, Ábrahám unokaöccse Lót megmenekült. És mindez azért történt, mert Ábrahám bátor volt, hitt és megállt az Úr előtt. És talán ez a tette Ábrahámnak bennünket is egy kicsit úgy sürget, egy fontos szentírási üzenetre emlékeztetve, mégpedig, ahogy az előbb is említettem, Szent Jakab apostol levelében, 5. fejezet 16-os vers, azt olvassuk: imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kedves Mári Rádió hallgatók, ha körülnézünk szüke pátriánkban, személyes életünkben, családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, ahova Jóisten bennünket rendelt, vajon lenne-e valaki, akit úgy tudnánk imádkozni, hogy talán jó volna inkább a pletyka helyett, a kibeszélés, a rágalmazása, mindenféle intriga helyett imádkozni érte, az Úr elé vinni őt. Akkor is, ha tékozló, ha bűnös, ha megátalkodott, ha ott egészen lent van, akkor is. Ismersz-e valakit, aki támadás alatt van, nehéz keresztet hordoz, megpróbáltatások között van? Talán a szomszédod depressziós, magányos. Talán a testvéred eltévedt az úton. Talán a gyermeked nehéz helyzet előtt áll. Talán szülőd beteg. Lehet, hogy nem tudod, mit is mondj. Lehet, hogy nincsenek eszközeid, hogy segíts rajtuk. De van egy valami, amit megtehetsz. És ez keresztényként, keresztényként kötelesség. Imádkozhatsz értük. És van-e nagyobb, mint az ima? Van-e nagyobb segítség, mint az Úr? És ezek szerint, az ígéretek szerint imádságaink Istent választra sarkalják. Azok életében, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. Ugyancsak Szent Jakab apostol levelében olvassuk,
Az igaz ember őszinte könyörgésének nagy az ereje, és csodálatos eredményt hoz. 4. fejezet 8. vers. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. 145. Zsoltár. Közel van az Úr mindazokhoz, akik hívják, mindenkihez, aki igazán hívja. Kedves rádióhallgatók, amikor egymásért imádkozunk, belépünk Isten műhelyébe. És nagyon hétköznapiasan felveszünk egy kalapácsot, és segítünk neki a céljai megvalósításában. Milyen szép is volna, hogyha mi magunk is valamiképpen így tudnánk jelen lenni mások életében. Vajon megvan-e bennünk ez a bátorság, ez a hit, hogy mi is másokért közben járjunk? Mennyei atyánk arra hív bennünket, hogy társai legyünk. Elmerjük-e fogadni ezt a meghívást, ezt a hivatást, ezt az elhívást? A mi imádságaink kinyithatják a mennyországnak a tárházait. A te imádságod kapocs lehet Isten jósága és a másik ember élete között. Amikor imádkozol, amikor szót emelsz azokért, akiknek segítségre van szükségük, azelőtt, aki megadhatja ezt a segítséget, hát valami csodálatos dolog történik. Izgalmas bizonyíték erre a százados és a szolgája esete. A katona arra kérte az urat, Szent Máté evangéliuma tanúsága szerint, hogy gyógyítsa meg azt az embert. Amikor Jézus megkérdezte, hogy oda menjen-e a férfi házához, ez a katona csak annyit mondott, csak egy szót szólj, uram, és az én szolgám meg fog gyógyulni. Az Úr Jézusra olyan nagy hatást tett a katona hite, hogy azon nyomban megválaszolta a kérést. Meg sem kérdezte, hogy van-e hite a szolgának, meg hogy esetleg zsidó-e, vagy istenfélő, vagy pogány-e. Nem kérdezte, hanem segített. Nem kérdezte, hogy vannak-e bűnei, hogy kérte-e a messiás segítségét. Egyszerűen meggyógyította a szolgát. Mert a százados azt tette, amit Ábrahám tett. Odaállt a rászoruló ember, és a közé, aki betöltheti a szükségeit. Kedves Mária Rádió hallgatók, mi is tegyük ugyanezt. Mi is tegyünk hasonlóan. Mi is akarjunk másokért közben járni. Megvan a lehetőségünk. Egy szívből jövő fohász azért az emberért, akivel ma találkozunk, akivel ma dolgunk van. De imádkozhatunk a bolti eladóért, a buszsofőrért, az orvosért, a nővérért, bárkiért, akivel találkozunk. Nem kell, hogy tudjanak róla. Másfelől viszont meglep, milyen szívesen fogadják sokan azt, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnék imádkozni önért, érted? Nem meglepő, hogy amikor megáldunk másokat, az imádságainkon keresztül mi is áldást kapunk. És nagyon érdekes, hogy a tanulmányok ok-okozati összefüggést látnak az ima és a hit között, az egészség és a boldogság között. Dr. Harold König a Duke Egyetemről arra a következtetésre jutott, miután aprólékosan kielemzett több mint 1500 megbízható orvosi kutatást, hogy azoknak az embereknek, akik vallásosabbak és többet imádkoznak, jobb a mentális, a fizikai egészsége. Ez fontos megállapítás. Szent Péter apostol első levelében azt a bátorítást kapjuk, hogy mások terhét hordozzuk. A másikért való ima erre is tanít bennünket. Lehetővé teszi, hogy egy terhet megosszunk. Isten vállaira tegyük. Ő arra hív, hogy minden gondunkat őre elvessük. És nézzük csak meg a lehetetlen terhek, a nehéz napok, a nehéz emberek, akik megkeserítenek, vagy megkeserítik életünket,
bizony, hogy megváltoznak. Ne bosszankodj, ne gerjedj haragra, ne pletykálj, ne kritizálj, imádkozz helyette. És ne engedd, hogy az élet nehézségei elszívják a hitedet, a reményedet, a szeretetedet. Add át őket Istennek, mielőtt leterítenek, kivéreztetnek téged. Ahelyett, hogy a családod jövője miatt aggódnál, imádkozz. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, vagy azt gondolnád, hogy semmit sem tehetsz, semmit sem tehetünk, másokért imádkozzunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünet következik.

Dicsetessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorunk első felében Ábrahámról hallgattunk egy nagyon szép történetet az ő életéből, amikor is bizony közben járt Szodoma és Gomora népéért. A kiállásnak az erejéről hallgattunk. Arról, hogy a Jóisten bennünket is arra hív, hogy mi magunk Ábrahámhoz hasonlóan bizony álljunk meg előtte is, ha van valakiért, akiért imádkozhatunk. Ez lehet a családunk, házastársunk, gyermekünk, szülőnk, szomszédunk, és nem csak azért, akinek minden rendben van az életében, és nem csak azokért, akiket szeretünk, hanem talán a házsártó szomszédért is, talán a rosszándékú munkatársért is, talán a hálátlan házastársért is, bizony, hogy bőven van, akiért imádkozhatunk. Azt mondja a Szent Jakab apostol a levelében, imádkozzatok egymásért. Milyen szép is volna, hogyha imában tudnánk mindig mindenkit hordozni, nem engedve a sötétségnek, a lehúzónak, akár a kritikának, a pletykának, az intrikáknak, hogy amikor meglátunk valakit tévedni, hibázni, elbotolni, elesni, hogyha szépen úgy imára kulcsolnánk kezünket is, szívünket is, ajkunkat. És nem a pletykáé lenne a szó, a legelső szó, hogy lám-lám. Ehhez a bátor hivatáshoz nekünk is fel kell nőni. Nekünk is igent kell erre mondani. És bizony, hogy nem könnyű feladat. Mert hát mindannyian küzdünk, mindannyian aggódunk, mindannyian próbálkozunk, tesszük a dolgunkat kisebb-nagyobb sikerrel, de az imádság helyén kell megállni. Nagyon szépen mondja kalkuttai Szent Teréz anya, hogy miért van annyi nehézség a világban? Miért van annyi széttöredező házasság, család? Miért hullanak szét a családok? Miért van annyi személyes tragédia? Mert az imádságot elhagytuk. A személyes életünkből, a családunkból, közösségeinkből. Istenre, mint valami, vagy valaki távolira gondolunk, akiket néha napján úgy utolsó körben megszólítunk. Engedjék meg, hogy egy rövid történetet meséljek el önöknek. 2008-ban történt, jó néhány évtizede már, november 10-én, hajnali 4:30-kor. Ebben az órában, 4:35-kor, tehát hajnali 4:30-kor, egy fiatal embert, Eben Alexandert, cserben hagyta az agya. Alexander csak annyit érzett, hogy nyilalt egy nagy-nagy fájdalom a testén átnyilalt. Figyelmen kívül hagyta, mert azt gondolta, hogy talán valami vírus okozza, amivel már napok óta küszködik. Közérzetesen volt megfelelő. És képzeljük el, hogy pár óra alatt rájött, hogy többről van szó. Olyan nagy kínokat élt át, és gyakorlatilag lebénult. Délelőtt 9:30-re, tehát 9:30-re teste teljesen lebénult, megmerevedett, begörcsült. A szeme fennakadt, és kómába esett. A váratlan is kemény diagnózis a következő volt. E. coli baktérium által okozott agyhártyagyulladás. Senki sem tudta megmagyarázni, hogyan történhetett. Senki sem mert hinni abban, hogy életben maradt. Hiszen a statisztikák szerint 10 millió felnőttből évente kevesebb, mint egy kapja meg. De ezek több mint 90%-a nem éli túl, meghal. Ironikus, hogy azaz a férfi, akinek megbetegedett az agya, agysebész volt. Dr. Alexander életrajza még a legképzettebb tudóst is lenyűgözi. A gyúkorvosi kara gyakornok az egyik leghíresebb klinikán, de akár a Harvardon is ott volt. Egy nagyon komoly kórképekkel foglalkozó idegsebész rezidens volt.
15 évet töltött el egy nagyon híres egyetemen. Számtalan agyműtét, több mint 150 publikáció, írás szerzője, és meg annyi előadás világszerte. Kettes számú irónia, dr. Alexander nem volt spirituális ember. Ő lett volna az első, aki arról biztosít, hogy realista. Ő a modern orvostudományban hitt. Annak eszközeivel gyógyított, és így tette a dolgát. Őt magát lepte meg a legjobban, amit a kóma alatt látott. Az ő beszámolója következik. Egy süvítő hang és egy szempillantás alatt átmentem a résen, és egy tökéletesen új világban találtam magam. Ezen a helyen csillogó lények hoztak át az égbolton. Hallottam egy hangot, ami olyan hatalmas és morajló volt, mint egy dicsőséges ének. Az élet, a színek, a szeretet, a szépség kitörését éltem át. Úgy tűnt, Isten és köztem egyáltalán nincs távolság. Mi történt? Talán amíg a doktor úr ezt nem tudta, mi kómában volt, ő érte imádkoztak. Lehet, hogy az orvos nem volt spirituális, nem volt lelki ember, vagy nem volt vallásos, vagy hívő ember, de a barátai, a családtagjai igen. Ima alkalmakat tartottak. Tudták, hogyan kell imádkozni, egyenként, közösségben, háttérben, és olyan teltek a napok, azon tűnődtek, hogy vajon számítanak-e az imáik. Csütörtökön a kóma harmadik napján elhívták a papjukat is. Megkezdődött a sürgető imáknak az utolsó hulláma. Ezt írta a dr. Alexander Eben. Óriási felhőfalakon keresztül haladtam lefelé. Körülöttem mindenütt morajlás volt, de nem értettem a szavakat. Aztán rájöttem, hogy számtalan lény vesz körül, akik egy távolba vesző körben térdepelnek. Most visszagondolva fogom csak fel, hogy mit csináltak ezek a teremtmények. Akiket én csak félig láttam, félig érzékeltem, és akik felettem és alattam belevesztek a sötétségben. Értem imádkoztak. Ez az ember vasárnap reggel felébredt a kómából. Az imák visszahozták az orvost a földre. Kedves Mári Rádió hallgatók, kedves Mári Rádió hallgató, van-e a te életedben egy ilyen személy, akiért bizony tudnád ostromolni az eget? Van-e krízis a világodban, a családodban, a munkahelyeden, ott, ahol vagy? S vajon a Jóisten elhívett téged, meghívett téged arra, hogy remény nyújts? Ott, ahol már nincs remény, ahol már mindenkiről lemondtak, vagy emberről, ahol már mindenki feladta. És talán nincs másod, mint az imádság. Akkor az első osztályú, hiszen az kell. Nincs szükséged másra. Nem is a tudás kell ide, nem is a bölcsesség, okosság, hanem az ima. A hitből születő ima. Azon kívül semmi sem aktiválja úgy a boldogságot, mint a közben járó ima. Amikor valamit tehetünk másokért. Próbáld ki. Legközelebb, amikor a nehéz nap után mész hazafele, imádkozz. Amikor emberek között vagy, amikor mindenki ideges, stresszes, imádkozz. Amikor azt látod, hogy valaki nehézségekkel küzd, kínlódik, bukdácsol, elesik, imádkozz. Meglátod. Te Isten gyermeke vagy. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja a Szent János evangélista első levelében. Látjátok? Milyen nagy szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Isten családjához tartozunk. Nem idegenek vagyunk. Sem itt a földön, sem a mennyországban. Hanem az örök élet ígéretének örökösei.
nem vagyunk betolakodók, hanem úgy vagyunk, mint egy kisgyermek, akikben Isten szent lelke lakik. Övéi vagyunk. Első nagy igazság talán, hogy a gyermekei vagyunk. De a második nagy igazság, hogy bizony mi Isten követei vagyunk ebben a világban. Azt mondja Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írt második levélben, ti Krisztus követségében jártok. Mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden egyes nagykövet, vagy akár bármilyen követ, egy adott uralkodót, vagy államfőt, vagy egy országot képvisel. Mi Isten követei vagyunk. És ebben a világban a királyunkhoz jövünk. Egy kéréssel. Bizony. Isten követeiként. Péter apostol azt mondja első levelében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdon népe. Istennek nem volna szüksége a mi közreműködésünkre, hiszen nélkülünk is egyszerűbben, könnyebben meg tudna oldani sok mindent. De mégis neki úgy tetszik, hogy velünk, általunk tegye a dolgát. Sokszor egy édesanyának nincs szüksége segítségre, amikor éppen főz, süt gyermeke részéről, de mégis jól esik engedni azt, hogy a gyermeke is segítsen neki. És biztos nekünk is van ilyen élményünk. A szeretet sok mindenre képes. Mindenre képes. Isten ugyanezt teszi. Krisztus maga is imádkozik, és arra hív minket, hogy imádkozzunk vele. Azt mondja Szent Péter apostol első levelében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Isten előtt. Az ószövetségi papságnak az volt a feladata, hogy Isten előtt közben járjon a népért. Tehát mi, ha közben járunk, imádkozunk másokért, akkor mi is a keresztségben kapott általános papságunkat gyakoroljuk. Odaállunk egy résnyire, Isten és a másik ember közé. Légy te, kedves Mária Rádió hallgató, Ábrahám, a munkahelyeden, a családodban, az utcában. Képviseld Istennél az érdekeiket. Használtod, hogy küzdenek, szenvednek, harcban vannak. Miért mondaná, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el te országod, ha nincs befolyásunk ennek az országnak az eljövetelére? Isten nézi, hallja a mi imáinkat. Ne engedjünk a kísértésnek, a kis hitűségnek. Mi magunk is legyünk Ábrahámokká, akik bizony azért az 50-ig azért, azért a 45-ért, a 40-ért, azért a végül a 10-ért is, de közben járnak, nem engedik. Nem leintik, hogy hát az úgy, ő ilyen, rajta nem tud senki segíteni, semmi. Higgyünk abban, hogy az Isten kegyelme még a legszárazabb sivatagot is, hát egy eső alkalmával ki tudja virágoztatni. Istennek a kegyelme egy megkeményedett, kemény szívűvélt embert is meg tud változtatni, meg át tud formálni. És lehet, hogy pont a mi imánk lehez. Isten követei vagyunk, az Úr számít ránk. Isten meghallja az imáinkat. Számítunk neki. Arra vagyunk elhívva, hogy őt vigyük az emberekhez. És legyünk azok, akik meglátják azt, hogy hát itt tudnánk segíteni, itt volna miért imádkozni. Mindenkinek az életében van egy személy legalább, vagy legalább egy szándék, amiért is akiért imádkozhat. És lehet, hogy talán azt mondhatnánk, és azt is mondjuk, hogy ez csak egy csepp abban a bizonyos tengerben. De higgyük el, hogy lehet, hogy éppen az a csepp kell ehhez. És enélkül a csepp nélkül nagyon, de nagyon szegényes volna az a tenger. Hozzuk vissza az imád családjainkba. Hozzuk vissza a
zimát egyéni életünkben. Zima csak azt jelenti, kapcsolatban vagyok Istennel. Kinyitom a szívemet, az én életemet is, beengedem az Urat. Átadom neki. Uram, itt vagyok. Uram, itt van ez az én munkatársam, akivel nem értek szót. Uram, itt van ez a zsörtös szomszédom. Ez a hálátlan gyermekem, ez a hát nem annyira szeretettel teli házastársam. Odavinni az Úr elé. Mert lehet, hogy pont a mi imánk szükségeltetik ahhoz, hogy elinduljon a változás. Mert Istennek így tetszik, hogy bevonjon az ő munkálkodásába, az ő üdvösséges történetébe. Munkatársaivá akar bennünket választani, és talán ezért is helyez olyan helyzetbe, olyan emberek közé, olyan közösségbe, ahol bizony van néhány ima szándék. Mindig választhatunk, hogy panaszkodunk, zsörtölődünk, ítélkezünk, pletykálunk, vagy mi Krisztus barátaiként, Krisztus tanítványaiként, Isten gyermekeinként azt mondjuk, hogy én nem a problémát látom, hanem a lehetőséget. Na ezért én imádkoznék. És ha mi nem hiszük azt, hogy az imának van ereje, hát akkor ki? Kedves Mári Rádió hallgatók, én kívánom, hogy ezen a héten akkor tudjunk igazán Ábrahámok lenni az utcában, a munkahelyen, a családban, ahol vagyunk, nagy-nagy hittel, bátorsággal mi is imádkozzunk másokért. Adja Isten, hogy így legyen. Önök Olasz Bélát hallották, ez a Szeretet útján című műsorunk volt, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsváról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle. Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt? Jézus így felelt nekik. Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőkbe való. Akkor mindkettő megmarad. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók! Már előre elnézést kérek, hogy ilyen gondolatok jutnak eszembe. Remélem, hogy nem botránkoztatom meg önöket. Képzeljék el nekem, az jutott eszembe, hogy én nagyon szeretek biciklizni, kerékpározni, mondjuk, hogy kulturáltabban kifejezve. És azért már az évek, évtizedek alatt volt olyan, hogy teljesítmény. Amikor mezőségen voltam vicébe, egyszer kitűztem magam elé a célt, hogy Naszódig felmegyünk autóval, és onnan elkerekezek. Egészen Máramaros szigetig. Hát ott azért vannak hegyek. A bizonyos hágó, és nem mondom a nevét, az aztán nagyon kemény, nem tudom, valaki járta arrafele. Fú, főleg az utolsó 1-2 kilométer. Az igen. És képzeljék el, sikerült. Ez egy teljesítmény. Büszke voltam magamra, hogy ezt a teljesítményt most dicsekszek, kedves Mária Rádió hallgatók, szóval ezt én megtartottam. Aztán volt ilyen, hogy elmentem Somlyóra, akkor most másképpen közelítem meg a dolgot, ugyancsak maradva a biciklinél. Kitűztem célul, teljesítményként, hogy Nyárászeredából elkerekezek egészen Csíksomlyóig. Ez anyukám halála után volt, nem sokkal, egy fél éve. 2018-17-ben halt meg anyukám. És akkor azért tettem meg ezt a távot, hát egy kicsit hosszabb, mint az előző, de itt is azért vannak emelkedők meg kapaszkodók meg. Nehéz szakasz van, bőven. Főleg, hogyha szembeszél is, fúj, de volt olyan is. Szóval. Ezt a távot azért tettem meg, mert hallottam a történetet, édesanyám mesélte, hogy amikor várandos volt velem, a szíve alatt ott voltam már. Az én szívem is dobogott az ő szíve alatt. Hogy valami betegsége volt az anyukámnak, és az édesapámmal elhatározták, hogy elszarándokulnak Csíksomlyóra kerékpárral. Két napig tették az utat, ha jól emlékszem, Korondon szálltak meg valami csűr szénájába a padláson. Én egy nap alatt tettem meg. Na most ez a táv, ha bár tényleg teljesítmény volt, legalábbis nekem, én azt gondolom, van a profi biciklizőknek, nem annyira. Szóval ennek a távnak a megtevése, ez az erőfeszítés, ez a teljesítmény teljesen más volt. Teljesen más élmény, mert egy picit együtt rezdültem az én édesanyámmal, az apámmal, akik akkor mit élhettek meg velem. Akkor még világra se jöttem, de hát ott voltam. És a szűzanyával, a segítő szűzanyával, hol már ember nem segített.
Szóval ez más. Nem tudom, kedves hallgató, érti? Hát biztos, hogy érti. Hát hogy is kérdezhetek ilyent? Hogy a két teljesítmény között, enyhén szólva, elég nagy különbség van. És nagyon könnyen járhatunk így is a böjtöléssel, vagy bármilyen vallásos cselekedettel, hogyha hadd fogalmazok ilyen pongyolat profán módon. Még egy rövid gondolat, csak akkor befejezem. Nem tudom, kedves hallgató, hogy van a séta, vagy a gyors séta, vagy a kocogás, vagy a futással. Most elképzeli, hogy ön, kedves hallgató, mennyi távot tudna megtenni, hát csak úgy kirázom a kis ujjamba gondolkodás nélkül, nem tudom, mondjuk, nem tudom, mond bármi, 300, 500, 1 kilométer, 2 kilométer, maradjunk 2 kilométernél, ezt így kocogásra meg tudja tenni. Talán, vagy kevesebb, teljesen mindig, nem fontos ez most. Most nem tudom, ön gondolt egy távolságra, de úgy, hogy azt meg is tudná tenni. Lépjünk tovább. Most képzeljem el azt a dolgot, hogy 10 kilométerre, vagy akár 15, van valaki, aki számomra nagyon fontos, akit szeretek. És aki bajba van, és semmi más megoldás nincs a szabaduláshoz, csak az, hogy én oda, mivel eszközöm nincsen, muszáj elszaladnom, és ha elszaladok odáig, arra 10 kilométerre, akkor megmentem őt. Mit szól, kedves hallgató? Ha a távolságot 1, 1,5, 2 kilométer, nem tudom, milyen távolságba lőtte be, vagy mit tudom én, állapította meg, kinek hogy tetszik a megfogalmazás, a dupláját, tripláját, vagy akár többszörösét meg tudná tenni? Mert szerintem egyértelműen a válasz igen. Na ez a különbség. Az új bor, a régi tömlő, a régi ruha, az új folt, és így tovább. Hogy böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Akit szeretek, aki számomra fontos, azért megtenni valamit, vagy pedig a teljesítményért, hát enyhén szólva nem ugyanaz. És valójában mi a szeretetből fakadóan tesszük, vagy nem tesszük, amit teszünk, vagy nem teszünk.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Úr Jézus Krisztus, az Atyának fia, örök főpap, te hívtad meg a fiatalokat szolgálatodba. Kérünk, add nekik már most 7 ajándékú lelkedet, a bölcsesség és az értelem lelkét, a tudomány és jámborság lelkét, a tanács és erősség lelkét és az istenfélelem lelkét, hogy igazi papi emberekké váljanak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, szerények és nagylelkűek. Veled és benned imádkozzanak. Add, hogy szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenek előtt pedig add meg nekik a te papi lelkületedet, és engedd, hogy már most éljék, amit hirdetni fognak. Amen.

Atyánk az otthonunk. Vannak otthonülő népek, és vannak vándorló népek. A vándor népek tulajdonsága, hogy nyugtalanságuk, mozgékonyságuk mélyén az otthon utáni éhség rejtőzik. Ez hajtja őket mindig újabb tájak felé. Ez az éhség nagyon bibliai jellegű. Ha végignézünk a 4000 éves bibliai történelmen, azt találjuk, hogy Isten mihelyt barátjává tesz valakit, mindjárt vándorbotot is ad a kezébe, és zarándok útra küldi. Így történt ez Ábrámmal, minden hívők atyával. Isten első üzenete Ábrámhoz ez volt: hagyd el házadat, családodat és atyád házát, és menj arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Jákob menekült lett, szaladnia kellett fivére Ézsau haragja elől, Józsefet meg testvérei idegenbe adták el rabszolgának, majd az éhség az egész családot arra kényszerítette, hogy Egyiptomba költözzék. Örökre emlékezetükbe vésve élt a figyelmeztetés: te pedig mondd az Úr, a te Istened színe előtt, apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, s ott élt idegenként, kevesen követték, mégis nagy, erős és népes néppé tette. Utódaik 400 évig voltak rabszolgák Egyiptomban, míg Isten Mózes által ki nem szabadította őket, de még kiszabadulásuk után is 40 évig kellett a pusztában vándorolniuk. És amikor az új hazában Dávid templomot akart építeni Istennek, ezt a proféta által üzenetet adta neki az Úr, mondván, hogy Istennek sátorban kell laknia, mert ez mutatja, hogy a választott nép vándor marad mindig. Ezt a sorsot vállalta magára a nagy vándor is, Isten fia, amikor az atyával való szeretett közösség boldog otthonából eljött egy idegen világba, ahol gyűlölet várta és emberré lett. Születésének és halálának hasonló körülményei jelzik ezt a vándor állapotot. Utazás közben születik Betlen városán kívül barlangistálóban, és a városon kívül is hal meg kereszten, mint közönséges gonosztevő. És a kezdet és vég között vándorlás az élete is. Gyermekkorában menekülnie kellett Heródes öldöklő féltékenység elől, amikor felnőtt, Názáret kiutasította, mint őrültet, és vándor tanító lett, akinek nem volt hajléka, ahol fejét lehajtsa. Halála óráján meg kellett tapasztalnia a tökéletes elhagyatottság, otthontalanság érzését. A kereszten ég és föld között függött, a föld kivetette, az ég nem fogadta be. A föld kivetette, népe ordította: feszítsd meg őt! Kiáltással ellene fordult. Apostolai meg gyáván elfutottak, a népvezetői halálra ítélték. Az ég nem fogadta be, atyától is elhagyatva érezte magát, és így tudott mégis imádkozni: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Nem különb a tanítvány mesterénél. Vándorok lettek Jézus tanítványa is, vándorrá lett édesanyja Mária. Az evangéliumokban csak egyszer találkozunk vele otthon Názáretben, az angyali üdvözletkor. Attól kezdve mindig úton van, beleegyezésével: történjék velem szavait szerint. Nem csak az Isten anyaságot, hanem a vándor élet életformáját is magára vállalta. Vándorrá lettek az apostolok, a föld minden égtáján idegenben, idegen nyelven kellett hirdetni Jézus jó hírét. Magáinak tekinti Jézus minden korok vándorát, annyira, hogy azonosítja magát vele. Vándor voltam, és befogadtatok. Miért cselekszik így az Isten? Az Isten barátság első föltétele igazságban élni.
hazug magatartásával, eszejárásával az ember kizárja Istent az életéből. Az igazság pedig az, hogy a bűn paradicsomból kiízött, otthontalan állapotba helyezte az embert. Az Istent szerető embernek egész lényével meg kell élnie ezt a valóságot. A Biblia Istene féltékeny Isten. Azt mondja, én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Úgy próbálja népét maga felé vezetgetni, lázadozó szívüket maga felé hajlítani, hogy elvesz tőlük minden egyebet, amiben biztonságot, vigaszt, megelégedést találhatnának azért, hogy szükségükben egyedül őrá hagyatkozzanak. A bűn következtében Istentől, embertársától, önmagától elidegenedett ember sokféle éhére, szomjára, ő támasz minden bizonytalanságban, kenyér minden éhségre, válasz minden kérdésre. Krisztus nem csak sorsközösséget vállalt velünk, még halálában megélte a tökéletes kivetettség, otthontalanság állapotát, föltámadásában otthont szerzett mindannyiunknak. Azért jött el hozzánk, azért lett emberré, hogy kézen fogva hazavezessen bennünket. Hűséges volt ígéretéhez, amelyet az utolsó vacsorán adott. Ne legyen nyugtalan a szívetek. Atyám házában sok hely van. Azért megyek el a halálba, hogy helyet készítsek nektek. Aztán elmegyek és helyet készítek nektek. Újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. De miféle otthont is készít számunkra Jézus? És tulajdonképpen mi is az az otthon? Még a vietnámi háború idején az amerikai tévé minden este részleteket mutatott a háború folyásáról. Ezek a képek hozzánk is eljutottak valahogy. Valamelyik országnak egy szakaszát láttuk, amelyen az egyik irányban vég nélküli katonai kocsisor haladt, a másik irányban megriadt emberek ezrei menekültek, kézikocsin, biciklin, saját hátukon cipelve vagyonuk maradványait. Az út mentén egy fiatal anya ült, csecsemővel a karján. A helyzet kétségbejtő volt. Mégis ez a pici gyermek teljes békében aludt. A semmi közepén, háborútól, pusztulástól körülvéve otthon érezte magát. Édesanyja volt ez az otthon. Az otthon nem ház, nem épület, hanem személy. Otthonunk azok az emberek, akik szeretnek bennünket, aggódnak értünk, akiknek társaságában felszabadultnak érezzük magunkat, akiknek társaságában magunkat adhatjuk. Ilyen otthont adott nekünk Krisztus halála árán, föltámadása árán. Isten lett az otthonunk. A mai ember nyugtalansága, szélsőséges magatartása éppen ez az otthontalanság. Korunk elszakadt Istentől, a keresztény élet egyre inkább a kevesek kiváltsága vagy elszánt hűsége maradt. A nagy többség számára a templomok műemlékké torzultak, az egyház pedig az élet két-három kivételes alkalmát kiszolgáló intézménnyé zsugarodott. A személyes kapcsolat vállalása nélkül minden önzésem, pillanatnyi célom eszközévé zsugorodik az életnek, ember és Isten egyaránt, aztán használat után eldobandó. Ez a felfogás uralja kapcsolatainkat, és megkönnyebbülünk, ha megszabadulunk a másiktól. Azt hiszük, hogy szabaddá váltunk, pedig csak gazdátlanná csellengő senkiké, akiket ugyanúgy fognak felrúgni, mint felesleges kacatot, akik a másik érvényesülésének útját álljuk. Isten mindenkor vállalja ezt a sorsközösségünket, nem erőszakkal nyúl bele az ember életébe, egy kicsit tekintsünk vissza az üdvösség történetére. Ami a húsvéti esemény által számunkra beteljesedett, az titokzatosan, mint egy fátyol alatt már az Ószövetségben jelen volt, a templom képében.
Isten a sínai hegynél megkötött szövetség révén lett a pusztában vándorló népe otthona. A zsidó tábor közepén volt a sátor, amelyben a fridládát tartották, és amely felett felhő jelezte Isten jelenlétét, és a sátrat a találkozás sátrának nevezték. Ez a sátor azt jelentette, hogy e körül letelepedett a nép, a sivatag közepén, távol az emberi megélhetés minden földi forrásától. Otthon talált Istenben, ő rá hagyatkozott. Tőle kapta biztonságát, mindennapi eledelét, ivóvizét. Később a zsoltárokban újra és újra előkerül ez a téma, hogy a hívő ember csak Isten szentélyénél van igazán otthon. És így imádkozik 27. zsoltárral, csak egyet, százszor kértem egyet, és Uram, most is arra vágyom, az Úr házában hadd legyen lakásom mindegyik napján életemnek. Boldog, kit mindörökre házadba fogadsz, hogy magasztaljon tégedet. Így imádkozik a 84. zsoltárt. Ugyanezek az érzések a gyermek Jézus szívében olyan erővel törtek föl, hogy atya házában, a templomban jobban otthon érezte magát, mint Názáretben, és úgy döntött, hogy a templomban marad. Felnőtt korában Isten fiúsága teljes tudatában viszont már bátran önmagát azonosította a templommal. Ő az igazi Emmanuel, velünk az Isten, aki ledöntötte az Isten és az ember között emelkedő válaszfalat. Ezért jött hozzánk, ez volt életműve célja, ezért imádkozott az utolsó vacsorán, legyenek mindnyájan egyek mi bennünk, amint te atyám bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is bennünk. Otthonunk tehát nincs a messzi távolban, nem kell a csillagokon túlra mennünk érte, itt van a szívünkben. Szent Pál nem szűnik meg hirdetni az örömteli húsvéti jó hírt. Otthonra találtunk Istenben. Már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem állampolgárok vagytok, mint a szentek, és Isten családjának vagytok tagjai, írja az Efezusiakhoz írt leveleiben. De ha az otthon személy, akkor két személy kölcsönösen otthon egymás számára. Ezért Szent Pál néha megfordítja az otthonképet, és azt mondja, hogy mi vagyunk Isten otthona. Krisztusban épültök egybe a lélek révén Isten hajlékává. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? Mintha visszhangja lenne ez annak, amit Jézus ígért meg az utolsó vacsorán. Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, és atyám is szeretni fogja. Hozzámegyünk, és benne fogunk lakni. De Isten, Krisztus által, nem úgy akar kapcsolatban maradni velünk, mint elszigetelt egyénekkel, hanem mint közösség tagjaival. Közösséggel, amelynek tagjai egymás között is egyek. A megváltatlan ember számára a másik ember ellenség. De a Krisztus föltámadását követő korban Jean-Paul Sartre lemondó megállapítására, hogy a pokol, a többi ember, a katolikus Gabriel Marcel-vel azt válaszolhatjuk, a mennyország a többi ember. Ez az egymásra találás, egymás jóságának felfedezése Krisztusban történik, hiszen ő mondta, ha majd felemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Ez volt megváltó művének fő célja. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egy legyenek, mint mi egy vagyunk, én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek. Vegyünk példának egy kereket, amelynek sok küllője van. Minél messzebb van egy küllő adott pontja a tengelytől, annál messze van a többi küllőtől is. Ahogy közeledik a küllő a tengelyhez, úgy közeledik a többi küllőhöz is, míg a tengelyben minden küllő egy lesz. Ha közelebb vagyunk Istenhez, közelebb vagyunk egymáshoz is, Istenben való otthonra találásunk föltétele, hogy testvéreinkkel is egy legyünk. Ezért írja Szent János, ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik.
Még aki azt állítja, szeretem az Isten, de fele barátját gyűlöli, az hazug. Krisztus otthont adott nekünk Istenben. De megszűntünk-e ez által vándorok lenni? Nem. Vándorok vagyunk most is. De hogyan lehetünk egyszerre vándorok és otthonra találtak? Ez éppen a keresztény életforma sajátja, hogy mindig ellentétek feszültségében valósul meg. Szent Pál egy helyen egész litániára való ellentét sorozatot állít elénk, mint amit az első keresztények a maguk létében megéltek. Így ír. Vagyunk, mint ismeretlenek, mégis jól ismertek. Mint akiket halálra szántak, de mégis élnek. Mint megkínzottak, de belé nem haltak. Mint szomorúak, mégis mindig vidámak. Mint szűkölködők, mégis sokakat gazdagítok. Mint akiknek semmiük sincs, mégis mindenük megvan. Ehhez a sorozathoz nyugodtan hozzátehetjük még egy láncszemet, mint akik vándorok a földön, de otthonra találtak Istenben. A valódi közösség nem kizárólag emberi erőfeszítések eredményeként jön létre, épp úgy a magáncsendjét sem az ember maga tudja olyan módon kitölteni, hogy az éltető forrássá váljon. A személyé érés, az emberré válás, az Istennel való találkozásban valósul meg. Ebben a történésben a magánynak, illetve a hallgatásnak segítő szerepe van, de nem ez a végső cél. Mi is akkor a magány és a közösség kapcsolatának beteljesülése? Talán a negatív oldalról elindulva közelíthetünk a kérdés megválaszolásához. A magány és a magányosság megkülönböztetése során világossá válik, hogy az utóbbi nem helyes formája az emberi létnek. Amíg azonban a magányosság fájdalmat okoz, van remény a változtatásra, mert a fájdalom érzet élő szívre utal. Sokkal veszélyesebb a szív elérzéktelenedése. Aki elszigetelődik a magányosságban, megpróbál menekülni ebből a vigasztalan helyzetből. Ennek sokféle módja lehet, de mindegyik praktika arra irányul, hogy szétszórja a figyelmet. Az Isten felettség súlyos lelki betegség, mert abból származik az önmagába való befordulás és önzés, mások figyelmen kívül hagyása és a közöny. Végső soron a szív megkeményedése, ami minden fejlődést és növekedést tönkretesz. Ennek a létünket érintő betegségnek orvoslása, bibliai kifejezéssel megnevezve, az Isten félelemben rejlik. Aki nyitottá és befogadó képesség tud válni, az Isten színe elé tud állni, és ki tudja mondani, itt vagyok, Uram. De az ember csak akkor képes kimondani azt, hogy itt vagyok, ha Isten már előtte kimondta az ő itt vagyokját. Az emberi jelenlét Isten színe előtt csak azért lehetséges, mert Isten megelőzően jelen van. Az Isten jelenlét átfogó valóságban tud kibontakozni a magány, az odafigyelő éberség és a közösség, a kapcsolatteremtés összhangjában. Ez az Isten jelenlétben való élet. Az Isten jelenlétében való élet a boldogság beteljesülését ígéri. Szívünk mélyén érezzük ezt a vágyat. De a mindennapok közepette sokszor elborítanak minket a gondok, feladatok. És fennáll a veszély, hogy az élet rohanásában elszalasztjuk az élet teljességét. Ezért szükség van arra, hogy megálljunk és föllélegezzünk, hogy időt iktassunk be lélek jelenlétünk tudatosítására. Ez a csendes magányban történik, néhány perccel megállva, imádkozva. De mi van az élet többi, mondható, túlnyomó részével? Szent Hildegárd értésünkre adja, hogy nem a magányban kigondolt, fenkölt elmélkedések oldják meg a lelki és erkölcsi gondjainkat, sem a nagy ideálok utáni törekvés állítja helyre a közösségi életet. Sokkal inkább a mindennapi dolgokat kell rendbe tenni. Kiegyensúlyozott napirend, mértéktartás,
alvásban és virasztásban, evésben és ivásban, beszédben és hallgatásban, a liturgia méltó ünneplésében, egymás iránti tiszteletben. Ha ez sikerül, akkor elrendeződik a személyes lelki élet, és a velünk élők, a közösség egésze is békét talál. Életünkben végső soron nincsenek mellékes dolgok, nincs különbség lényeges és lényegtelen dolog között, mert minden pillanat az élet teljességét kínálja számunkra, hogy befogadók vagyunk Isten jelenléte iránt. Az odaadással végzett takarítás épp úgy teret adhat Isten jelenléte megtapasztalásának, mint egy meditációs teremben végzett lelki gyakorlat, egy örömteli, családias ünneplés épp úgy megtapasztaltathatja velünk Isten szeretetének kinyilatkoztatását, mint egy őszinte nyitottsággal folytatott vita. Rajtunk múlik, hogy megsejtjük-e, mennyire értékes életünk minden pillanata, hiszen itt és most teljesülhet be az evangélium ígérete, hogy életük legyen, és bőségben legyen. A lelki növekedés a közösségben igazolódik be, a másokkal való találkozásban tudjuk lemérni, mennyire fogadtuk be Isten szeretetét, és mennyire szárnyaló szívvel szaladunk Isten parancsainak útján. A közösség szembesít igazi mi voltunkkal, és megszabadít minden ábrántól. Nem tagadhatjuk, hogy a legnagyobb jó akarat és jó indulatú erőfeszítések mellett is a félreértések, megbántások és sértődések velejárói bármely közösség mindennapi életének. Sőt, azzal is tisztában vagyunk, hogy egy közösség, bármely közösségről van szó, tagjai igazságtalanul bánhatnak egymással, és szenvedést okozhatnak egymásnak, írja Szent Benedek. Szent Benedek, a közösség élet nagy ismerője, azt ajánlja a közössége számára, hogy nehézségek és elszenvedett méltánytalanságok közepette hallgatagon öleljék át a türelmet, és maradjanak álhatatosak. De hol van az az otthon? Ahol Isten? Ahogyan egy szociális gondozó vallja mindennapos a legszegényebbek közötti szolgálatában. Az igazi otthon kapcsolatot jelent számunkra, szeretett kapcsolatot, melyet töredékességben élünk meg mindaddig, amíg el nem jutunk igazi otthonunkba, a mennyei atyánkhoz. Erre vagyunk teremtve. Amikor nyomorult emberként megérkezünk az atya jelenlétébe, még földi életünk során, akkor érkezünk igazán haza. Amikor szívünkkel is megértjük, mekkora szeretettel, elfogadással van irántunk a mi teremtőnk, szétvet minket a vágy, hogy megosszuk ezt másokkal is, különösen azokkal, akik a földi otthonukban is igazi koldusok, azokkal, akiket nem féltettek, akikért nem aggódtak, sírtak, virasztottak. Ők a senki gyermekei, nem tartoznak igazán senkihez, nincs család, amely védőszárnyaival betakarja őket. Isten oltalmába vezetjük, ajánljuk őket. Ez a mi elhívásunk. Hányan élnek körülöttünk, akik nem tudják, hogyan kell szeretni, mert még nem tapasztalták meg. Elvárja tőlük a világ, hogy egészségesen létezzenek benne, amikor képtelenek rá. Szívük eleven sebektől vérzik, melynek fájdalmát droggal, alkohollal, alkalmi beteg kapcsolatokkal próbálják enyhíteni sérülten, hiszen sebeikből bűn fakad, sérülésük sérülést fakaszt. Amikor gondunkban veszünk egy eldobott, kisemmizett embert, megtapasztaljuk, hogy gyakran gonoszkodó szívünkkel ugyan Isten irgalmas szeretetét leesdve, lassanként mi is képesek vagyunk szeretni a mi testi-lelki éhezőinket. Aztán a szegények konyháján segítő önkéntes fogalmazta meg a következőt: miközben osztjuk az élelmet, vagy ruhát, szállást szerzünk, menedéket, esetleg munkát találva nekik, valójában szeretni próbáljuk őket, mert nem tehetünk mást, ennek van egyedül értelme. Persze mindez nem csupa sikertörténet, mint az élet egy-egy szakasza sem az. Van, hogy nem látjuk a szolgálat gyümölcseit, mert csupán az a dolgunk, hogy
együtt legyünk vendégeinkkel. Próbálunk nekik megmutatni valamit Isten irgalmas szeretetéből, míg hazaérnek igazi otthonukba, oda, ahová mindnyájan igyekszünk. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három, de közülük legnagyobb a szeretet, mert Isten is ott lakik.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő

0: Téj homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel is veled, uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
1: Könyörülj rajtam, és hallgass meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek. Szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, ki részesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
1: Szívemben nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik duskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat.
2: Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat, mindnyájan ti az Úr szolgái,
1: akik éjjelente az Úr házában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
1: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Éjjelente is áldjátok az Urat.
3: Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr, szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és fésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Biztonságban, békén.
1: Könyörögjünk, látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
0: Amen.
2: Áldunk meg váltunknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag, nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisz te lettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtődnek, szűz azelőtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, néked Ávét mondván, szánj meg kérünk minden bűnöst.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Július 9-én csütörtökön délelőtt a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket Lövétéről és Érkörtvélyesről közvetítjük. Mindkét plébános atyának nagyon szépen köszönöm, hogy elvállalták a közvetítést. Köszönöm a munkatársaiknak, itt legyen itt szó kántorokról, vagy bármilyen más szolgálatot teljesítőkről, és különösképpen köszönöm azoknak, akik a technikát kezelik, és így lehetővé teszik a közvetítést. A reggeli Szentmisék Lövétéről voltak közvetítve reggel 8 órai kezdettel, a délutániak este 6 órától Érkörtvélyesről. Ez így volt eddig, és így lesz még a mai napon és holnap is. Szombaton reggel nem lesz szentmisénk, hanem délben 12 órától lesz egy primíciás szentmise Csobotfalváról. Vasárnap pedig 3 szentmisénk lesz itt az Erdélyi Mária Rádióban. Reggel 8:30-tól lesz az első szentmisénk Érkörtvélyesről. Lövétéről lesz egy primíciás szentmisénk délben 12:30-tól. Előtte 11:50-től a Rózsafűzért is közvetítjük Lövétéről. Majd Csíksomjóról a Kegytemplomból este 6 órától lesz egy újabb szentmisénk, tehát ezen a vasárnapon. Jövő héten, július 13-ától kezdődően a reggeli szentmisénk a Nagyváradi stúdió kápolnája helyett most a Szent József templomból lesznek közvetítve, hétfőtől csütörtökig reggel 8 órától, pénteken pedig 10 órától, mert ezt a szentmisét a többi magyar nyelvű Mária Rádió is átveszi, és ez a megszokott időpont, még szombaton is reggel 8-tól közvetítjük a szentmisét Nagyváradról. A délutáni, vagy jobban mondva esti szentmisék egy érdekes helyszínről lesznek, egy szlovák falu, a plébánia temploma, szlovákul Nová Hutának hívják, magyarul Sólyomkővár a helység neve. Ott egy új plébánia épült, és a régi plébániát aztán felújították, kibővítették, és az egy ilyen lelki gyakorlatos házzá lett alakítva, és ott szoktak lenni különböző rendezvények, táborok, lelki gyakorlatok, és ezúttal a jövő héten minisztráns tábor lesz, tehát a mi egyházmegyénk, a Nagyváradi Egyházmegye minisztráns tábora lesz ott, hétfőtől péntekig, hát esték csak hétfőtől csütörtökig lesznek, és így lesznek a szentmisék este 8 órai kezdettel. Én próbáltam a 6 órát, de azt mondták, hogy lesznek napok, amikor kirándulni mennek, meg olyan program van, hogy elhúzódik, és nem érnek haza 6 órára. Akkor próbáltam a 7-et, de hát a 7 órától van a helybélieknek a szentmiséje, ami szlovák nyelven van. Úgyhogy maradtunk a 8 óránál. Tehát jövő héten a kedves hallgatók megértését kérem. Hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön este 8 órától lesznek a szentmisék a Nagyváradi Egyházmegye minisztráns táborából. Annál fiatalosabb lesz viszont ez a közvetítés, ezek a szentmisék. Igen, és akkor lássuk a hétvégét. Pénteken este 6 órától és vasárnap délelőtt 10:30-tól megkértem a jövő heti közvetítés helyszínéről az egyik plébános atyát, pontosan Sárköz Újlakról, hogy még vállalja be ezt a péntek esti és a vasárnap délelőtti szentmisét, hiszen onnan, ha lejárt a minisztráns tábor, onnan nem közvetíthetünk tovább, illetve hát közvetíthetnénk, de szlovák nyelven nem hiszem, hogy sokan értenék. A szentmiséket szombaton este pedig Kovásznáról a Mária áhítatba kapcsolódunk be, és akkor ezzel már meg is volt a jövő hét, még az este, vasárnap este a Csíksomjói Kegytemplomból lesz 6 órától egy szentmise, tehát egy ilyen érdekes hetünk lesz a jövő héten. Azt követő héten Sárközújlak lesz az egyik helyszín, ahogy már említettem, és a másik helyszín pedig egy olyan plébánia, amihez két templom tartozik, Kadicsfalva és Betlenfalva, ez Székelyudvarhelynek két negyede,
És igen, erre a helyszínre azért esett a választás, mert búcsú lesz majd 26-án. Július 27-től augusztus 2-ig tartó héten az egyik helyszínünk Csernáton lesz, Alsó Csernáton. Itt augusztus 2-án búcsú lesz, hát igazából Urunk színeváltozását ünneplik, de a közelebb eső vasárnapon, tehát ezt így tartják, és akkor ezért esett a választás erre az egyházközségre, Csernátonra. A másik helyen Tasnád Szántón pedig gitártábor van, az is egy ilyen ifjúsági valami, és akkor így két legyet ütünk egy csapással, Tasnád Szántóiak és a fiatalok és a gitártáborból is bekapcsolódhatnak a Mária Rádió nagy családjának életébe. Ugyanakkor azon a szombaton, tehát augusztus 1-én már elkezdődik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál, és onnantól kezdve, tehát 1-től egészen 5-éig, 5-ével bezárólag, este mindig 8 órától lesz a Szent Mise Medjugorjéból. Természetesen nem csak a Szent Misét közvetítjük, csak én itt a miség közvetítésének megszervezéséért felelek, és ezeket szoktam itt főleg figyelembe venni, de természetesen a Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválról mindent közvetítünk, amit eddig is szoktunk, tehát lesznek imák, lesznek katekézisek, lesznek tanúságtételek, lesznek rózsafűzérek, szentségimádások, és a szentmisék, amit már mondtam, tehát 1-től 5-ig minden este 8 órától, már a mi időnk szerint 8 órától. Igen, és akkor már belefutottunk a másik hétbe, augusztus 3 és 9 között az egyik helyszín, az itt lesz a Mária Rádió nagyváradi stúdiójának a kápolnája helyett ismét a Szent József templom, és ezt kiegészítjük ugye a Medjugorjei Fesztivállal, illetve csütörtöktől, amikor már a fesztivál lejár, akkor a Csíksomlyói kegytemplomból kiegészítjük azt a néhány szentmisét. És akkor lapozunk tovább, itt már az a hét következik, ami Nagy Boldogasszony hete, és itt van egy olyan templom, ahol tudtommal még nem volt szentmise közvetítés, viszont annál nagyobb örömmel jelentem, hogy lesz. Ez a különleges helyszínünk pedig Felsőbánya. Most a hétvégén éppen átmentem arrafelé és visszafelé menet is. Felsőbánya, minden részletezem, hogy hol jártam. Ez egy Nagy Boldogasszony templom, egy gyönyörű, nagy székesegyház méretű templom, nemrég lett felújítva és újra szentelve, kívül belül fel lett újítva, gyönyörű egyébként, tehát eddig csak kívülről láttam, ahogy elmegy mellette az ember, de alig várom, hogy bent is körülnézhessek, és plébános atya mesélte, hogy körülötte épült egy rózsafűzér stációkból, tehát 20 stációt a templom körül a rózsafűzér titkai tiszteletére. Keresztútjuk már volt eddig, és az fel a dombon, ugye a hegy tetején van a kálvária. Igen, tehát gyönyörű a vidék is egyébként, ott a hegyek, az erdők, tehát nagyon szép. Ez konkrétan Nagybányától az első, hát nem falu, mert egy városról van szó, egy kisváros, Máramaros-sziget irányába kell elindulni Nagybányáról a Gutin hegységen át, ez még a Gutinon innen van. Igen, tehát Felsőbánya azért, mert akkor lesz a búcsú, és mondom, már egy ideje beszélgetünk a plébános atyával, aki nagyon kedves volt, tehát még itt-ott végezték a szentmiséket, amikor a templom még belül is a felújítást tartott, de megígérte, hogy ha kész lesz a templom, akkor nagyon szívesen lát minket, és vállalja a közvetítést, ezt az ígéretét be is tartja, úgy néz ki, és örömmel megyünk oda. Amióta elkezdtem a Pabácsival beszélgetni, azóta szoktam küldeni újságokat, így postán 10 újságot az ottani hallgatóknak. Vannak ott hallgatóink, de egyelőre ennyi a kapcsolatunk, hogy küldöm nekik az újságokat, de várom, hogy ott a templomban tudjak beszélni a rádióról, és konkrét kapcsolatot teremteni az ottani hallgatókkal. Tehát a augusztus 10-16 közötti héten az egyik helyszínünk Felsőbánya lesz. A másik helyszínt még nem jelentem be, mert még tart az egyeztetés a plébános atyával, de
jövő hétre már biztos, hogy meg lesz. Augusztus 17-től arra felé szabad a pálya, még nincsen megszervezve semmi, tehát aki szeretné augusztus 17-től arra felé bármilyen héten, hogy az ő templomából legyen Szentmise, természetesen plébános atyákra gondolok itt, akkor kérem szépen jelezzék, és nagyon szívesen megyünk és közvetítünk. Azt szeretjük, hogy egy egész hetet vállal valaki. Ez igazából nem jár semmi nagyon nehéz dologgal. Be kell szerelni egy mobil stúdiót, ami gyakorlatilag egy keverőből áll, 6 mikrofonból, állványokkal, kábelekkel, és egy laptop, valamint az internet biztosításához egy router, ha van bevezetve kábeles internet a templomba, akkor még arra sincsen szükség. Kell valaki, aki a szentmiség közben, amelyeket közvetítünk, ott ül a keverőnél, a laptopnál, tehát valaki, aki így szoktam mondani, nem a pap és nem a kántor, mert nekik a szentmise közben másra kell koncentrálni, tehát valaki, aki ezeken a közvetített szentmiséken ott van, és lehetőleg nem olyan, aki megijed egy kicsi technikától, nem olyan nehéz, egy gyerek is megoldja, tehát többször volt ilyen hetedikes, nyolcadikos gyerekek, fiatalok is simán meg tudták oldani a technikát kezelni. A másik feltétel pedig, hogy ilyenkor még azt szoktuk kérni, hogy legyen prédikáció a hétköznapi szentmiséken is. Ugye a Mária Rádiót sokan hallgatják otthonról, és hát a rádiókészüléken keresztül még az áldoztatást nem tudtuk megoldani a szentmiségben, úgyhogy hogy mégis azért maradjanak valami lelki táplálékkal a kedves hallgatók, így a rádión keresztül akkor az igéből kérjük a plébános atyákat, hogy táplálják a kedves hallgatókat, ha nem is hosszan, de legalább egy rövid prédikáció legyen hétköznapokon is. És persze, hogy olyan helyen kell legyen a templom, vagy a templom belsejében valahogy legyen internet, mert főleg ahol még nem volt soha, ott akkor kérdéses a dolog. Hát általában a városokban nem szokott ez probléma lenni, ott jó a lefedettség, inkább ilyen félreesőbb helyeken, tehát ami nem a főúton van, vagy kisebb helyeken, vagy ahol a templom falai nagyon vastagak, vagy esetleg vasbetonból épült a templom, tehát ott vannak nehézségek a technikával, de onnan egyszer már volt, onnan már biztos, hogy másodjára is fog menni. Itt arról beszélek, ha még nem voltunk. Hát itt akkor visszatérek a beszámoló részhez. Ugye az elmúlt héten egy olyan helyszínről közvetítettünk, amiről a múltkori műsorban azt mondtam, hogy onnan még nem volt soha közvetítés. Hát tévedtem. Most vasárnap ugyanis ott jártam, és beszélgettem azzal a testvérünkkel, aki a közvetítést biztosította, tehát a technikai részt, és tőle tudtam meg, hogy igenis volt már onnan közvetítés, pontosan 12 évvel ezelőtt. Hát én 11 éve dolgozok ebben a munkakörben, tehát azóta én szervezem a mise közvetítéseket, azóta pontosan tudom, hogy hol volt és hol nem volt a rádió közvetíteni, de az előtti részt nem tudtam biztosra. Azt gondoltam, hogy nem volt, viszont volt. Tehát aknasugatagról van szó, és akkor már elmondom, hogy ha aknasugatagon jártam, tehát Nagybányáról, Felsőbányán átmentem a Gutin hegységen, aki még nem járta arra, és nem is gondolná Máramarosban mekkora hegyek vannak, hát én itt mifelénk a Királyhágót tartom, itt a nagy szerpentines nagyhegynek, hát a Királyhágó vizet nem vihet a Gutinnak, tehát a Gutin egy hatalmas, legalább kétszer akkora, mint a Királyhágó, magasságban is, meg hosszúságban is, komoly szerpentinek, de gyönyörű a táj, tehát az az erdő, hegy, az egész, az gyönyörű, úgyhogy örülök, hogy arra vitt az utam, oda is, vissza is. Egyébként két forrás is van az úton, ott láttam, sokan megálltak és töltögették a flakonjaikat a vízzel, ezek szerint jó is az a forrásvíz. Hát a Gutinnak a túloldalán ott még egy-két falut kellett menni, és onnan aztán sziget felé vezet tovább. Egyenesen az út, erről az útról néhány kilométeres sziget előtt le kellett térni jobbra, és akkor egy kis kacskaringóval még egy-két faluval odébb, akkor megérkeztem Aknasugatagra. Nem is tudom, azt hiszem, egy kisvárosról van szó. Nagyon szép hely, az is erdőkkel, hegyekkel körülvéve. Egy tér, aminek a közepén van a templom, nagyon szép. A tér is, a templom is. Igen, a nehézség az volt, hogy a plébánia és a templom nem egy telken van, mint mondtam, a tér közepén van a templom,
és a térnek az egyik oldalán van a plébánia. Kettő között hát bizony van, vagy 100 méter. Úgyhogy igen, onnan a plébániáról nem tudtuk áthozni az internetet. Hosszú is lett volna, meg hát mise közben ott a kábelt úgy kihúzni, aztán mindig összeszedni, meg minden macerás is lett volna. Na, a lényeg az, hogy valami csoda folytán állítólag tényleg nagyon vastagak a templom falai. Hát majdnem egyik hálózatnak se volt szinte semmilyen térereje, az egyikkel végül is nagy nehezen elboldogultunk, de olyan halvány volt, hogy csak a Szentlélek tartotta az egész heti közvetítést. A primícia közben, amit én közvetítettem, hát én is végig izgultam, próbáltam, csináltam néhány fényképet, fel akartam volna tenni a Facebook oldalunkra, hát ez egy különleges esemény, amit közvetítünk, ugye egy primíciás szentmise, nagyon jó képek készültek, hát próbáltam volna feltenni, szó se lehet róla, tehát meg se nyitotta a Facebookot a telefonom, ugyanazon a hálózaton, amiről közvetítettünk, csak a kollégának próbáltam, aki a közvetítést beadta a stúdióból átküldeni képeket, hát azt hiszem fél órába telt, míg egy fénykép átment. Hát Istennek legyen hála, hogy nem szakadt meg soha a közvetítés. A primíciás szentmise nagyon szép volt. Jó kis közösség van ott. Beszélgettem is néhány emberrel, azt hiszem 170 katolikus van talán ott. Abszolút román többségben, egy kicsit már törték is a magyar nyelvet néhányan, főleg a fiatalabbak, a gyerekek. Azt hiszem, hogy nincs is magyar nyelvű iskola. Hát 170 katolikusnak, amiből a nagyobb része felnőtt, akkor nyilván nincs is kinek. De nagyon jó kis hely, aknasugatag, azt mondták, hogy náluk akár nyitva is lehet hagyni a templomot. A kolléga, amikor ment szerelni, akkor várta, hogy zárják be a templomot, hogy nehogy ellopják a mobil stúdiót, a laptopot, vagy mit tudom, mondták, hogy itt mifelénk nem lopnak nyugodtan. Nyitva is lehet hagyni a templomot, hát persze bezárták aztán, de örülök, hogy vannak még ilyen helyek, ahol biztonság van. Nagyon jó tapasztalat volt, életemben nem voltam még aknasugatagon, tehát szimpatikus volt a közösség is, természetesen a primíciás paptestvérünk is próbálta tartani magát, az izgalmát, meg a lámpalázát, az érzéseit egy kicsit próbálta visszafogni, hát ameddig lehetett. Ezek a primíciák, ezek olyanok, hogy egy adott ponton aztán már szem nem maradt szárazon. Nagyon, nagyon szép volt, és örülök neki, hogy ott voltak vele az évfolyamtársai is, aki nem csak évfolyamtársak, hanem tényleg igaz barátai is. Pont az ő nekik való megköszönés közben csuklott meg a hangja, és ez nagyon örültem, hogy bocsánat, hogy ilyen személyes dolgokat mondok róla, nagyon örülök, hogy ezek a frissen felszentelt paptestvéreink, ezek tényleg ilyen őszinte baráti testvéri kapcsolatban vannak egymással. Nagyon fontos, és örültem, és másik kettőt egyébként ismertem, különösen az egyik, akinek vasárnap lesz a primíciája, ő a stúdiónk felelőse volt az utóbbi években Gyulafehérváron, tehát ő rádiózott is. Igen, tehát nagyon szép volt a primíciás szentmise, hát én vittem egy csomó újságot, ott megkértem a valakiket, akik osztogatták az emlékképeket, a minisztránsokat kifelé menet, hogy osztogassák a Mária Rádiós újságot is. Eddig nem járt oda újság egyáltalán, tehát semmilyen kapcsolatunk nem volt ott, azt se tudtuk, hogy vannak hallgatóink. Végül akivel sikerült beszélgessek, kiderült, hogy igen, vannak hallgatóink, de eddig nem küldtünk oda újságot, mert nem is tudtunk róla. És hát most rengeteg újság került kiosztásra, ezen túl fogok küldeni oda újságokat, aztán előbb-utóbb majd kiderül, hogy hány hallgatónk van, mennyi újságra is van pontosan igény, és egyébként pont plébános váltás is lesz szeptember 1-től, de majd kibogozzuk a dolgokat, hogy a kapcsolat működőképes legyen. Egyébként nagyon köszönöm a plébános atyának, aki szeptember 1-től már máshol fog szolgálatot teljesíteni, hogy vállalta a közvetítést. Én is azt hittem, neki is azt mondtam, hogy nem volt még onnan közvetítés, de mint mondtam, tévedtem, 12 évvel ezelőtt már volt, akkor még ilyen fix telefon kábelről működött a közvetítés. Hát igen, azóta fejlődött sok mindent a technika.
Igen, szóval hálás szívvel jöttem el aknasugatagról, bár a hagyományos értelemben vett promóciót nem tudtam végezni, hát egy primíciás szentmise erre nem alkalmas, ott egészen más dolgokon van a hangsúly, és ez így is van rendben. Lesz még, mint mondtam, két primíciánk ezen a héten, pontosan a két barátról van szó, aki ennek a testvérünknek a évfolyam társai voltak, tehát az egyik Csobotfalván lesz szombaton délben 12 órától, a másik Lövétén vasárnap délben 12:30-tól. Ajánlom szeretettel a kedves hallgatók figyelmében, még rádión keresztül is nagyon szép élmény meghallgatni, bekapcsolódni egy tényleg egy nagyon különleges eseménybe, a primíciába. Egy külön érdekessége volt a primíciás szentmisének az, hogy aknasugatagon nem volt primícia 52 éve. És az, akit 52 évvel ezelőtt szenteltek, illetve tartott primíciát ugyanabban a templomban, jelen volt. És az történetesen az újonnan szenteltünknek, aki a primíciát tartott, annak a nagybátyja volt. Na hát az is nagyon érdekes és megható volt, és hogy mikor neki is megköszönte, és őt is megáldotta, keresztapja is volt, és nagybátyja egy személyben ez az idős papbácsi, aki eljött, azt hiszem valahol külföldön szolgál. Na szóval voltak nagyon érdekes és megható dolgok, tényleg egy élmény volt részt venni, köszönöm, hogy ott lehettem, és együtt imádkozhattam, és én is részesülhettem a primíciás áldásban, amit a mise végén, persze a rokonságon kívül mindenkinek a három jó barát adott együtt, a három primíciás testvér élmény volt. Na, szóval visszatérve akkor, tehát aknasugatagon jártam a hétvégén, onnan aztán leszereltem a mobil stúdiót, hát majdnem éjfél volt, mire Szatmárra visszaértem a stúdióba, ott aludtam, és másnap délelőtt akkor mentem tovább a következő helyszínünkre, Érkörtvélyesre, ahol ott felszereltem a mobil stúdiót, és hát délután már onnan volt a közvetítés, ahogy a hét további részében is, szombaton nem lesz onnan, hiszen Marosvásárhelyről lesz a Mária áhítat szentmiséje este 6 órától. Igen, ezt az előbb is felejtettem mondani. Tehát igen, a hét további részében a mai napon este 6 órától Érkörtvélyes, holnap reggel 8-tól Lövéte, holnap este 6-tól ismét Érkörtvélyes, szombaton, ahogy mondtam, 12-től primícia Csobotfalváról, szombaton este 6 órától Marosvásárhelyről a Mária áhítat keretében szentmise, vasárnap pedig 8:30-tól Körtvélyes, 12:30-tól Lövéte, este 6-tól Csíksomlyó. Ez az eheti hátralevő miserend. Az érkörtvélyesi 8:30-es szentmisét azt azért is ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, illetve nem is a hallgatók, inkább a körtvélyesiek figyelmébe, mert én arra szándékozok elmenni. Igaz, hogy jó korán van, de hajnalban fog kelni ezek szerint vasárnap, és el kell menjek oda Körtvélyesre, nem csak azért, hogy leszereljem a mobil stúdiót, hanem azért, hogy találkozhassak is a hallgatókkal, és ha már ott leszek, akkor persze viszek magammal néhány Mária rádiós tárgyat, különös tekintettel a 20 éves születésnap tiszteletére készült tárgyakra, amelyeket ajánlom majd az ottani hallgatóink figyelmébe. Igen, és akkor ez az eheti program, hogy Körtvélyesre megyek leszerelni és promóciózni. Igen, az azt követő héten, igen, hát hétfőn akkor kénytelen leszek felmenni Sólyomkővárra, a minisztráns táborba, ott be kell szereljem a mobil stúdiót, mert valószínűleg akkor az első szentmisét ne is fogom közvetíteni, biztos, hogy könnyű lesz ott találni valakit, hiszen minisztránsokról van szó, van, akik már ismerik a technikát, hiszen közvetítettek már, biztosan tudok egyet-kettőt közülük, aki már ismeri a dolgokat, de minden esetre ott valakiket majd még megtanítok, hogy itt érdekes dolog, hogy minisztrás táborról van szó, mindenki minisztrálni is szeretne majd a szentmiséken, és akkor majd beosztják a közvetítést is. Így legalább lesz még egy szolgálat a minisztráláson kívül. Igen, azon kívül a helyszín, mondom, különleges, nem volt onnan még közvetítés tudtommal, hiszen a szlovák közösség van ott jóformán senki nem tud magyarul a plébános atyát kivéve, tehát ott magyar nyelvű szentmiség nincsenek, csak ilyen különleges rendezvények alkalmával, amikor valakik lelki gyakorlatot vagy tábort szerveznek
magyar nyelven. A libános atya, a szlovák atya egyébként rendkívül kedves, és nagyon, nagyon jó szívű, mindig szívesen lát bárkit. Mi is szerveztünk már oda programot, és nagyon jól egyeztünk vele. Kb. Ő volt az egyetlen a faluban, aki tudott magyarul, még románul sem nagyon tudott akkoriban senki. Abban az időben még ő volt a polgármester is, amit tudom egyébként, az egyházi jog tilt, de a falubéliek, az akkori püspök atyának feljöttek a váradra, és könyörögtek neki, hogy engedje meg, mert nincs más, aki lehetne a polgármester, és tudom, hogy 2-3 alkalommal, tehát jó pár évig ő volt a polgármester, aztán most már egy jó ideje találtak valaki mást. Igen, hát ez a kivétel, amit azt hiszem már tanítanak a teológián, az egyházjog órákon. Igen, hát körülbelül ezek az újdonságok a Mária Rádió házatáján. Az újságunk már meg van írva, tehát minden cikk elkészült, folyik a korrektúrázás, tördelés, stb. Úgyhogy készülünk, előbb-utóbb nyomdába kerülünk, és a hónap végéhez közelítve bízom benne, hogy az újságunk kijön a nyomdából, és éppen ezért most már kezdem szervezni az önkéntes találkozókat, de mivel még biztosat nem tudok, hogy mikor megyünk be, mikor jövünk, mi jön ki az újság, mikor, hogy lesz, hogy alakulnak a dolgok, ezért erre egy kicsit több idő szükséges, hogy ezeket megszervezzem, megtervezzem. Minden esetre a következő héten ebben a műsorban már minden önkéntes találkozóról előre fogok szólni, tehát a helyszíneket, időpontokat be fogom mondani mához egy hétre. Igen, körülbelül tehát ezek az újdonságok, mondom, a két primiciát ajánlom nagy szeretettel a hallgatók figyelmébe, és mivel jövő héten a tematikus napunkon, szerdán is este 8 órától lesz a Szent Mise a minisztráns táborból, ezért a szentségimádást elcseréltük a misével, tehát 6 órától lesz jövő héten szerdán innen a Szent József templomból, és akkor mondom, még majd a Medjugorje Ifjúsági Fesztivál, ami közeledik, és augusztus 1-től 5-ig lesz, az szinte az egész napunkat át fogja szőni. Azt is nagy szeretettel ajánlom majd a kedves hallgatók figyelmébe, és a néhány búcsút, ami ről már beszéltem, hogy lesznek a következő időszakban. Megköszönöm a kedves hallgatók figyelmét, köszönöm azoknak, akik imádkoznak értünk szervezetten, vagy csak úgy spontán módon imádkoznak értünk a háttérben, Isten fizesse és hallgassa mindenkinek az imáját. További áldott rádióhallgatást kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Ima Beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét, melyben szeretnénk folytatni a könyvet, amit már elkezdtünk, és egy picikét a megbocsátásról beszélgettünk az elmúlt műsorokban. Ezt a témát szeretnénk most folytatni. Erika, mai estén miről lesz szó?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy megszokhatták, Mustó Péter jezsuita atya könyvét vesszük sorra, Megszereted, ami a tiéd címet visel ez a könyv, és Péter atya a meditáció az ima során fellépő akadályokról beszél ebben a könyvben, mik azok az akadályok, amelyek gátolnak minket abban, hogy az imánk nagyon szeretetteljes, közvetlen és jól legyen, és az egyik a megbocsájtásnak a kérdésköre. Erről a kérdéskörről már beszélgettünk néhány alkalommal, most a mai alkalommal szeretnénk ezt folytatni. Miért fontos az, hogy valamiképpen rendezzük az emberi kapcsolatainkat, valamiképpen kifejezzük azt, hogy ha valami konfliktus, sértés, bántás történt bennünk, és valamiképpen gyakoroljuk ezt a kiengesztelődést, ezt a megbocsájtást, azért, mert ez hat az Isten kapcsolatunkra. Egy szívünk van, ugyanezzel a szívvel érzünk Isten és fele barát, illetve önmagunk felé, és nem közömbös az, hogy hogyan vagyunk jelen a fele barátaink számára. Hat egyik a másikra, hat az Isten kapcsolatra, hat az önmagammal való kapcsolatra. Nem is gondolnánk, hogy mennyire erős hatással van ez egymásra. És éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy erről a témáról, a megbocsátásról így bővebben beszéljünk. Péter atya is itt a könyvében elég részletesen beszél erről a témakörről. Megbékélés, kiengesztelődés és megbocsájtás. E három fogalom, mintha ugyanarról szólna. Abban látom a különbséget köztük, írja Péter atya, hogy a megbékélés, kiengesztelődés folyamata bennünk zajlik. A bennünk ébredt fájdalommal, haraggal, szégyennel, bosszúvággyal küszködünk. Bonyolult indulatok kavarognak bennünk, és bensünk olyan, mint egy hegyi patak hóolvadáskor, amely magával ragad mindent, ami útjában áll. Amikor megbékélünk, újra megnyugszik a lelkünk. A megbékélés sokszor teljesen függetlenül történik attól a másiktól, aki megbántott minket. Itt Péter atya felsorolja ezeket a fogalmakat, hogy megbékélés, kiengesztelődés, megbocsájtás, ezek mind szinonima szók, hasonló értelemmel. Mégis az egyik kifejezés például azt fejezi ki, hogy bennem mi történik, hogy én megbékélek önmagammal, tehát, hogy amikor megbocsájtok, akkor egyfajta béke érzése lesz bennem, és ez uralkodik el bennem, minthogyha úgy helyére kerülnének a dolgok az életemben, kiengesztelődök, illetve a megbocsájtás az pedig inkább egy a külső cselekedet, amit teszek, vagy az a döntés, amit hozok, hogy megbocsájtok, tehát hogy az inkább ilyen kifelé irányuló kifejezést mutat. Mindegyik kifejezés teljesen helyén való a maga módján, de ha most arra gondolok, hogy a gyónást is ezekkel a kifejezésekkel szoktuk illetni, hogy a kiengesztelődés szentsége, vagy a bűnbánat szentsége, amikor Isten megbocsátja a bűneinket, tehát hogy érdekes módon, hogy az egyház szentségként kezeli ezt a lépésünket, ezt a lelki lépést, és elénk teszi példaként, hogy gyakoroljuk ezt a megbocsájtást, ne bízzuk csak úgy a véletlenre, hogy na most, ha van kedvem, megbocsájtok, ha nincs kedvem, nem bocsájtok meg, vagy még várok 1-2-5-10 évet is, hogy megbocsássak, vagy majd, ha ő majd, ha elkezdi a kiengesztelődést, akkor na, akkor én is megbocsájtok neki, hanem valamiképpen pontosan a szentségnek a megnevezése is ezeket a kifejezéseket használja, a katekizmus ezeket a kifejezéseket használja azért, hogy értésünkre adja, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és hogy külön a gyónás szentsége Bár nagyon sokszor összekötjük a szentáldozás az eukarisztia szentségével, hogy na előbb gyónunk, és akkor utána áldozunk, de mégis a gyónás egy önálló szentség. Tehát az, ahogy én kiengesztelődök Istennel, felebaráttal, önmagammal, ez is szentség erejű. Tehát nagyon érdekes, hogy egy külön szentségként kezeli az egyház, nem mint mondjuk az áldozásnak egy előcselekménye, mert lehet ez egy olyan valami, amit tehát az áldozásnak az előcselekménye legyen, és akkor utána maga az áldozás, az már a szent áldozás, az eukarisztia, az a teljessége ennek a szentségnek, hanem a gyónást, a kiengesztelődést, a bűnbocsánat szentségét külön szentségi rangra emeli, és a súlyossága miatt, tehát hogy ezek alapján láthatjuk, hogy ez nem egy kényekedvünkre bízott dolog, hanem hogy ezt fontos szemünk előtt tartani, ezt fontos gyakorolnunk, ezt nem lehet úgy halogatni, sőt meg is mondja, hogy évente legalább egyszer kérj bocsánatot, ahogy mond az Istentől, kérj bocsánatot a fele barátodtól, vagy a pap, aki tanulja annak, hogy te ki akarsz engesztelődni, hogy ezt a lépést tedd meg. Tehát kereszténységünkhöz nagyon hozzátartozik ez a dolog. Nem egy ilyen, hogy ránk van bízva, hogy ha van kedvünk hozzá, akkor megbocsájtunk, kiengesztelődünk, ha nincs kedvünk hozzá, akkor nem tesszük meg.
0: Érdekes az, amiket mondasz, és tényleg én is csak mellé tudok állni, hogy tényleg nem azon múlik, hogy van-e kedvem, vagy nincs kedvem, hanem úgy bennem kell legyen ez a megbocsájtás, bennem kell legyen az akarat arra, hogy meg tudjak bocsájtani. Vagy amikor úgy érzem, hogy tényleg valakit megbántottam, vagy engem bántottak meg, vagy nagyon nehéz helyzetben vagyok, akkor mit tudok kezdeni ezzel a helyzettel? Hogyan kell én nekiálljak? És talán ez az, ami nagyon fontos, hogy én bizonyos helyzetekhez hogyan állok neki. Mert hogyha bennem megvan az a jó indulat, hogy igenis én meg akarok bocsátani, akkor mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez a kiengesztelődés valahogy létrejöjjön a két személy között. De hogyha én eldöntöm saját magamban azt, hogy na, akkor én most nem bocsájtok meg, én most haragszom, akkor biztos, hogy nem fogok tudni megbocsátani, és nem fog működni ez a dolog. Ezért gondolom azt is, hogy tényleg a gyónásba is, amikor elmegyek gyónni, akkor, ahogyan te is mondtad, Isten nem fog azon gondolkozni, hogy most megbocsásson vagy sem, hanem ő megbocsátja nekem minden bűnömet, és talán ezt a példát kéne én is kövessem, hogy meg tudjak bocsátani a másik embernek, akkor is, amikor bánt, akkor is, amikor nagyon nehéz. Valamelyik nap hallottam egy elmélkedést, pont erről szólt, hogy vannak nehézségek az életünkben. Nagyon sok olyan helyzet van, amikor nagyon sokan ellenünk fordulnak és bántanak. De mégis valahogy a Jóisten azért adja ezeket a megpróbáltatásokat, hogy ne gondoljuk azt, hogy mindig csak minden rendben van, hanem igenis vannak nehézségek, és hogyha mi ezekhez a nehézségekhez is pozitívan tudunk hozzáállni, hogyha meg tudunk bocsátani annak, aki megbántott minket, vagy a másik személynek, vagy úgy tudjuk felfogni, mint egy ajándékot azt, hogy igenis, hát van nekem az a másik személy, ő lehet, hogy nem akart megbántani, lehet csak elhamarkodta, vagy tényleg vannak olyan kis egyszerűbb konfliktusok is, de nagyon fontos az, hogy talán a szívünkben szülessen meg az akarat, hogy én igenis meg akarok bocsátani a másik személynek, úgy, ahogy Isten is megbocsájt nekünk mindig és mindenkor.
1: Nagyon jól elmondtad ezt a gondolatodat, és szeretnék ehhez kapcsolódni. Nekem most a tékozló fiú története jutott eszembe, hogy amikor a tékozló fiú visszatér és megbánja azt, amit tett, akkor lehetőséget ad az atyának, hogy ő az ő szeretetét is kimutassa, és egy nagyon szép folyamat indul el, egy nagyon szép kiengesztelődés, és egy újrakezdés, egy tiszta lappal kezdés mondhatni, és újraértékelődik a fiúnak a testvérével való viszonya és a bátyjával való viszonya is, aki úgymond irigykedett rá, hogy az atya miért fogadja őt vissza, és a teljes jogaiba állítja vissza. Tehát amikor nem bocsájtok meg, akkor akadályt teszek az életemben jó dolgoknak megtörténtéhez. Mint egy bezárok valamit, és hogy ott Isten nem is tud velem mit kezdeni azon a területen, és egy akadályt teszek, és nem csak, hogy akadályt teszek, hanem lehet, hogy egy csomó negatív más dolgot is behozok az életembe. Észre se veszem, mert hogy ezek így, mint a dominó tudnak, egyik dönti a másikat, vagy eszkalálódni tud a folyamat, hogy most még csak dühös vagyok, de aztán bosszúálló leszek, és aztán már gyűlölök, és aztán majd nem tudom, bíróságra viszem a dolgot. Tehát, hogy tudunk ebben, mi nagyon emberek, nagyon tudunk, hogy érzelmileg beleássuk magunkat ebbe a folyamatba, és ahelyett, hogy gyógyítanánk ezt a helyzetet, sokkal rosszabb és rosszabb lesz ez a helyzet, és ahogy mondtam, akadályt teszek magamnak, én saját magamnak. Nem engedem meg, hogy Isten is jót tegyen az életemben ezen a területen keresztül. De akkor, amikor megbocsájtok, akkor elhárítok ezzel akadályt, és Istennek megadom a szabadságot, hogy ő jöjjön és tegyen jót az életemben, amit én eddig akadályoztam, most szeretném a lehetőséget megnyitni, és Isten nem ül karba tett kézzel, hanem igenis adja ezeket az akadályokat, és hogy teszek egy megbocsájtást, és észre sem veszem, vagy csak utána veszem észre, hogy mennyi minden jó származott ebből a kicsi lépésből, mondhatni. Bár sokszor nagyon nehéz ez a lépés, nem is olyan kicsi, hanem sokszor nagyon nehéz, de hogy mekkora ajándék, mekkora kegyelem áradás lehet a következménye annak, hogyha én ezt a lépést megteszem, és nem halogatom, és nem várok vele egy évet például, mint ahogy az egyház kéri, hogy egy évben legalább egyszer gyónjak. Péter atya itt felsorolta ezeket az érzéseket, hogy mennyi mindenféle érzés lehet negatív érzés bennünk, fájdalom, harag, szégyen, bosszúvágy, és a másik érzés, ami lehet bennünk, a félelem. A megbocsájtásnál a figyelem megoszlik önmagunk és a között, aki megbántott minket, és akivel vagy megszakítjuk a kapcsolatot, vagy megbocsájtunk neki. Dönthetünk amellett, hogy magunkban rendezzük, ami történt, és ebben a folyamatban nem keressük a párbeszédet a másikkal. De van, amikor a másik tagadja meg ezt. De lelkünk mélyén kapcsolatban maradunk egymással, nem szabadulunk meg egymástól. Tehát mielőtt a félelemről beszélne, még felteszi ezt a kérdést, hogy a kapcsolat rendeződéséhez szüksége van-e mind a két félre. Tehát ha én ki akarok békülni, akkor oda kell mennem a másikhoz, és a szemébe kell mondanom, hogy sajnálom, bocsánat, nem akartam. Vagy pedig lehet-e ezt enélkül is rendezni?
0: Hát én úgy gondolom, hogy azért egy kibéküléshez kell mind a két személy, mert csak úgy tudunk egymással kibékülni, hogyha tényleg egymás szemébe tudunk nézni, és elnézést tudunk kérni mindazért, amit tettünk. Vagy hogyha nem is nézek a szemébe, de legalább felhívom, és személyesen beszélek vele, és akkor jöhet ez létre is. És biztos, hogy mindannyiunknak az életében vannak ilyen tapasztalatok, nekem is vannak, amikor tényleg olyan személlyel vesztem össze, akivel jobban voltunk, és akkor mindenki dúlt, fult, egyikünk egyik oldalra szaladt el, a másik oldalra, és amikor benned van az az érzés, hogy én most fájdalmat okoztam annak a másik személynek, én most megbántottam azt a másik szemét, azért, mert akaratos vagyok, azért, mert azt akartam, hogy nekem legyen igazam, mert ugye sokszor ebből is indulnak ki a konfliktusok, de én mindig nagyon szerettem például azt a pillanatot, amikor bocsánatot tudtunk kérni. Amikor eljutottunk arra a pontra, hogy akkor odaállunk egymás mellé, és bocsánatot kérünk. Vagy egyáltalán, amikor telefonálunk, mert én így is voltam, hogy akkor összevesztünk, akkor mindenki hazaszaladt, és eltelt egy pár óra, és akkor valakinek kellett venni a bátorságot, hogy felhívja a másikat. De ugye a másik félnek a szempontjából is kellett a bátorság, hogy felvegye a telefont, mert ugye sokszor annyira dúlunk, fulunk, hogy nem akarunk az illetővel beszélni, és azért sem veszük fel, mert hív. És amikor sikerült ezeket a konfliktusokat úgy megoldani, vagy úgy leülni és beszélgetni, akkor mindig egy olyan jóleső érzést töltött el, talán egy olyan megkönnyebbülés, hogy akkor nincs bennünk most már az a feszültség, hanem sikerült megbeszélni a dolgokat. És ugye ez az egyszerűbb eset. Ugye vannak a nehéz helyzetek, amikor tényleg benne vagyunk egy ilyen fájdalomban, egy ilyen megbántottságban, és abból nagyon nehezen tudunk kimászni, vagy nagyon nehezen tudunk eljutni talán arra a pontra, hogy bocsánatot kérünk egymástól, vagy hogy egyáltalán találkozzunk, és ugye ez elhúzódhat évekig, hogy akkor nem is akarok a másik személlyel beszélni, sőt, még látni sem akarom, ugye erről már beszéltünk, de hogy mégis, tényleg én mindig azt mondom, hogy ez egy tudatos döntés, hogy én hogyan szeretném. Én szeretném, hogy köztünk egy jó kapcsolat legyen, vagy továbbra is én is tartom a haragot, és még eszembe se jut, hogy a másikkal én ki szeretnék békülni.
1: Nagyon örülök, hogy ezt így megfogalmaztad, hogy a megbocsátás egy tudatos döntés és elhatározás kérdése, ami elsősorban bennem fontos, hogy megszülessen. Tehát, hogyha bennem megszületik ez a döntés, akkor már megtettem az első lépést. És azt hiszem, hogy ez a lényege végül is a megbocsátásnak, hogy én eldöntöm, hogy meg akarok neki bocsájtani. Eldöntöm, elhatározom azt, hogy elengedem a tartozását, az idézőjeles tartozását, amivel ő nekem tartozna. És én azt tudom mondani, hogy talán már akkor itt megtörténik a kiengesztelődés. És az, hogyha még oda tudok a másikhoz menni, felhívom a telefonon, vagy beszélek vele, a szemébe nézek, az már habatortán. Tehát az már ugye tényleg a teljes folyamata annak, hogy akkor személyesen is ezt megbeszéljük. De ha már azt a lépést meg tudom tenni, hogy én eldöntöm, hogy megbocsájtok a másiknak, szerintem már ezt is lehet megbocsájtásnak nevezni, tehát, hogy már itt megtörtént az a lépés, ami Isten szemében is kedves, és amikor már ő is tudja úgymond adni a kegyelmét és a segítségét ehhez a folyamathoz, és adott esetben úgy rendezni, hogy tényleg lehetőség legyen kiengesztelődni a másik személlyel. És persze kérdés az, hogy ha meghalt egy személy például, és vele szeretnél kiengesztelődni, mert nagyon hirtelen távozott el. Az én életemben is volt ez a helyzet. Édesapámmal eléggé, hát hogy is mondjam, nem hogy vitatkoztunk, de sok mindenben nem értettünk teljesen egyet. Például azt, hogy ott hagytam a mérnöki állásomat, és szerzetesként más hivatást választottam. Tehát, hogy sok mindenben nem értettünk egyet, és a meg nem értésünknek így eléggé hangot is adtunk, és aztán édesapám hirtelen eltávozott infarktusban, tehát, hogy nem volt alkalmam és lehetőségem úgymond kiengesztelődni vele. És nagyon sokáig volt bennem ez a negatív érzés, hogy miért történt ez, hogy miért nem tudtam én vele úgymond békességben lenni, és hogy őszinte legyek, ez nekem volt nehéz. Neki valószínűleg oda át már nem okozott így kérdést, de hogy nekem a földön itt nehéz volt ez, és még én, ahogy te mondtad, ezt a döntést, ezt az elhatározást el nem hoztam, addig folyamatosan bennem volt ez a békétlenség. Nekem volt rossz. Nem neki, hanem elsősorban nekem. Tehát, hogyha valaki eltávozik, és már nincs alkalmunk, nincs lehetőségünk úgymond személyesen oda menni és bocsánatot kérni, még akkor is lehetőségünk van arra, hogy ezt a döntést meghozzuk, és kiengesztelődjünk azáltal, hogy magunkban hozzuk meg ezt a döntést és ezt az elhatározást, hogy igen, én meg akarok neki bocsájtani, én nem így akarom, hogy a kapcsolatunk legyen, és biztos vagyok benne, ha majd oda találkozunk, akkor már mosolyogva fogunk mind a ketten ezekről az elmúlt dolgokról beszélni, de hogy addig is, amíg ez megtörténik, addig míg a földön vagyunk, addig igenis fontos önmagunk számára az a lépés, hogy kimondjam azt, hogy megbocsájtok és elengedem úgymond ezeket a tartozásokat. És most térjünk a félelem érzéséhez, amit Péter atya a könyvében ír. Sok esetben elengedhetetlen szembenéznünk azzal a félelemmel, amely meghatározza a reakciónkat. Csak így rendeződhet a kapcsolat. Amikor észrevesszük, hogy félelem van bennünk, akkor figyelhetünk arra, hogy mitől is félünk, amikor megbántottak vagyunk, vagy amikor a másik megbántva érzi magát általunk. Attól félünk, hogy elveszítjük a másikat? Félünk a kiszolgáltatódástól? Vagy félünk a megszégyenüléstől? Attól, hogy mi vagyunk a hibásak? Hogy nem vagyunk elég jók, elfogadhatók, szerethetők? Félünk, hogy önmagunkról alkotott képünk sérül? Hogy nem vagyunk olyan megértők, türelmesek, nagylelkűek, mint amilyenek szeretnénk lenni? vagy félhetünk attól is, hogy esetleg elutasítanak, hogy mi nagylelkűen meg akarjuk a másikat ajándékozni a megbocsájtásunkkal, de ő neki meg erre nincsen szüksége és visszautasít. Sebzettségünkben rejtőző félelmeink felnagyítják a veszteség lehetőségét. Eltakarják a kapcsolat pozitív tartalékait, vakká tesznek arra, hogy a másiknak is fontos lehet a kapcsolat rendeződése. S ha félelemből reagálunk, a másikban is a félelmet növeljük. Ha felismerjük ugyan, hogy félelem mozgat minket, és látjuk is azt, hogy mitől félünk, még nem lettünk szabadok tőle. Néha a félelem erősebb annál, hogy ellenőrzésünk alatt tarthatnánk. Ilyenkor nem tehetünk mást, mint hogy tudomásul vesszük e korlátoltságunkat. Ez segít. Néha viszont dönthetünk úgy, hogy ne a félelem vezesse reakciónkat. E döntés nem racionális elszánás, inkább zsigeri, belső bizalom. Bizalom az életben, bizalom önmagunkban, bizalom a másikban. Ezt a bizalmat ápolhatjuk, gyakorolhatjuk, figyelhetünk rá. És most így a félelem kapcsán, amit Péter atya ír, nekem eszembe jut a gyónás is, mert hogy attól is úgy szoktunk azért eléggé félni. És amikor az első áldozásra készítem a diákokat, és az első szentgyónásra, hát igen, a félelem az az erős, legerősebb érzés, ami őket úgymond elkapja, amikor ez a lépés történik, és hogy mitől félünk, miért van bennünk ez a félelemérzés. Ahogy Péter atya is felsorolta, hogy megszégyenülünk, hogy kitudódik, hogy mi mennyire tökéletlenek vagyunk, azt gondoljuk magunkról, hogy mennyire megértők, türelmesek, és nagylelkűek, és jók vagyunk, és most pont az ellenkezője derül ki, ráadásul ezt még be is kell valljuk egy másik ember előtt, a pap előtt, és tehát, hogy ez részben a megszégyenülés, részben a félelem, hogy akkor most mi lesz. És igen, nehéz ez a félelem kezelés, de ha csak a félelmet nézem, akkor lehet, hogy soha nem lépem át a gyóntatószéknek az ajtaját. De ha arra gondolok, hogy milyen jó lesz utána, hogy milyen jó lesz kiengesztelődni, milyen békesség lesz bennem, és hogy tényleg megkönnyebbülök ezáltal a lépés által, akkor lehet, hogy erőt tudok venni magamon, és akkor ezen a félelmen is túl tudok lépni. És úgy jó látni a diákokon is, hogy igen, az elején ez nehéz, meg úgy félnek, hogy na, akkor jól csinálják-e, meg hogy nem felejtenek el valamit, akkor megbíztatom őket, hogy nyugodjanak meg a gyóntató székben, a tisztelendő úr segíti őket, és eszükbe juttatja, ha esetleg valamit elfelejtenek. Ez nem ilyen lecke, ez nem felmondása valaminek, hanem gondoljanak arra, hogy tényleg kibékülnek az Istennel, a fele barátjukkal, és amikor úgy elsorolom nekik, hogy hát, mert meg lehetne azt tenni, hogy oda mész mindenkihez bocsánatot kérni, apához, anyához, testvérhez, osztálytárshoz, tanítónénihez, és így tovább felsorolom a személyeket, akiket ő esetleg megbánthatod, akkor nem egyszerűbb, hogy akkor a gyóntatószékben annak a közösségnek a képviselője előtt mondod el ezt a bánatimát? És hát persze mondják, hogy hát igen, ez így könnyebb, mégiscsak könnyebb, mert hát nem tudjuk azt megtenni, hogy mindenkihez oda menjünk, és tényleg mindenkitől bocsánatot kérjünk, akit megbántottunk. Nem utolsó sorban, hanem is tudjuk, hogy megbántottuk. Tehát, hogy rengeteg ilyen tényező van ebben a helyzetben, amit nem is, lehet, hogy nem is tudunk, és mégis okai vagyunk például egy konfliktusnak. Szóval nem olyan egyszerű ez a dolog, de ahogy Péter atya is mondja és tanácsolja, hogy ne a félelem uralkodjon el rajtunk, ne engedjük, hogy az irányítson minket, hanem gondoljunk arra a nagyobb jóra, ami ebből származni fog.
0: Pedig ugye sokszor nagyon nehéz legyőzni ezt a félelmet, hogy ne hagyjuk, hogy irányítson, mert ahogy te is mondtad, valahol bennünk van az a dolog, legalábbis bennem sokszor van az, például a gyónás előtt, hogy igen, akkor én most bemegyek, én most akkor elmondom annak az atyának, hogy én mit vétkeztem, meg mi van, mit fog ő rólam gondolni? Ugye valahogy bennem sokszor van ez a félelem, én ezért például, nem tudom, félelemből, vagy miért nem is szeretek olyan paphoz menni gyóni, akit ismerek személyesen, mert ugye ez a gondolat, hogy mit is fog ő gondolni rólam, pedig ez nem így van, ugye a pap az nem nézi le az embert, ő olyankor Isten ott a gyóntatószékben, aki mindenkit ugyanúgy szeret, és biztos, hogy nem fogja a te bűnödöt elmondani a harmadik embernek, hogy nézd meg csak, mit csinált az a tíme ottan. Na. De hogy mégis bennünk van itt az a félelem, amit úgy nagyon nehezen lehet legyőzni. Tehát én is dolgozom rajta, én is próbálkozom, de mégis valahogy mindig visszatér ez a dolog. És ugye kell találja erre egy alternatív megoldást, én megtaláltam, és én bízom benne, hogy így is, kedves a jó Isten előtt, az, hogy mégiscsak ott vagy, és megbánod a bűneidet, és elmondod neki, hogy akkor igen, vétettél, és szeretnéd, hogy ő, és hát mindenki megbocsásson neked.
1: Péter atya, tovább folytatva a gondolatot, azt mondja, hogy a kapcsolat rendeződéséhez érdemes fáradozni a szavakkal, de érdemes észrevennünk azt is, hogy hogyan hatnak tisztázásra szánt szavaink a másikra. E hatás megmutat valamit abból, milyen motivációval mondtuk ki őket. Saját motivációnkat teljesen átlátni soha nem tudjuk. Előfordul, hogy rendeződést kereső szavainkat fegyverként szegezzük a másiknak. Tehát elmegyünk, hogy bocsánatot kérünk, és aztán olyan szavakat mondunk, hogy még rosszabb lesz a helyzet, még jobban, úgymond elfajul. Ha mindig mindent szóba hozunk, mindent rendezni akarunk, az is árthat a kapcsolatnak. Nem minden magyarázható meg, nem minden rendezhető kibeszélve. Sok minden rendeződhet egy gesztussal, egy mosollyal, megértő jó indulattal. Ez csökkentheti annak a veszélyét, hogy esetleg még több sebet osztunk, ha nagyon tisztázni akarunk valamit. Bízhatunk abban, hogy nem csak az működik egy kapcsolatban, amit a végsőkig kitisztázunk. Ezt látjuk Mária és József között, amikor kiderült, hogy Mária áldott állapotban van. József nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Tehát József nem tisztázta Máriával azt, ami gyötörte, ami sértette az önérzetét, és ami kettejük kapcsolatát elbizonytalanította, veszélybe sodorta. Amikor József felébredt álmából, minden tisztázó beszélgetés nélkül magához vette feleségét, Máriát. Az a kapcsolat, amely kibírta a sebződést, megerősödik. Aki megbocsájt, kész lemondani a megbántottság helyzeti előnyéről, és ahelyett, hogy engesztelést várna, ki tudja fejezni a másiknak, hogy nem kérdőjelezi meg a kapcsolat folytatását. És azt hiszem, hogy leginkább ez a lényeg, hogy amikor bocsánatot kérünk, vagy kiengesztelődünk, vagy megbocsájtást adunk a másiknak, akkor fontosnak tartjuk a kapcsolatot. Az van az első helyen, saját valós vagy vélt igazunkkal szemben is akár.
0: És nagyon közeledünk a műsorunknak a végéhez, ezért a mai estén is egy kedves történettel fogunk búcsúzni.
1: Anthony de Mello Szárnyalás című könyvéből olvasom a történetet. Egy férfi felajánlott egy bizonyos összeget a kislányának, ha szépen lenyírja a füvet. Az nagy buzgalommal neki is látott a munkának, és estére már szépen le is volt vágva a fű, pontosabban egy nagy folt kivételével a sarokban. Amikor a papája azt mondta, hogy így nem tudja kifizetni az egész összeget, hisz nincs az egész gyep lenyírva, a kislány azt mondta, hogy inkább hagyja a pénzt, de ő nem vágja le ott a füvet. A kíváncsiságtól hajtva a férfi odament az érintetlen területre. Pontosan a közepén ott ült egy nagy béka. A kislány túl érző szívű volt ahhoz, hogy keresztül menjen rajta a fűnyíróval. Magyarázatként ezt írja a szerző, ahol szeretet van, rendetlenség is van. A tökéletes rend temetővé változtatná a világot.
0: Nagyon szép ez a történet, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat mondó, hogy tényleg mennyire fontos az, hogy ne törekedjünk talán mindig a tökéletességre, hanem a szeretet legyen mindig a mozgató rugó, amely segít a mindennapokban. Mi nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, és együtt lehetünk ebben a mai műsorban is. További áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva mindenkinek, búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
1: Trepszker Erika.
0: És Szűcs Tímea. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Raffaello loggiák a Vatikánban 5 év alatt restaurálják a remek művet.

0: Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó a római egyházmegye támogatásával 200 rászoruló emberrel, köztük 35 gyermekkel találkozott a Borgo Laudato Si-ben, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, a befogadás és a testvériség egy délutánjára. Az együttlét azt jelenti, hogy egy más világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció által széttört valósággal, és arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanságokait.
1: Sono venuto senza discorso, però con fame.
0: Beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Borgo Laudato Si-t keretező nagy fák hűvös menedéke alatt, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, ahol a természet a béke és a nyugalom terét tükrözi, 14. Leó pápa július 11-én szombaton együtt ebédelt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a római egyházmegye támogat. Míg a nyári hőség arra ösztönöz minket, hogy egyetlen falatot se hagyjunk a megrakott asztalokon, a pápa az áldás és a testvériségben megélt nap kezdete előtt mondott rövid köszöntőjében egy másik, mélyebb éhségre hívta fel a figyelmet.
1: Con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti.
0: A hiteles szeretet utáni éhség egy olyan egyház utáni éhség, amely valóban tudja, hogyan nyissa ki kapuit, hogyan fogadjon be és köszöntsön mindenkit, ahol szeretet van mindenki iránt, és ahol senki sem ellenség, ahol mindannyian tudjuk, hogyan tapasztaljuk meg a kiengesztelődést, a megbocsátást és a békét. Először Fabio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium helyettes titkára és a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója, Baldo Reina bíboros, a római egyházmegye helynöke, és Luis Marín de San Martín érsek, a szeretetszolgálati dikasztérium prefektusa üdvözölte a jelenlévőket. Ezt követően Leó pápa emelkedett szóra, és a hídépítő Pontifex címet illetően ezt a kifejezést fejtette ki. Egy kép, amely ma már nem csak rá vonatkozik, hanem azokra is kiterjed, akik bár rászorultak, de egy asztalhoz ülnek vele.
1: Noi oggi vorremmo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere.
0: És ma szeretnénk hidat építeni mindannyiótokkal, a családotokkal és a társadalommal, amelyben élni akarunk, fogalmazott 14. Leó. Egy olyan társadalom, amely igazságot gyakorol, felszámolja a szegénység okait, az igazságtalanságot és mindent, ami még mindig a becstelenséget táplálja a világon. Lényegében ez az egyház, amely lenni akarunk. Leó pápa ezután köszönetet mondott a kezdeményezés megszervezéséért a felelősöknek, hangsúlyozva az együttlét értékét és a találkozás szellemét egy asztal körül, ahol Jézus mindig jelen van.
1: Stiamo veramente construendo un mondo diverso, un mondo di speranza, un mondo che è luce in medio a questo mondo tante volte, questa realtà tante volte proprio rotto dalla violenza, dall'odio.
0: Valóban egy más világot építünk, a remény világát, egy olyan világot, amely fény e világ közepén. Sokszor ezt a valóságot, sokszor ezt a világot valóban megtöri az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció, állapította meg 14. Leó. A pápa beszéde végén mindenkit együttműködésre buzdított, hogy igazságot, békét és szeretetet hozó egyház legyen. A közös ételek megáldása után köszöntötte a jelenlévőket, majd asztalhoz ült azokkal a rászorulókkal, akik eljöttek a Borgo Laudato Si-be, hogy vele töltsenek egy délutánt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Paul Richard Geleger érsek, a pápa különleges küldöttje, részt vesz az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. A pápa az érseknek címzett levelében felidézi az egyház 20. századi üldöztetését, és imákat sürget a békéért, a családokért és mindazokért, akik a háború miatt szenvednek. 14. Leó imára szólít fel minden hívőért, élőért és elhunytért, akik az ukrajnai háború brutalitása miatt szenvednek vagy szenvedtek. Arra is buzdítja a hívőket, hogy könyörögjenek Istenhez a világ és a családok békéjéért. Ezek a központi témái a pápa levelének, amelyet Paul Richard Gallagher érseknek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkárnak írt, akit különleges követének nevezett ki az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre. A rendezvényekre július 19-én kerül sor a Berdicsivi Kármel hegyi szűzanya nemzeti kegyhelyen Ukrajnában. A kinevezést az Osservatore Romano vatikáni napilap jelentette be június 20-án. A pápai misszióban részt vesz Andrzej Legovic prelátus, a lvivi érsek magántitkára, valamint Pavlo Komiák atya, a Lucki egyházmegye kancellárja is. A latinul írt levélben 14. Leó felidézi 9. Gergely pápa 1234-ben a mai Ukrajna területén élő latin rítusú papságnak és híveknek küldött levelének szavait. Ebben Gergely pápa azt írta, hogy az egyház különleges jóindulatot tanúsít, odaadó és alázatos gyermekei iránt, és azért, nehogy gonosz emberek támadásai zaklassák őket, anyai gondoskodásával védelmezi őket. A hit iránti buzgalommal és odaadással telve bástyát emeltek Isten neve imádásának terjedése védelmében, és emiatt gyakran elszenvedtek zaklatást, bántalmazást és fosztogatást, a keresztény hit üldözőitől, akik állandóan csapdákat állítottak nekik. Leó pápa levelében felidézi, hogy az azt követő évszázadokban a katolikus papság és hívek azon a vidéken erőteljes tanúságot tettek a hitről, a történelem számos eseménye közepette, különösen a 20. században, amikor a II. Világháború után Ukrajna a szovjet ideológia ihlette rezsim befolyása alá került. Abban az időszakban a katolikus egyházat a régióban kegyetlen üldöztetésnek vetették alá, amelyet a polgári hatóságok szerveztek és hajtottak végre, és amelynek célja az volt, hogy teljesen kiírtsák az egyházat a nép körében. A pápa megjegyzi, hogy ezt követően az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt és megújult növekedésre lelt, és most intézményei helyreállításának 35. évfordulóját ünnepli Szent II. János Pál ukrajnai apostoli útjának 25. évfordulójával együtt. 14. Leó pápa Gallagher érseket különleges küldöttjévé nevezte ki, és megbízta a Berdicsivi nemzeti szentélyben tervezett liturgikus szertartások vezetésével. Arra kéri, hogy imádkozzon minden ukrán hívőért, élőért és elhunytért, akik súlyosan szenvednek a háború brutalitása miatt. Leó pápa arra is kéri Gallagher érseket, bátorítsa az ünnepségeken résztvevőket, hogy könyörögjenek a békéért, a világ és a családok érdekében, és maradjanak szilárdak Isten parancsolataihoz való hűségükben.
2: Raffaello lodzsák a Vatikánban. 5 év alatt restaurálják a remek művet. Bemutatták a Vatikáni Múzeumban az apostoli palota második lodzsáján a keleti szárny restaurálási tervét. Több mint 20 restaurátor fog dolgozni az 1300 négyzetméternyi díszített felületen. Kulcsfontosságú átmenet az antik és a kortárs között, fogalmazott Barbara Jatta igazgató. 5 évig több mint 20 szakember munkájához lesz szükség ahhoz, hogy a híres Raffaello bibliájaként ismert freskóciklus újra a régi pompájában ragyogjon. A beavatkozás a reneszánsz egyik legfontosabb művét érinti majd, amelyet az isteni festő és tanítványai 1517 és 1519 között alkottak 10. Leó pápa megbízásából. Raffaellót az isteni Raffaellónak nevezték. Rendkívül rövid élete utolsó 12 esztendejét a Vatikánnak és a pápák szolgálatának szentelte, mondta el a vatikáni médiának Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. A lodzsák a stancákkal együtt az urbinói születésű művész egyik legkiválóbb örökségét alkotják. Értékük azonban túlmutat a művészet történeten. A lodzsák átvezetik az ókori Róma kultúráját és civilizációját a mi reneszánszunkba, és aztán a lodzsáknak köszönhetően az évszázadokon át napjainkig. Kulcsfontosságú átmenetet jelentenek az antik és a kortárs között. Bíborosok, főpapok és a pápához tartó vizitáló nagykövetek jártak ezeken a nyitott folyosókon, melyeket a legnagyobb európai művészek csodáltak és utánoztak. A lodzsák ma is tovább élnek a Vatikáni Államtitkárság belső hivatalain keresztül, és ez a sajátos funkció különösen kényessé teszi a restaurálási műveletet. Az apostoli palota második emeletén található, és a Szent Damazusz udvarra néző lodzsa 65 méter hosszú, 13 oszlop közre oszlik, amely az Ó és az Új Szövetség jeleneteit ábrázolja, valamint az ókori művészet ihlette úgynevezett groteszkek és tukkók díszítik. Ezeket Néró római császár aranypalotája a Domus Aurea ihlette, amelyet a 15. század végén fedeztek föl, és a kor művészeihez hasonlóan Raffaellóra is nagy hatással volt. A restaurálásra azért van szükség, mert az elmúlt években az állagromlás helyenként kritikussá vált. Észrevettünk néhány állagmegőrzési problémát, ami még fennáll és tovább romlik, fejtette ki Paolo Violini, a Vatikáni Múzeum festmény és faanyag restauráló műhelyének vezetője. A restaurátor szerint a klímaváltozás hatásai okozhatták a károsodást, ami elősegítette a korábbi karbantartási műveletekkor használt anyagok zsugorodását, ezzel a festékréteg újabb leválását idézve elő. Ezért van szükség organikus beavatkozásra, amit egy másfél éves tanulmányozás és kísérleti projekt előzött meg, ami segített meghatározni a módszert és az operatív eljárást. A lodzsa állapotára a környezet sajátos mikroklímája is hatással van. Az 1813 és 14 között Antonio Canova felügyelete alatt elhelyezett üvegtáblák megóvták a falfestményeket az időjárás viszontagságaitól, melyeknek ki voltak téve, ugyanakkor visszafogták a szellőzést, ami kedvezett a párásodásnak. A Raffaello és műhely által használt technikai kivitelezés sérülékenysége tehát egy komoly beavatkozást tett szükségessé. A projekt elindítása előtt a hatodik oszlop közben kísérleti célú restaurálást végeztek két szakaszban, 2019 és 2024 között. Az ott tapasztaltak lehetővé tették, hogy meghatározzák a leghatékonyabb módszert az egész lodzsa restaurálására. A felület megfigyelése során száraz tisztítási módszert kellett választanunk, hogy így megőrizzük a kényes eredeti festék rétegeket és azok labilis maradványait, magyarázta Violini. Erre az igényre kiválóan válaszolt a lézertechnológia. Egy sor tesztet követően a restaurátorok az aktív szálrendszert választották, mely különösen jól alkalmazható és képes biztosítani a tisztítási művelet gondos ellenőrzését. A munkát a Vatikáni Múzeum több mint 20 restaurátora végzi majd. Együttműködik a 15. és 16. századi művészeti részleg, a Tudományos Kutatási Kabinet és az Állagmegóvási Hivatal. A restaurálási munkaterület sajátossága helyszínből is fakad. A lodzsák nem egy hagyományos múzeumi térben helyezkednek el ugyanis, hanem élő környezetnek számítanak, amelyen át naponta közlekednek az államtitkárság dolgozói az apostoli palota életének szívében. Ezeket a tereket naponta látogatják azok, akik az államtitkárságon dolgoznak, és maga a pápa is, aki a felsőbb szinten lakik, az összes hivatalig. Türelemmel kell viselniük majd azt a 20 embert, aki a folyosó elég nagy részét elfoglalja majd. A festett felületek helyreállításán túl egy új világító berendezést szerelnek be, továbbá 97 több rétegű üvegtáblát, melyek képesek kiszűrni az ultraibolya sugarakat, csökkentik a bejövő hőt, és ezzel hozzájárulnak a lodzsák jövőbeli megóvásához. A projekt megvalósításához alapvetően fontos volt a Vatikáni Múzeum művészeti támogatóinak, a Világműemléki Alapnak és a Steven A. Schwarzman Alapítványnak a hozzájárulása. Az egyedülállóan szép, kulturális remek művek megérdemlik a támogatást, nyilatkozta mecénásként és filantrópként ismert Steven Schwarzman amerikai üzletember. Tudtam, mennyire szépek a lodzsák, és hogy az idő és a légköri tényezők mennyire elhomályosították szépségüket. Amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, azonnal elfogadtam. Hát nem volna fantasztikus látni szinte azt, hogy milyen volt, amikor Raffaello és műhelye megfestették? És éppen ez fog történni. A cél az, hogy visszaadják a jövő nemzedékeknek a vatikáni művészeti örökség egyik legjelentősebb helyét. Azt sem zárják

0: Ez a küldetésünk, megőrizni és megosztani, és ez az, amit tovább akarunk folytatni. Benedikt de Montlaur, a Világműemléki Alap elnöke kiemelte, hogy Raffaello Loggiája a világ egyik legfontosabb és legkényesebb művészeti komplexuma. Olyan hely, amelyben megmutatkozik a reneszánsz egész kreatív ambíciója, Raffaello és műhelyének géniusza. A munkálatok befejezése után a restaurálás nem csak fontos állapotmegóvási eredményt jelent majd. Ahogy a Vatikáni Múzeum aláhúzta, a munkaterület alkalmat nyújt majd a képzésre, a kutatásra, a szakértelem megosztására, a kulturális örökség egyre hatékonyabb megóvásának távlatában. A program speciális képzési tevékenységet kínál a különböző országokból érkező kulturális örökség megóvásával foglalkozó szakembereknek. Így a restaurálási munkaterület nemzetközi műhelyé alakul a szaktudás átadására. A projekt egy szélesebb nemzetközi kezdeményezésbe illeszkedik. Raffaello öröksége, a Vatikán és azon túl, ami a restaurálás mellett képzést, digitális dokumentációt és ismeretterjesztést kínál. A Loggia helyreállítására 5,5 millió dollárt különítettek el, míg a Világműemléki Alap és a Steven A. Schwarzman Alapítvány összesen több mint 14,2 millió dollárt mozgósít a kulturális örökség megóvására és továbbadására.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió Erdély. Éjfél van.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynök atya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya Segítség gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolán

0: Szerdában járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerda esti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5:40-től kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva a búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: asztal. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye. Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szentáldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? Mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok. Történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot kérek tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsz, hogy a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsz, hogy a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsz, hogy a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsz, hogy a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsz, hogy a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsz, hogy a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsz, hogy a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka. Akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent Szűzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. Hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet Szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te szent szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Az

0: után. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszony.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk

0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszony.

0: után. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tőr járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Aksimeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: korájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária. Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
2: Dr. Lakatos Tamásnak, a Budai Irgalmas Rendi Kórház egykori osztályvezető főorvosának gondolatait hallják.

ne légy hitetlen, hanem hívő. Engem először nem vettek fel az egyetemre, egy évig műtős fiú voltam. Ki a műtőt rakja rendbe, takarítja, beteget teszi föl, veszi le az asztalról. És az ottani orvosi légkör, amiben én akkor belekerültem teljesen utolsó sorban állók között, csak tanultam és csak azt lestem el, hogy hát ezt nagyon jó, ha egyszer én csinálhatnám. És aztán évek múlva ugyanehhez a csapathoz kerülhettem vissza, amikor már befejeztem az egyetemet, mert az, aki akkor ott a vezetője volt az osztálynak, az később az egyik ortopéd tanszéket vezethette, és amikor befejeztem az egyetemet és a patológiát választva leszakvizsgáztam patológiából, és elmentem hozzá, hogy akkor most én szeretnék jönni, akkor mondta, hogy két éven belül ide veszlek, és akkor oda vett. Ettől kezdve én egy olyan iskolába tanulhattam meg ezt a szakmát, ami azt gondolom, hogy akik ott mindannyian voltunk, csak előnyünkre és javunkra vált. Már hosszú idő óta minden nap, amikor megyek dolgozni, akkor ez a fohász mindig elhangzik a lelkemből, egész valomból, hogy Uram, ez nélküled nem megy. Számomra ez a realitás. Ugyanis lehet orvosolni, és lehet gyógyítani. Az orvoslás az mindig emberi oldal. A gyógyítás ahhoz kell az Úr segítsége. Legalábbis nekem ez a meggyőződésem. Gyógyítani csak az Úr segítségével lehet. Akkor én az ő eszköze akarok lenni.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessek Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatókat. Húzd meg a határaidat, ez a témánk. Kedves testvérek, sok ember él úgy, hogy kívülről erősnek látszik, belül azonban fáradt, kimerült és túlterhet. Segít, alkalmazkodik mindenkinek, megfelelni próbál, de közben elveszíti önmagát. Egy idő után már nem tudja, hol végződik ő és hol kezdődik a másik ember elvárása. Ugye, és arról beszélgettünk, hogy mit is jelent a határ, és akkor tudja, a határ az nem fal, nem elutasítás, nem szeretetlenség, hanem baj, mi is a határ? Én most meg is kérdem Tündét, hogy picit beszéljen
1: nekünk erről. Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Jelentem, én készültem a mai alkalomra, úgyhogy a határ átlépőn kívül még felírtam itt 6 féle határt.
0: Igen.
1: Az első az a mentális határ lenne, és akkor szeretném, ha majd ezekről így egyenként beszélgetnénk, ugye a saját hitrendszerem, a nézeteim, és akkor erről ugye ki mihez szeretne hozzászólni, érzelmi határ, erről már volt is szó az előző adásban, pénzügyi határaink is vannak, belső erőforrás.

0: forrásaink határa, amit nagyon jó, ha ismerünk és betartjuk, betartatjuk. Társalgási határ, ez ugye kultúráktól is függhet, mert mindenütt, minden országban, illetve egységben mások a határok, a társalgási határok. És ugye talán ami a legkritikusabb és legfontosabb, azok a testi határok, amit nem mindegy, hogy átlépnek, vagy megsértenek, amiről már ugye ezekről is beszélt a kolléganő az előző adásban. Hogy ezeket a határokat írtam fel, határátlépőn kívül, úgyhogy ez szerintem elég jó kiinduló pont.
1: Köszönjük, köszönjük szépen, igen.
0: Nekem miközben itt sorolgattam fel magamnak, az jutott eszembe, hogy én annak idején éltem Magyarországon, konkrétan Budapesten dolgoztam, és nekem nagyon-nagyon tetszett az, hogy ők nem kérdezgetik, hogy mennyi pénzt keresel, milyen a fizetésed, mennyiből élsz, meg ilyenek, és szerintem ez egy nagyon jó szokás. Mert nagyon jó, hogyha az ember betartja ezt, és igazából szerintem semmi köze, sem a szomszédnak, sőt, senki másnak, mert az én pénzem, az én fizetésem, én magam osztom be. És szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogyha az ember ezt a határt megtartja. És,
1: igen.
0: És betartatja másokkal, hogyha kölcsön ad, akkor azért kölcsön, hogy határidőre vissza kell fizetni, ugye igen. Itt is egy újabb határidő.
1: Hát én hozzászólunk egy picit, ugye, és ezt nem dicsekvésképp mondom, hogy a kedves Mária Rádió hallgatók is tudják, hanem mint tényként, hogy engem Püspök Atya ugye megbízott azzal is, hogy az egyház megyének a migráns referense is legyek, és éppen most voltunk egy ilyen képzésen, és ugye egy ilyen képzésen előadásokat hallgattunk, meg egymást erősítgetjük, bátorgatjuk, valójában úgy volt, hogy Romániában a katolikus egyház megyék úgy vannak felosztva, hogy illetve igen, püspökségek, hogy vannak a római katolikus püspökségek, és vannak a görög katolikus püspökség, és mi most úgy együtt voltunk, és valójában szinte minden püspökséget képviselt egy-egy ilyen referens, tehát voltunk 12-en, és akkor hát erről úgy előpicit, hát teljesen még a Romániában kezdetleges állapotok vannak, hogy ezzel kapcsolatban ugye a migránsokkal hogyan kellene foglalkozni, és ugye már ott is ugye lefektetése került, hogy missziósnak lenni, meg migráns referensnek nem ugyanaz. Missziós azt jelenti, hogy elmész te valahová, és megkeresel valakiket valahol. A migráns referens az azt jelenti, hogy ide jönnek, és ide jönnek, nem te mész utánuk, csak éppen az, hogy észre kell őket venni, tehát hogy itt vannak, közöttünk vannak, és ugye, hát valószínű, hogy nem jó kedvükből jöttek ide, és hogy na és most akkor hogy lehet esetleg olyan embereket támogatni, akik úgymond bizonyos határokat átléptek, fizikai határokat, de közben itt egy közösségben, egy kultúrában vannak, és hogy ezen kultúrán belül hogyan tudunk velük érintkezni, meg együtt élni, hogy egymás határait úgymond ne sértsük. És itt felsorolt egy csomó más határt, hogy ez egy jó nagy feladat, mert ugye még mi egymás között is, akik ugyanazt a nyelvet, ugyanazt a kultúrát, ugyanazt a nyelvet, ugyanazt a kultúrában vagyunk, és igen, tehát ezt gondolom, hogy ez úgy nem megy magától, hanem ezt úgy tanulni kell, gyakorolni kell, tehát hogy van feladat bőven. Hát köszönjük, hogy ezt hoztad, de visszatérünk hát az előző beszélgetést, ugye ott hagytuk abba, hogy említettem a Mel Robinsonnak a Hagyj rájuk című könyvét, és akkor ilyeneket mond benne, és erről picit tudnánk beszélgetni, hogy ha valaki nem akar változni, akkor hagyd rá, hagyd rá, nem kell öltetni. Ha valaki félreért, hagyd rá, ezzel is nem kell őt meggyőzed arról, hogy téged jól értelmezzen. Ha valaki mindig elégedetlen, hagyd rá, nem kell neked meggyőzni, hogy elégedett legyen. Ha valaki nem akar közeledni, hagyd rá. Mert ugye a lelki gondozás, és nem csak a lelki gondozásban, hanem a pszichológiában is ugye meg kell tanulni, hogy nem mi vagyunk a megváltók. Ugye?
0: Hát, tisztában.
1: Ezzel tisztában vagyunk.
0: Meg tiszteletben tartjuk a határait.
1: Határait, így van. És, de hogy ez amiatt is jó, hogy azt mondja, hogy hagyd rá, tehát saját magad miatt is. Hogy, mert hogy ezzel nem azt jelenti, hogy te fél munkát végeztél, vagy hogy nem érdekel, hanem hogy tiszteletben tartod a határait. Jó, ezt,
0: mert az enyémet, meg a sajátodat is, tehát elfogadom azt, hogy ő ezt és, látja, és megvan a kölcsönös tisztelet, igen. Mint amit Rogersnél is beszéltünk.
1: Igen, de ezt, igen. Igen, de ezt mondhatjuk úgy is, hogy akár most olyan, hogy hát nem érdekel az ő sorsa, de hogy ez, kimondom, hogy tiszteletben tartom az ő határát, de valójában az is a háttérben lehet, hogy nem igazán érdekel az ő sorsa, érzelmileg nem vonottam be az ő sorsába, az ő fájdalmába, vagy az is lehet, vagy most bocsánat, hogy most egy picit lelkizek, hogy ráhagyom, megérint az ő sorsa, gondolatba kísérem az ő útján, az ő szenvedés útján, de hogy konkrétan nem avatkozok bele úgymond az életébe, hanem csak mint egy kísérő vagyok.
0: Kísérő, és amikor és ha jelzisz, hogy szüksége van segítségre, akkor pedig támogatod és segítesz, hogy vagy ott vagy.
1: Igen, igen, igen, de ez az időszak alatt, amíg ő nem... Mit tehet az ember? Hát mondjuk, hogyha ilyen lelki gondozó irányba elviszem, akkor imádkozhat érte. Maximum ennyit tehet, ugye?
0: Én azt mondom, hogy igen. Itt most konkrétan az első pontot érintjük, igen. Ugye a mentális határ, ami azt mondja ki, hogy mindenkinek joga van a saját hitrendszeréhez, és nekem konkrétan ezt tiszteletben kell tartanom. Uh-huh. Vagyis, hogyha ő nem kíván változni, nekem azt tiszteletben kell tartanom, hogy mert a változás annak belülről kell jönni. Kívülről úgysem tudok. Én, ami tőlem telik, a példát mutatom, tanácsot adhatok, kér tanácsot vagy kéretlent, viszont nem rajtam múlik. És ez konkrétan ez a mentális határhoz tartozik, hogy a másik gondolkodás módját elfogadom.
1: Elfogadni.
0: És tiszteletben tartom. Igen. Mert elfogadom, de attól még lehet, hogy elkezdek piszkálódni, és segíteni, és túlkompenzálni, de abban meg már nincs a tisztelet.
2: És mindkettőnknek rosszabb lesz ezáltal.
0: A hangkapcsolati szempontból közelítjük.
1: Igen. És az is, ugye ide még a könyvből olvastam, hogy nem minden seb gyógyítható, vagy nem minden sebb gyógyítható azonnal.
2: Így van, mindenkinek más időszakra, ugye ezt a pszichológusok tudják meg, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy akár 10 évig, vagy egy évig gyászoljon.
1: Vagy az is lehet, hogy van, aki sose gyógyul ki belőle. Például van olyan gyász is.
0: A patológiás gyász, de abban is segítenünk kell, tehát ott már orvosi, ahol már az öngyilkosság, vagy a depresszió felerősödik, ugye a patológiás gyásznál, ott mindenképpen
1: a krízis
0: intervenció esetében, viszont támogathatjuk, de nem tudjuk hordani, vagy viselni a gyászt.
2: És nem akaratán kívül.
0: Ugye? Így van. Azt tudjuk jelezni, hogy ott vagyunk, azt, hogy milyen fontos számunkra, figyelünk a szükségleteire, ugye ahogyan Ági mondta, hogy nagyon fontos figyelni a saját szükségletünkre, illetve a mások szükségleteire, de tiszteletben kell tartani ezeket a határokat.
1: Igen, és ugye erről is beszélgettünk előző adásokban is, hogy meg amúgy is, hogy nem minden ember akar gyógyulni. Tehát úgy értve nem tesz meg mindent a gyógyulási, hanem ugye, hogyha az ilyen fájdalommal, vagy nem tudom mivel jár, hanem milyen gyógymódot használok, nem ez a gyökeres, hanem a legtöbben tünetkezelést akarnak, ugye? Tünetkezelést, és nem gyökeres.
2: Igen, mert az ismert, az komfortos számára, és nem akar ebből ugyanúgy. Elutasítja a változást, ugye ez is.
1: Igen, és hogy Ja, ezt így tudjuk mi elméletben, hogy ezeket, hogy nem mindent elramjék, meg mindent, de mégis miért van az, hogy egyesek úgy, hát hogy olyan empatikusabbak, jobban bevonódnak, ugye? És vannak, akiket ugye nem érint meg a dolog, mi ezt ugye lelki gondozásban úgy tanultuk, hogy és akkor mondták nekünk, hogy ugye, hogy minden ember úgy születik, hogy az empátiás készsége megvan, csak hogy változó, van akinek alacsonyabb, van akinek magasabb az empatikus készsége, és ugye, hogy és akkor mondták, hogy ez fejleszthető, minden ember ezt fejlesztheti magával, de ezen dolgozni kell, ugye ez nem megy úgy magától, de aki túlságosan empatikus, ugye, az nem tudom, hogy ott vissza kell fejlődjön, vagy mit kell tegyen, mert vannak ilyen ismerőségem is, hogy akár lelkész is, hogy a temetésen hát jobban sír, mint bármilyen síratóasszony. És minden alkalommal, és hogy ez ugye akár zavaró is lehet, de hát hogy a bevonódás az annyira nem, mindig nem segít. Segít, de hogyha nem érint meg, az is borzasztó. Tehát, hogy valahogy a kettő között. Jó. No, akkor lépjünk tovább. Igen, ott tartunk, hogy
2: igen, én is egyébként már csak megszólalok, hogy empataként
1: na,
2: hogy szívesen hallgatnék tippeket erre, hogy lehet egy kicsit könnyítsen az ember magán, mert ugye...
1: Hogyha túl empatikus.
2: Igen, én lennék az, aki egy... Hát nem csak filmen, versen, vagy bárminen sírom magam. Volt már olyan, hogy csak egy képzőművészeti alkotást megnézek, és az is annyira aha, megérint. És régebben még zavart, de most már úgy elfogadtam, csak... Nehéz. Úgyhogy ez is ugye két véglet, aki nem érzi, és azért tényleg könnyebb az, hogyha nem a saját terhemnek érzem a másik terhét. Úgyhogy...
1: Ugye több alkalommal is beszélgettünk, de mondtad, hogy annyira szereted ezeket az alkalmakat, mert nem csak hogy rákészülsz, meg minden, te mindig tanulsz is ezekből a beszélgetésekből, de nem csak te, hanem mindannyian így vagyunk vele.
2: Szerintem személyiségemben is, úgyhogy én örömmel jövök mindig ebbe a társaságba, mert azért úgy kinyitják a szememet a kollégák itt sokszor. Tényleg konkrétan nekem nagyon sokat segített például a határhúzásban, az, hogy meg abban, hogy konkrétan magamat megtaláljam. Mert hogy én is ugye nagy tesó, parentifikált gyerekként azért, remélem hallgatja édesanyám az adást, körülbelül 42 éves koromban mondtam életemben először nemet az édesanyámnak, úgyhogy, és büszke vagyok rá, hogy nem is 20 évesen, és én viszont nagyon, nagyon szívesen hallom a nemeket a gyerekeimtől, mert ugye ott van, ez egy ellenpélda az én szerepemmel kapcsolatban, ugye, amit megéltem a családban, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy úgy felmerik vállalni, és határozottan tudják képviselni magukat, és konkrétan, amikor azt mondja a nagylányom, hogy anya, ez egy kicsit sok volt, mert megint hoztad a héten már harmadjára a rakott krumplit, mert hogy ő már felnőtt ember, és mondom, köszönöm szépen, hogy tükröt állítasz, mert kell. Ebből tanul az ember, és fejlődik, úgyhogy jók ezek. Nem megsértődni kell, hanem épülni kell általuk. Mm-hmm. Úgyhogy ne féljünk tőle.
1: Igen. Jó. Hát a Szentíráshoz nyúlok picit hozzá, nem biztos, hogy vigasztaló lesz, de azért próbálkozunk. Ugye a keresztény embereknek a szeretete ugye nem önmegsemmisítés jelent. Pál apostol azt mondja, hordozzatok egymás terhét, de később azt is mondja, hogy mindenki a maga terhét hordozza. Tehát azért a családon belül is azért ez asztalra kell kerülni, hogy mindenki hordozza a saját terét.
2: Ez nagyon is benne. Jó reflektálás arra, amit az előbb mondtam.
1: Igen, mert van közös teher, és van személyes felelősség. És ugye, hogy ezt nem szabad ugye, hogy összemosni.
3: És nem foszthatom meg a másikat sem attól, hogy hordja a terhét.
1: Így
3: és
1: van.
3: Meg benne, hiszen enélkül nincs fejlődés. Tehát igen. Mindenkinek meg kell. És azáltal, hogy folyamatosan segítem is, megmentem, és nem engedem neki,
2: igen,
3: lehet, hogy sokkal többet, és több hátránya lesz.
1: Igen, és nem, egyben nem szabad elvenni tőle a felelősséget sem.
3: Pontosan.
1: Felelősséget sem. És ugye, mert ugye egy ember, akár egy fiatal bárki, lelkileg, ha beérett, akkor majd különbséget tud tenni a kettő között. A közös teherhordozás között, és a személyes felelősség között. És ugye nekünk ezért is kell nevelni ugye a gyerekeket, fiatalokat, hogy ez átmenjen náluk is a gyakorlatban is, nem csak elméletben. Hogy mi a közös, és mi a személyes felelősség. És ugye, hogy... na...
2: Igen, ez is tudatosság kérdése. Ugye, hogyha tudatosan figyelek arra, hogy mik az igényeim, mik a mások igényei, a többiek, ugye akár egy családon belül, és akkor itt kitérnék egy pont, itt a listán volt. Jó. A belső erőforrások határa. Ugye jeleztem az előbb, igen, sok mindent tanultam én itt ebben a kis csapatban. Például az, hogy figyeljek a saját szükségleteimre, meg ugye az, hogy megmerjem fogalmazni, hogy mi az igényem. És ugyanígy a családon belül, hogyha eltérőek az igények, nincs ezzel semmi gond. Azért ugye mostanában már azért nagyobb komfortban élünk, mindenkinek van saját szobája, igen, de jó azért, hogyha van egy közösségi, igen, tér is, eltérőek az, hogy ki mennyi pihenésre van szüksége, ki mennyit utazna, ki mennyit olvasna, vagy bármi. És ugyanígy van, ugye eszembe jutott a Szeretett Nyelv című könyv, hogyha én nem kommunikálom, nem biztos, hogy kitalálja. Mi nekem a legfontosabb. Nem biztos, igen, hogy az az igényem, hogy minden héten egy virágcsokrot kapjak.
1: Igen.
2: Lehet, hogy sokkal fontosabb az, meg ugyanúgy, ugye, mint ahogy a kolléganő mondta az előző, igen, adásban, hogy nem biztos, vagyis biztos, hogy nem nagyobb érték az, hogy jó sok pénzt hozzon apa haza, hanem sokkal nagyobb érték az, hogy több időt töltsön a gyerekkel. Sokkal nagyobb. És hosszú távon, és arra fog emlékezni.
3: És apának is hiányzik. Igen. Hiszen nem egy pénzgyárként gondol magára, és az is nagyon nagy teher lehet számára,
2: igen,
3: hanem az, hogy részese a gyermekei életében, hogy ott van, hogy tudja követni. Tehát, hogy ez is fontos, hogy el tud menni biciklizni, vagy focizni a fiúkkal, vagy a lányaival. És ugyanakkor ott a határhúzásnál, meg a belső erőforrásnál, ahogy Tünde megemlítette, tehát, és amikor ugye elfelejtjük ezeket a határokat meghúzni, nagyon fontos, hogy miután jelzem, utána azt is megkapom, hogy én fontos vagyok, tehát azért csak számítok.
1: Igen.
3: Tehát, mert ugye addig azért nem húztunk határt, mert azt hittük, hogy ha nem húzzuk meg, akkor elveszíthetjük. De ezáltal az megerősödik, hogy, igen, tényleg fontos vagyok számára, igen, tényleg szeret.
1: Igen.
3: És akkor ez is segíthet ezeken a, igen, kapcsolatokon.
2: És arra még nagyon figyeljünk, hogy nem lehetünk mindig mindenki számára elérhetőek. Még akkor is, hogyha ugye az anyukának csecsemője van, szüksége van legalább 20 perc, fél óra kis pihenőre, vagy hogy kimenjen egyedül sétálni. Ugye azért jó az, hogyha a nagy család neveli a gyereket, és ott van elérhetően a nagyszülő. Mert egyszerűen kiég, ugye nem csak a munkában, igen, lehet kiégni, hanem az anyaságban is nagyon ki lehet ám égni.
1: Na most akkor hogyan húzzunk egészséges határokat? Ide leírtam, hogy tanuljunk meg ugye nemet mondani, a nem kimondása az nem bűn. Néha ez a legőszintébb szeretet. 2. Ne magyarázkodjunk túl, Az érett ember nem védekezik állandóan. Egyszerű mondatokat mond, most erre nincs időm, ezt nem szeretném, most pihenésre van szükségem, pont amit mondtál, ugye Tünde. És fogadjuk el, hogy nem mindenki fog örülni a határainknak.
3: Bizony.
1: Aki ahhoz szokott, hogy mindig elérhetőek vagyunk, nehezen fogadja el a változást. Így van.
3: És természetes, hiszen...
1: De a konfliktus nem mindig rossz. Néha a gyógyulásnak a kezdete. Nézzetek
2: és
1: rá.
2: Építő.
1: Igen.
2: Igen. És építő jelleg.
1: És építő jelleg.
2: Igen,
1: és akkor milyen, most még csak annyi, hogy mit jelent, hogyha nincsenek egészséges határaink? Milyen jelek vannak? Állandóan kimerült vagyok, rejtett harag van bennem, sértettség, megfelelési kényszer, bűntudat, hogy nemet mondtunk, szorongás, mások véleményétől és lelki kiégéssel is vezethet. Tehát, hogy...
2: Igen, egy megmagyarázhatatlan belső feszültség, azt olvasom én ki ebből, mert ugye egyszerűen ez a helyzet adja, mert hogy mindig mindenki számára elérhető vagyok, nem adom meg magamnak az én időt, azt a nyugalmat, azt a pihenést, a feltöltődést, és akkor persze, hogy ugye sokszor az ember úgy végigjátsza magában, hogy hát ugye mindenem megvan, elégedetnek kellene lennem, és mégsem, mert hogy nincs meg a legfontosabb erőforrásom, a feltöltődés.
1: Pontosan, és Carl Rogers ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy az egészséges embernek jó kapcsolata legyen saját érzéseivel. Ez nagyon fontos. Mert sokan tudják, hogy akár segítő szakmában is, hogy mit érez a másik, meg a másik, mások mit éreznek, csak azt nem, hogy ő mit hordoz magába.
2: Igen.
1: Ezt az Úr Jézus is mond egy ilyent, hogy mit ér neked, jó, lehet picit erőltettem, ha az egész világot megnyerted magadnak, de a lelkedet elvesztetted. Vagy lehet, ez nem ide kellett volna. Igen, Zsuzsa?
3: Ki?
1: Ja, jó. Igen.
2: Nekem na, hát... lett volna egy hozzáfűzni valóm, ezek a tolakodó kérdések.
1: Na, akkor picit felsorolni, ugye van egy fél percet.
2: A tolakodó kérdések, az igazából ez a határokhoz tartozik, a pénzügyi, a társalgási, vagy bármelyik ilyen határhoz. Az, amikor nyugodtan merünk határozottan fellépni, ha olyan kérdést tesznek föl, ami akár a pénzügyi helyzetünk, gyerekvállalás, házassági, vagy bármilyen más, ami csak ránk tartozik.
1: Igen.
2: Nyugodtan merjünk határozottan nemet mondani, vagy egyszerűen elutasítani a kérdést, mert hogy jogunk van hozzá. Úgyhogy ezt soroltam még ide a határhoz.
1: Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, köszönjük.
3: Köszönöm.
1: És ugye a határhúzás végső soron az nem önzés, hanem igazságosság. Amikor egészséges határokat húzunk, nem kevesebbet szeretünk, hanem tisztábban szeretünk. És talán éppen akkor kezdünk el először valóban szabadon szeretni. Mert nem félelemből, nem bűntudatból, hanem belső szabadságból forrásozik. Igen, és ez lassan ugye be is fejezzük a mai beszélgetésünket. Hát ugye mindig azt szokták mondani, hogy az elmélet, de gyakorlaton szoktunk mi elbukni, és ugye nagyon-nagyon fontos, és a Mária Rádió hallgatókat is bátorítjuk, hogy igenis, főleg ahol vannak gyerekek, húzzák meg a határokat.
3: És a nagyon... védelmében, és ugye azért, hogy érnek el ilyen...
1: A fehér legyen fehér, a fekete fekete, és nem a szürke árnyalataiba gondolkozunk, hanem a fehérbe és a feketébe, bizonyos élethelyzetekben. Jó, ez nem azt jelenti, hogy ne legyen dialógus, ne legyen empátia, ne legyen együttérzés, ez mind ott van, de vannak bizonyos élethelyzetek, ugye főleg ugye Zsuzsa is mondta, hogy főleg a krízis helyzetben van, a krízis helyzetben nincs, ott fehér meg fekete van. Igen.
2: És mindennek az alapja az őszinte, nyílt kommunikáció.
1: Hát ez zárószóként nagyon jó, és akkor el is búcsúzunk a Mária Rádió hallgatókt, először meg mondok egy imát. Urunk Istenünk, taníts meg minket úgy szeretni, hogy közben önmagunkat se veszítsük el, adj nekünk bölcsességet, hogy felismerjük, mi a felelősségünk, és mit kell rád bíznunk. Szabadíts meg a megfelelési kényszertől, a túlzott teherhordozástól, és attól a félelemtől, hogy nemet mondjunk. Taníts bennünket tiszta, őszinte, határokkal rendelkező szeretetre, hogy ne birtokoljuk egymást, hanem kísérjük egymást az élet útján, a te világosságodban, aki élsz és uralkodó mindörökkön, örökké. Amen. El is búcsúzunk a Mária Rádió hallgatóktól, dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen. Békesség Istentől.

0: bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a mai estén. A Szatmári stúdióból Timivel együtt vagyunk itt, és a műsorunk a bibliai nők nyomában. Az elmúlt alkalommal Támáról beszéltünk, akit Anselm Grün atya, az Éldami vagy című könyvnek az írója úgy jellemez, hogy ő a vadnő, akire lehet, hogy azt mondanánk, hogy életre való, meg tudja védeni magát, minden helyzetben feltalálja magát. Mondhatnánk többféle jelzőt, mert talán sokunk számára ez, hogy vadnő, ez lehet, hogy egy picit mást jelent, vagy nem áll annyira közel hozzánk. De Grün atya néhány dolgot még ír erről a kifejezésről, és néhány jellemzőt a vadnőről. Azt írja, hogy a vadnő, miként Támár, szabad. Szabad, mert nem függ az emberek ítéleteitől. Tudja, hogy ezek a megítélések nem szolgálják, hanem korlátozzák az életet. A vadnő azonban nem hagyja magát korlátok közé szorítani, nem az emberekhez igazodik, hanem saját intuícióját követi. Mi nők gyakran magunkba temetjük ezt az intuíciót. Akkor találunk rá, ha befelé figyelünk, azokra a jelekre, amelyeket lényünk legmélyén érzünk. Támár azt kérdezhette magától, hogyan szerezhetem vissza az élethez való jogomat? Az élet iránti vágy arra ösztönöz minket nőket, hogy zseniális ötletekkel álljunk elő, vagy szenvedélyesen bevessük magunkat egy jó ügy érdekében, ha arra várunk, hogy mások tegyék ezt meg helyettünk, akkor függésbe maradunk. A bennünk lévő vadnő arra használja az erejét, hogy valami megváltozon az életében. Érzi, hogy mi jó neki, és ebből kiindulva cselekszik, még ha ez mások számára szokatlanak tűnik is. Jobban bízik a belső hangban, mint a külsőkben, amelyek gyakran a megfelelést akarják rákényszeríteni. A saját megérzését követi, bízik belső erejében. Ez teszi őt vad, és lélekben szabad nővé. Mi modern nők nagyon gyakran elfogyjuk örömeinket, és oly kevés marad bennünk az abolátlanból. Ha például egy vendég olyan ajándékot hoz nekünk, amelynek igazán örülünk, sokszor azt mondjuk, ó, igazán nem kellett volna. A bennünk lévő vadnő másképp reagál. Örömét egyértelműen, őszintén megmutatja, mint a gyerek. Nem folytja vissza legmélyebb érzelmeit. Ez egy kicsi részlet a könyvből, de elég sok mindent kifejez. És itt, ahogy nézegettem, akkor látom, hogy ennek a könyvnek két szerzője van. Időnként egyikük vagy másikuk foglal össze dolgokat és szólal meg. Mivel itt, ahogy kezdtem olvasni, láttam, hogy sokszor írja, hogy mi nők, akkor eszembe jutott, hogy hát az atya ezt biztos nem írhatta. Úgyhogy valószínű, hogy a Linda Jeros az, aki ezeket a sorokat írta, és igazán magáénak érzi nőként. Itt több minden elhangzott, ami így lehet, hogy elgondolkoztathat bennünket. Engem itt például az öröm, tehát ez, hogy minek örülünk, vagy hogy fejezzük ki egy ajándéknál, ez így elgondolkoztatott, meg ez a megfelelés kérdése, ez is nagyon sokszor előjön, meg a befelé figyelés fontossága, úgyhogy nagyon sok mindent mondott itt ebben a néhány sorban. De kíváncsi vagyok, Tim, hogy téged mi az, ami így ezekből a sorokból megérintett.
1: Tényleg nagyon sok minden hangzott el, és talán az, ami úgy engem úgy megfogott, hogy tényleg úgy magunkra ismerhetünk ezekben a sorokban, én is ráismerek pár tulajdonságomra, hogy tényleg mindig meg akarunk felelni, mindig teljesíteni akarjuk a feladatunkat, és úgy, hogy az jó legyen, és annak mások örüljenek, vagy mások lássák, hogy mi ezt képesek vagyunk megcsinálni, de talán, ahogy te is mondtad, az fogott meg, hogy ez az öröm, amit kifejezek, amikor kapok valamit, vagy amikor valaki rám mosolyog, vagy valakivel találkozok, hogy milyen szépen, milyen felszabadultan tudunk örülni. És hányszor fogjuk vissza ezt az örömöt? Mert tudom, hogy én is azt szoktam mondani, mikor ajándékot kapok, ó, nem kellett volna, fáradozzál, meg mászkáljál, meg járjál ilyesmivel, de valahol belül nagyon örülök annak, hogy gondolt rám, és kaptam tőle valamit. És hogyha tényleg olyasmit kapok, amire tényleg vágytam, és már nagyon régóta vágyok, akkor én is úgy tudok örülni, mint a gyerek az ajándéknak, én felhőtlen örömmel. És én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hallgató magára lel ezekben a sorokban, hogy tényleg mennyire fontos az, hogy tudjunk örülni. Az, hogy nem mindig takarjam el az örömömet, hanem igazán fejezem ki ezt az örömöt. Örömöt egy ajándéknak, örömöt egy találkozásnak, egy régi barátnak, akivel már lehet nagyon régóta nem találkoztam, és milyen jó vele találkozni, rámosolyogni, megölelni egymást, és ezáltal is valahogy ezt az örömöt átadni egymásnak. Úgyhogy engem tényleg megfogtak ezek a sorok, hogy mennyire szeretnénk mi nők talán sokszor azt is érzem, hogy tökéletesek lenni. És hogyha ez nem sikerül, vagy nem mindig vagyunk erre képesek, akkor el vagyunk keseredve. Pedig örülnünk kéne minden kis percnek, hiszen minden cselekedetünkben ott kéne legyen az öröm, és talán a legfontosabb dolog az, hogy nem kell tökéletesek legyünk ahhoz, hogy boldog életünk lehessen.
0: Nekem így még a sorokkal kapcsolatban eszembe jutottak ismerőseim, akik valójában, hát igen, így azt írják itt, hogy mindenkiben van ebből, ugye van, akiben így több, meg jobban kifejezésre kerül, van, aki kicsit visszafogottabb, vagy még gyakorolni kell, mert ez is egy út, hogy kifejezze azt, ami benne van, vagy nem csak kifejezze, hanem megismerje mutatni azt, ami úgy belül van, képviselni tudja. És hogy vannak ismerőseim, akik ők nagyon tudják ezt képviselni, vagy hogy lehet, hogy ma azt mondanánk, hát ami a szívén, a száján, tehát hogy nem kendőzi el, vagy nem akar megfelelni, vagy nem akar azon rágódni, hogy most ez így hogy fog hatni másokra, vagy most, hogyha ezt így elmondom, vagy ugye más nézőponton vagyok, vagy állásponton, vagy képviselem azt, ami úgy belülről jön, akkor hát ez most másikat hogy érinti. Tehát, hogy én mindig inkább csodálkozva szemléltem, vagy néztem így egy-egy ilyen helyzetet, amikor így a baráti körünkből van, akik ezt ilyen nagyon természetesen képviselték, hogy az, ahogy ami érintette, ami történt, amit gondolt, azt ma is ugyanúgy elmondja, kifejezi, nem kendőzi, nem gondolkozik azon, hogy most na a többiek, akkor esetleg ezt pont másképp gondolják, amit ő gondol, érez, megtapasztalt, azt így nagyon határozottan tudja képviselni. Én ezekkel inkább sokszor ilyen óvatos vagyok, hogy képviselem, mert bennem is gyakran van, hogy most mit gondol a másik, vagy hogy fogja érinteni. De mindig csodálkozva néztem azokat a nőket, akik a környezetemben ezt így képviselni tudták, és hogy volt benne egy nagyon nagy őszintesség. Vagy egy nagyon nagy ilyen, hogy teljesen úgy mondhatnám, hogy önmagát adja. És nem aggódik azon, hogy most ennek a másik oldalról lesz esetleg kritikája, vagy bírálata, és hogy egy idő után tényleg az volt bennem, hogy de végül mindenki így rájött, hogy őt így el lehet fogadni, sőt, még az volt a furcsa, hogyha van, amikor nem így reagált, ahogy szokott, vagy picit ilyen óvatosabb volt, és hogy inkább bennem van néha egy ilyen csodálat, hogy ez is egyfajta tényleg erő, amikor valaki így tud megnyilvánulni, vagy így tud élni. És itt valahol írta is ez a könyv, hogy hát valójában a nőknek egy része azért nem tudja így képviselni magát, vagy nem tudja ezt így ilyen spontánul kifejezni, vagy gondolkozik rajta, hogy most mennyit mutasson meg magából, hogy ez valójában egy út, és hogy van, akinek persze lehet, hogy egyfajta adottság is, de van, akinek pedig ilyen hosszabb út, amíg ezt így gyakorolni kell. Úgyhogy én azt hiszem, hogy én abba a csapatba tartozok, akiknek így ezt a részét gyakorolni kell. Ti mit, te hogy állsz ezzel a témával, kérdéssel?
1: Sokszor gondoljuk azt a mindennapokban, hogy hát minden olyan nagyon egyszerű. Pedig, ahogy te is mondtad, sokszor kell gyakoroljunk dolgokat, gyakorolni, hát emberségesnek lenni, talán ezt is mondhatnám, mert néha úgy az embert könnyű kihúzni a sodrából, legalábbis engem nagyon könnyű kihúzni a sodromból, de nagyon sokat tanultam abból, hogy hogyan tud az ember talán nyugodt maradni. Miért is fontos az, hogy a mindennapjainkban ott legyen a türelem, mert türelem nélkül nem lehet tenni semmit. Mert hogyha én mindig morcos vagyok, és mérges vagyok, és nincs türelmem semmihez, és éppen most nincs kedvem ezt csinálni, akkor szerintem egész nap lustálkodnánk, és nem csinálnánk semmit, mert éppen nincsen kedvünk hozzá. És én azt tapasztaltam, ahogy te is mondtad, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy gyakoroljuk ezeket a dolgokat, gyakoroljuk a türelmet, az önmegtartóztatást, és gyakoroljuk azt, hogy hogyan tudunk hát kedvesek lenni a másik emberhez, akkor is, hogyha éppen nincs hozzá kedvünk.
0: A könyv szerint még a vadnőről az van írva, hogy ismeri a maga tüzes oldalát, és nem takadja le azt sem, hogy romboló erők is vannak benne. Nagyon fontos látni, hogy nagyon sok jó tulajdonságunk van, és értékünk, és mivel emberek vagyunk, nagyon sok olyan rész is van, hát ami még fejlesztésre szorul, vagy ahogy így az előbb mondtuk, hogy gyakorlásra, és hogy valójában ezeket a bennünk lévő, úgymond vadhajtásokat, van, amikor ezt így le kell metszni, vagy vissza kell szorítani, mert hogy talán akkor lehet majd úgy igazán megmutatni azt, akik vagyunk. Igen, hogy vannak bennünk rengeteg ilyen olyan tüzes úgymond energia, vagy lelkesedés, ami nagyon sokat épít, és ilyen nagy tetrekészség, és van olyan is, ami talán inkább rombol, hogyha ezeket hozzuk mozgásban. És hogy azt írja így a könyv, még ez így nagyon szép ez a mondat, hogy a vadnő gyengéd és érző, minden elesettel szembe ereje az élet szolgálatában áll. Tehát, hogy ezt a jó oldalát, gyengességeit is ismerve, tehát, hogy valójában az ő ilyen gyengéd meg érző erejét a jó ügy szolgálatába, mások szolgálatába állítja. Most ez a jó oldalunkról így eszembe jutott az a hittanóra, amikor az volt a feladatunk, hogy írjunk 5 jó tulajdonságot magunkról. És így középiskolásként nekem ez nagyon nehezemre esett. Gondoltam első hangzásra, hogy hát na egyet-kettőt biztos, hogy fogok tudni írni, de hát 5-5 már az egy kicsit ilyen nehézkesnek tűnt. És akkor az atya, aki akkor tartotta az órát, ez egy órának a felvezetője volt, akkor azzal biztatott minket, hogy csak bátran nézzük belülre egy kicsit, és hogy gondoljunk arra is, hogy esetleg van, akik visszajeleznek a környezetünkbe valami jót, amit úgy fontosnak tartanak. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a jó tulajdonságainkkal, mert hogy csak utána tudunk ránézni a gyengességeinkre. Mert hát abból is van, mondta, hogy hát biztos, ha azt kértem volna, hogy rossz tulajdonságaitokat, vagy a gyengeségeiteket írjátok, akkor valószínű, hogy az 5 senkinek nem jelentett volna gondot. Mert mindenki azt mondta, hogy ja, sokkal többet tudnák mondani. És mondta, hogy hát szándékos volt, hogy előbb a jó tulajdonságot szerettem volna megkérdezni, mert hogy amikor a jókat látjuk, akkor azután tudunk ránézni esetleg ezekre a gyengékre, amivel esetleg nem szoktunk dicsekedni. De hogy ez egy ilyen jó tapasztalat volt, még középiskolásként is, hogy igen, mind a két dolog bennünk van, hogy ezzel szemben kell nézni, és hogy tényleg el tudjam fogadni, vagy hát örüljek a jónak, és tegyek lépéseket esetleg, ami ezek a gyengességeknek a kicsit alakítására, vagy formálására.
1: Teljesen egyet tudok érteni veled abban, hogy nagyon fontos, hogy kiemeljük ezeket a jó tulajdonságainkat, de hogy odafigyeljünk a kevésbé jókra, vagy a gyengébekre, vagy a rosszakra, mert mindannyiunkban vannak rossz tulajdonságok, nekem is van, és nagyon próbálom gyakorolni, vagy dolgozni azon, hogy ezeken változtassak, vagy ezeken javítsak. De sokszor érzem azt, hogy mégiscsak néha úgy előjönnek ezek a rossz tulajdonságok. Az ember van, amikor hirtelen egy bizonyos helyzetbe kerül, akkor lehet, hogy nem gondolkozik hirtelen, és tényleg kibúgyan belőle egy kevésbé jó tulajdonság, vagy valami olyan, amit nem szeretett volna, és utána ezeket megbánja. Úgyhogy én próbálom minél inkább gyakorolni azt, hogy odafigyeljek, hogy mit csinálok, hogyan csinálom. Például én nagyon rossz tulajdonságomnak tartottam régen, és még mindig nagyon zavar, hogyha valamiért nem tudtam magamat szépen kifejezni, vagy nem tudtam úgy elmondani a dolgokat, ahogy én szerettem volna, nem mindig akadoztam, megálltam, nem voltam képes megfogalmazni, és nagyon sokat gyakoroltam az évek alatt azt, hogy odafigyeljek erre, hogy hogyan fogalmazok, miként beszélek, mennyire akadozom, vagy mennyire szakadozom, vagy állok meg, és rájöttem arra, hogy minél többet gyakorolja az ember, ez annál jobban fog menni egy idő után. Nem lesz tökéletes, mert azt szoktam mondani, hogy csak az nem hibázik, aki nem szívből cselekszik. Most, ha tökéletesek lennénk, az megint nem lenne jó, mert akkor nem lenne lehetőség a hibára, és akkor mi tökéletesek lennénk. Én azt érzem, hogy mi így vagyunk jók, ahogy a Jóisten minket megteremtett, és igen, emberek vagyunk, és hibázhatunk, mert minden hibát ki lehet javítani, mert ugye ez is egy rossz tulajdonság, amin dolgoznunk kell, és amin javítanunk kell.
0: Még itt két dolgot szeretnék a vadnőről kiemelni a könyv szerint. Azt írja, hogy a vadnő, mivel szorosan kötődik a természethez, a teremtett világhoz, ezért jó a kapcsolata a saját természetével is. Biztos, hogy az ő életüknek is része a megfelelés, de a vadnő újra és újra utat tör magának bennük. Ismeri a természetből a születés és az elmúlás ritmusát, és ebből meríti az erejét. A természet megfigyelése nyomán tudja, hogy a fejlődéshez időre van szükség, és érzi, hogy mikor érett meg az idő arra, hogy belevágjon valaminek a megváltoztatásába. Ez a természet közelség, ez így érdekes, hogy tanulni a természet ritmusából. És a másik érdekes dolog még az volt, amit ír az atya, hogy amikor egy nő úgy érzi, hogy fáradt és kimerült, az mindig azt jelenti, hogy elszigetelte magában a vadnőt. Ha kapcsolatba kerül a benne rejlő vadnővel, akkor erő, báj és öröm árad belőle. Azok a nők, akik nehéz időkben is tudtak gondoskodni a családjukról, például háborúban, minden bizonnyal kapcsolatba álltak a bennük lévő vadnővel, hiszen szinte korlátlan energiáról tettek tanúbizonyságot a vészes időkben. Tehát, hogy valójában ez a vadság, inkább arra csodálkozok rá, hogy ez a kifejezés, tehát mennyi mindent takar, és mennyi mindent így gyűjt össze. Timi, neked így a végén, lassan a műsorunknak a végéhez közeledve, nem is annyira talán Támár alakjáról, de inkább így a vadnőnek a témájával kapcsolatban. Mik azok a szavak vagy gondolatok, amikre azt mondod, hogy úgy sok minden volt így benne, vagy sok mindenről volt szó, de hogy engem most leginkább, így az életemre vonatkoztatva, leginkább most, nem tudom, ez a téma, vagy ez a gondolat érint, vagy érdekel, vagy kicsit úgy feszeget, vagy kíváncsivá tesz.
1: Ugye tényleg sok mindenről beszélgettünk Támárral kapcsolatban, és ismervén az ő életét, hogy mit is tett ő azért, hogy hát érvényesülhessen az életben, talán most az fogott meg bennem az ő kitartása. Tehát, hogy mennyire fontos a mindennapokban a kitartás, az, hogy ne engedjük magunkat becsapni, ne hagyjuk azt, hogy kihasználjanak minket, mert sokszor vannak ilyen problémák az életben, hogy kihasználnak, hogy becsapnak, és mi nem védjük meg magunkat. Tehát, hogy engem ez a gondolat fogott meg a legjobban, hogy kitartani a mindennapokban az elgondolásaink mellett, kitartani a céljaink mellett, és tényleg ne engedni azt, hogy mások felülkerekedjenek rajtunk, hanem igenis tudjunk kiállni magunkért.
0: Most én is visszagondoltam így a beszélgetéseinkre, úgy a korábbira is, ami volt. Úgy az van bennem, hogy egy kicsit én ettől a témától, mikor láttam, hogy vadnő témáját így feszegeti a könyvnek az írója, akkor egy kicsit úgy tartottam, hogy nem olyan közeli téma, úgy gondoltam én első olvasásra, hogy nem olyan közeli téma úgy hozzám, vagy hogy ismerek a környezetemben nőket, vagy embereket, akiknek úgy biztos, hogy a témája, meg ők ezt jól is csinálják, vagy így láttam ennek a pozitívumát, vagy értékeit is, de úgy gondoltam, hogy egy picit így tőlem ilyen távoli, vagy így óvatos voltam ezzel, és most, ahogy így beszélgettünk róla, akkor egyre több minden került a felszínre. Bennem az maradt meg, hogy ez a vadság, ez nagyon sok mindent fed. Az egyik ilyen kedves része talán épp az volt, hogy ennek az örömnek a kifejezése és megélése. Nem kell szabadkozni, hanem hogy ahogy belülről jön, ezt így kifejezhetem, és pont ez a szép benne, hogy elfogadhatom. Hogy ebben van egyfajta ingyenesség attól, aki esetleg ajándékoz, vagy akitől kapom, vagy akár kedvesség, vagy jó szó, és hogy ezt, amikor így tudom nagyon egyszerűen és természetesen fogadni, akkor talán a környezetem is ugyanígy fogadja, és hogy ezzel tudok talán éppen örömet szerezni, vagy igazán önmagam lenni. Úgyhogy én azt kívánom a kedves hallgatóknak, hogy gyakoroljuk a következő napokban ezt az elfogadást, az örömet, és hogy próbáljuk is kifejezni ezt, hogy akár a meglepettségünket, akár a csodálatunkat, vagy az, hogy talán vidámabbak vagy mosolygósabbak lettünk attól, hogy valaki gondolt ránk. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
1: Szűcs Timea
0: és Gyokodi Beáta.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. A legjobb módszer a magunk megismerésére, ha igyekszünk megérteni másokat, mondta André Gide.

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Isten kegyelméből megértük a július hónapot, ezért is énekeltem Jézus szentséges véréről, hiszen július hónap Jézus szentséges vérének a hónapja. Július a kegyelem bíborszíni hónapja, így is mondhatnám. Kedves hallgatók, amikor belépünk a júliusi nyár melegébe, a természet teljes pompájában ragyog. De mi keresztények ebben a hónapban nem csak a napfény melegét élvezzük, hanem egy sokkal mélyebb, égetőbb és éltetőbb valóságot, ahogy mondottam, július hónapja az egyház hagyományában, Jézus Krisztus legszentebb vérének hónapja. Ez az a misztikus időszak, amikor meghívást kapunk arra, hogy térdet hajtsunk a megváltásunk ára előtt, és elménket, szívünket belemártsuk abba a bíbor színű forrásba, amely a Golgotán fakad fel értünk. Kedves hallgatók, de hogyan juthatunk el ehhez a forráshoz a legbiztosabban? Ki az, aki kézen fog bennünket, és oda vezet a kereszt tövébe? Ő a boldogságos Szűz Mária. Mai előadásunk címe: megújulni rózsafűzéreink által, és Jézus Krisztus szentséges vére. Kedves hallgatók, ma arra hívom meg önöket, hogy fedezzük fel újra a legszentebb olvasót, ezt a látszólag egyszerű imádságot, mint egy olyan misztikáncot, amely elválaszthatatlanul összeköti a szűzanyát Szent fiának kiontott vérével. Mert Mária és a Szent Vér titka egy tőről fakad. És most engedjék meg, hogy megosszak önökkel egy édesanya Anna történetét, mi közelebb hozza hozzánk ezt a titkot. Anna néhány évvel ezelőtt egy mély, sötét völgyben járt. Fiatal felnőtt fia Péter súlyos autóbalesetet szenvedett. Az intenzív osztály folyosóján az orvosok megrázták a fejüket. Ó, túl sok vért veszített. A belső vérzések tönkretették a szerveit. Csak a csoda segíthet. Anna világa összeomlott. Ott ült a rideg kórházi széken, a tehetetlenség mardosta a lelkét. Úgy érezte, a saját szíve is elvérzik a fájdalomtól. A táskájában kotorászva a keze egy régi kopott rózsafűzérre tappintott. Édesanyjától örökölte, a szemek sötétvörös fából készültek. Anna elkezdte pörgetni a szemeket. Nem tudott nagy teológiai imákat formálni, csak egyet zokogott, zokogta az üdvözlégyeket, ahogy a fájdalmas titkokhoz ért, aki értünk vért izzadt, akit értünk megostoroztak, valami megváltozott a lelkében. Ránézett a fia ágya mellett lévő monitorokra, a csövekre, és hirtelen nem a kórházi szobát látta. Lélekben ott állt a Golgotán. Meglátta Máriát, aki a kereszt alatt állt, és nézte, hogy egyetlen fiának vére a földre hullik. Anna megértette, a szűzanya pontosan tudja, mit érez most ő. Mária ott állt mellette a kórházi ágy mellett. Anna így imádkozott: Szent Szűz, te láttad Jézus vérének hullását. Kérlek, mosd meg a fiamat ebben a szent vérben, hogy életben maradjon. Kedves hallgatók, aztán az éjszaka folyamán a fia állapota váratlanul stabilizálódott. A belső vérzés elállt, az orvosok értetlenül álltak a javulás előtt. Péter felépült. De a legnagyobb csoda nem csak a fizikai gyógyulás volt, hanem Anna lelkének megújulása. Megértette, hogy a rózsafűzér nem egy unalmas ismételgetés, hanem egy élő csatorna, amely Mária kezéből egyenesen Jézus sebhelyeihez és az ő gyógyító véréhez vezet. Kedves hallgatók, nem tudom, de felteszem azért a kérdést, hogy önök már gondolkodtak el azon, honnan származik Jézus Krisztus szent vére. Az inkarnáció, a megtestesülés misztériumában az örökkévaló Isten fia emberi testet öltött. És kitől kapta ezt a testet? Nos, kitől kapta azt a vért, amely az ereiben csörgedezett? Egyedül és kizárólag Máriától, a Szentlélek ereje által.
Tehát Jézusnak nem volt földi apja. Minden egyes csepp vér, amely Jézus szívében dobogott és erejében folyt, amelyet az utolsó vacsorán a kehelybe öntött, és amelyet a kereszten az utolsó cseppig kiontott a világ bűneiért, genetikailag, emberileg Mária véréből formálódott. Amikor Mária méhében hordozta a kis Jézust, az ő szent vére táplálta a megváltót. Amikor Mária kereszt alatt állt és látta a lándzsa által megnyitott szívet, amelyből vér és víz folyt ki, ő a saját vérének beteljesedését is látta. A szűzanya és a szent vér kapcsolata anyai, hús, vér és misztikus kapcsolat. Július hónapban, amikor a szent vért imádjuk, tiszteljük, egyúttal hálát adunk Máriának, kedves hallgatók, aki biztosította a megváltás árát a saját tiszta testéből. Kedves hallgatók, de hogyan segít nekünk a rózsafűzér megújulni ebben a titokban, misztériumban? A rózsafűzér egy iskola, ahol Mária tanító mesterünk. Amikor a rózsafűzért imádkozzuk, Mária szemével nézzük Jézus életét. És ha jobban odafigyelünk, a rózsafűzér titkai mind-mind pirosra vannak festve a szent vér által. Az örömteli titokban, az örvendetes rózsafűzérben már a körülmetéskor, bár ez nem közvetlen titok, de a gyermekkor része, Jézus először ontja a vérét. Mária már ott érzi a jövő tőrének suhanását a szívében. A világosság titkaiban az eukarisztia alapításakor Jézus ezt mondja, ez az én vérem, a szövetségi, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mária ott volt az ősegyházban, és minden szentmisében ezzel a vérrel egyesült újra. A fájdalmas rózsafűzérben ez a szent vér igazi drámája. Az olajfák hegyén a vérrel verejtékezés, a pretóriumban a brutális megostorozás, ahol Jézus szent vére a római katonák korbácsai nyomán a földre fröccsent, a tövissel koronázás, ahol a szent főből patakokban folyt a vér az arcára, a kereszthordozás, ahol minden lépést egy-egy vércsepp jelez a Via Dolorosán, és végül a keresztre feszítés. A dicsőséges titokban, vagy titkokban a feltámadt Krisztus megdicsőlt sebb helyeivel lép a mennyei atya elé, bemutatva a szent vért, mint örök engesztelést értünk. Kedves hallgatók, amikor a rózsafűzér szemeit morzsoljuk a kezünkben, valójában Jézus sebb helyeit érintjük meg Mária kezével. Minden egyes üdvözlégy egy-egy rózsaszírom, amelyet Mária lábához teszünk, de ezek a szirmok Jézus vérével vannak megöntözve, ezért nem hervadnak el soha. Hogyan újuljunk meg a rózsafűzér és a szent vér által, kedves hallgatók, ez itt egy nagyon fontos kérdés az előadásom kapcsán. Kedves hallgatók, sokan közülük, önök közül talán fáradtak. Lehet, hogy családi problémák vannak, lehet betegség, anyagi gondok vagy lelki szárazság gyötri önöket. Talán úgy érzik, elvérzett az örömük, elvérzett a reményük. Mi a megoldás? Hogyan lehet megújulni? Nos, a megújulás útja a szent vér fürdője, jól értsük, a rózsafűzér csatornáján keresztül. Először is, imádkozzuk a rózsafűzért szándékkal a szent vér tiszteletére. Júliusban, amikor kezébe veszi az olvasót, minden tized előtt ajánlja fel azt Jézus szent vérének engesztelésére. Például tessék ezt mondani, édesanyám, ezt a tizedet felajánlom szent fiad azon véréért, amelyet a megostorozáskor ontott, hogy tisztítse meg az én bűnös gondolataimat. 2. Bízzuk rá magunkat Mária anyai közvetítésére. Mária a szent vér kelyhe. Ő az, aki összegyűjtötte fia vérének minden cseppjét, a kereszt alatt nem hagyta, hogy kárba vesszen. Ha Máriához megyünk a rózsafűzérrel, ő soha nem magára mutat, hanem beborít bennünket Jézus védelmező, gyógyító és szabadító vérével. Kedves hallgatók, merítsünk erőt a bűnbánatban és az eukarisztiádban harmadszor.
A rózsafüzér elvezet minket a gyontatószékig, oltárig. Ott a szentmisében a rózsafüzér titkai valósággá válnak. Krisztus szent vére valóságos itallá lesz, amely átmossa a lelkünket és sejtszinten újít meg bennünket. Kedves hallgatók! Zárásként nézzünk a jövőbe reménnyel, hiszen a győzelmes élet vár ránk. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy a szentek legyőzték a sárkányt a bárány vére által és tanúságtételük igéjével. Nos, nem kell félnünk semmitől ebben a bennünket körülvévő zűrzavaros világban. Ugyanis nincs az a sötétség, nincs az a betegség, nincs az a családi szakadás, vagy bűnös kötelék, amelyet Jézus Krisztus szentséges vére ne tudna megtörni és meggyógyítani. És nincs az a rideg szív, amelyet a szűzanya rózsafűzére ne tudna lángra lobbantani. Július hónapjában újuljunk meg. Vegyük elő a rózsafűzért nagyobb áhítattal, mint eddig bármikor. Tekintsünk minden egyes szemre úgy, mint egy cseppszent vérre, és Mária egy-egy anyai könycsepjére. Engedjük, hogy ez a két folyam a megváltó vér, és az anyai könnyek átmossa, megújítsa és megszentelje életünket, családjainkat, és az egész világot. Mária szent vér anyja, könyörög érettünk. Jézus Krisztus legszentebb vére, üdvözíts minket! Üdvözíts minket és tisztítsd meg ezt a világot. Krisztus vére, tisztítsd meg ezt a világot. És hadd fejezzem be a mai előadást, elmélkedést egy gyönyörű szép, hálaadó imádsággal. Ó, mennyei atyám, mindenható és irgalmas Istenem! Ebben a szent órában, július hónapjának áldott csendjében lelkem legmélyebb hálájával borulok le fenséged előtt. Szívem csordultig van köszönettel a legnagyobb ajándékért, amelyet az emberiségnek adtál, szent fiad Jézus Krisztus megváltó véréért. Köszönöm, Uram, hogy ez a bíbor színű éltető folyam nem csak a múlt története, hanem a jelen valósága, amely ma is tisztít, gyógyít és éltet bennünket. Áldott légy boldogságos Szűz Mária, Jézus anyja is, a mi édesanyánk. Hálát adok neked a legtisztább kehelynek, aki méhedben hordoztad a világ világosságát. Köszönöm, hogy a te szent testedből és véredből formálódott az az isteni vér, amely a Golgotán kifolyt a mi bűneink bocsánatára. Köszönöm anyai hűségedet, hogy ott álltál a keresztövében, és könnyeiddel kísérted fiat szent vérének hullását. Te nem hagytad elveszni egyetlen cseppjét sem. Anyai szívedben őrizted a megváltás minden drága kincsét. Köszönöm neked, édesanyám, a szent rózsafűzér ajándékát, amelyet naponta a kezembe veszek, és azon imádkozom. Mert ez a lánc a mi menedékünk, ez a mi létránk a mennyországba. Hála neked, amiért a rózsafűzér szemeink keresztül kézen fogsz, és bevezetsz minket Jézus misztériumaiba. Amikor az olvasót morzsoljuk, a te szemeddel nézzük az ő életét. Hálát adok, mert a fájdalmas titkokat imádkozva Mária könnyeivel együtt érthetem meg Jézus vérének értékét. Köszönöm, hogy minden egyes üdvözlégy egy-egy biztonságos lépés a kereszt felé, ahol a szent vér megmos és feloldoz engem. Úr Jézus Krisztus, köszönöm a te szentséges véredet. Hálát adok a véres verejtékért az olajfák hegyén, váltottad a mi félelmeinket. Köszönöm a megostorozás és tövissel koronázás minden csepp vérét, amellyel meggyógyítottad test és lelki sebeinket. Köszönöm a keresztutat és a szent szívedből feltörő utolsó csepp vért és vizet, amely az egyház és a szentségek szülő forrása lett. Mária szent kez által felajánlom neked ezt a hálámat. Kérlek, édesanyám, kapcsold össze az én gyarló imámat Jézus örök áldozatával. Ahogy a rózsafűzér szemei egymásba fonódnak, úgy fonódjon össze az én életem is Jézus szent vérének védelmező erejével. Tisztíts meg ezzel a vérrel minden bűnömtől. Most tisztára családomat, szeretteimet és az egész világot. Oltalmad alá futunk Istennek, szent szülője.
Július hónapjában és életünk minden napján hadd újuljunk meg a rózsafűzér imádságában, hogy Mária könnyeitől kísérve eljussunk Jézus szent vérének diadalához. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kedves hallgatók, megköszönöm figyelmüket, és búzítom, bátorítom, hogy július hónap minden napján vegyék kezükbe a rózsafűzért, és imádkozzák azt. Hiszen a rózsafűzér Mária által Krisztusra mutat, és Jézus Krisztus, ami gyógyítunk, Jézus Krisztus, ami menedékünk, Jézus Krisztus, ami mindenünk kell legyen életünkben, és ha őt tesszük első helyre az életünkben, akkor biztosak vagyunk, hogy bármilyen életkörülmények is köszöntsenek ránk, nem esünk kétségbe, nem esünk, nem keseredünk el, mert a rózsafűzér összeköti a földet az éggel. További áldott MyRádió hallgatást kívánok, és vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve.

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálás.

győztes veszteség. Ahelyett, hogy tovább boncolgatnánk a korosztályok feszültségét, hallgassunk meg egy hiteles embert. Az élet jelentésének tanulását olyan személy tanúvallomásával folytatom, akit talán kevesen ismernek a hallgatók közül, érdemes meghallgatni. Egy plébánosról van szó, mellesleg még bíboros is volt, plébánosként, Giulio Bevilacqua. 60 esztendővel ezelőtt hunyt el ez a nagyszerű pap, akiről kortársa így vallott, képes volt Krisztus misztériumát elmélyíteni, megélni és hirdetni. Bevilacqua atya szerint csak két dolog számít, ezt jelen időben mondja, Krisztus és a valóság, és össze kell hoznunk őket. Ami fontos mindenkorban, hogy az emberek találkozzanak Krisztussal. Krisztus és a valóság, Jézus vagy kortárs számunkra, vagy megszűnik Jézus lenni, vagyis a megváltó, mert nem kívülről vagy távolról, hanem belülről és közelről üdvözít. Krisztust a mába kell helyeznünk. Ő nem múlt, ő az örök jelen. És még egyszer, ha élő és igaz Istennel akarsz találkozni, meg kell őt keresned a történelemben és az életben. Találkoznod kell vele az utcán. Ne feledjük, a kultúra csak akkor érvényes, ha a konkrét emberhez, az élő emberhez, szükségleteihez kapcsolódik, ha mindenek előtt megvan benne az alázat, hogy feladja a sémákat, a nagy rendszereket, és inkább az ember nagy kérdései felé fordul. Az a világnézet, amely a kommunizmushoz hasonlóan a kapitalizmus is ilyen, Isten előtt és Isten fölött imádta a mammont, tagadta az emberi személyiség értékét, megkínoszta és lealacsonyította a műhelyekben, elszényekben, árulta, megszentségtelenítette azzal, hogy megfosztotta minden tiszteletre méltó isteni jelétől. A pénz kultusza elérte a bálványimádás egy formáját, mert minden spirituális értéket feláldoz, így társadalmi feszültségek okozója, heves konfliktusokig, elkeseredett lázadásokig a mai világban. Ezért az emberi személyiség legfélelmetesebb ellensége. Az ember nem képes kétségek között élni, ezért valami biztonságos támaszt keresve kénytelen bálványokat építeni Isten helyére, részigazságokban vagy akár tévedésben keresni azt, ami az ember birtokában van, elutasítva azt a teljes igazságot, amelyet Isten Krisztusban megismertet velünk. Egy másik pont, a keresztények bizonyos hozzáállása való figyelmeztetés. Két próbát kell legyőzni a keresztének az életben, az üldözést és a diadalt, írta Bevilacqua atya. A komolyabb próbát a második jelenti. Az első hitehagyókká tehet, elvonhatja javainkat, kifolytathatja a mártírok vérét, de nem befolyásolja a lelkiismereti szabadságot, és végső soron mindig a hit és az egyház győzelmét jelentette. A múlt és a jelen keresztény üldözései ezt bizonyítják. A keresztényeket megfosztották ugyan vagyonuktól, vértanuk vére folyt, voltak hitehagyottak is persze, de végül a hit győzelme következett. Ehelyett az igazi veszedelmet a diadal jelenti. Amikor a keresztények úgy érzik, hogy védve vannak, jól élnek, megtévesztik őket a kitüntetések és kiváltságok, az emberi szabadalmak garantálják nyugalmukat. Amikor ez megtörténik, a keresztények becsapják magukat, és tehetetlenekké válnak. Lelkiismeretük megüresedik a szabadság hatalmától, elfelejtik, hogy Krisztus a minden követelmény és minden értékrend megdöntője. Erre a mindenkorban jelentkező kísértésre figyelt már annak idején a zsoltáros, amikor így imádkozik, az igaz, ha megfedd, szeretetből teszi, de a gonosz olajától fejem ne csillogjon. Gonosz tetteikkel szemben, imádsággal vértezem magam. Van egy történet a Bibliában, amely segíthet megvilágítani a dicsőségnek, az elért sikernek ezt a konfliktusát. Sámuel első és második könyvének három szereplőjére szeretném fölhívni a figyelmet. Sámuel prófétára és két királyra, Saulra és Dávidra.
Pontosan Saul király és Dávid király viszonyában összehasonlításban találhatunk egyfajta kulcsot az időskor megélésének megértéséhez is. Saul olyan király, akit az emberi megítélés szerint győztesnek tudnánk meghatározni, testi ereje, de a világ elvárásainak való megfelelési képessége is szuverenitásban könnyen felismerhető emberré teszi. Saul olyan király, aki sokat bízik abban, amit gondol, abban, amit érez, abban, amit lát, és egy bizonyos ponton úgy tűnik, hiányzik belőle mégis az a bensőségesség, amely szükséges ahhoz, hogy az Úr szavát befogadja, mint döntései legmeghatározóbb irányvonalát. Dávid viszont nem rendelkezik ezekkel a külső jellemzőkkel. A bibliai szöveg azonban azt mondja, hogy Dávid azért lett kiválasztva, mert Isten nem a külsőt nézi, hanem a szívet. Tehát ha Dávid külső nem olyan, mint Saul királyi, akkor biztosan tudjuk, hogy van Dávidnak egy része, ami jobban működik, mint Saul királynál, és ez a szív az ő belsősége. Ez teszi Dávid királyt teljesen mássá, ellentétben Saul királlyal. Nos, ennek a két királynak a története azért keresztezik egymást, mert Isten úgy döntött, hogy letaszítja Sault a trónjáról, és Dávidnak adja a királyságot, akit Sámuel próféta egy távoli faluban, Betlehemben, Jeruzsálem közelében felfedezett, és elismeri az Úr főkentjének. Sámuel Izáj családjába megy, hogy megkeresse az Úr választottját, és ott fölkeni királyá. El kell olvasni ezt a részt, amely elmagyarázza, hogyan juthatunk el Dávid király választásáig, Sámuel első könyvében a 16. fejezettől. Isten Sámuel prófétán keresztül hozott döntése miatt Dávid olyan kenetben részesül, amely fokozatosan elvezeti ahhoz, hogy Saul helyére lépest. Kezdetben maga Saul király akarja majd, hogy Dávid jelen legyen az udvarában, mivel ő a líra hangszer ügyes játékosa. Dávid zenéjének megvolt az az ereje, hogy megnyugtassa Saul izgatottságát, hogy nem mondjam izgágaságát, a kínt, amely abból fakad, hogy a Biblia azt mondja, a gonosz szellemnek nevezi ezt a valami szörnyű adottságát. Ebből a szempontból is érdekes látni, hogy ezek a véletlennek tűnő körülmények hogyan teszik lehetővé két történetet, két sors kereszteződését. De ha kezdetben, mint mondtuk, Dávid Saul király kegyét élvezi, amikor azonban Dávid elkezdi kivívni az udvar és a nép megbecsülését, és láthatóvá teszi Isten kegyelmét iránta, akkor Saulban irigykedés, hatalmi féltékenykedés indul el a fiatalemberrel szemben. Azt az idős szemét, aki irigyli a fiatalokat, az idősebbet mindig üldözővé változtatja. Pontosan ebből a történetből alkothatnánk meg a Saul komplexum fogalmát. Minden alkalommal, egy komplexummal szemben találjuk magunkat, amikor az idősek versengenek a fiatalokkal. Ez mindenek előtt az utánuk jövő kezdeményezéseinek akadályozására való törekvésben nyilvánul meg leginkább. Ezért a fiatalságot úgy élik, vagy ítélik meg, mint ami dühöt vált ki belőlük. Így módon a kezdeményezés, a választás mindig leértékelődik, a fiatalabbat pedig ellenlábasként, sőt, ellenfélként, ellenségként fogják föl, aki el akar küldeni engem, aki le akar taszítani a trónomról, aki el akarja lopni a biztonságomat. A fiatalabb üldözése azt jelenti, hogy ellehetetlenítjük az életét, összetörjük az álmait, soha nem adjuk meg neki a felnőtté válás lehetőségét, kiüresítjük a felelősségét, bagatelizáljuk a döntéseit és a dolgokról alkotott elképzelését. Olyan társadalomban élünk, ahol a különböző intézményekben meghatározó pozíciókat betöltő idősek néha nehezen engedik át a helyüket, nem tudnak kiszállni, biztosítani a szabadságot, hogy helyet csináljanak az újaknak. Folyamatosan vitákban élnek, amennyire csak lehetséges, azzal szemben, ami a tényekben és magában a történelemben nyilvánvaló lenne. Így a nem generatív, nem életet teremtő felnőtt előtt találjuk magunkat, akinek szinte soha nem sikerül olyan embert nevelni, találni, szerinte, aki méltó, alkalmas lenne átvenni az ő helyét. Mindig is
és a cselekvés pótolhatatlan, abszolútumként képzeli el az illető magát, és alapvetően élvezi nélkülözhetetlenségét. Ha nem én fogom a harangkötelet, már nem is szól olyan szépen. Pontosan egy ilyen körkében az utódlás képtelenségének lehetünk tanulni a politikában, a kultúrában, iskolában, magában, a családban, vagy akár az egyházi környezetben is. A nagy intézmények túszai maradnak azoknak a fölnőtteknek, akik képtelenek elfogadni szerepük végét, és ebben az esetben hatalmuk végességét. De ez a fajta felnőttség azt jelenti, hogy minden jót, amit az életben egy bizonyos ponton tettek, semmisé válik ezzel a hozzáállással. Ez a defetista hozzáállás, amely aláássa azt, amit oly sok éven át az illető épített. Így a megtett jót elfedi az ellentanúság. Ezért már nem lehet kincsként tartani annak a személynek az elért eredményeit, azt a jót, amit eddig tett, mert üldözővé, zsarnokká, gyilkossá vált, bár szimbolikus értelemben. Egy keleti országban akkor jártam, amikor a nép a híradás szerint egyhangú szavazatával az elnököt életfogytiglan tartó elnöki hatalomra választotta meg. Az ellenzék vezetőjét éppen akkor érte halálos baleset külföldön. Ebből a szempontból érdekes, hogy Saul nem korlátozza magát arra, hogy le akarja kicsinyíteni Dávid alakját, hanem próbálja fizikailag kiküszöbölni őt. Az ő törekvése élete az üldözés, amelynek célja a másik halála, megsemmisítése. Míg a kockázat nem azt mondja, hogy mindig jól fog menni, a veszteséglátó csapásnak megért hozzáállás egy fiatalhoz azt jelenti, hogy kudarcra ítéljük. De a bibliai történetben Dávid király érettebbnek mutatkozik, mint Saul, azzal, hogy nem válaszol erre a gyilkos gyűlöletre. Még akkor sem teszi, amikor alkalma nyílna rá. Abban a társadalomban, közösségben, ahol az idősek nem fogadják el hatalmuk végességét, életükből haragot, gyűlölködést, bosszúállás iránti vágyat keltenek. Már nem nemzedékek kapcsolata van, hanem nemzedékek közötti folytonos konfliktus. A fiatal számára a felnőtt ellenséggé válik, aki nem engedi őt élni. Az idős ember számára a fiatal veszélyt jelentett saját életére, saját túlélésére. Csak ha olyan a felnőtt, aki lehetővé teszi a felemelkedésemet, akkor megértem, hogy nem nélkülözhetem ezt a felnőttet, és hogy ő szükséges számomra, mint tapasztalatok tárháza, amely bölcsé tesz. Ugyanígy a felnőttnek is tudnia kell átadni az örökséget, lehetővé tenni az utódlást, mert csak és csak ha van örökös az, amit tettem, tovább él, és nincs vége annak, ahogy kiüresedjen, amit semmivé, semmissé kell tenni. Amikor a másik olyan állapotba kerül, hogy el tudja fogadni az örökségemet, megmentettem a haláltól azt, a pusztulástól, amit jónak tartottam, amit életemben meghatározónak ítéltem. Bizonyos értelemben azt kell mondanunk, hogy aki vissza tud vonulni, elengedi a hatalmát, az soha nem hal meg igazán, mert az élete abban folytatódik, aki a helyére lépett. És nyugodtnak kell lennie annak tudatában, hogy mások tisztelettel és hálával gondolnak rá, nem pedig gyűlölettel és bosszúállással. A Saul komplexussal szemben azonban mindannyiunknak képesnek kell lennie arra, hogy szembenézzen és megértse, hogyan illeszkedik ebbe a generációs kapcsolatba, akár konfliktusokról, akár örökségről van szó. A hit a megfeszített és föltámadt Krisztusban nem pillanatra szóló segélycsomag, érzéstelenítő, az élet-halál kérdéssel küzdő embernek, ő az élet egyetlen válasza. Pál apostol, ahogyan már korábban többször is emlegettük, börtönből írja a levelét az efezusiaknak, és pedig teljes bizalommal, mert Isten üdvösség terve megmásíthatatlan. Azt írja, ez volt az ő örök szándéka, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban megvalósított, a benne való hit által van bizalmunk és biztonságos útunk Istenhez. Ezért kérlek titeket, ne veszítsétek el értetek viselt szenvedéseim miatt bátorságtokat. Ezek dicsőségetekre szolgálnak. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt. Tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy
lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, és gyökeret verjetek, és alapot vessetek a szeretetben. Rónai György tudtommal utolsó versével zárom elmélkedésünket ma. Néhány hónappal halála előtt írta ezeket a megrendítő sorokat, mint egy összefoglalva életét, hűségét éltető hitét. Próbáltam hű maradni hozzád a nagy hitehagyások idejében, bár bérül érte soha nem reméltem, hogy enyém lesz a hatalom s az ország. Nem mintha színre láttam volna orcád, legfeljebb azt hagytad, hogy elidőzzem lábaidnál néha napján, nem különben, mint gazdája lába előtt az ebb. Hálából őriztem hát szérüdet, de nem csaholtam. Alszol lehet, s nem illenék, hogy fölébresszelek. Telekre nyár, őszök jöttek nyarakra, míg vén lettem, s leszek naponta vénebb. Most küszöbödön fekszem, mint a véreb, mely a macskát se jó, hogy megugassa. Őrizze most már őrzőjét a gazda.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

0: mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk.